Kedves hallgatók, ez volt már az Optimál. Én búcsúzom mára. Legközelebb jövő csütörtökön éjfélkor jelentkezik ez a műsor. Addig is folyvást folyik tovább a műsorfolyam. Jön az Orion, szól a Tilos Rádió. Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Küzdenie kellett annak, aki a hetekben algyőnél próbált evezni a Tiszán. Beállt ugyanis a békalencse. A növény tömeges jelenléte, makacs hőség és alacsony vízállás idején gyakran tapasztalható. Bár a békalencse főleg az állóvizeket kedveli, a szájos, napsütéses nyarakon és kora őszökön óriási, egybefüggő zöld szőnyeget alkot a mozdulatlan Tisza tápanyag gazdag, tiszta szélvizeiben, öbleiben és torkolatánál is. Táplálékbázist egyszer, mint búvóhelyet nyújtva a halivadékok és vízimadarak számára. Ám amikor teljesen elzárja a vízfelszínt, az oxigént hiányt, alpusztulást, bomlása pedig bűzt okoz. A békalencsét végül a vízügyesek gépei távolítják el, a közben szivattyúkkal levegőztetett vízből avat be a sokszínű vidék.
2: Andy Burnham, brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit-EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris-Szent-Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsolótűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
2: Először állt föld körüli pályára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta. 11. repülése során körülbelül 275 kilométeres magasságba jutották. Az eredeti cél az volt, hogy 10 óra alatt 6-szor megkerülje a Földet, mielőtt a csendes óceánba ereszkedne. A küldetés megkezdése után azt közölte a SpaceX, hogy a Starship 3 órával hamarabb hajt végre leszállást. Az indítás után volt némi gond, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók, miután más meghibásodást nem tapasztaltak, úgy döntöttek, hogy folytatják az emelkedést. Ahhoz, hogy pályán maradjon, a rakétának kb. 28.000 km/órás sebességgel kell haladnia. Ez csak az első állomás egy nagyobb holdmisszió előkészítésének. A NASA űrhajósokat és eszközöket szeretne Holdra juttatni. A SpaceX korábban csak szuborbitális pályán tesztelte a rakétát, amiért lakott területről távol zuhanhatott csak le, az orbitális pályáról visszatérő rakétákat viszont nehezebb kezelni, írja a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak! Ez itt a Szexakció hírcsoport Konstiva.
4: És Markovicsa.
3: És nagyon kedves vendégeink vannak velünk. Állatvédelmi téma lesz ma reggel is. Egy nagyon érdekes cicamentő csoportról hoztunk, vagy őket hívtuk most vendégnek. Ők a Macska Kommandó, legalábbis így találjátok meg őket a Facebookon. Érdemes őket megnézni, rengeteg nagyon aranyos cica, és érdekes történet van náluk. A hivatalos nevük az ugyan ivartranytársal a Cicákért Egyesület Sárvár, de hogy Sárváron túl még Celldömölkön is működnek, tehát érdemes ezt tágabban értelmezni. Vendégeink nem mások, mint Bognár Veronika és Szele Nikoletta. Sziasztok, jó reggelt!
5: Szervusztok!
4: És hát tulajdonképpen
5: mindenkit.
4: Egy gyors szolgálati közlemény, hogy én azon gondolkozom, most Konszti felé nézek, egyébként ti se látjátok.
3: Hogy miért mondtam reggel?
4: A hallgatóság, nem, azt hagyján, azt tudjuk, de reggel adjuk az adást, de nem ez a gond, hanem hogy az elképzelhető, hogy az elmúlt napokban volt 14 év, hogy csináljuk ezt az adást, és nem beszéltünk még cicákról adásba. Tehát az, hogy bírtuk megállni?
3: Hát,
4: cica zenét már tettünk cica be, de szerintem kutyás a téma már volt, rókás volt, voltak állatok, oké, de hogy cica valahogy nem, hogy ezt most nagyon sürgősen be kell pótolnunk, úgyhogy, és hát ahogy mondta Konzis, Macska Kommandót, nekem ez elképesztő, tehát nem tehettem meg, hogy a GPT-ben csinálják egy képet, hogy kommandós macskáról, tehát nekem abszolút az jutott eszembe, hogy egy macska, aki kommandózik. Ilyet egy nap mint nap tapasztalok a Safinál, a saját macskánál, de viszont azért, ha már, tehát most tisztáztuk, hogy tisztázva volt talán ilyen bevezetőben, hogy ez nem macskákból álló kommandó, hanem egy macska mentő kommandó, hogy csak egy bevezető kérdésként, hogy kik vagytok és hogyan működtök, arról pár szót tudnátok mondani?
3: Bocsánat, mielőtt elkezdjük, azt szeretném a hallgatóknak mondani, hogy ugye a tiloshoz méltóan olyan MacGyver megoldás van, hogy most jelenleg egy laptophoz van odatéve a hangszóró, vagy a mikrofon, ezen szóltok ti, valamint ti is úgy vagytok a túloldalon, hogy valamelyikőtök ki van hangosítva a Skype, vagy hát a Teams túloldalán. Tehát ez egy
4: ilyen, mert ott meg a Teamsnek a működése miatt nem tudod becsatlakozni, szóval a Teams minden... és a Tilos Rádió hasonló technikai színvonalon működik, de mindegy is, tehát hogy megoldottuk.
3: Na, halljuk is akkor a történetet.
5: Igen, hát ugye egy kis csapat alakult meg 2018-ban a Hóbor cicák kihaltalanításának a céljából. Akkor egy pár fő kis társaság jött össze, és így picibe kezdtük, egy másik alapítványnak az alszervezeteként igazából. És akkor hát voltak ugye mindig gazdikeresőink is, meg ivartalanítottunk macskákat, és akkor egyre jobban belefolytunk, és egyre több volt a munkánk.
3: Hogy jött, hogy jött az ötlet, hogy macskák ivartalanításával foglalkoztok, hogy elmentetek sörözni, és de jó lenne macskákat ivartalanítani, vagy tényleg, hogy?
5: Hát ugye én már mentettem akkor így egymagam cicákat, és ez a macska kommando ötlete igazából annak az egyesületnek egy tagjától pattant ki, de én már előtte is ugye csináltam ezt, és akkor mégis így csatlakoztunk, és akkor így indult el az én kis segítői bázisommal igazából, és akkor idővel pedig külön váltunk attól a szervezettől, és megalakult az egyesületünk, pont a veránál lévő egyik cicának a kapcsán egy lábtelep kis cicát találtak, és a vele akkor csatlakozott a csapathoz.
6: Hát most képzeljétek el, hogy Sárvár kért segítséget ugye egy cicának a fuvarjába Szombathelyre, mert ott volt röggen. És ezt a cicát oda kellett eljuttatni, és én indultam Celből Sárvárra fölvenni a cicát, fölvettem a cicát, a Nikit, eljutottunk ugye az állatorvoshoz Röggelre, és ahogyan én kinyitottam a hordozóajtót, és megláttam egy gyönyörű ezüstszürke növendék cicát, akinek ugye látszott, hogy fájdalmai vannak, nekem ugyanúgy jöttek a könnyeim, és hát innen indult el úgymond nálam az első idegbenes cica. Ő volt a Silver, tehát ő hivatalosan a Macska Kommando első cicája, azóta is nálam van. Tökéletesen sikerült a műtétje, dr. Peresztegi Attila rakta össze Szombathelyen, be van vasalva a lába a comcsontól a bokájáig igazándiból, de semmi nem látszik rajta.
3: Reptéren mindig külön
6: sorba.
3: Reptéren mindig külön sorba kell állni, akkor ezen túl.
6: Igen, valahogy így, igen.
5: Igen, és ugye akkor váltunk külön, és akkor lett hivatalos egyesületünk 2020-ban.
3: Csak a lakhely miatt van az, hogy most így Celldömölkre ki van bővítve a hatókör, vagy ennek volt már tudatos végiggondolása is, hogy érdemes lenne Sárváron túl, vagy a kapacitások engedték, hogy több legyen?
5: Hát ugye mivel, hogy a Bele ott lakik, és ott tud segíteni a környéken, így megoldott az a környék is. Most én Sárváról ugye nem tudnék ilyen tágabb környéket megoldani egyedül, így jó, hogy ketten vagyunk, és akkor ketten nagyobb területet lefedünk.
4: És most azt nem kérdeztem, vagy nem tudom, hogy hány emberről van szó pontosan? Tehát hányan csináltok ezt?
6: Most vagyunk az egyesületben 23-an. Wow. Az alakuláskor volt ez ilyen 10-12 fő, tehát így indultunk. Most ezt úgy kell érteni, hogy a fő dolgokat a Niki és én visszük, tehát így ketten, és a többiek azok úgy segítenek, ahogy éppen tudnak, tehát nélkülük nem működik ez az egyesület ugyanúgy, mert ők mondjuk mennek etetni kolóniákat, segítenek fuvarba, jönnek akkor, amikor gyűjtés van, segítenek fölmérni a helyzetet, hogy mondjuk hol, merre kellene nekünk elindulni segítségbe, ivartalanításba, úgyhogy egy-egy ideglenes befogadásba, úgyhogy nélkülük nem megy ez a dolog, tehát persze ketten vagyunk azok, akik általában elindulunk csapdázni, betesszük az autóba a csapdát, a hordozókat, a rohanunk, az állatorvoshoz, stb., de ez egyesületi szinten per pillanat 23 fővel működik, és próbáljuk fogni eleve Celldömölköt, Sárvárt, de van segítőnk Pesten is, szóval...
4: Azért kérdeztem elsősorban, mert ugye ez Vos megyének is csak egy bizonyos területe, de hogy ott is ennyi ember kell hozzá, és arra voltam, olyan lettem volna csak igazán kíváncsi, hogy ez egyébként így, hogy mondjam, elég? Vagy még, hogyha kétszer ennyien lennétek is, kevés lenne, vagy nem tudom, tehát próbálom egy kicsit behatárolni, hogy egy ekkora területen körülbelül mennyi ember lenne szükség, hogy így, nem tudom, a cicák biztonságban is jó létben emelkedjenek.
6: Hát, mennyi emberre lenne szükség, azt nagyon nehéz megsatszolni. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok segítségre váró cica van. Mi vagyunk a megyében, Vas megyében a legkisebb állatvédő szervezet, tehát mi vagyunk azok, akiknek menhelyen nincsen például, de ezért vagyunk úgymond mi ketten a Nikivel önkéntesen saját kis garázsunkba ideglenes befogadók, tehát mi itt lábadoztatjuk azokat a cicákat, akiket például nem tudunk ott hagyni az út szélén, mert elesettek, mert betegek, vagy mert éppenséggel úgymond odavágták hozzánk, mert majd ti ezt megoldjátok. Csak hát ugye ez véges. Mint az, hogy négy kezünk van kettőnknek, időbe is véges.
3: Ezek szerint sok a cica? Tehát mert nem gondolnám, mert hogy oké, hogy nem tudom, tehát vannak olyan helyek, mondjuk egy tényleg igen nagy város, ahol mondjuk Budapest, ahol tényleg ilyen végtelen mennyiségű macska jön elő minden sarkon.
4: Nem voltam még Isztambulban, azért mondod, becsánat.
3: Igen, jó, hát nyilván mindennek megvan a maga, hogy mondjam, lefele és fölfele való dimenziója, de hogy tehát itt ugye rengeteg macska van, de hogy például vidéki, nyilván Budapestnél kisebb városokban is ez ekkora gondot jelent, ilyen sok a cica, a szaporulat?
5: Igen, nagyon sok, meg ugye nem csak, hogy a városokban, hanem itt a környező falvakban is azért segít. Hogyha tudom. Meg főként az ivartalanítás, ami nagyon fontos, amiben igyekszünk. Vagy hát abban igazából mindenkinek segítünk, aki rászorul.
3: Tehát, hogy például van...
5: Elhelyezni képtelenség ennyi cicát, aki segítségre szorul.
3: Tehát gyakorlatilag... Olyat is csináltok, hogy mondjuk a cica nem kóbor, csak mondjuk a gazdái nem élnek olyan anyagi körülmények között, és akkor úgymond megfinanszírozzátok, vagy segítitek
5: ivartalanításán. Igen, hát ugye ez a fő célja az egyesületnek igazából, nem csak a kóborokat, mert hát kóborból nyilván nincsen annyi, hogy egész évben kitartson a munka, de nagyon sok olyan gazdi van, vagy idősek, vagy rászorulók, akik nem tudják kifizetni, vagy éppen nem tudják elhozni nekihoz, akkor nekik segítünk. Szerintem ez is a nagy különbség az egyesületünk és a többi szervezet között, hogy a legtöbben ilyen terülegesen nem segítenek, nem mennek ki csapdázni például, de mi azt is megoldjuk. Tehát szerintem nincs olyan hét, hogy nem innénk macskákat ivartalanításra.
6: És imádunk csapdázni. Imádunk kézzel befogni is.
3: Azt gondolom, igen.
6: Pláne amikor valakire úgymond várunk egy jó ideje, és, és végre megvan. Hát nem tudom, tehát az úgy nekünk, így kettőnknek biztos, hogy azt a napot azt feldobja.
3: De hát azért nem egyszerű a cicát kiszedni, mert én ugye rókákat ismerek, úgymond csapdá helyzetben, ha lehet így mondani, hogy azokat viszonylag azért valamivel szerintem könnyebb, mint egy macskát, ami minden harap is, minden egy lábán karmol, és visít, és kezd.
4: De amúgy ezt át is alakítanám kérdéssé, mert ugye beszéltünk már kutyánk mentésére, beszéltünk ugye hát rókákról többször is, de akkor ez lenne a következő. Mondjuk kérdére teszek a konsti mondatának a végére, tehát hogy ez hogy néz ki egy ilyen macska mentés? Mennyivel lehet nehezebb, nyilván ti nem tudjátok feltétlenül összehasonlítani, de nem mennyivel lehet nehezebb, mint más állatok esetében? Vagy más, mint más állatok
3: Vagy esetében. Ha összetudjátok, mert mondjuk mentetetek kutyát, vagy emút, vagy akármi.
6: Hát figyelj, a rókamentéshez biztos, hogy annyiba tudom hasonlítani, hogy nálatok is ugye az a lényeg, hogy az állat éhes. mert az élt állat az ugye képes a csapdába bemenni.
3: Igen.
6: Ugye a kaja az a mindent visz kategória. De néha itt is megvan az, hogy hát kicsesznek velünk, mert körbejárjuk mi azt a csapdát négyszer, ötször, és akkor olyan ügyesek vagyunk, hogy oldalról benyúlva a cica azért ki tudja venni azt az egy-két falatot, és akkor jön az, hogy na jó, akkor majd gyertek vissza másnap. Szóval vannak ilyen sztorik, de azért általában sikerül. Van többféle csapdánk is, van amelyik szerintem egy pillanat alatt működik, valamelyiket átvágja a macska természetesen, és belép és kimen bele a kajával. Tehát azért nem mindig úgy van, hogy na, kimentünk, és most három macskát fogunk tudni vinni. Hát olyankor van a baj, amikor éppenséggel nem sikerül, és mondjuk az állatorvosnál viszont lefoglalt időpontunk van, hogy kellene vinnünk három macskát, és akkor jön a segítők csoportunk, hogy kölcsönmacska valaki jó általánításra, vagy szomszédtól valaki.
3: Mirci már háromszor volt, de...
6: Igen.
3: Ne, egyébként az jut eszembe, hogy a roka mentésnél, nekem ami ilyen személyesen érdekes, pont a macska mentéssel függ össze, hogy nagyon sokszor van tele a csapda macskával, tehát hogy bemennek a róka helyett, vagy sűn.
4: Ez kölcsönös? De, tehát róka is megy a macska?
3: Róka is, vagy inkább sűn, vagy hasonló, vagy akkor itt megvannak azért nálatok is a trükkök, hogy például, hogy lehet elkerülni ezeket a...
6: Fogtunk már rókát mi is.
5: Meg sűnt
3: is. Ami még eszembe jutott erről, hogy ugye viszitek, meg hogy segítitek az embereket, tulajdonképpen a rászorulókat, hogy elviszitek ivartalanítani a cicákat, mondja hímeket, nőstényeket egyaránt, tehát kandúrokat és kanca vagy
4: még. Kanca.
3: És hogy mennyi ennek az anyagi vonzata, mennyibe kerül egy ivartalanítás most? Tehát, hogy mondtad, hogy erre sokan nem tudnak áldozni pénzt, hogy ez mekkora összeget kell elképzelni a hallgatóknak? Nagyságrendileg. Nem kell pontos összeg nyilván, csak úgy nagyjából.
5: Hát ugye nekünk kedvezményt azért biztosítanak az állatorvosok, de így is jár 20 ezer vagy a fölötti összeg a nősténycica, kandúr az olyan 15 ezer környékén mozog, de hát a rendesen az ennél magasabb, úgyhogy ahol több cica van, vagy tényleg rászorulok, az már nem megoldható sok családnál.
3: És mennyire kell szemléletet formálni? Tehát mennyi olyan van, hogy eszükbe nem jutna, mondjuk van egy nagyon porta, ahol nőnek a cicák ezerrel, és szaporodnak.
4: Jönnek a cicák ezerrel?
3: Igen, tehát hogy mondjam, mi osztódnak, mint a bacik, és akkor elképesztő mennyiségű cica van, és hogy nem foglalkoznak velük. Ez mennyire jelenti?
6: Nagyon-nagyon-nagyon kellene ezt változtatni, azt gondolom, tehát ennek két fontos okát is tudnék mondani az ivartalanításnak. Tehát egyrészt az, hogy megelőzzük ezt a túlszaporodást. Tehát egy cicából két év alatt simán van 200 cica. Tehát ezt kezelni már szerintem lehetetlen. A másik oka meg az, hogy nagyon-nagyon sok betegséget meg lehet vele előzni. És igazádiból a gazdáknak is érdeke lenne, mert egy-egy betegségnek a megelőzése egy ivartalanítással, azt gondolom, hogy sokkal kevesebb költség, mint esetleg egy nagyobb betegségnek a gyógyítatása az állatorvosok által.
5: Én még ezt hozzáfűzni valam, hogy én sokszor kívánom azt, hogy így járok a városba, vagy itt a környező falvakba, és megváltam, hogy sok cica van egy helyen, akkor becsöngetek, és ajánlom a segítséget. És hát sokan örülnek neki, de sokan elutasítják még így is. De azt, hogy tényleg nem kellene fizetni, meg elvinnénk, visszavinnénk neki.
6: Igen.
5: És még úgy sem egyeznek bele, mert hogy fogyóeszköz, meg úgy is.
3: Ja, hogy azért szaporodjanak, hogy mindig legyen? Tehát, hogy nem az van, hogy van egy-két macska, igen, meg akarnak tartani, igen, hanem hogy úgy egy ilyen macska létszám legyen a porta körül. Egér.
5: És hát őket nem lehet meggyőzni. Még régen próbálkoztam, de hát most már rájuk vagyom, mert aki ilyen felfogásra sem lehet meggyőzni.
6: Ó, hát kapunk hideget, meleget.
4: Ja, csak Konszti rám nézett, de egyébként érdekes, pont ezt akartam kérdezni. Tehát, hogy mennyire lehet meggyőzni az embereket, akkor ezek szerint vegyes. Bár azt mondod, hogy vannak jó példák, tehát van, aki azt mondja, hogy örömmel veszi, és akkor, hogyha ti ezt megteszitek, akkor megköszönni, és akkor látok hangja. De remélem, ez se úgy van, hogy nem tudom, szokja évente egy, tehát azért vannak ilyenek, akik.
5: Persze. azért sokan örülnek. Most az utóbbi években elég sok siker volt, de most az utóbbi egy hónapban voltam több helyen, ahol elutasítottak, úgyhogy meg is lepődtem, hogy mostanában nem volt ilyen széria, hogy ennyien elzárkóznak.
6: Legjobb az, amikor valaki elutasít minket, és akkor egy pár hónap múlva előkerül, hogy hát segítenünk kellene a gazdásításban.
3: Ja, mert hogy a cicák közben megszülettek, és akkor...
6: Így van, és közben jön már akkorák, hogy gazda kellene, stb. És ugye nálunk is mindig vannak mentett cicák. Uh-huh. Tehát most szerintem kettőnknél, hát hogyha 30-at besatszolom, akkor azt hiszem, hogy közel járok hozzá, tehát vannak kisebbek, nagyobbak, vannak nálam is bent ragadt felnőtt cicák, vannak picik, a Nikinél ugyanúgy felgyógyuló félben lévő kölykök, és az elsődleges nekünk az, hogy azokat, akiket mi megmentünk, őket tudjuk gazdához juttatni. Tehát ha lehetne, az összes cicának gazdát adnánk, tehát a házi szaporulatnak is, mert megszakad a szívünk, amikor nemet kell mondani, vagy nem tudunk behozni valakit. De például, amikor jön egy segítségkérés, és azt kell mondanunk, hogy nem tudjuk behozni, mert teli vagyunk. És akkor megkapjuk azt, hogy de miért, mert. És nem tudjuk mi... Ez a dolgunk, és nem tudjuk mindenkinek megmagyarázni, hogy egyrészt karanténoznom kell. Tehát nem hozhatok be úgy cicát, hogy hello, szia, meghoztam, és beteszem a többiek közé.
4: Igen, persze.
6: Tehát azért vannak olyan fertőző betegségek, amikkel én azt mondom, hogy egy cica miatt mondjuk 8-nak az egészségét kockáztatom ott. Vagy éppen külön kell tennem. Tehát amikor már a garázsom van megcsinálva keneleknek. A Nikinél ugyanúgy egy kis garázs van megcsinálva. De megyünk a pincébe, mert oda még befér egy ketrec. Megyünk a szobába, mert oda is befér egy ketrec, de akkor már a saját cicáidat nem engedheted be arra a két hétre. És ilyenkor mondjuk azt, hogy nem tudjunk behozni azt a cicát. És nem értik meg, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy figyelj, neked is van egy kis garázsod, vagy neked is van egy pincéd, ha kell, akkor segítünk, akár ha van szabad ketrecünk, van szabad kenelünk, összecsukható szobakenel, alomtálca, bármi, nagyon szívesen adunk, de sokszor ezzel se élnek.
3: De hát az ilyenkor az a mondás, hogy akkor, de hát nálatok kell, hogy legyen, mert ti vagytok az állatvédők, nem?
6: Igen. És hiába mondjuk, hogy az elsődleges célunk az ivartalanítás, az, hogy nálunk bent vannak cicák, és behozzuk azt, aki segítségre szorul, vagy éppen a rossz helyről, a kolóniából a kicsiket, hogy éppen most a télre ne maradjanak kint, és maradjanak életbe, és próbálunk meg gazdát szerezni. Uh-huh. Ez a saját önkéntes vállalásunk. Uh-huh. Tehát nem a fő célja az egyesületnek, ez csak a mi kis agymenésünk, ugye?
3: mennyi a maximum létszám, amit egyszerre tudtok tárolni? Hát szóval így gondozásotokban tudni.
6: Hát figyelj, most már túlvállaltuk magunkat.
5: Nagyon. Ez attól is függ, hogy felnőttekről vagy kölykökről van szó, mert kicsi kölykökből többet is el tudunk helyezni, mert először, amíg picik, addig ketrecben is el vannak, talán találunk addig gazdit, amíg növögetnek, de hogyha nagyobb cicákról van szó, azokból azért nagyon kevés, amit meg tudunk oldani. Főleg így hosszú távon, mert nagyon nehéz gazdikat találni, és valahogy hónapokig, évekig is nálunk vannak, és ugye akkor foglalják a helyet, és nem tudunk a további cicákat addig behozni, amíg nem gazdisodnak.
4: A macskánkról van egy olyan, hát nem képzett, mert tulajdonképpen valós dolog ez a macskákkal kapcsolatban, hogy hát ugye a fedett vadállatok öntörvényűek, azért amikor így el kell őket tárolni, ahol biztos, hogy szóval hogy vigyázni kell rájuk, ketrecbe tenni, stb. Tehát hogy biztos, hogy nem érzik magukat komfortosan, borzasztóan nehéz dolog ez, tehát akkor mindegy, de nem tudom, mennyire van köztük különbség, vagy egy öntetően azt mondani, hogy nagyon vadak ilyenkor, vagy nagyon bizalmatlanok, vagy nagyon félnek. Vagy van valami trükkötök arra, hogy hogyan lehet, hát nem tudom, minimálisan otthonosabbá tenni nekik, vagy biztonságosabbá, vagy bizalomgeresztőbbé tenni nekik a környezetet?
5: Hát ugye ez nagyon változó, mert amelyik szelíd cica, ők jól el vannak, de rengeteg olyan ifjakkel kerül hozzánk, például a kolóniákból, akik nem szelidek, nem szoktak emberekhez, uh-huh. és akkor őket azért hetekig kell szedítgetni.
6: Hát vagy évekig. Lásd a Tilki esetét nálam, ugye?
3: Hát ha egyáltalán sikerül, gondolom.
6: Van 3 éves, és még mindig nem tudom őbe venni.
3: Jó, hát lehet, hogy nem is cél, vagy hát már az talán elég, nem, hogy mondjuk, ha valaki esetleg örökbe venné, akkor ott, hogy ott el tud lenni nála.
6: Hogy igen, megmarad. Ez most már működne nála is, igen. Egyébként egy gyönyörű ezüst cénmoszticáról van szó.
4: Bocsánat, és... csak egy csillagos közbeszúrás, hogy ezt a macska kolónia szót, ezt ki tudjuk pontosan fejteni, vagy tudunk egy definíciót mondani, hogy pontosan mit írtunk ez alatt?
3: Hát, ha hallgatók nem tudják, vagy nem ismerősek ebben a szakzsargonban.
6: Igazándiból a cicáknak egy olyan csoportját értjük, akik egy területen élnek.
4: Gang.
6: Esetlegesen ők mondjuk egymásnak a gyerekei, uh-huh. gyerekeinek a gyereke, vagy éppen csak az odaverődött, de befogadták mondjuk maguk közé, és mondjuk ez lehet egy 10-15 fős kolónia is például. Uh-huh.
3: Ez, tehát tulajdonképpen a kóbor macskák egy...
4: Nagy családja.
3: Igen, egy
4: és a nagy család alatt értendő az is, akit hogy befogadnak családba.
6: Igen, van ilyen is, igen, hogy befogadják, van olyan, hogy mondjuk anya gyerekei és azoknak a gyerekei, tehát az a nagy családi összejövetel.
4: Hát igen. Hát ahogy régen mondtak tudod az embereknél is, hogy több generáció együtt, igen, ez ott is. Csak
6: valami ilyesmi.
4: Viszont gyorsabb ennek a generáció kicsit így.
6: Igen, hamar növő generációk, igen.
3: És ezek kapcsán ugye ez a macskáknak, tehát a kóbormacskáknak ez a természetes formációja, vagy vannak akik kimondottan egyedül élők, és így változó, hogy most kik akik csoportban élnek, kik akik egyedül, tehát ez a természetes megjelenés formája, úgymond a macskáknak, vagy inkább az egyediek, csak néha összeverődnek?
5: Inkább együtt szoktak élni, ugye ott az ivaros kandúrok azok, akik így vándorolhatnak, uh-huh. nagyobb területeket bejárnak, és ide-oda csapódnak, de így a nőstények azok általában kolóniába élnek.
4: Uh-huh. Előbb elfelejtettem feltenni kérdést, és akartam kanyarodni, amikor az állatorvos ivartalanít, utána mindig ugyanaz a processzus egy macskánál, vagy utána eldöntitek egyénileg elbírál, vagy mi történjen utána az illető állattal?
6: Hát a vadaknál mindig az a verzió van, hogy ivartalanítás után 24 órát tudjuk úgymond őket biztonságosan tartani, hát kínzás, nem kínzás, de a hordozóba.
4: Igen.
6: Ugye kell az, hogy kiürüljön nekik az altató hatása, a fájdalomcsillapítót, antibiotikumot, ugye hosszú hatásúrat kapnak ilyenkor. Ha úgy van, akkor ugye mindenki kap spotont, ugye akkor egy kis bolhaírtó, stb. Ilyen azért kerül rájuk. És akkor utána vannak visszaengedve az élőhelyükre. Sajnos arra lehetőség egy-egy vadabb cicánál, hogy mondjuk hello, szia, kiveszlek a hordozóból, beteszlek egy ketrecbe, és majd visszaviszlek 2 hét múlva varratszedés, hát nem biztos, hogy lenne kezünk. hogy visszategyelek én abba a hordozóba, és akkor most engedlek vissza, hogyha netán beteg a cica, és tovább marad nálunk, na, onnan viszont már jön az, hogy hát szerintem egyikünknek sincs szíve visszaengedni, és akkor megpróbáljuk gazdásítani. Aztán, hát ez a próba, ez sokszor tényleg hónapok vagy évek.
3: Uh-huh. És egyébként mennyi lenne az optimális lábadozási idő? Tehát mondta, ez a 2 hét, tehát akkor hogy oldják meg a varratszedést? Például ugye, hogy normál esetben akkor ennyi később vissza lehetne vinni, na most ezeket nyilván nem lehetne visszavinni. Ilyenkor mik a megoldások erre?
5: A felszívódó varratot kapnak, ami magától ki fog nekik esni. Uh-huh. De igen, hát sokan például 2 hétig lábadoztatnak, de ezt nem értem, hogy tudják megoldani a vadcicák esetében például. Meg tényleg az, hogy 2 hét után már nem lenne szívünk visszaengedni őket.
6: Sokszor így sincs, tehát sokszor így, és megszakad a szívünk mindegyikért.
5: Igen, amelyik olyan kis kedves szelíd, sokszor nehéz azért visszavinni, de most kiposztoljuk őket, hát ha valakinek megtetszik, de sajnos nem nagyon sikerül.
3: hogy szoktátok a gazdikeresést intézni? Facebookon? Vagy hol lehet megnézni a, hogy mondjam, a macska repertoárt, amiből esetleg választani lehetne?
6: Igen, van mindig egy-egy albumunk, amiben vannak a gazdikereső cicáink, tehát így a Facebookon megtalálnak minket, hogy Macska Kommandó. És mindig vannak posztjaink egy-egy cicánkról, szinte napi szinten, mert most annyian vannak. És akkor általában ugye kérjük a követőinket, hogy osszák ezeket a posztokat, mert hát csak a megosztások adnak esélyt arra, hogy esetleg olyanhoz kerüljön egy-egy posztunk, aki tényleg a kép alapján vagy beleszeret abba a cicába, vagy tudja, hogy ez a cica ez mondjuk hasonlít az övére, és esetleg azért választana mentett cicát. Nagyon nehéz ez is, most egy jó ideje áll a gazdásodás, pedig aztán szebbnél szebb cicáink vannak szerintem.
3: Hát minden cica szép igazából szerintem.
4: Ja, igen.
3: Erre nehéz mást mondani. Az jutott még ezzel kapcsolatban eszembe, hogy itt említettétek, hogy két dolog, most ugye mondtátok a vadcicákat, akikkel nagyon nehéz bánni ilyenkor, de hogy én azt vettem észre, mert például a rókamentés esetén az sokszor egy jellemző dolog, hogy a róka az egy vadállat nyilván, tehát semmi kapcsolata nincs az emberrel, nincs hozzá, nincs készhez szokva egyáltalán, és jó is ez így, hogy úgy kerüljön ki a kezelésből, hogy nem is szokik oda, de hogy amíg nagyon nincs jól, és amíg nem kezd jobban lenni, akkor majd megint újra elvadul, de amíg nincs jól, addig valamennyire átengedőbb, és valamennyire hagyja a segítséget. Ez például a macskáknál mennyire jellemző?
6: Teljesen. Nálam például van egy cica, a Párduc. Ő az a fajta gyönyörű szép cirmos, neki ez a magának való. És már itt van 3 éve, figyelj, túlélt mindent. Túléltük vele a parvót, túlélte a fipet, 84 napos kezelést. Amikor beteg volt, akkor ő a legkezesebb, legcukibb doromboló gépezetté vált. Milyen jól vagyok, hello, majd rád morgok. Köszi, ne nyújj hozzám. Ugyanez.
3: Csak azért, mert hogy a súlyos eseteknél ez azért valamennyire talán segíti a velük való foglalkozást.
5: Igen, amelyik teljesen vadcica, azért ők akkor sem szelidek, amikor mondjuk baleset éri őket, úgyhogy azért az nem egyszerű sokszor. Azért őrájuk nem jellemző annyira szerintem, amelyik tényleg ilyen embert még nem látott közelről, ők azért nem szelidek, sajnos.
4: Lányom, hogy
5: amíg
4: szoba került az előbb egy betegség, pont erre akartam az előbb rákérdezni, ugye eddig se volt vidántúja mondjuk kóbor vagy nehéz sorsú macskák, ez sem volt egy felemelő téma, de egy kicsit még, hogy mondjam, egy picit szomorú témáról is kell beszélnünk, hogyha mondjuk sérült vagy beteg macskáról van szó. A legsúlyosabb esetek milyen állapotban kerülnek hozzátok? Természetesen arról beszélek, amikor még azért így van mit velük kezdeni, de mik szoktak lenni általában a mondjuk súlyosabbnak számító esetek?
6: Nagyon sok autóbalesetes cicánk van például. Náluk általában lábtörés az, ami úgymond a túlélhető verzió. Aztán van, amikor már gerinctörés. Na, ott sokszor nincs tovább. Aztán ugye jönnek nekünk a macskanáthások általában.
4: Igen, akkor.
6: Ugye, akik kicsinkét kerülnek hozzánk, őket azért általában az első pillanatban úgymond próbáljuk szűrni észre, leukózisra, erre mindenképpen. Aztán hát mondom, ahogyan említettem, volt már fipes cicánk, túléltünk parvót, mit éltünk még túl, Niki? Mindent szerintem. Ami csak lehetett, szerintem már minden volt.
3: És magatokat hogy véditek? Hát, hogy azért nyilván vannak a macskákkal kapcsolatban is zónózusok, tehát amit azért el lehet kapni nektek is, hogy ezzel kapcsolatban mik a megoldások, vagy mik a... Sikerült eddig ezeket mind kiszlalomozni? Mert azért nyilván a macskák is hordoznak sok mindent.
6: Hát mondjuk nekem például veszettség elleni oltásaim, ez gyönyörűen megvannak. Úgyhogy szerintem konszti talán neked is.
3: Igen.
6: Azért mondom, úgyhogy ez ellen úgymond védve vagyunk. A többit azt ugye elég jól sikerült kisakkozni. Talán igazándiból van egy tévhit szerintem, hogy a macskabetegségek terjednek emberre. Ez szerintem nem igaz. Uh-huh. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy a macska éces, attól nem lesz éces az ember például. De volt már ilyen kérdésünk, tehát most halálkom olyan. A macska nátha az nem ugyanaz, mint az ember nátha. Uh-huh. Akkor a macskáknak is van koronavírusa. Igen. Nem ugyanaz, mint nekünk a koronavírusunk. Tehát elég széles körű az ő betegség skálájuk is, de nem egyenértékű azzal, hogy mondjuk mi ezt holnap után elkaptuk.
3: Meg azért érdemes, hogy mondjam neked, érdemes azért mondjuk egy tetanuszra is fölkészülni, most csak így a védekezés, vagy az előzetes...
6: Igen, az is van.
3: Hát igen, azt még muszáj is, de hogy én azt hallottam, vagy nem tudom, amennyire összehasonlításom van, meg beszélgetek ugye állatmentőkkel viszonylag elég gyakran, hogy a macskák karmolása, harapása nagyságrenddel fertőzőbb ilyen szempontból, mint akár másik kutya vagy rók, még akár a rókánál is. Úgy hallom, akiknek így van rálátása többféle állatra.
5: Én eddig megúsztam szerencsére, mert sokszor haraptak már meg macskák, de nem lett belőle gond. Nem szoktam elmenni dokihoz sem, mert nem akarom magamba oltatni veszettség ellen.
3: Aha.
5: Úgyhogy...
3: De nem is ez nem is csak ez, hanem hogy sokkal később gyógyulnak, tehát hogy rondában begyulladnak talán a sebek.
5: Hát, hogy a feldagad, és a pár napig azért elég fájdalmas, de... Igen. Erre szokott jönni.
6: Tudnak szép sebeket csinálni, tényleg is valahogy. Igen, mindig van. Tehát, hogy szerintem valaki találkozik velünk, hát úgy könnyékük biztos, hogy úgy nézünk ki, mint aki valami tüskés bokorból jött éppen ki, azt nem pedig csak macskák. De mindig van rajtunk karmolás. Néha éppenséggel csak úgy kedvességből van egy karmolásunk.
3: Ja,
4: hát érezzétek a törődést. Ez jó, mert egy picit elementek meg a kérdésnek, ez nagyon jó, tehát nagyon szépen mindig megágyaztuk a kérdésemnek, mert pont azt akartam megkérdezni, hogy még sérült macskáknál. Ugye az állatorvos ellátja, ez világos, de hogy utána nektek mennyire nehéz a feladatotok, vagy mennyire kellett, hogy mondjam, kiképeznetek magatokat abból, akár betegségből, akár sérülteknél, hogy hogyan kell egy ilyen macskát ellátni, mert azért őszintén szóval mondjuk egy macskát tartani, az is felelősség, de hogy nagyjából is sok embernek sikerül, de hogy beteg vagy sérült állattal dolgozni, vagy együtt lenni, az egy kicsit más tészta.
6: Az évek során szerintem nagyon jól ránk rakadt ez a betegellátás, úgymond. Uh-huh. Tehát nagyon sokszor van az, amikor mi elővesztük a fecskendőt, és mondjuk abból kell táplálni a beteg cicát azért, hogy életben maradjon. És most nem csak a kismacskákra gondolok, hanem hát volt nekünk több ilyen esetünk is, amikor felnőtt cicát kellett úgymond az életbe visszahozni. Uh-huh. És... akkor ugye a legeslegelső a folyadékpótlás általában nekik, amikor mondjuk egy szinte egy elfekvő állapotba kiszáradt a cica, akkor nekünk az az első. Aztán kénytelenek vagyunk néha szurizni, már ezt is meg kell tanulni, hát figyelj, a gyógyszerbeadás, hát az meg már szerintem rutin meló.
4: Pedig az legendásan nem egyszerű egy macskán.
6: Hát most képzeljétek el, volt egyszer egy olyan esetem, hogy mentem pápára az állatorvoshoz. Ugye én cerdömökről általában pápára járok, mert én csak meló után tudok indulni, úgyhogy ez nekem még egy plusz feladat, hogy hello, szia, szevasz, akkor tegyünk meg egy 60 kilométert oda-vissza. És hát nagyon sokan voltak, és volt egy házas pár, akik hoztak 4 cicát, és semmi másért, nem csak ugye féreghajtó tablettát, ők nem tudják beadni.
4: Hát igen, van ilyen.
6: Jó, oké, de hát sokan vannak, hát ugye ilyenkor nekem is az, hogy huha, hát ez még egy-két óra itt, Jézusom, mi lesz? És hát mondom, figyelj, eltüntetek magam előtt úgymond 4 macskát, És akkor mondom, hogy megoldom én ezt nektek, tudod. És akkor a látogatói WC-be egyesével macska hordozó be, mert hát ugye az zárható, tehát onnan nincs bont, hogyha úgymond a macskát első pillanatban. És szépen ott lerendeltem a gyógyszerbeadást, és akkor utána mondják, hogy nézték, hogy a kamerán ott be, hogy mi történik. És mondom, hogy így félrekhajtó, tehát mondom, lerendeltem helyettetek, baj. És nem, megköszönték, hogy halleluja, egyenkövesen, mert akkor éppen megint egy olyan nap volt, hogy őrület volt ott is.
3: Hát ez mindenkinek jó volt igazából, neked is, mert előbbre jutottál a sorban, nekik is, mert hamarabb végeztek, és az orvosoknak is, mert hát kevesebb dolgukat.
4: Cica, nem biztos, hogy egyből érezte, de neki is.
3: Persze.
6: Igen, azóta is, hogy közben-közben nézem, és a múltkor megint találkoztunk ugyanúgy. És akkor mondják, hogy hát most nem gyógyszerpartlás, most más van, hát nem, akkor azt a rendelőajtót azért meghagynám.
4: Nem tudom, hogy át tudunk-e menni ilyen közszolgálatba, hogy esetleg el tudod mondani, hogyha annak, aki fél tőle, vagy nem tudja, tehát van-e valami praktikád, amivel, vagy csak egyszerűen őstehetség vagy, és neked jobban megy a gyógyszerbeadás. Tudsz-e valamit mondani azoknak, akik hát egyszerűen beleőrülnek, és beleőszülnek, és képtelenek megcsinálni, mert...
3: És nincs idejük céldömökre levinni a macskát.
4: Igen.
3: Beadnak neki családnak. Igen.
6: Hát igazándiból én nem használok se gyógyszerbeadót. Ugye vannak ezek a kis műanyag, kis úgymond belövők, hogy belövöd a cicuszájába a gyógyszert. Hát igazándiból a füle felől hátulról úgymond, hogyha szétnyitod a cicuszáját, akkor a oldalról megfogva két oldalt, egyik kezeddel, a másikkal, meg én legalábbis a nyelvtövéhez teszem be nekik, összecsukod a száját, egy kicsit meghúzod alul a nyakánál, igen, és kénytelen nyelni a cica. Nálam ez a módszer, én így csinálom, nem tudom, a Nikinél szerintem megint más, de a Niki is ugyanúgy profi bent, szóval...
3: Tehát, hogy ki lehet ezek szerint úgy...
5: Én is így szoktam csinálni igazából, hogy lenyomom a torkán, amennyire tudom. Ha nem sikerül teljesen lenyomni, akkor meg én is a nyakánál lesimogatom. Aztán majd csak lenyeli. De azért van, hogy meggyűlik a bajunk, és visszaköpködik.
4: Ja, nagyon, azt tudom, ismerem őket, tehát nagyon, nagyon technikásak ebben, hogy hogyan kell.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez nem semmi.
4: Azt hiszem, talán még az a határozottság, nem? Talán az, ami egy ilyen praktika, hogy így, szóval, mert ha nem, akkor nagyon ellent, akkor nagyon ellent vagyis mondják, akkor nagyon elhúzódik a processzus, ez hogy néhány másodpercre beszélünk, de az már épp elég, hogy vagy kiszökjön, vagy megharapjon, vagy rájön, hogy tudja kikötni, tehát nagyon határozott mozdulatok. Mindezt, amit elmondtatok, ezt szerintem korrekt. Igen, mindezt gyorsan és határozottan, és ez a titok.
5: Ha sikerül lenyomni, akkor észre se veszik szinte.
6: Persze, ne legyen neki ideje meg ijedni, hogy mit
4: akarsz. Igen, felfogni, hogy mit akarsz. Hát igen, és azt mindenki fogadja el, hogy a következő percekben nem lesz a kedvence macskának, de hát mindegy, majd megbocsátja. Tehát nyilvánvalóan most bocsánat, a hallgatók számára...
3: Jó macska mindent, megbocsát.
4: A hallgatók számára most a saját macskáról beszéltünk, tehát nyilván ők valószínűleg a sajátjukat, tehát hogy nem fog a következő percekben nagyon szeretni, de ma meg békél, tehát azért nem nagyon haragtartók azért a végtelenség,
3: nekem egyébként megint nagyon jól feldobtátok előbb a labdát, amikor mesélted ezt, hogy ugye mentél át pápára állatorvoshoz munka után, hogy ezt hogy csináljátok, mert nyilván akkor nektek ez nem főállásotok, ugye ezt az alapítványban önkénteskedtek, vagy hát tulajdonképpen ez nektek a munkán túli szenvedélyetek. Hogy tudjátok ezt összeegyeztetni a melóval?
6: Hú, nehezen.
5: Hát sokszor a munka rovására megy azért.
3: Igen?
5: Az biztos.
6: Hát reggeli korai kelés nálam például, tehát ez hát most már a 3/4-6-os kelés nekem ahhoz nem elég, hogy én 8 órára beérjek dolgozni. Tehát, hogy mindenkit ellássák ki almolyán, aki olyan gyógyszerezt, a piciknek éppen most, jó, most már nem cumiznak, hál' Isten, most már eszegetnek. Akkor, de mivel még van picit, akkor délben rohanjál haza, délután, 4 után újra rohanjál haza, ugye ha betegek vannak, akkor más, akkor át kell szervezni mindent. Akkor jön az, hogy van nekem elég szabadságom erre. És akkor, ha nincs, ugye, akkor muszáj kivárnod, vagy azt, hogy 4 órakor induljál. És nekem annyiból szerencsém van, hogy olyan rendelési idővel dolgoznak az állatorvosaim pápán, hogy ők este 7-ig ott vannak mindig. Uh-huh. Úgyhogy én így tudok menni, úgymond, van, hogy velem csöprik ki, úgymond az állatorvosi rendelőt. Aztán hát néha családrovására megy, mert azt úgy szoktam volt mondani, hogy hát bocsi, macskák megetetve, kihalmolva, macska tejet is kaptak, hát nálunk nem főzött senki.
3: Ti fogjatok magatoknak mindig valamit, nem?
6: Hát igen, a család az nem mindig toleráns. De no. Szeretik a macskákat, csak nem mindig toleránsok. Van, amikor azt mondják, hogy besokaltunk, és elég.
3: De azért csak ott vannak még mindig a garázsban a cicák, úgyhogy...
6: Igen, a garázsban még ott vannak a cicák, de már volt, amikor kaptam zsarolást, hogy jó, akkor én kiköltözök a műhelyébe. Keveres Mihály fára, tehát véletlenül sem szeretem őket.
3: Ott is lehetne pár cica egyébként, most csak így...
6: Van ott is.
3: Ja, igen.
6: Van műhely micink, igen, tehát és ott is etetve is van, ivartalanítva is van, és ha arra keveredik valaki, akkor ő is etetve van, de ő sem lesz kapva ivartalanításra.
3: Azt lehet mondani, hogy egyébként az utóbbi években különösen, de ez már szerintem évtizedes folyamat, jó, oké, mondhatjuk azt, hogy mióta az emberi történelem létezik, valamennyire megvan, hiszen már az egyiptomiak is istenként tisztelték őket, de hogy a macska tartás, meg a macskák egyre inkább kultusz lényé mémes kedvencé válnak, hogy ez tulajdonképpen felétek, ugye sok mondjuk ilyen kisfalvakba hasonló is ellátogattok, mennyire igaz ez még? Tehát, hogy azért, vagy azért még falvakban, stb. Még inkább azért a fogyóeszköz, meg a fogjál magadnak valamit, most egy visszatérve az előző mondatra, csak igen, ezt most a macskának mondják, hogy áll most a helyzet, hogy mennyire tartják állatszámba, vagy inkább úgy mondom, hogy társállat, társszámba a macskát jelenleg a praxisotokban, a ti területeteken.
5: Hát a falvakban még mindig fogyóeszköz azért az a megfigyelés. Tényleg az idősebb generáció még úgy áll hozzá. Talán a fiatalok azok már inkább társállatnak tekintik. De persze mindegyikre van ellenpélda is. Láttunk már mindenféle történetet.
6: Láttunk és hallottunk is mindenfélét, igen. Nagyon-nagyon nehéz egyébként ezen a szemléleten változtatni. Én még mindig azt veszem észre, hogy annak az állatnak, amelyiknek nincsen haszna, úgymond. Tehát nem csak a macskára értem, én ezt érthetjük a putyára is. Igazándiból az majd lesz másik.
3: Uh-huh. Hát de azért van haszna.
6: Nem jött haza. Ja, nem, aha, ja. Majd lesz másik. Aha. Beteg, állatorvos. Hát régen is volt beteg. Ah, igen, csak régen sem ment utána haza.
5: Hát sokszor mondják, hogy ugye megengedik, hogy elhozzuk ivartalanításra az állatot, de azt mondják, hogy jó, visszafe hozzák. Most már visszavinnünk, mert nem tudjuk hová tenni. Nincs megoldás ugye az ilyen esetekre, úgyhogy csak az ivartalanításba tudunk segíteni.
3: És hogy mondjam, mennyi, tehát itt azért még elég sok szokott olyan is lenni, hogy például megtaláltok, vagy nektek bejelentik, hogy tudjátok, zacskóba ki vannak dobva valahol a kis cicák, vagy hasonlók. Az is előfordul azért, vagy ez már azért talán a múlté, ez a gyakorlat?
5: Előfordul, igen. Hát ugye olyan nagyon kis pici cumisokat mi nem tudunk megoldani, úgyhogy akkor vannak olyan cicamentők, akiknek szoktunk szólni, és azért be szokták vállalni. Idén is volt pár talált ilyen kis picike cumis cica, akit átvettek tőlünk.
3: Uh-huh. Jó.
5: Sajnos még most is előfordul, hogy kirakják őket.
3: Jó a viszony egyébként a körzetben a többi állatmentővel, mert ugye a magyar állatvédelemnek az egy ilyen kvázi legendás, hát hogy mondjam, jelensége ez a most kis túlzással meg viccesen szól, hogy mindenki után mindenkit, tehát hogy de azért ott jó a viszony a többi kolléga a szervezettel?
5: Igen, itt azért jó. Nincsen
6: konfliktus, tehát igazániból egy célért küzdünk, sokszor más-más módszerekkel tudunk menni, mert akinek menhelye van, az egy kicsit úgymond szerencsésebb ebből a szempontból, vagy esetlegesen mondjuk a nagyobb szervezeteknek esetleg vannak alkalmazottaik, és akkor ő azt tudja, hogy reggel 8-tól délután 4-ig el van látva mindenki. Uh-huh. Úgyhogy ők ebből a szempontból szerencsésebbek, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy mi vagyunk a megyében a legkisebbek. Uh-huh. De hát kicsi a bors, de erős.
4: Áttérve arra, hogy tehát a macskatartás, hogyha gazdit kerestek esetleg egy cicának, ez mennyire nehéz manapság egy ilyen, hogyha megfelelő, felelősségteljes gazdit találni, illetve mik a kritériumai? Tehát, hogy mennyire kell olyannak lenni, hogy nem tudom, bebizonyítja is papírokkal, és nem tudom, fotókkal igazolja, hogy az ő lakhelye, és nem tudom, micsoda, minden oké lesz, vagy nem. Tehát igen, tehát mik a kritériumai, és mennyire nehéz ma ilyen jó gazdát találni?
5: Nagyon nehéz. Igazából olyan sokkal tapasztalatunk volt, hogy egyre nehezebben bízunk már vagy bárkiben. Uh-huh. És hát ugye nyilván vannak feltételek, ugye általában benti tartásra, egyik a cicáinkat, ivartalanítási kötelezettséggel, kapcsolattartással, uh-huh. meg szoktunk szerződést is írni. Uh-huh. Ugye aki ezekbe beleegyezik, az már igazából egy jó pont, de emellett még el szoktunk velük beszélgetni, hogy volt-e már cicájuk, vagy mi történt az előző macskával. Biztos, hogy csak bent lenne, vagy ki is fogja engedni, mert ugye sokszor előfordul, hogy azt mondják, hogy bentre keresnek, de közben már igazából arra gondolnak,
3: hogy ja, hogy tehát egy úgymond átverik a rendszert, arra gondolnak.
5: Igen, hát nagyon nehéz kiszűrni tényleg, hogy
6: van, aki akkor eltűnik, amikor azt mondjuk, hogy van örökbefogadási szerződésünk, és át tudom küldeni e-mailbe. Hát a pillanatban volt, nincs. Hoppá.
3: De már hogy? Mármint, hogy mi itt, ez ijesztő, az e-mail, a szerződés?
6: A szerződés. Az, aha. hogy szerződés. Pedig a szerződésben is csak azok vannak, amik az előbb a Niki elmondott.
3: Tehát alap dolgok tulajdonképpen.
6: Alap dolgok, így van, így van. Mi vagyunk azok, akik még mindig azt mondjuk, hogy tehát általában már úgy kerülnek ki tőlünk a cicák, hogy szűrve vannak macskaécre, leukózisra, oltásaik megvannak, és még mindig azt mondjuk, hogy nem mondjuk meg, hogy 40 ezer forint, 50 ezer forint, tehát mi azt mondjuk, hogy önkéntes hozzájárulás, mert ebből tudunk tovább menni, hogyha valaki egy örökbefogadás esetén azt mondja, hogy figyelj, tudok nektek adni 5000 forintot, vagy adok egy zsák macskakaját, vagy egy 12-es halutasakost, mi újjongva és mosolyogva fogadjuk, mert minden jól jön. Uh-huh. Tehát még nem határozzuk meg, hogy ennyi és ennyi az örökbefogadás díja. Természetesen ebből tudnánk tovább menni, tehát ebből tudunk úgymond menteni, vagy állatorvost fizetni, vagy csak kakaját venni.

0: Másik macska, ez egy érdekes kérdés, mert érted, nem ismerek ilyen a macskát, szerintem a Földön, aki egy óra alatt elfogadna azt, hogy a teritoriumára beengedik egy másikat, de tehát az egy-két nap is még szerintem minimum türelmi idő, gondolom én, vagy nem tudom.
1: Tudod, a róka fogta csukány sepe, tehát az is baj, hogyha félénk egy cica, az is baj, hogyha hiperaktív egy cica.
0: Bocsánat, az előbb még megütött a fülemet, hogy mondtátok a szerződést, és nekem ugye ebből eszembe jut az, hogy van ugye szerződésszegés, tehát hogyha ugye aláír a szerződés, meg vállal dolgokat, mi van akkor, hogyha nagyon súlyosan és erősen kiderül, hogy nem tudta, vagy nem akarta betartani, hogy ilyenkor adnál magát jön a macska kommandó, és rátér a rajtot, de hogyha kicsit a valóság meg a nem hülyeség talál maradva, tehát hogy ilyenkor mi történik, amikor valaki ez kiderül? Hogy...
1: Bár tudnánk menni és terepruhába rájuk törni az ajtót, és egy pillanat alatt hazahozni a cicákat, igazándiból akkor kezdünk el szervezkedni. Uh-huh. Hogy most haza tudjuk hozni, valaki máshoz tudjuk tenni. Uh-huh. Igazándiból elsőre mi mindig a cicát nézzük, a cica érdekét, a cica uh-huh. személyiségét. Uh-huh. Tehát, hogyha egy cica mondjuk nem jött ki öt másik macskával, akkor nem biztos, hogy most megint vissza kell tenni öt másik macska mellé. Uh-huh. Mindig megpróbáljuk maradéktalanul megkeresni a lehetőségeket, hogy hogy is merre tovább tudunk menni. Nagyon nehéz.
2: Hát ugye itt két
1: ez olyankor nagyon nehéz, pláne amikor teli vagyunk. Tehát most én nálam például pár napja jött vissza egy cica, egy hónap után, azért mert hát túl játékos, túl eleven, a másik az nem ennyire veszélyes, de hát ugye két cica egymást kergeti, az egyik éppen fölmegy a függönyre.
0: Az a dolga.
1: Igen, és akkor tudod, tehát elhozod a cicát sírva, mert igazán a cica ott amúgy jól érezte magát, egy másik kölyök macskával együtt, és visszateszed egy hónap után mondjuk egy kanapéról, vagy egy ágyból, visszateszed a garázsba, és lehet, hogy van még ott az a cica, akit ő annó ismert, de az egy hónap után már egyiket se ismeri föl. Igen. Uh-huh. És kezdjük előről. Szóval ezek, nem tudom, tehát engem például lelkileg nagyon megvisel. Tehát ha hiszi valaki, ha nem, én nagyon sokat sírok az ilyen miatt. És hogy ezt meddig lehet úgymond bírni, hogy ide-oda vannak csak dobálva, mert hát csak egy macska. Mm. Nekem meg szerintem a Nikinek is, tehát mi ketten olyanok vagyunk sokszor, hogy hát a gyerekünk erőlünk, akkor ő értük is mennénk tényleg kommandós ruhába is, és rájuk törnénk az ajtót.
2: Hát ugye itt két típusú olyan nem megfelelés van. Van, amikor arról van szó, hogy a gazda a lehető legjobbat szeretné, de nem tudja, mert vagy azért, mert rutintalan, vagy egyszerűen kiderül, hogy mégse olyan ember. Meg olyan is van, amikor ugye tényleg a nem törődömség miatt van probléma. Itt nyilván azért gondolom, hogy mondjam, van elbírási különbség, tehát ahol mondjuk arról van szó, hogy csak béna az örökbefogadó, és emiatt nem jók a feltételek, akkor azért valamit segítetek, gondolom. Inkább az a cél, hogy segítsetek, mint hogy elhozzátok, nem? Tehát, vagy ezt most csak úgy gondolom.
1: Persze, adjuk a tanácsokat ugyanúgy, tehát most egy helyváltoztatás, egy stressz helyzet egy cicánál annyi mindent kihozhat. Hogy szinte testi tüneteket tud ugyanúgy náluk is produkálni.
3: Örökbefogadás után szinte napi kapcsolatban vagyunk a gazdikban, és hát segítünk mindenben, amiben tudunk, vagy ha tanács kell, vagy valami probléma felmerül, akkor segítjük őket. Tehát ilyenkor mi is izgulunk, hogy hogy alakul a beszokás, úgyhogy igyekszünk nekik támaszként ott lenni.
1: Én szoktam mondani, hogy az első napokban az agyatokra fogok menni a gazdáknak, mert ha nem jön egy kép, vagy egy videó, vagy bármi, akkor én már aggódok, hogy valami történt.
2: Olyan szokott egyébként lenni, hogy valaki nem akarja visszaadni, mert hogy ő neki úgymond rendben lenne a dolog, de azért ti tudjátok, vagy látjátok, hogy a macskának nem jó a helye? Tehát volt már ilyen helyzet? Tehát nem az, hogy kölcsönös úgymond az utálat, meg a, hogy mondjam, hanem hogy arról van szó, hogy ő nem nagyon akarja visszaadni a macskát, de ti egyértelműen látjátok, hogy a macskának nincs ott jó helye.
3: Szerintem ilyen még nem volt. Olyan volt, hogy például elutaztunk Zalaegerszegre egy cicával, hogy gazdisodik, aztán nem hagytuk ott, mert olyan gáz volt a helyzet. Uh-huh. Ilyen többször előfordult.
1: Vagy éppen olyan, hogy jaj, visszahozom, mert nincsen senki, aki vigyázzon rá, és akkor egy 10

0: napig marad, amíg nyaral, meg új munkahelykeresés, meg minden van, és akkor természetesen ugye a 8. nap után azt hiszem, akkor mondtam Anikinek, hogy hát nem fognak visszajönni a cicához. És így is lett.
1: Már azt szerintem van erre ilyen... Igen?
0: Úgy kellett kikönyörögni a cicának a dolgait, az oltási könyvét, az útlevelét, mert ő neki például az is volt.
1: Aha. De akkor már erre van valami kis x-edik érzéketek, hogy így már látjátok, vagy ez mindig meglepetésként ér azért meg benneteket? Vagy már úgy van egy ilyen, hogy hát figyelj, az a típus lesz, aki így azért.
2: Hát azért van megérzésünk, de néha nem hallgatunk rá, és akkor megint csak bebizonyosodik, hogy kellett volna. De hát nyilván nem lehet kiszűrni, meg nem tudhatjuk előre, hogy ki lesz a jó gazdi. Hiába próbálunk elbeszélgetni velük, vagy ha valaki messzebb lakik, akkor szoktunk kérni képet a lakásra, hogy lássuk, hogy hová szerint a cika. Azért, aki annyira szimpatikus, az általában le szokott jönni, hogy az jó gazdi lesz. Amikor meg bizonytalanok vagyunk, akkor inkább hagyni szoktuk a dolgot, mert be szokott jönni a megérzésünk.
1: Hát, de biztosabb.
0: Én most már nagyon nehezen, tehát én már nagyon nehezen bízok. Én nekem nagyon sokat kell valakinek bizonyítani, hogy én elhiggyem azt, hogy ez működni fog. Volt egy elbaltázott örökbefogadásom.
1: No.
0: Igazándiból volt egy cicájuk már, és macska kommandós cica volt, csak a srác az előző barátnőjével fogadta azt a cicát örökbe, és hát az új barátnővel jött hozzám, és azt a cicát választották, akibe másfél év munka volt, a vacicából az ölbe cica esete lett, de még mindig a félénk cica volt, és hát valamilyen szinten én újjongtam, hogy hú, de jó, mert kipróbált cica gazdénk van. És tavaly szeptember 6-án vitték el a vendelt, és szeptember 8-án este elvesztették. Mert hát az a volt a hivatalos információ, hogy azt a félénk cicát, aki nem nagyon jött ki az ágy alól, és ugye két napja volt az új helyén, meg egy másik cica mellett, azt elvittük bemutatni az új családtagot a párom apukájának. És amikor hazaértünk, kiszakadt a cica a hordozóból, lent a lépcsőház előtt, ahogyan leparkoltak, és vették ki a hordozót az autóból, a cica elszelelt. Úgyhogy...
1: Gyanúsnak.
0: Gyanúsnak tűnő körülmények, igen. Ha hiszitek, hanem a Baul honlapján cikk jelent meg róla, a helyi szuperinfóba bent volt a cicának a képe.
1: Ti kerestétek, vagy ők?
0: Ők eltűntek. Mi kerestük, és ebbe az egészbe az volt a legrosszabb, hogy aznap este, amikor jött az info, hogy a cica eltűnt, mi akkor készültünk nyaralni, és nekem egy órán volt úgymond összepakolni és elindulni a reptérre. És akkor úgymond a csapattagok indultak föl keresni a cicát Szombathelyre, csapdával, mindennel, velem tartva a kapcsolatot, tehát a nyaralás alatt más nem volt, mint hangüzenetek, messenger, minden, teljesen jó nyaralásunk volt, szuper. És csapdák voltak ki minden, de Wendelnek se híre, se hamva. Aztán akkor én hazaértem egy hét után, nekem szerintem egy hónapig, másfélig minden nap Celből Szombathelyre jártam cicát keresni. Vadászoktól infrakamera, amit csak el tudtok képzelni, mentem a rendőrségre, hogy bejelentést teszek állat elhagyásért. És
1: ez egy létező tényleg.
0: Igen. És igazándiból már majdnem elindították az ügyet, csak akihez kerültem, ő mindig visszament a feletteséhez. És ez a 3-4-szer jött vissza hozzám, és láttam rajta, hogy ő elindította volna, de mindig le volt állítva. És én mondtam, hogy én nem annyit kérek, hogy keressétek a cicát, azt mi megtesszük. Én annyit kérek, hogy mondjuk menjetek ki, és lehet, hogy egy egyenruhának előbb elmondták volna a valót. És most itt vagyunk, eltelt több mint egy év, és még mindig nem tudom, hogy mi történt azzal a cicával, akinek másfél év munkája volt bent. És szóval, amikor ilyeneket élsz át, akkor egyre nehezebben a cörökbe. De mindenkit meg nem tarthatunk meg, tehát valahol meglazítani kell ezen a dolgon. De ebbe az egyensúlyt megtalálni szerintem őrült nehéz.
1: Pont ugye most van a Gajdos miniszter úrnak van egy ilyen kezdeményezése, hogy valahogy standardizálni tulajdonképpen az örökbeadási folyamatokat, hogy ezzel talán gyorsítani őket, hogy szerinted létezhetnek olyan standardek, amiket fölépítesz, és akkor azok talán többé-kevésbé gyorsítva a folyamatot, de a macskák biztonságát, a hasonló esetek elkerülését megelőzve tudnak működni?
2: Szerintem minden egyesületnek, vagy minden szervezetnek a saját elvírálása, hogy milyen feltételekkel ad örökbe. Úgyhogy nem is értem ezt, hogy hogyan gondolnak ebbe beleszólni, vagy hogy jó, hát lehet egy javaslatot tenni, de szerintem ezt mindenki maga dönti el, hogy az általa mentett állatokat milyen feltételekkel adja oda. Nyilván tesztel mondjuk lehet, hogy szigorúbbak a feltételek, mint vidéken. De hogyha szigorú feltételekkel oda tudja adni, akkor miért ne adná oda szigorú feltételekkel? Jobban kiszűrik a gazdikat.
0: Ebben szerintem nagyon nehéz egységesíteni. Tehát amikor az a szervezet, az állatmentő, aki tudja azt, hogy mondjuk azért a cicáért mit küzdött, hogy életben maradjon, hogy kezes legyen, hogy örökbeadható legyen. Az biztos, hogy nehezebben fogja azt odaadni, mint aki mondjuk bekerült az utcáról, és jaj, szia, ma megjöttél, holnap mész. Tehát én emiatt gondolom, hogy egységesíteni ezt nagyon-nagyon nehéz lesz.
2: Szerintem egységesíteni.
1: Bocsánat, ezt nem hallottuk, bocsánat.
2: Szerintem nem is kell szerintem egységet hitteni, mert tényleg ez egyedenként itt változó, hogy milyen feltételek jók egy adott állatnak, meg szervezetenként is, területenként is más nyilván. Most egy borsodi faluban vagy városban, mint Budapesten. Tehát ezt egységesíteni szerintem nem lehet. Vagy nem tartom jónak.
3: A beszélgetés vége felé egy kicsit, most voltak azért szomorúbb, vagy nehézkesebb sztorik. Itt egy, hát nem is ideálmam, de valami reménykeltőt próbáljunk megmondani. Amit most kérdezek, az elsősorban persze rátok vonatkozik, de azt hiszem, hogy nagy részét le lehet majd fordítani más macskamentőkre is, hogy aki segíteni szeretne macskamentőknek, vagy konkrétan a macskakommandónak nektek, vagy pedig akár másiknak, mi az, amivel a leginkább tud. Most itt vegyük ki azt, hogy pénz, mert az mindenkinél, tehát bárki el lehet mondani, természetesen, tehát nyilván, hogyha valaki ad 1000 forintot, 10 000-et, 100 000-et, vagy 100 milliót, az bármikor
1: jöhet. Rajtam is segíthettek pénzzel.
3: Igen, az éppen láthatjátok, hogy rádiónak is, tehát egy kis ráférne technikailag, de most ezen túl lendülve, tehát természetesen az alap, de hogy mivel lehet még egy macskamentő csapatnak a leginkább segíteni?
2: Rengeteg módon lehet segíteni a munkánkat, vagy a többi szervezet munkáját, akár eledelekkel, féreghajtószerekkel, immunerősítő probiotikumok, amikre mindig szükség van.
1: És ilyenből nincs olyan, hogy rosszkor viszik, ez mindig kell?
2: Az mindig, persze.
3: És bocsánat.
2: Illetve van ez a repont visszaváltás, a palackok visszaváltásával is tudnak segíteni.
0: Felszerelésekkel.
2: Fuvarral. Hogyha szoktunk kitenni ilyen fuvarkérőpontokat, hogy valami nincs
0: olyan szükség. Gyűjtéseken való részvétellel, szórólapozással, hogyha úgy vagyunk éppen.
2: Megosztásra is.
1: Megosztás, aha.
3: Bocsánat, hogy csak ezért szóltam közben arra, kérdezik, hogy azt mondtad, hogy vagy azt mondtátok, hogy ilyen legyele, vagy ilyen állatpatikai szerekkel, hogy ezek olyanok, amik, de nem tudom, van olyan, amit kifejezetten preferáltok, vagy amit kifejezetten mondjuk nem, vagy olyan, amit mondjuk, hogyha azt mondja valaki, hogy nem szeretné ennek segíteni, bemegy egy állatpatikába, vagy egy ilyen állateledel, vagy ilyen állatboltba, és akkor ott beszerzi, akkor azt viheti nagyjából. Tehát, hogy...
2: Hát szerintem minden jöhet.
3: Oké. Ez egy...
2: Immunerősítő probiotikumok.
3: Jó, ez volt a legfontosabb mondat, a minden jöhet.
0: Igen.
1: És van valami...
0: Lászcsillapítók bármikor.
1: Igen, a lászcsillapítóknál ugye nagyon fontos, ez tulajdonképpen közérdekű dolog is, hogy a macskák kimondottan híresek arról, hogy tilos nekik bármilyen emberi, vagy hát a legtöbb emberi fájdalom és lászcsillapító az nagyon mérgező.
0: Igen, ugyanazt használjuk, mint amit a rókához, a meloxidilt.
1: Meloxidilt, igen.
0: Igen, én annak bármelyik változatát. Reumokámot, loxikomot, bármelyik verzió jöhet. De tényleg az immunerősítőkből is mindig hiányunk van. Tehát egy ilyen időszakban, amikor jönnek be a megfázásos macskanáthás cicák hozzánk, akkor az mindig kell.
1: Vagy meg ugye például, amikor indulnak az almok, akkor ugye indítótápot, tejpótlót, hasonlókat, akkor gondolom, az mikor van? Tehát az, hogyha mondjuk valaki úgy szezonálisan segítene kis cicákat tápolni, mikor vannak a kis cica szezonok?
2: Hát általában tavasztal szoktak lenni. Cicatáj ilyenkor szok fogy nálunk is.
1: Ez a Royal Canin vagy hasonló?
0: Igen, a Royal Canin. Az nálam például most is fogy, mert most is van három olyan kis cica, akik hát most elmúlt 3 hete, hogy nálunk vannak. Igazániból ők ilyen 3 hetesek lehettek körülbelül, amikor összelettek szedve. Nagy eséllyel a mama cicát elütötték, mert körülbelül 2 napja hallottak cicasírást, úgyhogy ő nekik például tényleg ez megy a Royal Canin tápszer még mindig. Igaz, most már összekeverve kölyök eledellel, hát ebből is mondjuk például ők most az Animondának a konzervét eszik a Royal Canin tápszerrel összekeverve. Aztán általában a hasmenéses sztoriknál mi nagyon-nagyon sokat fogyasztunk el a probikolhából, vagy éppen a proplánnak a fortiflóra, istasakos szeréből, úgyhogy ezek olyan dolgok, amiből egyszerűen szerintem nem tudunk eleget betárazni.
1: És hogyha valaki segítene abban nektek, hogy ilyet mondjuk küldene nektek a cica a macska komandónak, akkor hol ér el benneteket?
0: Hát elsősorban privát üzenetben tud nekünk jelezni.
1: A Facebookon.
0: És akkor igen, a Facebookon, így mint Macska Kommandó, és akkor ugye mi adunk neki úgymond címeket. Nem szívesen adjuk ki úgymond a saját lakóhelyünknek a címét, mert lehet, hogy mondjuk holnap reggelre 12 darab macskát találnánk a kerítés előtt.
1: Ja, igen. Ja, mert hogy arra gondoltok, hogy ja, hogy ott vannak a macskaőrültek, akkor ott letesszük, akkor jó helye lesz neked?
0: Lehet, hogy most tippet adtam, akkor töröljétek ki.
1: De hát nyilván nem mondjuk.
3: A címet nem mondunk.
1: Nem, címet nem mondunk, úgyhogy. És akkor nyilván akkor ez ott akkor a Facebookon a Macska Kommandó. Úgy annyi segítek, akik rákeresnek, mondjuk nem tudom hány Macska Kommandó volt, de hogy egy ilyen sisakos cica van a profilképbe.
3: Vagyis nem sokat tévedtem, tehát tényleg kommandós macska.
0: Tényleg kommandós macska, és az egyik füle meg van jelölve.
3: Igen, ez fontos.
0: Igen, tehát az ivartalanításnak ugye a nemzetközi jele, igen. Pont azért, cica a logón is ugyanez, hogy ő már ivartalan, és ugye ez nekünk nagyon sokat segít, amikor mondjuk 12 darab fekete-fehér, ugyanolyan mintázatú cica van, vagy éppenséggel fekete, hogy úristen, kit vittünk már be, és kit nem. Úgyhogy ezzel nem csak magunknak segítünk, hanem a cicáknak is kevesebb a stressz, mert ha esetlegesen még egyszer arra vetemetik az a szerencsétlen cica, hogy újra belemegy a csapdába, akkor... ha már látjuk, hogy meg van jelölve a füle, akkor természetesen őt még egyszer nem visszük el az állatorvoshoz. És akkor őt szabadon engedjük, és akkor 120-szal irány ki a ketrecből, vagy hát a csapdából.
1: Van valami olyan szükségetek egyébként most ezeken túl, amiket mondtatok, ami most valami speciális? Tehát mondjuk, most nem tudom, legutóbb, amikor sümmentőkkel beszélgettünk, akkor nekik valamilyen polikarbonát lemezek, meg ilyenek kellettek, hogy nektek van-e most valami, ami tök jól jönne?
3: Nagyon fontos szolgálati közlemény, bocsáss meg, hogy egy olyan körülbelül, amire nagyjából 7 nap múlva, 8 nap múlva szükségetek lesz valószínűleg, mert hogy akkor lesz adásban.
0: Na, Niki?
3: Hát
0: mi legyen?
3: Vagy legyen a bármi?
1: Vagy a
0: bármi.
2: A macsalom, meg az alutasokos, amiből mindig folytán vagyok szerintem.
1: Jó.
3: Hát hallottátok ezt, kedves Tinos Rádió hallgatók?
1: Ha szeretnétek.
0: De ha valakinek hungarocell dobozai vannak otthon, azt is nagyon szívesen fogadjuk, mert nagyon sokszor teszünk ki hungarocell kuckókat ezekbe a kolóniákba, és akkor mondjuk egy-egy ilyen hungarocell dobozra ugye vágunk egy cicaajtót, kibéleljük szalmával, és akkor úgymond ő nekik ez nagyon nagy segítség abban, hogy a hideget, az esőt, az túléljék.
1: Jön is ugye a tél, tehát ez egy teljesen aktuális kérés.
0: Igen. Ezt is várjuk, hogyha valakinek ilyen van.
3: Tulajdonképpen nekem engem marad más hát, mint az utolsó kérdésem, hogy mit kell kívánni egyébként macska mentőnek, tehát hogy búcsúzásképpen mit kell mondani, hogy kevesebb macskát, több macskát, felelősségteljesebb embereket, mi az, ami a kívánság lehet ilyenkor?
0: Most per pillanat szerintem sok jó gazdit.
3: Oké.
0: És hatalmas nagy szemléletváltást az állattartásba és az állatokhoz való hozzáállásba az embereknél.
3: Ámen.
1: Legyen így.
3: Akkor ezt kívántuk.
1: Rajtatok ugye úgy is lehet segíteni, ami eszembe jutott, hogy például, ha valaki tud csinálni szóróajándékot, stb., amit ugye tudtok licitre fölbocsájtani, vagy például van nektek, ugye mi tavaszonként szokott lenni egy ilyen macska bál, vagy nem is tudom, micsoda, egy támogatói bálotok? Ezt említsük meg mindenképpen.
0: Igen, minden tavasszal szoktunk csinálni egy macskabál elnevezett sőrendezvényt. Ezt Sárváron tartjuk. Itt nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a macska szerető emberkéket, a gazdiinkat, a segítőinket, és ilyenkor az állatorvosaink is velünk szoktak tartani. Mostanában már egy jó kis zenésestünk is van, tombola és jó hangulat az, ami általában ezt jellemzi, és ugye itt is lehet nekünk úgymond segíteni, mert hát ugye ennek is az a célja, hogy úgymond a belépőkkel, a tombolával, az ottani felajánlásokkal, hogy egy kicsit pozitívan jöjjünk ki, és akkor úgymond tudjuk továbbvinni azt a feladatot, azt a célt, amit mi kitűztünk magunk elé, mert csak így megy.
1: Illetve ezt is a jövő évre nézve, hogy az 1%-okat is lehet nektek, akár nektek is adni.
0: Igen, nekünk az nagyon nagy segítség. Tehát mi úgymond állami támogatásba nagyon-nagyon ritkán egy-egy pályázat kapcsán, hogyha ha részesülünk. Ugye pont ezért, mivel hogy nekünk még menhelyünk nincsen, igyekszünk minden lehetőséget megragadni, akár az 1%-ot, akár a tényleg egy állatszeretet gyűjtésen kint lenni. Most is kint leszünk egyébként, ugye 9-én vagyunk adásban, úgyhogy akkor 10-én a Sárvári meg a Celdömölki Aldinál is. Tehát egy-egy konzerv, egy-egy alom, vagy éppen otthonról egy flokszál, vagy egy dobrák szemcsepp. Tényleg mindent szeretettel fogadunk. Hogyha valaki anyagilag tud nekünk segíteni, akkor ugye ott tartunk, hogy az állatorvosi számláinkat tudjuk rendezni. Valamikor megszorulunk, tény és való.
3: Ezt a macskabált, bocsánat, meg tekintsük egy ilyen nagyon korai programajánlónak.
1: Igen. Akkor is bemondjuk majd, mint ahogy egyébként majd, igen, tavaly is bemondtuk egyébként, tehát, hogy, vagy nem, az idén volt. Tehát
3: viszont kövessétek a Macska Kommandó oldalát, és ott hát nem csak erről, minden fontosról értesültök, és minden érdekesről.
1: Nagyon szépen köszönjük. Most megszakadt egyébként? Haló. Nagyon szépen köszönjük Bognár Veronikának és Szele Nikolettának, a Macska Kommandótól az ivartanítással, a Cicákért Egyesület Sárvártól, hogy itt voltak velünk. Közben megszakadt a vonal, úgyhogy elköszönni nem biztos, hogy tudunk. Majd meglátjuk, úgyhogy Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket.
3: Én nekem nem tudom, ez a csicsergés, mütyörgés belemarad még akkor utána, mert...
1: Ez honnan jön?
3: Programajánlót csak annyit mondanék, hogy ez nincs időponthoz kötve. Nagyon sokszor a macska kolóniára leszembe jutott a macska geng, vagy ezek a gengelő macskák, hogyha valakit érdekel, akkor Netflixen, de hát biztos, hogy sok más trükkös módon is elérhető. Ricky Gervaisnek a Alley Cats, vagy magyarul azt hiszem Kóbor macskák bandája című sorozata. Igazán nem egy olyan nehezen fogyasztható, mert 15-20 perces részek, és összesen 60 belőle. Szerintem rohadt vicces. Aki szeret Ricky Gervais meg a humorát, meg a világlátását, annak tetszeni fog, aki nem, az megkerülj el, de én nagyon tudom javasolni mindenkinek. Valahol a Beavis és Butthead és a National Geographic között helyezkedik el, vagy nem tudom, annak keveréke így a sorozat. A Ricky Gervais életszemlélete, meg emberszemlélete van benne, csak éppen macskákra ültetve, de mindesetre nagyon aranyosak, és hát macskák vannak benne, szóval aki szereti macskákat, az nézegesse. Ennyi lett van az én programajánlom.
4: Még gyorsan adjunk egy szolgálati közleményeinknek is. Legelőször is a születésnaposainkat köszöntsük. 29-én volt Világ Lilinek a születésnapja, a nagy szeretettel öleljük, puszíjuk innen, cupi-cupi. Emellett 10-én lesz sokszor visszatérő beszélgető partnerünknek, Rónyai Julinak a születésnapja. Őt is öleljük, valamint 11-én Orbán Gábornak, őt is üdvözöljük, valamint 11-én Marittyák Fehér Kornéliának, Nellinek lesz születésnapja, őt is ölelem, puszilom, valamint 12-én Tucsek Katának lesz születésnapja, őt is ölelem, puszilom innen a rádió hullámhosszán keresztül is. És gyorsan a programajánlóink, elképesztő jó programokat tudunk nektek hozni most. Egyrészt szombaton római parti piac lesz, ezt ugye mindig szoktam ajánlani, mindig nagyon jó. Valamint szombaton lesz az Exománia nevű kiállítás, ez egy visszatérő állatkiállítás, egzotikus állatokkal, de ami miatt különösen érdekes, hogy újra előadást fog tartani Róka Les Norbi, tehát hogyha szeretnétek a rókákkal kapcsolatban érdekességeket hallani, akkor mindenképpen érdemes ott lehet vele találkozni, meg lehet hallgatni, amit mond. Vasárnap pancspiac lesz a Ferenc téren, ott találkozhattok velem és sztárvendégeimmel. Jövő csütörtökön pedig egy igazán exkluzív programot ajánlok nektek. Nem más lesz, mint ugye, hát ha egy csütörtök, akkor általában mi szokott lenni, hogy Atomchill. És most egy nagyon-nagyon szép jubileum következik, ugyanis az Atomchill 300. előadása fog következni, bizony már ideig is elértek. A jubileumi előadást sokunk kedvence Dávid Gyula tartja majd a Lakható Világegyetem címmel. Az előadást követő kísérleteket pedig Vas Miklós mutatja be, azt is érdemes lesz majd megnézni. Tehát ne felejtjétek, csütörtökön délután 5-től LTTTK. Atomchill.
1: Közben itt Veronika írt a másik eszközön, hogy lemerült a laptopja.
3: Hát igen, vannak technikai problémák, de nem csak a tilosban maradjunk annyiban.
1: Igen, úgyhogy köszönjük szépen nekik így utólag, akkor majd, hogy itt voltak velünk, pont a legjobb ideig bírt, szóval ez egy hős laptop volt.
3: Hogy igen. Úgyhogy mi gyerekünk tőlünk külön, tőletek meg most.
1: Igen, legyetek jók, a tudtok, lesz meg egyszerű nap a világon, békét Ukrajnának. Sziasztok!
3: Jövő, ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez.
2: Áprilisban a levegő megengedett azbesztos szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
1: Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál Piris Szent Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsolótűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Igen, reggelimát hallottatok Fáruán Sanderstől, és akkor nyilván ez a Tilos Rádió benne is Haza és Haladás című péntek reggeli magazin, amelyik 30 éve van itt veletek, gyönyörű késő nyári vagy kora őszi idő lesz, hát egy kicsit friss, de azért még kirándulható, sétálható, és itt van a Gyuri is, csak éppen a madárszart söpri föl a lépcsőről, mert a városi galambok nagyon szeretik a Tilos Rádió udvarát, jól érzik magukat, és terjesztik a fertőzéseket. Ide szarnak, de semmi baj, mert attól itt vagyunk, és elindítom a Na, mit indítok el? Szignált. Elindítom a szignált, de nem megy. Valamiért nem megy a szignál, úgyhogy... Jó, akkor újra elindítjuk. A reggeli bénázás legyen veletek.
1: Sziasztok! A Haza és Haladás következik.
2: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
3: Haza és haladás.
4: Education.
5: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
6: Haza és haladás. Rádió.
4: Education.
2: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
0: Akkor most péntek reggel. No! És már is megnyomom a köhögő gombot. Kávézzatok nyugodtan. Te reggel kávézni, vagy teázni is szoktál, vagy is?
7: Hát, inkább kávé.
0: Aha. Te, ha nem, neved.
7: Hát ez olyan lassú, az lassú. Nem, nincs arra idő mindig.
0: Mert mi lassú, hogy fölforlani,
7: hát mert sokkal nagyobb, kihűl, igen, szartozom.
0: És ez...
7: Meg lassabban hat.
0: Egyenértékű?
7: Egyenértékű. Egyébként valószínűleg vizet is elég lenne inni.
0: Aha.
7: Szerintem, ha sima vizet innék, hideget, az is jó lenne, vagy meleget, de én azt gondolom, hogy a kávé az segít. Hmm. Ez csak hit.
0: Ja, hát egy
7: semmi közze semmihez.
0: Beidegzés, nem?
7: Igen, hogy a kávé az ilyen jó, felébreszt.
0: Hát, az, hát hogyha hiszünk benne, nem?
7: Hát én hiszek benne, de nem ébreszt.
0: A reggeli. Hát, akkor hogy jutottál ide?
7: Hát úgy, hogy azért össze kell szedni magam, meg vannak feladatok.
0: De akkor ideg zuhany? Vagy hogy?
7: Azt nem szeretem.
0: Torna.
7: Arra sincs idő.
0: Ne, azért kell egy 5 perc ilyen kinyújtózkodni.
7: Jó, de akkor egy másfél órával hamarabb kell felfelni.
0: Hogyha reggeli torna, ideg zuhany, és te.
7: És te, igen. Mm. A hideg zuhant, ezt nem.
0: Azt nem?
7: Azt nem.
0: De te nagyon frissít.
7: Tudom.
0: Te garantáltan.
7: Tudom.
0: Beállsz, hogy az elején kell egy kicsit ilyen, de aztán úgy, mikor kijössz, akkor úgy érzed magad, hogy ide nekem a világot.
7: De én úgy érzem magam, mint a macskánk.
0: Ne.
7: Amikor csúnya idő van, kinyitom neki az ajtót, hogy figyelj, menjél ki, hogy rám néz, hogy te hülye vagy. Nem, én a hideg zuhanyra is így nézek. Ha,
0: ja. És a macskát se szokott zuhanyozni.
7: Nem, ő se szokott.
0: Ha, se hideg, se meleg. És nem is kávézik.
7: Nem is, kávézik.
0: De nyújtózkodni, nyújtózkodik.
7: Amiután evett. Miután evett. Akkor van egy nyújtás.
0: De enni nem szoktál.
7: Hát reggel, ha lehet, nem.
0: Miért? Néha kell?
7: Hát van, amikor marha éhes vagyok, de nem, az rájöttem, hogyha mondjuk egyik-kettőig nem eszem, az jó.
0: Az jó.
7: De nem bírom ki általában, tehát valami becsúszik, de az a legjobb. Mm. Hogyha egyik-kettőig nem eszem semmit, tehát mondjuk este 8-tól másnap délig, vagy egyik-kettőig, ha meg tudnám állni, nem tudom megállni, akkor az a legjobb.
0: De ebben van tudatosság, ez a temporális diéta, vagy...
7: Álmos leszek, ha eszem.
0: Igen, ez jogos. Hát mondjuk reggel fölkelni egy kis hideg marha pörköltet tenni, egy kis...
7: Hát egy jó kis omletet, egy jó kis, nem tudom, sajtos, békönös tojást, ilyen vajas kenyérrel, az
0: kis babpüré hozzá.
7: Az a halál.
0: Én azt nem tudom, hogy voltam Angliában, és ott ilyen ismerősöknél, és mondták, na, akkor csinálunk egy igazi ilyen brit reggelit, és akkor ott ez ilyen csomó minden volt ilyen, ez tehát tényleg azt gondolom.
7: Cornflakes, nem? Az is.
0: Hát nem tudom már mi volt, de ilyen Yorkshire puding, meg szóval arra gondoltam, hogy ezt megenném, akkor visszafeküdnék aludni.
7: Igen.
0: A apám volt, ki mindig azt mondta, hogy tudod, vannak ilyen ezek a közhelyek, hogy reggelizél, mint egy császár, ebédei, mint egy király, és vacsorázzál, mint egy koldus. Tehát ez tök marhaság. Hát lehet, hogy ez akkor még érvényes volt, amikor bereggelizett apám, most nem tudom, mit szalonnát meg
7: kaszálni, az,
0: és ment ki,
7: kaszálni,
0: és akkor lekaszálta a fél, nem tudom, a Érsekújvár domboldalt.
7: A mezőt, ja. Na, jó van, akkor ébredjünk fel. Bandi jönni fog, reményeink szerint. Előbb-utóbb.
0: Én azon gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha megosztanánk ez a kulturális ajánló rovatot.
7: Jön előre?
0: Hát, hogy is. Tehát, hogy lehet, hogy valami téma elragad minket, és akkor nagyon nézés a végén maradt 3 perc. És hogy a közben is...
7: Na, akkor mondják, kulturális ajánlók.
0: Én voltam a vásárcsarnokba, amelyik ez a Klauzál téri vásárcsarnok. A vásárcsarnokok eleve mindig foglalkoztattak, olyan gyönyörű a városba, egy körbe ezek a... És keresik a helyüket, nagyon nem találják. A Gdanskba voltunk most, és ott van a belvárosban egy ugyanilyen típusú, hát nem pont ugyanilyen, de ugyanilyen jellegű vásárcsarnok, és valami fantasztikus ilyen food marketet csináltak belőle. Azt képzeld, hogy így bemész, és körbe a földszinten van körülbelül 30 ilyen kis egységnyi, ahol kaját adnak, ilyen meleg kaját. Uh-huh. Tehát, hogy, és így sorba táj, vietnámi, török, görög, francia, üzbég, vagy nem tudom, grúz, meg amit el tudsz képzelni. És a körbe, a közepén végig asztalok, a középső részén ilyen szigetben ilyen ital, tehát sör, meg aperol spritz, meg mit tudom én, És ez az egész jól működik. Oda mész, itt kérsz ezt, ott azt, adnak egy ilyen kis csipogót, leülsz, csipog, lehet többféle választani, társaság van, akkor te görögöt teszel, én nem tudom én mit. Uh-huh. Azerbajdzsán itt full tele van, nagyon kultúrált az egész, ilyen tiszta, szép mellékhelyiségek. És nem tudsz nem oda menni kajálni. Aha. Tehát, hogy arra gondolsz, hogy... És ez nem... Tehát, hogy teljesen korrekt áron van. Tehát mondjuk átszámolom magyar árra 3 és 4 ezer forint közt szénnyelted magad, és nem... Aha. És nagy a választék, és nem viszi el az idődet. Tehát nincs ez, hogy a pincér jön, ott bogarászol, ezért nem tudom. Egy teljesen jól működő rendszer, és nem tudom, miért nem lehet ezt itt Magyarországon. Volt a Hold utca, ott próbáltak, de ott ilyen high-tech gourmet ízét, oda bogbisztró kiterepült meg a, szóval ilyen, szóval, hogy nem, egy ilyen piacra az a, ez a...
7: Egyébként a vásárcsarnok az most ilyen több szempontból is úgy közel van, mert szerintem most lesz, tehát most éppen, hogy megtudtam, hogy van egy ilyen, hogy vásárcsarnokok cég, amelyik a budapesti vásárcsarnokokat foglalkozik, velük üzemeltet, stb. És most tesznek ilyen kulturális programok a vásárcsarnokban. Ugye a múltkor volt egy fotókiállítás a Nagycsarnokban, és most lesz, ugyanaz átmegy a jövő héten a Rákóczi téri csarnokba. Halló!
0: Szia!
3: Sziasztok, kérdőt, ha bocsánkják a zavarásért. Lehet, hogy kulturális ajánlom, még sose csináltam ilyet.
7: Mondjad.
3: Képzeljétek, a csajom mondta, és tegnap megnéztem, hogy a nagyvásárcsarnoknak a leges legvégén van egy tök jó fotókiállítás, mindenkinek ajánlom.
7: Igen, ezt...
0: És itt tartunk.
7: Itt tartunk, és mit gondolsz róla?
3: Én nagyon örültem neki, és hogy meg tudtam nézni, úgyhogy nekem nagyon tetszett, azért is akartam ajánlani. Bocsánat, akkor lemaradtam.
7: Nem, hogyha véletlenül akarnád esetleg promotálni másoknak, akkor ez át fog költözni a 17-én a Rákóczi téri csarnokba.
0: Szombat délelőtt.
3: Jó tudni. Köszönöm, akkor így fogom mondani másnak. Köszönöm, okay, jó,
7: köszönjük. Hello, szia. És ott például jövő héten lesz egy beszélgetés, amin még ketten részt fogunk venni.
0: Reggel 10-kor
7: szombaton. Hát jó, hát most, de meg 8:30-kor jövünk, szóval végül is nem olyan vészes. És ott lesznek társprogramok is. Tehát nem csak a petrezse meg a krumpli, hanem tehát, hogy most úgy kezdenek így felfedezni, hogy ott az egy meeting point tulajdonképpen a vásárcsarnok, egy ilyen találkozási hely, és akkor miért ne legyenek ott kulturális rendezvények? Most én találkozom ma délután a Lepke Egyesület egyik jeles tagjával, akivel majd arról beszélgetünk, hogy milyen egyéb rendezvény lesz 17-én még ott.
0: Ott szoktak oda ilyen közösségi reggeliket
7: ja, az közösségi reggeli lesz. Csak én még nem vettem részt ilyenen, tehát érdeklődve hallgatom.
0: Én is megyek. Halló?
8: Halló? Jó reggel, szervusztok. Halló?
0: Te is jössz?
8: Igen, én megyek. November 1-én kulturális ajánló. November 1-én Wolverhamptonban, Londonban a The Tigers Lilies ad egy 110 perces koncertet a halottak napján. Még van egy pár, nem sok, egy-két egy csak.
7: Jó, akkor rohadunk.
8: Egyébként a vásárcsarnokokhoz csak annyit múltkor jártam a Lehel téri piacon, az egész jó még. Mint piac is, és a kajálák is ott rendben vannak. És nagyon sokfajta.

0: a nagy vásárcsarnok volt, meg vannak kisebbek, de a piacok, azok valójában ilyen ideglenes utcára kitelepülő piacok szoktak lenni, és nincsenek ilyen ennyire sok arányaiban gyönyörű épület. Haló?
1: Sziasztok! Nem tudom, hogy eszé, vagy ilyen visszaemlékezés az játszik-e, de Gulyás Gábornak megjelent, nem tudom, az egykori műcsarnok igazgatóról van.
0: Igen,
1: szó.
0: Tudjuk, igen.
1: Megjelent egy készítéses visszaemlékezés a 16 évről, sőt az előtti 8-ról is.
0: Tehát ez egy kulturális ajánló.
1: Igen, érdemesebb olvasni, de bennem még nem ülepedett le. Érzelmeket keltett, oda is, vissza is, és minden esetre azt gondolom, hogy gondolatébresztő, meg van benne ilyen tartalom. A másik, hogy előzőleg megemlítették a Lehel piacot, hogy ti hogy látjátok, hogy öregszik az épület rajtnak, ez a tatlinista, hétvégi házas, esztétikai építészete, az ennyi év után hát csapódik le bennetek. 20 évvel ezelőtt itt akartam egy esztétával, de azért kíváncsi lennék a véleményetekre.
0: Hát én, én éreztem egy szándékot, hogy egy kicsit felborítani a... Hát ez egy ilyen fura épület, na, szóval az nem egy klasszikus.
2: Eklektikus.
0: Amiről mi beszélünk, azok ilyen nagyon stílusos, nagyon...
2: Múlt század vég. Az
0: és nagyon kortárs, amikor épült. Az nagyon-nagyon up-to-date. Tehát a legjobb anyagok, egy fém szerkezet, ami az Eiffel-torony, ugye volt olyan... Hát volt olyan, amit az Eiffel cég csinált konkrétan Budapesten, tehát vannak ilyen épületek, és ehhez képest ez egy ilyen formabontó, hát biztos volt ebben egy ilyen kis Wunderwassert is, vagy Wunderwassert, vagy nem tudom, tehát ilyen csináljunk valami marhaságot. Ja. És hát ez, ja.
2: Ja, és hogy most nyilván átalakulnak a funkciók, és keresi a helyét, mert úgy nem annyira jól működik, mint piac a többsége. A nagyvásárcsarnok működik, mert az egyrészt ilyen turista dolog, tehát sokan, meg a nagy, meg de ezek a Klauzár tér, meg a Hunyadi tér, meg a Hold utcaiba, azt hiszem még megy ez a light art dolog, az teljesen megszűnt, mint piac. És a Klauzár tér, amiről eszembe jutott ez az egész, az egy mix dolog, tehát van egy Spár, és van még egy nagy zöldséges, meg egy hentes, de valójában a többsége be van zárva. És a két hete voltam ott egy csávó csinált egy galériát, a Ladó Galéria néven fut az emeleten, nyilván egy üres helyiséget kibérelt. Ez egy ilyen nekem nagyon szimpatikus, egy heroikus dolog, hogy akkor tudsz venni a földszinten, nem tudom, lila hagymát, meg ízét, és közben van egy kiállítást, tehát ott sétálsz, mászkálsz, mert eleve ugye a kortárs művészet hol van, vannak a nagy kiállítóhelyek, a nem tudom, műcsarnok, vagy a izé, meg a kis galériák, amik jól működnek, hogyha van egy megnyitó, és ott van a művész 80 barátja, jó esetben, és akkor egyébként vagy mennek oda emberek, vagy nem, de azért lenne jó a nyilvános tereket kinyitni, ami nem működik, és összekötni azzal, hogy sétálsz, vásárolsz, el vagy, tehát hogy ilyen, mint most mondjuk lesz a Rákóczin, hogy ilyen közösségi reggeli, meg ilyen, tehát hogy így csináljunk együtt valamit, és a Klauzár téren ott ez a Ladó galériában ott a Fuchs Tamásnak volt kiállítása, most pedig az lesz, hogy összeálltak többen, és egy Budapest Independent Art Fair nevű valamit csinálnak, és nekik fontos, hogy ez independent, mert van Art Fairben különféle.
0: És ez hol lesz?
2: A Klauzár téri csarnokban ma nyílik.
0: Ma nyílik, szuper.
2: És három napig lesz, és egy jó pár kis galéria állt össze, és nem tudom, az Erdős Virág nyitja meg ott valami helyes biztos reppelni fog, vagy verseket mondani.

0: Azt hiszem az Erdősvirág ma 16:30-kor fogott tartani valami ilyen felbercs, szóval az Erdősvirágot megjelenik, ez maga mint performance, és ezért, de 9-től 11-ig, és ez napközben van nyitva, és ott le lehet sétálni, és szuper. Számos kis galéria, és persze nyilván ez ingyenes, tehát szóval, hogy nem, mert ezek a vásárok nyilván a profi izé, széna, akkor ott van lehet, hogy 5000 belépő, vagy nem tudom, és akkor ott a szakemberek, meg a de ez van kifejezetten arra van, hogy a banyatonk alatt mész és veszed a répát, és akkor megállsz, megnézed.
1: Megnézed valamit, jaj, jaj. Egyébként a vásárcsarnok ugye szóval egy kicsit promotálni is. Tehát ugye az a probléma, hogy megjelentek a nagy élelmiszerláncok, meg a hatalmas bevásárlóközpontok, és tulajdonképpen az emberek egyre inkább ezekben vásárolnak, és ezek a régi klasszikus piacok, meg nem tudom, ezek van, amelyik jól van, van, amelyik kevésbé, hogy arra érdekes, hogy például hát ugye ez nem egy, szóval ez egy világjelenség, tehát ez nem egy magyar átok, vagy nem tudom mi. Most hallottam, hogy például Franciaországban olyan mértékű lett ez a kisboltok megszűnése, hogy teljesen átalakítja a város működését. Halló? Halló?
2: Jó reggelt, sziasztok, Erik vagyok. Hát ott a Klauzár tér környéke is tele van, vagy egyre több ilyen reggelizővel. Csak az az érdekes, hogy csak külföldiek ülnek be reggelizni, és nem azért, mert hogy mondjuk nincs a magyarnak ideje megreggelizni, hanem olyan árak vannak, hogy iszol egy kapucsinót, eszel egy reggelit, és tízes. És akkor két főnek közel 20 000 forint. És amit nem értek, hogy voltunk nyáron kirándulni Szlovéniába. Tele volt ugyanilyen reggelizővel, szinte csak szlovénok, mert nagyon külföldiek ott nem voltak, és majdnem fel ennyibe került minden, és minőségi.
0: Az nem lehet, hogy azért, mert ez egy turista szakasz?
2: De voltunk Malibortól elkezdve Bledbe, hát Bled mondjuk egy elég turista hely, és még ott is.
0: Aha.
2: Hát minőségi. Ez... Szóval olyan pászlámi szendvicset ettem, hogy nem tudom, itthon nem is közelét nem láttam, és mégis 10 euró környékén volt a szendvics.
0: Meg kell erősítsenek, Gdanszba voltam, ott ugyanez van, full tele délelőtt az utca, kávézókkal, vagy ilyen reggelizőkkel, és tömegesen ottan mozognak az emberek és helyiek. Ja.
2: És ami a legszembetűnőbb, hogy idősek csoportban ilyen 5-6-an kinyülnek a teraszokon, kávéznek, vasárnap minden be van zárva, kinsöröznek, hogy itthon meg mit lát, hogy hova megy az
1: azért nincsenek, ember. Azért nincsenek magyarok ezekben a reggelizőkben, mert ők dolgoznak. A külföldiek meg nem dolgoznak, érted? Hát most magyarázzam, elkényeztetett burzsulyok.
2: És még ami nagyon szembetűnő, bárhova megy az ember külföldre, hogy rengeteg például kerekesszékes embertől kezdve van az utcán, ugyanúgy kávézókba, stb. És itthon olyan, mintha el lennének dugva valahova.
1: Igen, összegyűjtik és eldugják őket.
2: Jó a műsor.
1: Hát ez csodálatos, köszönjük. Előbb-utóbb jó lesz, mert megjött az erősítés, és milyen kis csinos pólód van.
0: Ja, ezt én is ezt találtam ki.
1: Ezt?
0: Igen, ez az új divat.
1: Hogy fordítva öltözködtek?
0: Igen. Hogy először felvesszük
1: a nagy pulóvert,
0: a kis pulóvert, és a végén az atlétát.
1: És a buszvezető atlétát a végére.
0: Igen.
1: Ez egy trend?
3: Hogy nem lehet rendes lukacsos atlét.
0: Azt a kéket, azt a BKV kéket.
3: De mire rá is van írva, hogy lángvasas esti. Igen.
0: Hogy egy olyat, ha valaki tud, akkor ne.
3: Vagy egyesült izzó.
1: Vagy DVD-ká.
3: Hát miért kéne neked pesti gyerekként miskolci...
1: Hát azért, mert mégiscsak nem. Az azért. Nekem olyan életérzésem van, mint ha Diós Győri lennék.
3: Vagy Soroksári MTSC.
0: VM egyetértés. Én a VM egyetértésbe kajakoztam.
3: Annak hol volt a vízitelepe?
0: A Margit-szigeten, az a Pesti oldal felé nézett, igen.
3: Az MTK meg a Honvéd mellett.
0: Igen. Nagyon klassz volt. Csak féltünk a vízibuszoktól, hogy bebolítanak. Szóval akkor ez a Budapest...
3: Gyurike, mentél kában is, vagy odáig már nem jutottál el a karrieredben? Tehát csak portyakajakban mentél, vagy mentél kában is?
0: Nem, mentem rendes kajakban.
3: És versenyeztél
0: nem.
3: is?
0: Nem. Azok a téli edzések leírtották a kajakos karrieremet.
3: A Tammedence.
0: A Tammedencébe adta a betonba húzni a semmit.
3: A Népstadion mellett.
0: Az nem az, az valahogy olyan. Mert az állati jó, hogy így még ugyan csípős a íze, de elindulsz, hogy egy megkerülöd a Lupa-szigetet, vagy a nem tudom. És akkor jön az edző, és üvölt egy ilyen tölcséren keresztül.
3: Hogy húzzál, bazzak, húzzál, mi a fasz sátok. Amíg be nem bizonyosodott a teljes alkalmatlanságom, én Pula Imrével kenusztán együtt az MTK-ba.
0: Ne, és de... hogy bizonyosodott be a teljes alkalmatlanságom? Még ránézésre mondtam volna.
3: Hogy sokkal jobban néztem ki akkor, és még így
1: De nem, azt
3: nem történt, ránézésre hogy, nem.
1: Nem azt történt, hogy együtt indultatok, és annyira lehagytad, hogy a Pulai sírva fakadt?
3: Nem. Fordítva sem történt meg, mert nem fakadtam sírva. Nem, sőt, nem. Az a térdelés az nagyon kemény.
0: Hát én kajakoztam.
3: Na, azért mondom.
1: Igen, egyébként az egy nem természetes testtartás.
3: Nem és a, de figyelj, tud nagyon szép lenni mégis az a mozgás, hogyha szépen csinálják.
0: És nem ferdül el a csávó, hogyha 20 évet húz egy izében, nem? Mert a jégkorongozóknak az egyik válla lejjebb van, úgyhogy megy az utcán, megismerem hátulra.
3: Azt tudjátok, hogy ugye amit a Fradi felment az Osztrák Ligában, hetente vannak ilyen tök jó meccsek a Tüskében?
0: Nem is tudtam, hogy felment az Osztrák
3: Ligába. Igen, sőt, annyira felment az Osztrák Ligába, hogy azt hiszem a múlt héten megverte a Volánt is. Nem, de ez csak úgy...
0: A Volán is az Osztrák Ligában van?
3: Igen, a Székesfehérvár.
0: Értem, az Osztrák Ligában.
3: De hát az évek óta ott van, Gyuri, ne tetesd magad hülyének.
0: És egy Fradi-Volán meccs az Ausztriában van?
3: Nem a... Az meg...
0: De miért? Hát lehetne. Van olyan, hogy a BL döntő
1: jó, figyelj, Bakuba volt egy Monarchia is, Gyuri.
0: Bakuba volt a BL döntő, a Tottenham és a nem tudom.
1: Figyelj, Andrássy úr az a közös külügyminiszter volt. Hát miért ne lehetne a közös liga?
0: Most tegnap tanul, igen.
3: Ferencváros, Székesfehérvár mondjuk Lincben.
1: Hát Lincben.
3: Vagy Baden Amstinkenden Wasserban.
1: Szerintem akkor Amstettenben. A Rém mellett.
3: Ha ez van, Gyuri, a Cetliden is, akkor hazamegyek.
1: Most elkezdtünk komoly dolgokról beszélni.
0: Figyelj,
1: mint a reggeli megjelenek.
0: Tegnap tanultam egy szót. Sports wash. Ez egy, nyilván egy brit nyelvből származó kifejezés. Sports wash.
3: És ki nem mondták a sports
0: wash-t? Hát, hogy a sporton keresztül mosod tisztára az imidzsedet, vagy a brandet, vagy a rendszert, vagy a nem tudom. Hát ez egy ismert kifejezés.
1: Ezt a kőolajban gazdag
3: Gazprom.
1: Ezt jelent Gazprom. Tehát, hogy ennek van egy hagyománya.
0: Hát foci, BB, nem tudom, Dubajban, vagy a Szaúd-Arábiában, vagy
1: Moszkvában. Meg a bajnokság, meg a...
0: Megveszed a sztárjátékosokat. De hát, tehát ugye a tényleg volt egy BL, talán Bakuba volt, és két a brit csapat volt szerencsétlenségükre, és akkor tehát, hogy ez értelmetlen, és most azt olvastam, hogy a MOB, a Magyar Olimpiai Bizottság bejelentkezett a 2036-os olimpiára.
1: Ezt nem értem sajnos.
0: Tehát ki az a MOB, vagy mi?
1: Várjál, de a MOB jelentkezett
0: be? Igen. A Magyar Olimpiai Bizottság.
1: És ki a vezetője?
0: Hát ezt most nem tudom. Ez az a hivatalos szerv, akinek be kell. Ez most még ilyen elő tudod, ilyen előválogatás.
1: Le kéne beszélni, nem?
0: Hát én úgy tudom, hogy a Párizsi olimpia, ugye, ami hát nemrég volt, az olyan átszámolva kb. 1800 és 2000 milliárd buktát hozott össze.
1: Hát a rendezvény, de hát a turizmus meg ilyesmi, az valamennyit kompenzált azért.
0: Hát biztos, de érted.
1: És az egy olcsó olimpia volt.
0: Az egy olcsó olimpia volt. A londoni az többet hozott össze, az mit tudom, 3000.
1: Hát a Párizsiban ugye az volt az innováció, hogy a valós tereken próbálták megvalósítani az olimpiát, tehát sokkal kevesebb stadiont építettek, mint korábban szokás volt. Hát így is persze, hát nyilván ez veszteséges, ez teljesen egyértelmű.
0: Na jó, de érted, tudom, elvileg, tehát hogy csinálhatna egy ilyen fotóalbumot, hát sajnos mi éppen nem érünk rá ezt, de végig látogatnád az olimpiai létesítményeket, az elmúlt 40 év olimpiai létesítményeit a világban, téli-nyári, és rengeteg romot találnál.
1: A görögnél ott készült ilyen sorozat, nem tudom, 10-20 évvel később.
0: Igen.
1: A görög, az aténi olimpiáról, és ott a teljes pusztulás volt. Igen.
0: Hát én voltam Szarajevóban a bobpályán lefelé.
3: Peking is jájul.
1: Peking is jájul?
3: Nem, ott volt ugye az a madárfészek. Uh-huh. Stadionnal ott is, nem tudom, csirkét tenyésztenek.
1: Az jó, hát akkor legalább.
3: A díszpáholyban.
1: Hát figyelj, akkor az legalább. Na jó, szerintem le kéne beszélni az olimpiai bizottságot.
0: Azt szokták mondani, hogy marha jó, mert az infrastruktúrát fejleszti, hát, meg azokat a létesítményeket aztán átalakítják, és a város fogja használni, meg nem tudom. Tehát nem beszélve arról, hogy Budapest alkalmatlan, tehát az egy repülőtér képtelen annyit fogadni, meg az infrastruktúra, meg...
1: Én gondoltam, hogy írok egy szakdolgozatot arról, hogy
3: építsünk egy repülőteret.
1: Hogy miért nincsen vasút összeköttetés a repülőtér és mondjuk a város között. De ez nem... Ez
3: 30 éve van erről az, szó. Ma Demjén úr is megígérte.
1: Mindenki megígérte.
3: Hogy olyan vasutat csinál a repülőtér és ha bármi között, hogy az 7 nyelven beszél.
1: Hogy úgy kimegyünk a reptérről, és akkor beülünk, és ott
0: és
1: megyünk.
0: Kész. Pedig nincs olyan nagyon messze a reptér. Tehát vannak olyan nagyvárosok, ahol 80 kilométerre van a Kansai Tokiótól, vagy a Párizsban.
1: Igen, és nem olyan rettenetesen, igen, szóval nem mindegy, de hogy gondoltam, hogy ez lesz az akadémiai székfoglalom.
3: Vágy már ilyen, igen. Én nekem, ami...
0: De majd most a Vitéz neki... megoldja.
3: Belefutottam most az, hogy mert volt ez a kis csörte a kerületi polgármesterek, meg a kormány, meg a főpolgármester úr között.
0: Mi ez még van, nem?
3: Van, csak hát most bizonyos értelemben úgy lappang. Tehát még semmi nem lehet tudni, hogy mi lesz, csak ugye történt egy biztos rajta a Cetler Armas, és valahogy belefutottam a tudod, elgondolkozó, hogy most akkor együtt, hogy kéne hogy a mi lenne a jó megoldás, a kétszintű budapesti önkormányzat, azok hogy viszonyulnak egymáshoz, meg az egész a kormányhoz, meg kinek mennyi autonómia, ki miről döntsön, és itt van az egyszerű probléma, ez a dugódíj. Ez is, ez legalább olyan régóta van, mint a reptéri vasút.
1: Szerintem sőt, 30, szerintem is 30.
3: A legutolsó, de nem biztos, hogy az volt az első, hogy valamikor 2000-es évek elejéről tanultam egy találta egy tanulmányt, amit tök jó elmondja, hogy 2005 vagy 2006. Amik elmondja, ezért jó, ezért kurva jó, ezt meg ezt kell hozzá csinálni.
1: De ez és egy politikai bátorság kell ehhez.
3: Hát meg valakinek kellene döntenie róla.
1: Hát dönteni még...
3: Az... Nem, már ott se.
1: Miért?
3: Hát mert...
0: Egy mondat, de ahogy ide lehessen visszacsatolni, ugye most van egy olyan deal elvileg, hogy a kerületi önkormányzatok parkolását átveszi, tehát egy egységes parkolási rendszer lesz, És akkor ebből az következik, hogy a körülbelül nagyságrendben az én második tiszteletbeli vagy kerületem a 8 ker, ott másfél milliárd forintról beszélünk, hogy akkor az központosulna, és hát úgyis annyi baja van Budapestnek, meg nem tudom, állítólag ugye kötött egy dílt a Magyar meg a Karácsony, akik egyébként hát nem biztos, hogy nagyon szeretik egymást, vagy szerették, de hogy ez így legyen, és akkor megkapta, mert ugye hát ez a szolidaritási adó meg nem, szóval sokféle probléma, és akkor ezzel ki van stafírozva részben a Budapest, egységes rendszer lesz, aminek vannak előnyei, de csomó kérdést vett föl, hogy azokat az utcákat ki fogja takarítani, mert eddig a 8 kert takarította, ha, vagyis a kerületek, hát, és akkor azt most elviszi a pénzt a főváros, és akkor az hogy lesz, de egyébként ez a másfél milliárd forint, ez a helyi funkciókat, tehát ez kinyírja. Tehát a 8 kertben az óvónők fizetésére rásegít.
3: Ne azért arra a maradt pénz.
0: Rásegít az önkormányzat. Meg a közbiztonság, meg a takarítás, meg egy csomó minden, tehát az éles. Tehát olyan, mint hogy a nagy testvér, akit nyomorgatott eddig a Fidesz, a liberális város, a sok ízész, aki nem arra szavaz, amire kell, azt most ugye hát akkor kötnek egy megállapodást, és akkor cserébe a még szegényebb, kisebb kerületekre, bár azok az önkormányzatok gyakorlatilag nagyváros szintű mennyiségű embert.
1: Igen, hát
0: több százszer ember.
1: Magyar viszonylatban kivezett a nagyváros. Igen.
0: És ide akartam visszajönni, hogy ki dönti ezt el.
1: Most egyébként most én voltam a repülőtéren kora reggel.
0: Nem mondod.
1: Hát mert ki kellett vinnem valakiket, és mikor megyek kifelé, tehát Ferihegyre autóval, akkor kifelé nagyon jól lehet haladni.
0: Hát ha nincs egy kis baleset azon az egységes
1: sávon. Ha nincs egy kis baleset, akkor alapvetően jól lehet haladni, viszont befelé az leírhatatlan az a tömeg, ami jön befelé. Tehát mert azt mindig tudjuk, olvassuk, hogy Budapestre nem tudom, 3-400 ezer ember jön be naponta az agglomerációból, és ezeknek egy jelentős része gépjárművel jön be, ami hát a teljes téboly, de ezt így olvasna, ez más, mint meglátni. Vagy szoktam egy időben kijárni Budaörsre reggel, és ugyanez van az autópályán. Tehát a nagy autópályán, meg a kerülő utakon, tehát nem lehet kivédeni.
0: És mi van szerinted Szentendre felől, vagy Dorog felől?
1: És Budakeszi felől, ja. Tehát a Telki, Budakeszi, stb. Tehát a Zsámbék akár, vagy nem tudom mi. Szóval leírhatatlan, és hát tényleg tulajdonképpen a város megtelik az agglomerációval jövőkkel, akik valamiért nem tudnak, vagy nem hajlandók közösségi
0: Elég jó a közösség.
1: Hát vagy nem elég jó, mert nincs, de csomó helyen meg van. Csak azt mondják, hogy hát azért ez így mégiscsak kényelmesebb.
0: Na jó, de érted Leányfaluról, hogy a Hernyóból vagy Telkiből, hogy a Hernyóból jössz be,
1: hát igen, a dolgozó. Na, de az egy politikai bátorság szerintem azt mondani, hogy legyen dugódíj.
3: Igen, akkor nyilván politikai bátorság, szerintem előbb a megvalósíthatóságá lenne érdemes. Tehát, hogyha most bevezeted a dugódiat, hogy nem lehet bejönni a városba autóval, csak pénzért.
1: Akkor kiáltál, hogy hol teszed le az autót.
3: Hol teszed le az autót, és igen, mivel jössz be utána. Tehát nyilván, ahol bevezették a dugódiat, ott előtte felmér hatást, ezt kell megcsinálni, ilyen. Na most, tehát ezt valakinek erről gondoskodnia kell, hogy legyen elég busz, tömegközlekedés, ja, amivel bejössz, vagy biciklisáv, plusz parkoló, nem túl drága parkoló, és utána lehet pénzt kérni. Lehet, hogy egy Goran Bregovic pályának a középső szakaszából egy nagyon érdekes dalt meghallgatunk?
0: Mindent lehet.
3: De ez olyan szintű összehangoltságot, igen, a különféle döntéshozatali szintek között, amire...
1: Eddig nem volt példa.
3: Eddig nem, és nagyon nem is tudod elképzelni, mert ha akart valamit a főváros, akkor a kerületek nyíktak, ha fordítva, mindegyik kerület egy kicsit meg akarja úszni. Számtalan alkalommal bukott el ez a dolog. Ezt most miért kezdtük el beszélni?
0: Nem egyébként a most eszembe, hogy ez a dolog...
3: Ja, hogy a régi, a tudom, onnan jött Gyuri, hogy mondtad, hogy a reptéri vasút is nekem, meg a dugód jött eszembe, hogy te ott van, itt van egy megoldás, te pontosan tudod, hogy mit kell csinálni, hogy élhet, nem tudom, egy kicsivel jobb legyen itt lakni.
0: De pont fordítva. Akkor azt mondja, Gorán Brevgovics. De nem, de szerinted ez hangvezérelt? Hogy... Azt mondom, Gorán, igen. Várjál, most nézem a neted. Gorán Brevgovics. És melyik Gyuri... számot szeretné?
3: Mondom, hogy Pun. Azt írtad, hogy Pun.
0: És azt ne gépeljem?
3: De!
0: De akkor azt mondom, hogy miért gépelek?
3: Gorán Brevgovics, mert nem tudtad azt, hogy Pun mi eszec iznád boszne.
0: Pun háború.
1: Igen. Bosznye?
3: Nem, miért lágyítan, ne idegesíts fel,
0: Mi esetsz?
1: De ők nem hallgatják az adást.
3: Iznad.
0: Figyelj, az igazság, hogyha ezt előre csinálnád, tehát
3: jó, csak most jutott az eszembe, igazad
0: ízét, van. SMS-t, akkor hajnalba fölkelek.
1: Na, menjünk már, menjünk tovább. Szörnyű ez, szörnyű. Szerintem nem ittatok kávét.
3: Nem, hát, teljesen igaza van a Gyurinak, csak ez olyan, hogy...
0: Mese csina, azt mondja.
1: Figyelj, az a megoldás, hogyha az adásmenetet Bandi előre elküldöd egy nappal hamarabb.
0: Ilyen timecode-dal, nem?
1: Timecode-dal, hogy melyik témánál...
3: De akkor már azt is elküldöm, hogy kinek mit kell mondania.
1: Így van. Tehát hogy a reptéri,
3: teljes szöveget elküldöm.
1: A reptéri vasút után jön egy Brevgovics.
0: És akkor úgy van, hogy lekottázod, és lenne olyan, hogy itt van egy három mondatos improd, nem? Mint egy ilyen...
3: Három mondat, az egy kicsit sok nekem.
0: Ne, de ilyen taktus.
1: A mikrofonokat is be kéne jelölni, hogy mikor melyik szól.
0: De nem, tehát úgy, mint a kottában vannak ilyen bár...
1: Igen. Hogy ez andante. Várjál, tehát amikor azt mondjuk, hogy reptéri vasút, akkor ilyen fortissimo, vagy melyik legyen?
0: Hát ezt nem tudom, ezt majd a zeneszerző úr eldönti, hogy dühösek vagyunk, vagy melankóliában
1: zanunk. Vagy a nincs parkolóhely Budapesten, az adagio, nem?
0: Adagio. De hát figyelj, ezek... mit nevet? Nem is tud írni.
1: Jó, kedves hallgatók.
0: Egyébként egy érdekes dolog lenne, hogy bekamerázni a haza és aladást is, mert mindenki azt mondja, hogy milyen klassz lenne, hogyha a YouTube-on is rajta
1: nem
0: lennék.
1: Nem lenne klassz.
0: Hát szerintem is a rádió pont arra szól, hogy nem látszik, hogy lögdös innen le a Bandi, és ezért miért lenne katasztrófális?
3: Azért,
1: mert a Bandi ismerkedik a klaviatúr. Olyan nincs, hogy az interneten
0: közben,
1: nincs valami.
0: Közben itt a monitoron megjelent egy kígyós pornó.
1: Na jó. Szóval a kedves hallgatók, szerintem tegyétek be azt a megfelelő Brevgovics számot.
3: Nem tudtok egy kicsit beszélgetni?
0: De
1: miről beszélgessünk?
0: Mondjál,
3: a gyors vasútról, vagy a lassúról. Ott van.
1: Na.
3: Az első.
0: Na. Első. És mindjárt kitaláljuk, hogy ez hogy kerül a be a nem tudom hova.
1: Oda.
3: Ti nem voltatok egy kicsit, de nem akarok ebben most belemenni, de...
0: Azért nem is fogsz, mert lehúzlak a picsát.
4: Noće su kogu, benica, pun, mjesec iznad Bosne.

0: Hát igen. Igen. Igen.
1: Ja. Igen. Igen. Köszönjük a drága igen. Fiatalok, miről énekeltek?
2: Ez az utolsó előtti beadó melem, ez amit 86-ban adtak ki. Nagyon köszönöm a kérdést. A párkapcsolati nehézségekről.
1: Amióta a Balkánon előfordul.
2: Ez az érdekes, hogy ez olyan, mintha egy ilyen interpersonális párkap, tehát egy férfi és egy nő, hogy milyen vékony a vonal, ami összeköt minket és elválaszt, és hogy ma teli hold van, mint a görögdínye Bosznia felett, és egész kicsi lépés kell ahhoz, 86-ot írunk, hogy lásd azt, hogy nem pusztán egy ilyen
1: ez nem egy üres metafora.
2: Egy szerelmi élet nehézségeiről van szó, hanem...
1: Másról is esetleg.
2: Igen, másról is, annál is inkább, mert még...
0: Szia!
2: Számosan...
3: Szervusztok!
0: Mondjad!
3: Érdeklődni szeretnék, hogy ti mikor mentek csapat építeni Bordóba?
0: Hát még nem tiszta az időpont.
1: Mert vendégül látnál minket?
3: Nem, de csatlakoznék, ha esetleg úgy alakul.
2: Azt sem tudjuk, hogy ki vagy.
3: Hát mindegy, de az a lényeg, ha nem mondja valaki, én leszek az első, akit hívjatok.
1: Na várjál, de hogyha keresünk miért téged Bordóban, akkor hogy azt mondjuk, hogy valaki?
3: Értem a problémát.
1: Ez olyan, mint az Odysseus, nem? Aki azt mondja, hogy senki.
2: Ha azt szeretnéd, hogy elítéljük a, nem tudom, ki volt csapat építeni Bordóba, gondolom valami, nem tudom, félmilliárd forintért oda mentek üdülni valakik, nem, akik az előző garnitúrába, akkor azt látatlanba elítéljük.
3: Azt tisztáznám, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk a főszerkesztő úr magájellegű, hogy mondjam, alaposan feltételezhetően magánjellegű programot, például Azerbajdzsánban egy súlyemelő versenyt néz.
0: Női.
3: Női, súlyemelő
2: versenyt. Nincs külön női.
3: Akkor, és ezt cége számlára csinálja, az nem adócsalás?
0: Hát a csapatépítés, hát közben csapatépít. Viszi a kollégákat, és együtt szurkolnak, hogy kiszakítja.
2: Amikor találkoztunk Bakuban a büfében, a 95 kilós döntő után, és meghívtalak két vodkára, akkor nem kérdezted, hogy kire kérem a számlát, mi?
3: Akkor...
2: Tényleg akkor a képmutatás.
3: Illuminált voltam cseppet.
2: Hát, én örülök, hogy előhoztad, én ezt nem is akartam mondani.
3: A drukkolás heve tulajdonképpen elvakított.
2: Licens, add meg a megfejtés, hogy ki volt Bordóba csapatépítésen, azt felejtsük el, azt mondjuk azt, hogy igen, a kurva anyátok, azt felejtsük el. Bocsánat.
3: Nem tudtam hová tenni, de a lényeg az, hogy szerintem ezeknek a költéseknek egy nagy része az ilyen magánjellegű kiadás volt, amit cége.
1: Igen, de kiment Bordóba?
3: A Mészáros Lőrincnek valami cégének az alkalmazottai, és többek között ő is.
2: De figyelj, ezt elítéljük.
1: Ezt borzasztóan, ezt megvetjük.
3: De az erkölcsi ítélet mellett én úgy gondolom, hogy ennek már, mint Al Capone-nál, ott is ilyen adócsalás.
2: Viszont rossz helyre telefonáltál, mert mi nem bírunk hatóság. Egyelőre még nem bírunk ilyen jellegű hatóság.
1: De kicsit bírunk.
3: Nem, nem az Unger Anna féle.
1: Nem. De egyébként csak annyit az egészhez, hogy ez egy mérhetetlen önkorlátozás gyakorolt a Mészáros Lőrinc, ha Bordóban ment csapatot építeni.
0: Mehetett volna.
1: Hát én valami rendes helyre mentem volna. Figyelj, nem lehet Bordóban csapatot építeni. Tudod, milyen zsúfoltság van?
3: Visszaadnám a terepet.
2: Köszönjük most szépen.
3: A bosnyák zenei.
0: De szólunk.
2: Köszönjük szólunk. Szépen.
1: Jó, oké. Okay. Szerintem a Mészáros Lőrinc összes csapatépítő hülyeségéről most nem tudunk. Most
0: azért sok érdekes dolog van, csak egy mondat, hogy a Mészáros Lőrinc cégei a tízszeresen túlárazott, vagy kétszeresen túlárazott beszerzésekből a megafont milliárdokkal kitömi, azért az itt a kampányfinanszírozás, tiltott kampányfinanszírozás klasszikus esete, amire azt hiszem Sárközi Jür börtönbe ült.
1: Tehát, igen, ugye, de nem ilyen nagy össze, hanem ennek nem egy töredékért, ennek az összegnek a töredékért. Egyébként csak annyit a bakui női súlyemeléshez.
2: De hagyjátok már ezt a nőit, együtt van a férfi meg a női.
1: Hagyj fejezek be egy mondatot.
2: Jó,
1: Most Bakuban van Cselgáncs judó világbajnokság, és ott a szerdai napon, amikor zajlott a világbajnokság, és én nekem éppen kurzusom volt az egyetemen, akkor az egyik hallgatónknak a testvére bekerült egyre magasabb szintre, és végül 5. helyen zárta a világbajnokságot.
2: De milyen nemzetiségű volt a hallgatód? Magyar?
1: Magyar.
2: Jó, ne, van azon az egyetemen, ahol tanítasz,
1: igen,
2: nagyon sok
1: külföldi. Igen, vannak külföldiek, és nem holland volt, hanem magyar.
2: Igen.
1: És iszonyú izgalmas volt, mert megszakítottuk, mert ő figyelte, hogy azt tudta online, hogy mikor jön, és nagyon izgalmas volt, és gyönyörű.
0: Tehát mondjuk próbáltad mondani, hogy Tarkovszkinak a...
1: Igen, hát azt nyilván nem veszek ilyen nehéz szavakat a számra, és akkor megnéztük, mert ezek nagyon rövidek. És az, ami iszonyúan lenyűgöző volt, hogy óriási üvöltés volt, amikor bevitt egy...
0: Bakuba?
1: Igen, hát a terembe. Egy pont a terembe, mert néztük sokan, óriási üvöltés volt, és ilyen, azon gondolkoztam, hogy semminek nincs ilyen hatása. Tehát nincs olyan színdarab, vagy film, vagy nem tudom, amiből ekkora örömforrás akad. És nagyon
2: elmondtad
1: szépen...
2: Elmondtad a nevét a magyar...
1: Kriza Anna, aki 5. lett, ami azt hiszem elképesztően nagy dolog. Na jó, csak mondom, hogy Bakuban nem csak női súlyemelők vannak, hanem férfiak is, meg judósok is. Így jól mondtam?
0: És,
1: nem, kedves hallgatók, nem tudok jól fogalmazni.
0: De ezt lehetne ezt beépíteni, nem, mert... az oktatási rendbe.
1: Igen, tehát, igen. Egy ilyen motivációs.
0: A filmvágás szemiotikai problémái.
1: És ez csapatépítő. Ez csapatépítő, hogy szurkolunk az egyik tanulótársunknak a tesójára.
0: Ez a történetmeséléshez is egy adalék, nem?
1: Abszolút,
0: most igen. Hányadik lesz, és miért?
1: Na jó, ezt akkor ugyanúgy, mint Mészáros Lőrinc bordói.
0: Bezárjuk.
2: Adakta helyezzük. Mi van még a cetliden, Gyuri?
0: Hát engem őszintén érdekelne, nem tudom, hogy volt-e időd, meg hogy kiderül-e a francia nyelvű hírforrásaidból, hogy milyen szar van Franciaországban.
1: Hát próbáltam tájékozódni azért, hogy minden, hát nem egész nap, de szóval tettem egy erőfeszítést. Haló?
0: Szia! Hello!
4: Ja. Újra Erik vagyok. Csak egy gyors kérdés, hogy most már lassan a süsű a sárkányt is beidézik majd a konvoj miatt, és az lenne a kérdésem, hogy esetleg Orbán Viktor mikor szeretnék ezügybe meghallgatni.
0: Jó, mindjárt válaszolunk.
2: Hát, megint
1: válaszolunk.
2: De nem, valahogy a telefonszám eltévednek a vonalak. Ez itt a Tilos Rádió reggeli szórakoztató műsora, és nem az ügyészség.
0: Továbbítjuk a kérdést. Gondolom hallgatják ott is, és akkor majd...
2: Vagy valaki.
1: Szóval Franciaországban ott szoktak elég gyakran tüntetni.
0: Ja, voltak ezek a sárga mellényes.
1: Igen, tehát elég gyakran szoktak tüntetni, ilyen nagy megmozdulások, és elég gyakran szokott korábban ilyen utcai megmozdulások, meg mindenfélék lenni, és elég gyakran szoktak ezek elfolyulni. Tehát van egy ilyen rész, hogy ja, hát akkor van egy nagy tüntetés, akkor felvonulnak a rendőrök. Na most ez már egy elég hülye helyzet, amikor ilyen rohamrendőrök néznek szembe a nem rohamrendőrökkel, és hogyha nagyon fiatalok is vannak itt a tömegben, meg vannak olyanok, akik nem olyan nagyon fiatalok, de nagyon fiataloknak akarnak tűnni, és esetleg ők a táskájukban nem laptopot, meg könyvet hoznak, hanem mondjuk egy molotov koktélt, vagy...
2: Bikacsököt,
1: vagy egy gépfegyvert, vagy akármit.
2: Egy boxerkészletet.
1: Egy Temmund vásárolt boxerkészletet, vagy egy légvédelmi ágyút, akkor úgy egy kicsit úgy el tudnak fajulni az események. És akkor tulajdonképpen egy ilyen eszkaláció történt, hogy az egésznek mi az alapja, az tulajdonképpen végtelen lapos történet az egésznek az alapja, hogy hát az oktatási rendszerben vannak feszültségek.
0: Na jó, de az oktatási rendszerben vannak feszültségek, és tüntizünk, az oké. De attól miért kell fölgyújtani az autókat?
1: Hát vagy? Erről beszélek, hogy itt alapvetően egyrészt a fiatalok ugye nem biztos, hogy mindig nagyon megfontoltan, felnőttek se egyébként, de a fiataloknál még van ez a plusz, hogy azt hiszik, hogy hősök, meg nem tudom, de egyébként vannak idősebb bácsik, nénik, akik segítenek nekik radikalizálódni, akik elvegyülnek, és azt mondják, hogy most ez élethalál harc, tehát azért ez úgy fűtve van. A fiatalok rendkívül nagy többsége nem gyújt fel autót, de az, hogy fölgyújtanak autót Franciaországban, azt szerintem egy, nem azt mondom, hogy egy teljesen átlagos cselekménysor, de...
2: Hát azért a folklór.
1: Igen, tehát ez egy foci meccs után is előfordul ez az meg. Szóval az önmagában nem veri ki annyira a biztosítékot.
0: Itt hát most... ha az te autódat gyújtanak, akkor az kiverni.
1: Igen, nem? Akkor én egy kicsit nyűgös lennék, de igen.
2: De akkor azt mondják a Gyurinak, hogy ez egy olyan népi szokás, mint nálunk a lentilolás, vagy a koricát,
0: vagy a busójára.
1: Na most ilyenkor, igen, na most ilyenkor azért elég könnyen el tudnak fajulni az események, tehát volt például egy fiatal, aki ott szembenézett a rohamrendőrökkel, vagy szóval visszaszorították rám, és egyszer csak valahonnan elhajítódott egy robbanó eszköz, én nem tudom pontosan mi volt, de az úgy konkrétan letépte a kezét, a készfejét ennek a fiatalnak, tehát hogyha vannak ilyen nagyon sokkoló, amiket most nyomozzák.
0: És előbb-utóbb vannak.
1: És vannak, mert hát előbb-utóbb, hogyha százezrek az utcán vannak, és azokat még fűtik is, Tehát ez az egyik, hogy azért nem mindenki, tehát hogy ez egy torzítás, hogy itt minden fiatal autót gyújt, az is torzítás, hogy minden fiatal iskolát gyújt, pedig volt iskola, ami leégett, tehát olyan is előfordult, meg olyan is volt, hogy bement néhány fiatal kapucnis cuccban, tehát ilyen nem felismerhető módon, és felvették azt, hogy vernek szét egy iskolát. Tehát, hogy ez ilyen, hát most erre varrom mindenki gombot, nem tudom megmagyarázni, hogy ez mit jelent. Tehát ez egy romboló dolog, ami mondjuk nem idegen a... Tehát nagyon sokan csatlakoznak ehhez, ez az egyik. A másik, hogy szerintem apadóban van ez a dolog. Uh-huh. Többek között azért is, mert tanárok is kimennek most már a tüntetésekre, és együtt tüntetnek a diákokkal, de ugyanakkor próbálják limitálni a, tehát hogy normál tüntetés legyen, tehát ne törés, zúzás, és ami új jelenség, hogy szülők is kimennek. És pont azért, hogy a gyerekeket próbálják visszafogni, vagy demonstrálni azt, tehát ugye van most egy nagy demonstráció, hogy mi egyek vagyunk, együtt vagyunk, és mindenki próbálja csillapítani az indulatokat. Az egy más kérdés, amit én nem értek, hogy tulajdonképpen most, és erről már rengeteget beszéltünk, hogy Franciaországban most nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, 20 éve kormányoz az a kormány. Tehát, hogy most milyen arculata van ennek a kormánynak, mi? Az ellen tüntetnek, hogy konkrétan nem jók az oktatás feltételei. Tehát a vezényszó az, hogy nincs elég tanár, nem jók az intézmények, patkányok szaladgálnak a folyosókon, nincs rendes közmű, bla bla bla bla bla bla. Tehát ezek a hivatalos vádpontok. Az, ami tényleg óriási probléma, hogy nincs elég tanár. Nagyon sok intézményben nincs elég tanár, de most ott például az érettségi az nem annyira feltétlen baráti és aranyos, mint mondjuk Magyarországon. Tehát az érettségin nem, hát messze nem 100% a sikeres érettségig. Hát van tétje, mert hogyha nincs érettségid, azért az egy helyzet, és régen sem volt, és most sincs, hogy mindenki érettségit szerez. Tehát ha mondjuk, és van egy olyan óra, például egy filozófia, most mondtam egyet, ami... nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb, de van egy ilyen óra is, és akkor ugye konkrétan nincs tanár, akkor nem tudsz átmenni. Tehát akkor nem tudom, szóval akkor ki kell találni, hogy hogy tudsz átmenni az érettségén. Na most, tehát vannak tök jogos, teljesen legitim dolgok, de ez a kormány, ami nem tudom, tegnap óta van, vagy nem tudom, néhány hónapja van ez a kormány, és néhány hónapig lesz, mert utána már biztos, hogy nem ez lesz, és már senki nem tudja, hogy mi lesz. Tehát nagyon érdekes, hogy most ki a kormány, és ki az ellenzék. Az ellenzék az ugye alapvetően két fő bázissal bír. Az egyik a úgynevezett szélsőbal, azok a Mélenchon, meg ez a nem tudom, radikális ilyen sárga mellény, vörös mellény, nem tudom, mindennek a tagadása, kicsit antiszemita, és...
0: Ezt akartam kérdezni, hogy itt nem játszik be az, hogy külvárosok, menekültek, palesztinok,
1: Izraelok. Csak ők nem, ők, a Mélenchonék nem bevándor, nem az a fő topikjuk, hogy bevándorlás. A bevándorlás az a Marine Le Pennek a pártja, a bevándorlás.
0: Ez a szélső jobb.
1: Hát, amit szélső jobbnak hívunk, de hát... Szerintem a magyar palettán ez nem számítana szélsőjobbnak. Ez olyan centrista szélsőjobb. Tehát bizonyos megnyilvánulásai abszolút szélsőjobb, bizonyos megnyilvánulásai meg centrista. De most ez a két szélsőség maragszik, marakodnak a választókon, és ilyen értelemben ők nagyon hangosan hallatják a szavukat, de ilyenkor az a négy darab szociáldemokrata, aki megmaradt Franciaországban, azoknak is ilyenkor valamit kell mondaniuk.
0: Hogy hová álljon.
1: Hát igen, hát azért ez tényleg borzasztó, hogy ez az egész oktatás, ez szörnyű. Hát de ez hát komolyan, hát ez az elnye-bejnye. Szóval, hogy itt mindenki próbál okoskodni, iszonyatos pénzekről van nyilván szó, iszonyatos minden, és közben van ez az iráni háború, meg a nem tudom, dízelhiány, és akkor a kormány bejelentette, hogy a tartalékokat felszabadítják, hogy ne legyen annyira drága az üzemanyag, mert akkor kitör a forradalom. Szóval ez az átmeneti kormány, ami tulajdonképpen egy ilyen krízis kormány, ami most van, most mit tud csinálni? Hosszú távú intézkedést nem tud hozni, nem tudja feltölteni tanárokkal az iskolát, hát semmit nem tud csinálni, és áprilisban le fogják váltani. Tehát akkor mi a...
0: Áprilisban lesz a válasz.
1: Aztán áprilisban lesz.
2: Áprilisban.
0: És ki nyeri?
2: Hát azt nem tudjuk.
0: Gyuri tuti.
1: Hát jelenleg a hagyományos pártok, és még én sem tudom, de hagyományos pártok egyelőre nem villognak nagyon jól.
0: De milyen nem hagyományos párt?
1: Hát a jobb oldalnak valamelyik formációja, ez a centrista formáció, vagy a...
0: Az még a Marine Le Pen-iken túl van?
1: Hát nem, az innen. Nem innen, az ami a klasszikus jobb oldal. Tehát az
2: az egykori... Nem tud, hogy ki lesz a jelölt.
1: Nem, még azt nem lehet tudni. A Mélenchont azt lehet tudni, és a Marine Le Pent is lehet tudni. Mert most ugye nem kormányválasztás lesz, hanem elnökválasztás.
0: Hát ez egy elnöki rendszerről.
1: Ez egy elnöki rendszer, igen. Igen, így van. És akkor most tulajdonképpen ők vannak erről a listán, és akkor az, hogy még nincsenek jelöltek, ami egyébként elég aggasztó abból a szempontból, hogy így felépíteni. Hát nem olyan egyszerű azért egy jelöltet.
0: Ugye, és a Le Pen-en van még jeladó?
1: A Le Pen egy nagyon érdekes jogi helyzet. Szóval, tehát tulajdonképpen ugye fellebbeztek. Tehát őt hivatalosan, őt kvázi elítélték.
0: A kampányfinanszírozás.
1: Tiltott kampány. Hát ami Magyarországon nem létezik, igen, a tiltott kampányfinanszírozás. Mondjuk ott nem is a kampányfinanszírozás, hanem az EU
2: nem a
1: képviselők.
2: Hanem ugye az EU-s keretét azt ő nem arra használta, mert hát szabad lett volna.
1: Jó, de hasonlít, pártfinanszírozás. De hát az is sokkal kisebb tétel, mint amiről az elmúlt hónapokban beszéltünk. És tulajdonképpen még mindig nincs kimondva, hogy ő indulhat-e vagy sem. Uh-huh. Tehát megvan fellebbezve a döntés.
2: Másodfokra már.
1: Igen, de hát a másodfok az, a, az már igen nehéz arról úgy beszélni, hogy az nem egy politikai döntés lesz. Igen. Tehát ezt az alkotmánybíróság, vagy a legfelsőbb bíróság, vagy a legfelsőbb...
0: De ezt minél előbb ugye meg kéne lenni, hogy hát akkor indulhat-e, vagy nem.
1: Igen, de ezt ők nem akarják egyelőre meghozni, de most a Marine Le Pen viszont nagyon nem szeretné, az nagyon valószínű, mert ha ő nem indulhatna, akkor a fiatalember indul, a pártnak a fiatal üdvöskéje, akinek szerintem nagyobb esélye van egyébként megnyerni a választást, mert fiatal, jóképű, jó dumás, nincs ilyen neve, például nincs egy ilyen családneve, ami esetleg rossz emlékeket ébreszt egyesekben, tehát ez egy nagyon érdekes helyzet lesz, de visszatérve az iskolára, mondom, én ennyit értek a dologból, hogy most van egy óriási tüntetés az oktatási problémák miatt, és ez a kormány semmilyen módon nem fog tudni ebbe semmi.
0: Nem kompetens.
1: Nem tud ezzel mit lépni. Most néhány hónap alatt nem tudja feltölteni, nem tudom, 50 ezer tanárral a oktatási rendszert. De nem is ez, nem az, ez csak egy topik. Szóval...
0: Jó, de esetleg néhány populista azért.
1: Az abszolút. A szélső bal az abszolút rögtön rárepült. És a szélső jobb is. Fűtötték a gyerekeket, élethalál harc, ugye, vannak ezek a 68 is így kezdődött, szóval akkor jön ez a, az egész demagóg, populista, nem tudom mi.
2: Na jó. Köszönjük ez szépen az ismertetést.
0: Populizmus engem nagyon foglalkoztat, tehát hogy ez az olimpia, tehát fölmerül Magyarországon, nem tudom kik fejébe, hogy az olimpia. Ez egy, szerintem ez egy populista politikai termék. Akkor egy apró, nem hiszem, hogy érdembe tudunk ezzel foglalkozni, de a tűzifa, az egy baromi érdekes kérdés, most állandóan pörök, hogy mi, nem tudom mi, annyi előzménynek nem tudom mennyire vagytok, szerintem nem fával tüzeltek. Gyuri, te se fá volt,
1: nem.
0: Napelem. Hogy a tűzifa, hogy a ugye nemrég volt Magyarországon egy kampány, és a kampány során volt ilyen, hogy akkor ingyen osztották a tűzifát Fidesz. Aztán akkor ugye a Tisza is, vagy a Tisza elő.
2: A Magyar Úr is szokott.
0: A Tisza, igen, volt. Hogy akkor tűzifa, ez egy ilyen vidék, és ez egy ilyen gesztus dolog. És aztán ugye véget ért a választás úgy, ahogy is levitték, ugye mivel ez beletexponálva, levitték a tűzifa áfáját 27%-ról 5%-ra. És ugye hát az egy jelentős változás, plusz ugye hát nagyon környezettudatosak, környezetvédők vagyunk, a Gajdos úr, mindenki nagyon szerette, ő időben a magyarék mellé, hát ugye a nyíregyházi állatkert igazgatója, tök jó arc, nem tudom mi, és akkor bevezették az erdőirtás moratóriumát. Ugye minden nagyon bonyolult, tehát vannak a Natura, meg a természet, ilyen védelmi terület, meg a tarvágás, meg nem tudom, de volt egy moratórium. És valójában most ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert kevés a fa. Tehát úgy értem, hogy most mindenki nagyon osztaná, mert nem tudom hány százalék a Magyarországnak csak fával fűt, és aközt lehet választani, hogy vagy fát vágsz, vagy nem lesz elég tűzifa. Mert olcsó, meg szociális, meg minden, amit akarsz, csak akkor viszont vágni kell a fákat, és hogy hol van az a kompromisszum, hol van az a izé, hogy, és közben hát ugye kiderült, azért sok érdekes dolog kiderült, hogy ez kicsit utána néztem, hogy például az EU szerint az erőműveket fával tüzelni a zöld energia. Tehát zöldnek számít. És ezért hiába van, mit tudom én, 4 millió köbméter fa, amit kivágnak egy évbe, körülbelül annyi a magyar erdőgazdaságok termése, abból mondjuk 1,3 millió tűzifa, 1,4 milliót a faipar viszi el, tehát a háztetők, meg a nem tudom, és 0,7 millió azt az erőművek égetik el, és 0,6%-át exportáljuk a fának, a magyar fának.
2: Nem, miközben... 0,6%.
0: Hát az 600 000 köbméter. Tehát 4 millióról indultunk.
2: Ja, úgy.
0: 600 000.
2: Igen,
0: értem. Azt exportáljuk. Úgyhogy körülöttünk, hát Szlovákiában nagyon sok, tehát több fa van, meg nem tudom, meg ízé lehet, hogy a szlovák vagy az osztrák erőművekben magyar fákat tüzelnek, bár az más minőségű fa nyilván, amit a mestergerendának más, amit égetsz, az a
2: ez nagyon érdekes, Gyuri, de mi a mondás?
0: Az, hogy van a magyar kormány most, a Tisza kormány, és aközt választott, hogy populista lesz, és azt mondja, hogy hát levitték az áfáját, hogy olcsó legyen, tudod, hozzá lehessen férni, és erdőirtási moratórium volt, amit most föloldottak, mert vagy erdőt írtasz, vagy fűtesz. Nem lesz fa, vagy fűtesz, vagy lesz fa.
2: De ez miért populizmusnak gondolt, hogy van különösen hát a, hogy mondjam, csekélyebb jövedelemmel rendelkező pár millió ember Magyarországon, aki rá van szorulva arra, hogy
0: azért populizmus, fűtjön, mert nincs elég fa. Kívül. Tehát, hogy nem, de nincs, az nem... egy véges cucc, vagy fogyni kezd. Vannak ilyen 10 éves erdőtervek, meg minden, és az erdőgazdaság néznek ki a fejéből, hogy a faszba fogjuk ezt megoldani, hogy akkor ennyi igény van, olcsó, és akkor közön meg ne vágjunk fát, vagy vágjunk meg a Natura 2000-ben.
2: De Gyuri, az nem okvetlen populizmus, hogy azt mond, hogy vágjunk ki fát, hogy ne fagyjanak meg emberek. Tehát ez a populizmusnak szerintem egy túlságosan fát, megengedő érzé.
0: Figyelj, mit szólsz a rezsicsökkentéshez, meg ez az ársa

0: rászorul. Most az is olcsóbb gázzal fűt, akinek 600 négyzetméteres a palotája.
1: Ja, halló!
2: Sziasztok, ápoló!
1: Szia!
2: Egyszer voltam pár éve egy olyan mátrai túrán, ami olyan területre vitt el minket érdeklődőket, ami le van zárva nagy közönség elől, és évente kétszer lehet oda a természetvédelmi őrök vezetésével bejutni, egy patakmedre volt, azon mentünk végig, és ott útközben beszélgettem ezzel a természetvédelmi őrről, aki elől ment, és rendkívül el volt keseredve, nagyon szerette a szakmáját, és végig arra panaszkodott, hogy hogyan verik szét ezt a szakmát, meg a magyar erdőket, hogyan pusztítják. Például azt mondta, hogy ami a magyar erdőknek a területi nagyságát jelző dokumentumban szerepel, azoknak körülbelül csak a háromnegyede igaz, a többi az csak papíron erdő, és le van jelentve, ott mindenféle más dolgok vannak, akár még szántóföld is. És ő azt magyarázta, amikor kérdeztem, hogy miért vágnak természetvédelem területen fát, azt mondta, hogy mert megengedi a törvény, és hogy ezeket a kivágott fákat biomasszaként szállítják, nem Szlovákiába, de Csabán majdnem eltalálta, hanem Ausztriába és Olaszországba erőművekbe, hogy elégessék. Mert olcsóbb, mint kivágni az Alpok alján a fenyőfát ott Olaszban meg Osztrákban, és tőlünk veszik.
0: Ja, ezt mondtam.
2: Csak ennyi az adalék. Ja, és mondta számot is, hogy 1,5-2 millió köbméter évente. Tehát kicsit több, mint amit a Gyuri satszolt.
0: Hát én most olvastam ezt, igen. Ja, biztos, nem tudom. Ja.
2: Ciao.
1: Hello.
0: Tehát szerintem az egy kérdés, érted, hogy van egy kvázi új kormányrendszerváltás, meg nem tudom, és azzal szembesül, hogy populisták legyünk, lényeges-e a választás után fél évvel, hogy csökken-e a népszerűség. Tehát, hogy vagy most megemeled a nyugdíjakat, meg a családi pótlékot, meg olcsón adsz fát, meg ízét, meg nem tudom, és ha az erdőgazdaságok megrecsennek, a gazdaság megrecsen.
1: Arra nincs nagyon példa, szerintem a történelemben, hogy egy vérpopulista rendszer, amelyik ilyen látszólag adományokat ad, most mondok egyet, hogy a nők adómentessége, ugye először 4, 3, 2, most már 1, vagy 0, vagy -3
0: hát
1: is.
0: Lassan.
1: Na jó, de ez olyan, mint hogy ha egyszer adsz valamit, tehát egyszer, ugye volt az a klasszikus példa, hogy nem lehet visszafelé menni csak úgy. Tehát elvonni dolgokat nem lehet, tehát ilyen értelemben, de hát erről beszéltünk a választások előtt, emlékszem, hogy visszavonni ilyen szerzett vagy annak gondolt jogokat, hát és nem fog menni. Ezért volt végtel gonosz az összes ilyen rezsicsökkentő, ami nem volt rezsicsökkentő, de a szóhasználata igen, azért rettentő gonosz ez a nők adómentessége, mert hatalmas cégek kerülik így meg az adózást. Azért egy csomó minden.
0: Vagy kis cégek
1: kerülik meg az adózást, a női alapon, mindegy, van ennek egy technikája, szóval azért nem lehet ezeket csak úgy visszavonni, mert tényleg egyébként most egy ilyen indulatpolitizálás zajlik, és akkor hol láttál józanészt? Esetleg skandináv országokban lehetett néha józanészt látni, vagy társadalmi kiegyezést. Hol volt ilyen?
0: Én azt érzem, hogy van erre most lehetőség, meg van erre gondolkodás, hogy ezt hogy lehet megoldani. Csak van egy-két átmeneti év, amikor vagy elveszted a népszerűségedet, vagy ellen dolgozol a józanésznek. Tehát ezt a erdő, föld, tűzifa, nem tudom, ezt is át lehet gondolni, ki lehet találni, csak ki kellene belőle venni a politikát.
1: Igen, de ez évekre szóló, te is mondtad, ez egy hosszú távú dolog.
3: Milyen hülyeség ez, Gyuri, hogy át van politizálva? Hát ez egy politikai kérdés, konkrétan. Tehát hogy ezen pont erről kell szólni.
0: Az, hogy ingyen a kampány előtt ingyen szórod a fát, ingyen osztod.
3: Nem, az baromság, a fa osztás ingyen, biztos, vagy nem tudom, bár aki befűtött vele, annak biztos nem baromság, és nem, a fa osztásban, vagy a tűzifa kérdésben nem biztos, hogy a rezsicsökkentést belekeverni, mert az olyan, vagy a nők adómentességét, vagy a nem tudom micsodát, ami a, nem tudom, inkább a gazdagabb embereknek, köztük a nagyon gazdagoknak is

0: vezés érdemtelenül és túlfogyasztásra ösztönözze a tűzifa, az szerintem az egy tök más dimenzióban mozog. És igen, az egy nehéz dilemma, hogy megoldják azt, hogy legyen elég fa is, meg
1: erdő is.
0: Meg erdő is maradjon, de hát ezért vannak fizetve.
2: Szerintem nem tudod megoldani, hogy legyen sok
0: de
2: fa.
0: Valamilyen megoldást biztos tudsz találni.
2: Hát akkor igen, a importálj,
0: vagy nem tudom.
2: Hát
0: de az, exportálunk. De az, hogy tehát itt úgy képzelném, hogy a tűzifa az azoknak van, akik különben megfagynának télen. A rezsicsökkentés meg nem mi.
1: Halló.
3: Szevasztok.
1: Szia.
0: Halló, ügyészség, Tejerporta.
3: Hát igen, de nem ügyészségi kérdésekkel kapcsolatosan szerettem volna. Ha ehhez szerettem volna hozzászólni az olimpiai kérdéshez, illetve a fővárosi kérdéshez. Ehhez a fa kérdéshez azért a Gyuri nagyon értelmes, hát hogy mondjam, problémát, vagy bocsánat, nem értelmes, hanem nagyon releváns problémát vetett fel.
2: Ugye?
3: Tehát egy fahiányos országban szinte egyedülálló módon erőművekben égetjük el az erdőkből kikerülő fa tetemes részét.
2: Nem tetemes, meg a legrosszabb minőségű, de a zöld energiának számít, az a baj.
3: Most erre vonatkozó kimutatások azok ellentmondásosak, de különben tetemes része megy el erőművekbe. És az egy nagy kérdés, hogy erre szükség van-e. Tehát, hogy ezt miért engedjük, hogy ez így történjen. Még egyszer hangsúlyozom, egy fahiányos ország.
2: Hát napenergia, Paks 2, egy csomó kérdés van, de ez hosszú távú.
3: Ahol ráadásul tényleg az van különben, hogy egy csomó ember számára más energiaforrás nem létezik, mint a fa. Tehát egy ilyen helyzetben semmiképpen nem logikus az, hogy olyan erőművekben égessük el ezt a szűkös készletnek egy tetemes részét, ami rendkívül alacsony hatásfokkal jelenik meg felhasználható vagy villamos energiaként.
2: A másik
3: az az, hogy a valamilyen természeti védettség, vagy Natura 2000-es erdőknek a kivágása, az egy azért életveszélyes dolog, mert nagyon kevés van belőlük, különben 30-40% a magyar erdőknek valamilyen védettség alatt van, de ami igazán értékes állomány, ez tényleg kicsi.
2: Ezeket jó, azokat nem is vágják ki.
3: Igen, ezeket letarolni, ez egyszerűen pótolhatatlan.
2: Nem vágják ki. Ja.
3: De vágják. Tudjuk, hogy vágják. A Börzsönyben is vágják.
2: Jó. Még mihez akartál hozzászólni?
3: Látjuk, hogy vágják. Tehát, hogy ezeknek a vágásakkor látjuk, nagyon fontos lenne, mert itt 100-150 éves állományokat vágnak ki, vagy még adott esetben idősebbek.
2: Jó, de ezzel egyetértünk, csak még hozzá akartál valamihez szólni.
3: Ja, jó. Akkor
2: az idő.
3: Igen. Az olimpiával kapcsolatosan egyetlen nagy ellentmondást látok csak, hogy Európa legszegényebb országa a világ legdrágább sporteseményét akarja megrendezni.
2: Frappás.
1: Hát figyelj, nagyot kell álmodni.
3: Igen, de hogy értjük a dolgot, és bármilyen fajta ígéret, hogy ez nyereséges lesz, nagyon-nagyon megvalósítható, és bármilyen nagy bukta viszont ugyanolyan problémákat okozhat adott esetben, mint annak idején Görögország.
1: Jó, köszönjük, okay. Szevasz.
3: És a fővárossal kapcsolatosan azt szeretném még megjegyezni, hogy a kerületek és a fővárosnak a összebont költségvetése az ilyen messze 1000 milliárd forint fölötti összeg. És egyenként a kerületek fejenként de 50-30 milliárd forintos költségvetésekkel működnek. És ezeknek az egyenként való költségvetéseknek egy egészen nagy része olyan párhuzamos struktúrák fenntartására megy el, amiket, hogyha azért végig gondolunk, szintén arról van szó, hogy Európa legszegényebb országában, nem tudom. Ezeknek a nagy része így, ilyen formában valójában sóhivata.
1: Oké. Szevasz, köszönjük. Hello.
0: Azért ez jó. További vizsgálatot igényelne.
1: Szerintem is.
0: Tehát, hogy lehet, hogy vannak, nem tudom, mire gondoltat a hallgató, van a parkolás sem párhuzamos, mert az csak kerületi. Csak úgy párhuzamos, hogy sok parkolás van, a Gyuri annyira felúlta magát ezen a fa problémán, hogy elment
4: sírni. Elment fájért, persze. Van egy lerakat itt.
0: Te láttad a Nobel-díjast, az irodalmit?
4: Én láttam, és én nem olvastam soha. Bajszán nem is voltam, tehát még a horizonton sem volt ez a hölgy.
0: Nem, tudtad.
4: Nem.
0: Az
4: te ismerted?
0: Nem ismertem, de én egy kicsit azért csalódott voltam.
4: Mert?
0: Hát én nagyon bíztam a címvédésbe.
4: Hogy megint?
0: Hát igen.
4: De ki?
0: Hát a Krasznahorka.
4: Ja, hogy az most a igen, 30-as évekig most egymásról.
0: Hát hogy a duplázás sikerült. Ja. Szerintem megérdemelte volna, de mindegy.
4: Ja. Nem tudom, én nem is vertem.
0: Kóp, szóval nem kell minden évben. Hogy
4: nem.
0: Az orvosit megkaphatta volna. De nem, igen.
4: Nem tudom ki ez a hölgy.
0: Klasszika filó, majd utána nézzük.
4: Igen.
0: De azt mondta általában a kiadó, hogy van egy kötete, és hogy nem tervezik újra nyomni, viszont már 30 ezerért veszik
4: az interneten. A fekete piacot?
0: Igen. Hát nem fekete piac az, hanem másodlagos antikvár piac.
4: De egy könyve van kiadva? Vagy egy írása?
0: Azt hiszem, hogy...
4: Én rákerestem.
0: Egy könyve, biztos.
4: Miután, és nem találtam.
0: Igen, én is.
4: Nem találtam.
0: De egy könyve van magyarul.
4: De ő nem biztos...
0: Az új Nobel-díjasról beszélünk az irodalomban.
2: Egy könyve van magyarul.
4: Igen, de én nem találtam. Vagy szóval olyan órákat nem töltöttem el, csak egy kicsit rákerestem, nem találtam, és mondom, jó, akkor nincs lefordítva.
2: De ha általánosan beszélünk a problémára, az iszonyú bosszantó. Én Nádas Pétert akarok olvasni, ha fele nem hozzáférhető, a saját Halál című könyve 40 ezer forint antikváriumba. Tehát, hogy érted, moshat meg, komoly ember, nem tudom mi. Hát a Nobel-díjassal azért nincs probléma, mert ki fogják adni.
4: Jó, Nádast ki fogják adni.
0: Azt mondta a kiadója, Nádast, hogy nem akarja biztos még egyszer kinyomni, de majd gondolkodik
4: ki
0: róla. Szerintem a magvető.
4: De kit nem fog?
0: Az Anna Carson.
4: Ja, a Nobel-díjast.
0: A Nobel-díjast.
4: De a Nádast biztos, hogy ki újra fogják nyomni.
2: Hát,
4: azt tudti.
2: Remélem. De miért ne adná ki a Nobel-díjast?
0: Nem tudom. Hát most ezt olva, én azt, nem azt mondtam, hogy helyes vagy nem helyes, hanem csak...
4: Figyelj, a Nobel-díjas, ha jól értettem, de én mondom, én nem olvastam semmit, ezek valószínűleg egy picit, hogy mondjam, értőbb közönségnek is szólnak ezek a szövegek.
0: Mert hogy klasszika filológus a díjazott, és hogy a klasszika filológia...
4: Az már eleve egy félelmet kelt az emberekben.
0: Igen, és hogy azt a tudást, bennem, vagy azt a hagyományt használja fel a költészetében.
4: Igen, és hogy ezen a nagyon magas kultúra...
2: Mert még Krasznahorkai...
4: Az is. Jó, de ő legalább a miénk, tehát hazai... És,
2: vagy a Kocsi, vagy a... Tehát csomó
4: esetben... Mert azért mondjuk, akit
0: a
4: mindig...
0: A Kocsi valamit akarsz?
2: Hát az is azért ilyen, hát hogy mondjam, réteg.
0: Hát most nem arról van szó, hogy réteg, hanem hogy kell-e a görög irodalmat behatóan ismerned ahhoz, hogy Anna Carson művészetét értékelni tud. A Kocsihoz azért nem kell nagyon sok mindent
2: hát ismerni. Hát ehhez a kérdésre, ehhez a választ akkor fogom megadni neked, ha elolvastam Anna Carson műveit, és akkor mondom, hogy kell-e ahhoz ismerni a görög költészet.
0: Ezt én stréberségnek hát tartom, mert mi anélkül is tudunk róla beszélni, hogy
2: nem kell.
4: Nekem van véleményem, már nem olvastam, egyetlen betűt nem olvastam.
2: Miért ez egy kanadai írónő, szerinted ott mindenki vágja előről, hátulra az Iliászt, az Odüsszeuszt és a nem tudom, az összes költőt?
4: Igen. Én voltam Torontóban piacon, és végig arról volt szó, hogy olmot vagy viaszt töltök a fülembe, amikor nagy zaj van.
0: Eleve minden második embert Hermész Trismegisztosnak hívtak.
4: Igen, és ott, amikor megyek a húsos pult előtt, akkor én sziréneket látok, és inkább bedugom a fülem, hogy nem menjek oda azért a marháért.
2: A lótuszért.
4: Azért a zsenge.
2: De hát egy csomó meg bejött ez a Hang-Hang, meg a Ishiguro, ugye, hát te is azért.
0: Hát igen, nem kritizáljuk a Nobel bizottság döntését, én csak annyiban nem adták a Krasznahorkának megint, de oké.
4: Okay. Jó, hát amikor a Kertész Imre Nobel-díjas lett, akkor a Kertész Ákos könyveit sokan keresték.
2: hülye.
4: Tényleg.
0: Ez faktum,
4: ez így történt. Persze.
2: Valami kertész.
4: Kertész. És a Kertész Ákos egy nagyon jó író volt. Jó. Nagyon jó író volt, és hirtelen felszavadta.
2: Ő is elmenekült.
4: Igen.
0: És ha már itt tartunk, a Hermész nevű kertészboltoknak is felhasztad.
2: A Hermész Trisz.
0: Tényleg úgy hívják a kertészeti boltokat. Hermész, azt nem tudom, hogy, de az nem a Trisz megisztos, hanem az eredeti Hermész.
4: Az eredeti Hermész, kertész. A kertészbolt az az eredeti. Ezt így hívták az istenek is. Hermész, az egy palántát.
2: És hogy jött fel ez az Anna?
0: Hát, hogy gondoltuk, hogy megvitatjuk gyorsan, hogy nem tudjuk megvitatni addig, amíg kimész, és akkor téged nem terhelünk ebben, mert inkább téged abban terhelünk, hát. Hogy megkérdezzük, hogy mi van a cetlit következő pontján, vagy pedig tegyünk be még egy nagyon szép dalt.
2: Hát én nagyjából azt gondolom, tehát én szóval azért így ez a...
0: Én megnéztem köszönjük a hozzászólást.
2: Nem, zavarba vagyok, mert megnéztem az NK kurátorait, akit újra választottak. Egy részét megerősítették, akik voltak, és néhányat betettek, és én nekem egy ilyen hátsó fali, nem túl mély szívinfarktus így végigment a izémen, és a...
0: Na.
2: Miért?
0: De ebben ne viccelődjünk, igen. Egy kicsit nem. Felháborodtál,
2: hát
0: mondjuk
2: rosszul
0: így.
2: Lettem. Igen. Leestem a földre, és ott vonagoltam.
0: Nem, Gyuri.
2: De. Jó. Be, szóval, hogy ezt miért kellett? Azt, tehát, hogy a türelem, tehát nem konkrétan akarok én most a vízéről.
0: Hát azért úgy elég nehéz lesz
2: Hát jó. De nem, hanem hogy türelmesnek kell lennünk.
4: Igen,
2: 16 türelmesnek. Évig volt egy brutális kultúrharc, meg azelőtt is, tehát például a vizuális szakkollégium, ugye a Körösi Orsolya lett a újra a vezetője, ő már az előző Fidesz kormányban is kulturális államtitkár volt, és egy ilyen mély kultúrharc, és 16 éve kiírtják a független kultúrát, vagy leírtják, vagy megpróbálják lenyomni, amiben én is nagyjából lubickoltam eddig, és 16 éve a búvár kuntként a föld alatt mélyen lenyomva a víz alatt élünk, és akkor most egy új euréka, tudod, április 22, felszabadás 12, de klassz, és a Tar Zoltán megerősíti az NK kurátorok egy részét. Hát ez érthetetlen.
0: Ez elég felháborító.
4: Igen. Jó, hát most
0: azon túl, az, hogy ebben az MMA-val úgy próbálunk barátkozgatni, hogy igen. De miért?
2: Az MMA-t, körülbelül az egyharmadát a kurátoroknak, azt mondom, hogy az egyharmadát definitíve az MMA delegálja. Mert hát, hogy ez így alakult, hát, hogy tehát, hogy beszántani, tehát úgy, ahogy van. Nyilván vannak ilyen nemzetművésze, meg MMA művésze, meg ilyen akadémikus, meg olyan, most azokat nyilván nehéz lenne azt mondani, hogy akkor holnaptól nem ezt az 500-et nem tudjuk fizetni ennek a sok helyes embernek. Ez a Makovec körének a örök életjáradéka. És miért? Tehát, hogy ezt miért? Mondd meg. Te olyan okos vagy, mondd meg nekem, hogy mi a szarért nem lehet azt mondani,
0: nem
2: hogy húzunk egy vonalat, tehát érted, most úgy néz ki, hogy beadja a derekát ez a ez az autópálya koncepció, ami egészen nagy falat. Szerintem itt komoly háttéralkuk vannak, hogy akkor nem lesz bőribe a Mészáros Lőlő meg a Szí.
0: Nekem is ez lenne a...
2: Menjünk el, vagy hagyjuk ezt.
0: Ez nem tudja, hogy tudja megígérni, hogy nem lesz bőribe a miniszterelnök.
4: Hát, megígérni,
0: nem?
4: Meg lehet, én is megígérném.
0: Egy kicsit rejtélyes, meg hogy most, hogy az Orbán Viktort letartóztatják ebbe az aranykon, vagy tehát mindenki, nincs olyan ember az országban, azt mondja, hát, hogy nem nála kezdődött a dolog.
4: Na persze.
0: Beleértve ebbe a tanukat, meg a gyanúsítottakat, meg
4: igen,
0: a
4: nyugdíjat. Az, hogy most ilyen kis rendőröket hozzálnak, hát az...
0: Abból is elvitek hármat.
4: Hát ez miért?
2: Az vicc.
0: Az vicc. Miközben a... De ugyanakkor meg most... Tehát kinkéred számon. Egyrészt nyilván rajtunk kellene hát elsősorban.
4: Én rajtad.
0: Hát de nem én vagyok az ügynek a gazdája. Az,
4: nem,
0: az ügyészségen belül sem én vagyok az ügynek a gazdája.
2: De melyiknek? mert sok ügyen van.
0: Így kell, hirtelen. Hogy melyik, ez az. Egyébként,
4: egyébként a hét legízléstelenebb pillanata szerintem volt egy csodálatos, tehát nagyon sok ízléstelenség történt a héten, de volt egy kiemelkedő számomra ízléstelenség, amikor a valamelyik pártkatona a Hankó kapcsán október 6-án párhuzamot vont. És arra gondoltam, hogy tehát ugye az hangzott el, hogy a Hankó az tulajdonképpen olyan, mint az aradi vértanúk. Tehát, hogy van az alacsonyságnak, az undorítóságnak, szóval ez majdnem felülmúlhatatlan. Még egy fokozatot el tudnék képzelni, mert azért akkor ne álljunk meg, mert az, hogy kivégezték esetleg az aradi vértanúkat, a Hankót, na mindegy, szóval meg egyáltalán.
0: Tehát meg az aradi vértanúk nem is annyira a lopásról híresültek.
4: Helyesen. Tehát nem pénzt osztottak.
0: Nem.
4: De az, hogy a magyar történelmnek az egyik legkiemeltebb, legszentségesebb, drámaibb és tisztábbnak gondolt. Na mindegy. És akkor arra gondoltam, hogy ezt még lehet fokozni. Tehát lehet esetleg a holokauszt áldozataival is összefüggésbe mondni a Hankót.
2: Lehúzlak ezt.
4: Hát komolyan, hol áll meg? Hát mindig emelni kell a téteket. Hát emelni kell folyamatosan a tételket.
0: Már azért a Jézus Krisztus felé lett kacsingatva, szóval.
4: De ő a Hankó azt kérdezte, hogy atyám, és valakire nézett, akinek most nem mondjuk el a nevét.
0: Még nem tartunk ebben a szakaszában.
4: Hogy atyám, ezt hogy engedett?
0: Igen.
4: Na jó, szóval ez annyira felvállal, engem ez teljesen, hogy tényleg...
2: De már ennyi... az a só is, hogy beköltözött a parlamentbe a gyerekeivel, a gyerekeket
4: na
2: hagyjuk
4: jó, ki. Igen, nem? Szóval az egész udorító volt, meg minden, de az, hogy még az aradi vértanúkhoz hasonlítják, hát...
2: Azt kikövette el.
4: Hát valamelyik ilyen...
0: Mindegy.
4: Hagyjuk a nevét.
2: Fideszes
4: izény. Igen, persze.
2: A Váradi Attila lett a Fidesz
4: kommunikációs. Hát mindig is ő volt.
2: Mindig is ő volt.
4: Hát akkor meg nincs változás.
0: Nem, ez a Rogán lett ő most, nem?
4: Nem.
0: Tehát ő a televíziót irányította, Szubróza.
4: Hát meg azért hát, mindent.
0: A Rogán is ő irányította.
4: Nem, a Rogán nem, de titkosszolgált főleg. Mindig a Váradi Attila már 30 éve ott van.
0: Jó, de valahogy úgy van a fejemben, hogy ő volt az árnyékelnök a televízióban, azért az egy egész állás. Pláne, hogy árnyékelnökként is úgy tűnik, mint hogy a mikromanagement.
4: Amikor mi ezt az Attilának kiosztottuk ezt a szerepet, akkor nem ezt beszéltük meg teljesen.
2: Csak mellékesen az előbb említett Körös Jorssal a Várhegyi alatt volt minisztérium az első Orbán kormány alatt.
5: Hankó és a Jézus párhuzammal nem jártok nagyon messze az igazságtól, azt nem tudom, hogy tudjátok, de a felesége azt nyilatkozta, hogy hát azt mondta ő, hogy ne bocsássatok meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálják.
0: Nem, ennek a tudatában tértünk ki erre, csak nem, a forrást nem jelöltük meg. Ebben köszönjük, hogy ezt te megtetted helyettünk.
5: Hogy ez a párhuzam, vagy ez a fokozás már nem lehet tovább szerintem.
2: De.
4: Hát még azért
2: mindent lehet.
0: Ja, hát még lehet a többi világ, jó. Lehet Mohamedhez, Buddhához hasonlítani egy csomó.
5: Na jó, de hát Jézus akkor is körökkel nyert.
4: Jó, jó, de lehet még azért, hogy a Magyar Péter az a kígyó a paradicsomban, nem? Aki odaadja az Évának az almát.
0: De azon már túl vagyunk a Belzebubnál, hogy már volt többször, persze, de hát már ki lett prédikálva, hogy ő a sátán.
5: Szóval szerintem okay. Már ennél kreatívabban nem tudják megoldani.
2: De.
0: Köszi.
4: Hello. Na, szóval...
2: Legyen egy ilyen rovatunk is, hogy a legízléstelenebb.
4: A legundorítóbb.
2: Ez a hét legundorítóbb gesztusa.
0: Nem csak azt akartam, valahogy szóba jött az, hogy a... Ja igen, tudom, Gyuri, azt, mert én is gondolkodtam ezzel, hogy vajon mivel lehetett rábírni, ha igaz, mert egyelőre ugye csak az egyik oldal beszélt, tehát aztán a miniszterelnök úrnak volt egy valami bejegyzése, hogy visszaadják a koncessziót.
4: Én tudom ezt de a történetet.
0: Hogy...
4: Te, Béla, van ez a...
0: Van nálad egy koncesszió.
4: Van ez a 23 000 milliárdos koncesszió. Igen.
0: Igen, nálam van.
4: Uh-huh. Te, mi lenne, ha nem lenne?
2: Jó. Jó. Ne, jó ügyvédeim vannak. De ne.
4: Jó. Szerintem ennyi történt.
0: De szerintem ez tök ez jó hipotéz. Nem, egyáltalán nem, mert nem kellett kimondani.
4: Semmit nem kell kimondani, teljesen világos az egész.
6: Sziasztok.
4: Hello.
6: Sziasztok, Frigyes vagyok. A legunulítóbbhoz nekem van egy új kedvencem, hogy az NVVH-t az AVH-hoz hasonlítják.
0: Hát ez... Az se rossz. Nem rossz.
4: Ügyes.
6: Igen, ez Viktortól Pócson keresztül, azért nagyon, nagyon sok ilyen beszélő fej elmondta ezt.
2: Szerintem ez olcsó poén. Tehát úgy értem, hogy a hasonlít
0: Hát most mindegy, hogy olcsó. Ez nem drága.
6: Javaslom, az Ungárinak van egy félúrás kis podcastja erről, ahol így az AVH-nak a ilyen nagyon személyre szabott kis bűneit elmondja, de konkrétan hogyan kínzott, a konkrétan melyik ember, a konkrétan kit. Erről nagyon szép tanulvállomások is vannak, mert 62-ben volt egy belsős vizsgálat, amíg a Bizgó vezette, szóval ott lehet rájönni, amikor megy névről névre, és csak a K betű jut el a fél óra alatt, tehát nem tudom, felsorol, vagy 30-40-50, nem tudom én hány nevet és konkrét cselekedeteiket, szóval ezek ilyen ember alatti állapot voltak ezek az AVH-sok. Tehát konkrétan ilyen kegyetlen szadista és perler állatok. Nagyon-nagyon súlyos emberiség elleni üdöteket követtek el. Szóval amint a NVVH-t és ugye az általuk üldözött oligarchákat veszük, akkor gyakorlatilag olyan, mint hogyha azok az oligarchák lennének a bűntelen szegény áldozatok, és a
2: Junker
6: annáék lennének az AVH-s szadista állatok.
4: Ja.
6: Szerintem ez valami annyira súlyos.
4: Igen, undorító ez is.
6: Súlyosabb, mint az aradi vértanúzás, az inkább csak vicces, főleg, hogy ilyen AI-jal, ilyen Pöttenberg ödön, meg ilyen...
4: Na jó, hát az már tényleg a mindenek az olyan...
0: Köszi! Hello!
4: Még a Pöttenberget még leírni se tudják jól, vagy
2: Mit olvasol, Bangi? Hát a szönkívül, hogy a telefonon...
0: Nem, azt kerestem, csak nem,
2: köszönöm.
0: Köszönöm a kérdést, meg oltan ezt megosztom veletek, mert nagyon érdekes dolgot olvasok.
2: Na.
0: Most. Amire stúdiumaim közben a tanmenet szerint bukkantam rá. Volt egy Székely László nevű fiatalember, nem kifejezetten nyilas származású volt, ő egy van Debrecen környékéről származott, aki 20-es korában a két háború közti időszakról beszélünk, 20-es korában úgy gondolta, az első háború után, mondjuk a 20-asem, hogy viszonylag csekélyek az itthoni karrier lehetőségei, és hogy akkor ő elmegy Szumátrára. És elment Szumátrára.
2: Milyen
0: valóban
2: pont oda?
0: Mert az akadt az útjába, kapott egy, azt gondolta, hogy Szumátrán kolbászból van a kerítés, akkor hogyha ő ennek az akkori holland gyarmatosító üzleti vagy bürokratikus struktúrának a részévé válik, hogy ott nagyon jól lehet rövid idő alatt nagyon sok pénzt keresni. Ezt leírja a könyvben részletesen, hogy mi futott át az ő 20 éves kis kobakján, amikor erről értesült. És megragadt Indonéziában, Holland-Indonéziában, és írt róla, és nagyon kalandos élete lett utána is. Feleségül vett egy holland nőt, aki már akkor két gyerekes családanya volt, ő is ott kint élt, illetve nem Szumátrán, hanem jár. Mindegy. Az is írt, és ez a Székely László írt egy könyvet erről, hogy volt, azt hiszem, hogy munkafelügyelő, vagy valami ilyesmi, az egyik gumi ültetvényeken. A neje, az is egy intellektuál volt, az megírt hollandul egy könyvet ugyanerről, ami Hollandiában iszonyú nagy siker lett, és elég nagy felháborodást is keltett a 30-as években, azt Marlene Székely Lülofnak hitte. És Ez tök izgalmas ez a könyv. Emiatt egy útír, a Székely László.
2: És ezt a könyvet?
0: Stúdiumaim. A Székely László könyvet azt az antikváriumban. Még mindig van egy példány 1600 forintért. Egy 30-valahányos kiadás. Aztán, és utána is nagyon kalandosan alakult a sorsuk, mert hazajöttek, ez a csávó a Kassák köreihez, vagy hát Magyarországra jött a feleségével együtt, a Kassákkal került jó barátságban is, a Kassák köreihez tartozott, és van is a Kassák múzeumban valami, nem tudom, anyag róla. És végül a felesége az 58-ban halt, meg idős korából fogadva.
2: Itt Magyarországon élte.
0: Igen, de aztán elmentek Hollandiába, és Hollandiába élte túl a háborút Székely László is. Egy teljes évvel, mert 46-ban elvitte valami tüdőlötyögés az átélt szörnyűségek hatására. És egy abszolút írásképes ember volt ő, és hogy nagyon, mind a két könyv nagyon érdekes, egy kicsit rasszista, mind a kettő viszont nagyon kritikusak, mind a ketten.
2: És ha elfogod olvasni a Székely László meg a felesége?
0: Ez a tervem, az is van magyar egyébként,
2: csak
0: az
2: össze.
0: Pont ez a gondolat fogalmazódott meg benne, meg hát amúgy is, tehát ugye Indonézia mindannyiunk szívéhez egy kicsit közel áll, ezt lehet mondani.
2: Igen.
0: Hogy eleve érdekes az, hogy a felszabadulás előtti Indonéziáról olvasol, és az meg külön érdekes, hogy milyen szempontból és milyen nézőpontból.
2: Ez mikor születhetett a csávó?
0: Hát azt nem tudom. Szerintem a 19. század vége, mondjuk erre tippelnék. Szóval 1896.
2: Valami ez nagyon érdekes, ez a századfordulós generáció. Olyan élettörténetek, hogy az első világháború, második világháború, tehát magának ennek a Székelynek is van egy élettörténete.
0: Igen.
2: Ami fantasztikus, tehát, hogy...
0: Tényleg elég csomóan, kicsit ilyen rejtőjen ős.
2: Igen, egy csomóan, én is tudok ilyet, és így egy ideig ezt így kutattam, hogy...
0: Majd odatudom neked, mind a kettő, Gyuri, ha érdeke.
2: Mindenképpen.
4: Én ajánlottam neked a Szent Imre-várban egy dokumentumfilmet, ami erről a holland jelenlétről szólt a Indonéziában.
0: De nem küldted el a linket.
4: Mert az a baj, hogy nincs meg. Nem tudok linket küldeni.
0: De a címét sem mondtad
4: meg. Hát majd akkor megkeresem, azt kikeresem, azt visszatom.
0: Azt mondtad, hogy van egy holland dokumentumfilm Indonéziáról.
4: Igen, ami érdekes, hogy a hollandok hogy tekintenek vissza.
0: Mert itt volt valami fesztiválon.
4: Igen, a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon ment ez a film, és akkor itt volt a rendező, és erről a hollandok hogy tekintenek vissza erre az időszakra, amikor ők próbálják elhagyni Indonéziát, függetlenség, és akkor hogy járnak rosszul. Igen, az ős lakosok minden szempontból.
0: Ez önmagában is érdekes történet, de mondjuk ez érdekel hármunkat, de az, hogy van egy ilyen, egy hazánk fia is igen, belekeveredett ebbe, és hogy konkrétan a magyar nyelvű irodalomban, vagy szövegkorpuszban van egy könyv, ami ebbe a problematikumba ártja bele magát, amihez nekünk ebben semmi közünk, az, és hogy ezt
2: magas... És ő magyarul is írta.
0: Magyarul írta ezt a könyvet, igen.
4: Ja.
0: Hogy mondjam, ezt ő magas színvonalon kvázi ilyen szociografikus per kalandregény írói szemszögből, ugye az...
2: Na, az érdekes.
0: És remek mondatokat ír, tehát hogy abszolút nem is az, hogy írásképes, hanem hogy egy igen jó tollú szerzőről beszélünk.
2: És ilyen filmes ajánló... Biff.
4: Hát jön a Biff hamarosan.
2: Meg a Bitf.
4: A Bitf az majd januárban jön, a Biff az hamarabb. Igen. Hát szerintem ott lesznek.
2: Nehéz, mert ezt a sok.
4: Lesz a Biff, a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál, az a Biff.
2: De azra még ráírunk.
0: Egészség.
4: Bocsánat, ott biztos lesznek érdekes filmek. Én mondom, én kicsit tartok tőle, de meg fogom próbálni megnézni a Jean Moulinről szóló.
0: Én nagyon-nagyon félek
4: attól. Én is nagyon félek,
0: de... Mert te miért félsz?
4: Hát azért, amért.
0: Na, de miért?
4: Hát én azért miért félek, mert attól tartok, hogy nem lesz jó. Tehát van bennem egy ilyen...
0: Jó, de egy kicsit specifikusabb lehetni.
4: Hát specifikusabb, azon attól félek, hogy rossz lesz.
2: De miért?
0: De miért?
4: Mert nem... Mert ez az én megérzésem. Lehet, hogy teljesen rossz.
2: De nem megoldható a feladat.
4: Mert a
2: de
4: feladat... iszonyú érdekes élete van a Zsambulennak, és a film lehetőségei és a egyéb együtt, ez én nem biztos, hogy... És egyébként valószínűleg nagyon... És nagyon borzalmas jelenetek lesznek benne.
0: Na, én azért félek.
4: Jó, csak azért, erre mondom azt, hogy a filmnek ez a realizmusa vagy naturalizmusa engem mindig eltántorít.
2: De honnan gondolod, hogy naturalista?
0: Az, hogy azt írták róla a kritikában, az, hogy amennyit az előzetes tájékozódásunk ebből sejtetnek, az az, hogy egy kicsit hasonlít ahhoz, mint a holokauszt.
4: Hát csak az nem ilyen volt a Saul fia?
0: Igen.
4: Nem, azért az rendben volt. Haló?
7: Szevasztok! A Nemes jelesről van szó?
4: Igen.
0: Hát, az ő filméről.
7: Mert nem láttam, de a trélert láttam, és nagyon-nagyon sok évtizednyi tréler és filmnézés után azt mondom, hogy a Gyurinak van igaza a megérzésének. Én pont ezt nézem. Meg fogom nézni, hogy kipipáljam.
4: Én is, nekem hivatali kötelességem.
7: Látom előre, hogy milyen lesz, és nem azért, mert rosszat akarok neki, de biztos, hogy rossz lesz.
2: De a Gyurit értem, mert ez a foglalkozása, de neked miért kell kipipálni valamit?
7: Én filmet nézek, nekem is ez a foglalkozásom. Én nézem a filmet, nagyon sok filmet nézek, szuper. És egy idő után gyártás és hozzá, vagy tanítás nélkül is van egy ilyen képesség, hogy a trailerből megmondom, hogy milyen lesz.
4: Szuper. Én csak tartok tőle, akkor így fogalmazok. Én félek, hogy nem lesz jó. Na.
7: Én bátrabb vagyok, szerintem nagyon rossz lesz, de mindegy.
2: Ja. Hát hosszasan beszélünk egy
0: film. Hát, hogy az mennyire szar, amit nem láttuk. Tehát ezt ne csináljuk már.
4: Nem.
7: Majd térjünk vissza rá, én meg fogom nézni, és esküszöm.
4: Akkor már beszéljük meg.
0: De én nem akarom látni a naturalisztikus kínzás jeleneteket, és minden kritika arról szól, hogy a naturalisztikus kínzás jelenetek, amik a film legnagyobb részét töltik ki, azok naturalisztikus kínzás jelenetek.
2: Jó?
4: Akkor majd meglátjuk, hogy ez így van-e.
2: Nézzétek meg, és akkor mondjátok.
4: Egyébként annyit még azért lehet mondani egy visszafelélővel, hogy ugye lezajlott ez a MAFS Fesztivál, ez a Magyar Független Film Szövetségnek a éves szemléje.
2: A
4: 71. Egerben, és meglepően magas színvonal volt ilyen rövid filmekben, és ezt nagyon jó volt látni.
2: De engem meglep, hogy téged meglep.
4: Engem meglep, mert évek óta jön fel a színvonal, de ez most már kifejezetten, tehát hosszú volt a szemle, tehát sok film, tehát relatíve sok, nem volt.
2: 41,
4: tehát nem az tartott nem egy hétig, nem kevés, és abból mondjuk nagyon kevés volt, amiről azt gondoltam, hogy nem, nincs itt a helye. Tehát, hogy rendkívül olyan, mint hogyha ez a rövid filmben ilyen életjelek mutatkoznának sok helyen.
2: De szerintem nem mintha, hanem nagyon.
4: Jó, hát én most így tudok csak fogalmazni, mert félek a szélsőséges örömködéstől, meg szomorúskodástól, de hogy vannak életjelek, és hogy reméljük, hogy ez folytatódik.
2: Nagyon sokszínű, és nagyon izgalmas volt, és tudod, hogy melyik lett a fő díjas?
4: Nem, de azt nem is áruljuk el.
2: Hát nem is árulom el, viszont a jövő héten, nevezetesen október 15-én csütörtökön, 18:30-kor a Főfotó nevű galéria
4: kultúrhely,
2: ami ott van a Kálvin térnél, de hivatalosan talán Baross utca, nem tudom hány a címe, Baross utca 10, tehát a Főfotóban jövő csütörtökön 18:30-kor lesz a eredményhirdetés, díjátadás, ünnep Pestén, és ott le lesz vetítve a díjnyertes.
4: A fő díj.
2: Hát ilyenkor szoktunk ezen izélni, hogy több, de nem.
4: Tehát a fő díj, igen, nem biztos, hogy sokat kéne, mert úgyse azért jönnek oda az emberek.
2: Hát úgyis az a jobb, hogyha törülünk, inkább egymást megbeszélgetünk.
4: Ja. Ja.
2: És...
0: De a gyedózia.
2: Csütörtök. Mondjad.
0: Nincs alkú az orbáni oligarchákkal. Nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával. Az egyetlen opció a teljes ellopott közvagyon visszajuttatása. Ez enyhítő körülmény lehet a bíróságon.
4: Ezt kimondta.
0: A miniszterelnök úrnak a Facebook bejegyzését olvastam fel, amely minthogyha közvetlenül reflektálna az
4: előbb megkezdett felvetett problémára.
0: Pár beszédre, hogy kell-e bármit mondania, lehet, hogy nem kell, de azért nem árt, hogy mond.
4: De akkor ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök mindent, hallgatja az adást?
2: Igen.
0: Vagy ha nem is hallgatja, akkor segítja valahogy neki...
2: Segítja hallgatja és kis cetliket
0: tovább. Nem, szerintem megérzi az innen.
2: Ja, ja.
0: Kisugárzó hullámokat tulajdonképpen.
2: Figyelj, szerintem ez állati érdekes kérdés, hogy akkor, ha visszaadod, tehát, hogy olvastam az a vidéki provokátor nevű csávot, aki rendszeresen tesz közzé dolgokat, és jó szakembernek tűnik, mint jogász. És azt mondja, hogy egy adott bűncselekménybe, ha visszaviszed a cuccot, az nem ment föl attól, hogy te egy bűncselekményt követtél el. Tehát, hogy
0: igen, ez honnan kérdés. Tudja, tehát, hogy azt akar, na de pont ez az, hogy honnan tudja a miniszterelnök úr, hogy az enyhítő körülmény a bíróságon, és egyáltalán
2: jogász.
0: Mi köze hozzá? De az enyhítő körülmény, ha visszaadod a lopott vagyont?
2: Lehet, igen, biztos. Hát én meg nem vagyok jogász.
4: Hát figyelj, biztos, hogy vannak enyhítő körülmények. Hát biztos van, jogász. Hát a vádalkó az is egy enyhítő körülmény, nem?
0: De nem a vádalkut említette, nem, hogy enyhítő
4: körülmények. Biztos vannak enyhítő körülmények, hogyha például elveszem a kávédat, mert én nem kaptam, akkor és visszaadom, azért az enyhítő, nem?
0: És hogyha közben lehúzol egy nagy maflást nekem, akkor az meg súlyosít.
4: Kicsit elveszem a kávédat, megiszom, és úgy visszaadom a üres bögrét. Akkor nem loptam el a bögrét.
2: Vagy a felét
0: visszerezted.
4: Jó, de hát az csak kisebb veszteség.
0: Fenyítés volt, meg is fenyítették közben, ezt még egyszer kérdezem.
4: Mondanék egy kulturális ajánlót esetleg, amit már mondtam a múlt héten. Lehet, hogy már mondtam. Te itt voltunk a múlt héten, nem? Hogy van egy nagyon érdekes produkció a MIPA-ban.
0: A Röszirkel.
4: A Röszirkel.
0: Ezt mondtad a
4: akkor nem, most nem mondom.
0: 3-4 órát beszéltél róla.
4: Akkor a Paradízum, akkor most nem részletezem, hogy mi ez.
2: Az ez ismétlés.
0: 3-4 órát beszéltél róla úgy, hogy...
4: Másfelet.
0: Nem, 3-4-et beszéltél róla úgy, hogy 3 percenként ismételtet ugyanazt, mert valójában csak 3 percnyi mondani valód volt, de a 3. perc végére elfelejtetted, hogy egyszer már elmondtad.
4: És én már beszéltem a Paradízumról, már beszéltem a Röszirkelről.
0: Miközben beszéltél róla, már elfelejtetted, hogy ezt mondtad.
4: Jó,
2: akkor én egy érdekes könyvet olvasok, az emberi elme tündöklése és bukása, egy Martin Jan Stransky, jól ejtem?
0: Az egyik ilyen ai apokaliptikus, nem?
2: Nem.
0: Csehszlovák.
2: Az is van benne, igen, tulajdonképpen neurológus, agykutató, politikai gondolkodó, állati érdekes, szellemes, összefoglaló, frappáns, és az ai egy nagyon pici rész, tehát ez az egész digitális világ, internet, mobiltelefon, appok, nagyon szellemes, tehát hogy elég jó és elég érdekes, majd kicsit összebeszámolnék róla, és hát hogy milyen sok érdekes része van, egyébként egy Brain Bar nevű valami adta ki, amit meg pont most borulnak, hogy az mennyi pénzt kapott ez
0: hát
2: a böszörménynek.
0: Hát az a böszörmény nagy gyengének volt a pénzmosodája.
2: Igen, de most, hogyha kiadott egy könyvet, ami tök érdekes, akkor azt attól...
0: Ne, de hogy te kiadod ötöd áron.
2: Ötöd? Ötszörös. Én ötszörös áron adom ki.
0: Nem.
2: De. Jó, igen. Jó, mindegy.
0: Én azt
2: tehát van
0: mondani,
2: egy ilyen konnotációja, vagy kerete a könyvnek, de hát, vagy... De az engem egyelőre nem izgat. A könyv nagyon érdekes. És csomó minden van benne persze, amit tudunk, meg tudhatunk, meg szerintem jobban megírta a Susanna Zuboff a megfigyelési kapitalizmus korába, de az egy vastag közgazdasági társadalomtudományi könyv, ez inkább egy ilyen
0: szórakoztató irodalom.
2: Hát, mint Harari.
0: Igen, Harari a világelméletről.
2: Igen, az sokat hivatkozik is arra, de miért ezzel van valami bajot, hogy ez ilyen, tehát a Zubofot kevesen fogják elolvasni, mert az egy ilyen szakkönyv, ez meg egy olvasható valami. Ne nézz ilyen.
0: Jó.
2: Jó, tudom, hogy te...
0: De... Not my piece of pie.
2: Nem. Hát viszont a belga egynaposok az sokkal izgalmasabb.
0: Tényleg, Gyuri, figyelj, egyszer nézzük végig egy belga egynapost is.
2: Kéz, az megfogjuk meg egymás kezét.
0: Igen, súlyemelő versenyre is elviszlek tényleg, és látni fogod, hogy még az is sokkal izgalmasabb.
2: Ez lesz a izénbe.
4: És a judóról nem is beszélünk.
0: A judó az egy tök jó sport.
4: Az marra jó, tényleg jó. Tényleg jó.
2: Bandi, az állítás, neurológus azt mondja, hogy ez az egész, ez a hiperdigitális spektákulumon beélünk, bizonyos dolgokat egyszerűen tönkre tesz az ember agyába, mert úgy működött az evolúció, hogy ami neked meg kellett oldani, az engramjaid összekötötték az egyik szinapszist a másikkal, és használtál, az működött. Amit nem használsz, az agyadba, az elhal. Ez ugyanolyan, mint az izom. Ha begipszelik a lábad, 2 hónapra leveszik, utána nem lesz benne izom. Az agy ugyanilyen. Ha régen emlékszel rá, tudtunk 100 telefonszámot, lementünk az utcára, bedobtunk egy tantuszt, vagy 2 forintot, és fölhívtuk, ha nem tudom kit.
0: Ügyészséget.
2: Körülbelül egy, az ügyészséget, ma 1 telefonszámot tudsz talán.
0: Igen, de helyette tudok egy csomó minden mást.
2: Igen, csak ezt mondom, hogy elhal. Ha
0: az enyém nem?
2: Tudtál tájékozódni, és most már csak GPS-t használsz, akkor kimegy a fejedből az, hogy merre van észak és dél.
4: Figyeltek,
0: jó, de hogy erről egy egész könyvet olvasok el. Köszönöm szépen.
2: Jó, nem kell. Én nem mondtam, hogy olvasd el.
0: Jó. Nem,
2: én
0: nem,
2: a hallgatóknak
0: is,
2: mondtam.
0: Jó, én nem is szólalok meg, mert csak
2: de,
0: kárognék. Nem szeretnék. Valamit akartam még a Gyuritól kérdezni.
4: Én nem szólok meg, mert nem tudom, hogy jót fogok-e mondani.
2: És benne van-e a kódtába, amit...
4: És hogy a szabad-e.
0: Eddig nagyon jókat mondtál.
4: Jaj, de kedves vagy. Valami történt? Jól vagy?
0: Nem, vele történt. Nem lehet, hogy neki mentél a falnak.
4: Kedves hallgatók.
0: Furcsa szédülést éreztél?
4: Ez volt a... mai műsor.
2: Budapest Independent Art Fair 2 napig, 19-től 11-ig október Klauzáltér, el lehet jönni sétálni, tét nélkül nézek. Egyébként az egyik koncepcionális cél, hogy relatíve hozzáférhető áru kortárs magyar képzőművészek állítanak ki. Tehát odamész, és egy havi fizetésedből tudsz venni egy képet.
4: Na jó, te
2: meg hát a zöldséget is
4: tudszom. Én 10 képet tudok venni a legmenőbb galériákban.
2: Ikeába
4: ilyen. Hát az Ikeában meg 10 000-et
2: tudok venni. Nem?
0: Vagy a pornó artikváriumban.
2: Vagy naplementéset szeretnél?
4: Egy madarak az égen.
2: Ez a Tilos Rádió hazajös haladás jövő héten is szórakoztathat.
0: Veletek leszünk.
2: Szevasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hetedik hírei szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A 10-es döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-e után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, tájékoztat a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok! Tilos Rádió Planetáról, Nagy Ági felvételről. Az idei év a rekordok éve a víz tekintetében, ami bármelyik irányban is rekord, az inga igen kellemetlen az emberek és élőlények számában, akár felső rekord, akár alsó vízállás rekord. Idén háromszor döntött rekordot a Duna vízállása alacsony vízállás szintjén. Kb. Fél méterrel alacsonyabb a Duna valaha mért értékekhez képest, míg a legmagasabb vízállása 9 méterre van e fölött. Ki tudja, milyen vízmennyiséget hoz a jövő, de az elmúlt évek eléggé egy irányba tendáltak, ami nem pont a Duna közvetlen közelében hozza elsődlegesen a látványos változást, hanem a tőle tovább távolabb esővidékeken, például a homokhátságon. A Duna-Tisza közi homokhátság Magyarország egy tizede, tehát nem elhanyagolható méret, egy bő mennyi terület. Most egy szakemberek hadát összefogó három részből álló dokumentumfilmcsomagot hoztam nektek így láthatatlanba. Úgy gondolom, hogy képek nélkül is át tudják adni a helyi emberek, szakemberek azt az állapotot, ami nem most alakult ki, hanem szépen lassan, de már a drámai mértékeket öltve szól bele a jelenünkbe, a mindennapi életkörülményeink megváltoztatja, a hátunkat kopogtatja, hogy fordulni kell, rossz az irány, reagálni kell, változtatni, hogy egy láthatatlan háborúban ne veszítsük el Magyarország egy tizedét. A WWF és egyéb támogatók segítségével a homokhátságról szóló filmcsoportot most csak hangként fogjuk nektek átadni. Ha bárkit érdekelnek a képek is, akkor megtalálhatjátok a YouTube-on a WWF Magyarország csatornáján. Az Alföld egyik legsúlyosabb környezeti problémáját, a homokhátság kiszáradását és a megoldási javaslatokat mutatja be ez a dokumentumfilmsorozat. A címe a homokhátság, és a három rész alcíme egyedül nem fog menni, olyan, mint egy lyukas kád, a tájjal együtt lehet élni. Az alkotók pedig, akiknek köszönhetjük ezt az összefoglalót és az összegyűjtött nagyon szépen összeállított szakmai anyagot, Bicsák Boglárka, Fehér Ágoston, Gregor Csaba, Sümegi Albin. Köszönjük nektek, akiket pedig hallotok majd a hanganyagban. Mádlné dr. Szőnyi Judit, dr. Tölgyesi Csaba, professzor dr. Rakoncai János, Kelemen Tamás, Nagyapáti Oszkár, Takács Rita, Toldi Csaba, Szabó Zoltán. Hallottok benne archív felvételeket is, Karát Imréről, Toldi Csabáról, Márni dr. Szőnyi Juditról, Márton Gáborról 1975-ből, Elki Nagy Tiborból 1965-ről, mert

0: októberig nagyjából 230 mm csapadék esett. Ez még a jó talajú területeken is kevés, nemhogy egy homokon.
1: A 70-es években volt egy nagyon nagy visszaesés a csapadékba, amit aztán nagyon lassan próbált volna kiheverni a táj, de nem tudott, és most megint egy ilyen aszályosabb periódust élünk.
2: A Duna-Tisza köze olyan terület, amelynek a talajvize az csak fölülről csapadékból tud pótlódni. Ez alatt a másfél évtized alatt, amíg csapadékhiány volt, körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a talajvízkészletből.
0: Hajlunk a szárazodásba, megyünk át a sivatagosodásba, ez ugye már tény, terület is egyre szárazabb, nem sok választ már el minket attól szerintem, hogy újra mozgó homokdűnék jelenjenek meg.
3: Nem vagyunk könnyű helyzetben, óriási volumenű folyamatokról van szó, és hatalmas a vízhiány.
1: A Kiskunság, vagy a Homokhátság, ez egy közel 1 millió hektáros terület Magyarország közepén, két folyó szegélyezi, a Duna és a Tisza, és a kialakulásáról azt kell tudni, hogy eredetileg a Duna az ennél jóval keletebbre folyt, és ahogy nyugati irányba mozdult, úgy hátrahagyott egy nagyon komoly mennyiségű homokot. És a középkorban egy nagyon súlyos elsivatagosodás történt a területen. Hát akkoriban ez volt a legfontosabb probléma, gyakorlatilag ilyen szaharai homokdűnék, mozgó homokbuszkák uralták a tájat, ami a termelésnek lehetetlenné tette, illetve közegészségügyi problémát is okozott a szállópor. Akkoriban ez volt a legnagyobb probléma, és ezt sikerült is megoldani homokfásítással. Ez nem feltétlenül csak azért oldotta meg, mert hogy a fák képesek egyedül megkötni a homokot, hanem azért, mert Mária Terézia óta erdőterületen nem lehetett legeltetni, így aztán azok a degradációs tényezők, tehát a túllegeltetés, túlhasználat is megszűnt ezeken a területeken, tehát gyakorlatilag megoldódott ez a probléma.
4: A szél által kialakított nagy kiterjedésű kiskunsági buckavidék futóhomokját napjainkra csak nem teljesen megkötötte a természetes növénytakaró.
1: A 20. század elejére, közepére gyakorlatilag a homokbuckákat sikerült megállítani.
2: Én alapvetően klímaváltozás kutatással kezdtem, és a lényeg arra jutottunk, hogy körülbelül 1-2 fokos hőmérséklet növekedés, az simán jelent 100 millió köbméteres vízveszteséget. Ha valaki megnézi, hogy milyen hőmérséklet változások voltak itt az elmúlt években, nem 1-2 fok, nyári időszakban 4-5 fokos hőmérséklet növekedések voltak. Tehát ez a jövőre nézett kutatás, ez itt van a napjainkban is. Ehhez kell valami módon alkalmazkodni.
1: Már a 70-es, 80-as években lehetett látni. 90-es években jutott el odáig, hogy már konferencia köteteket adtak ki róla, kutatások történtek. Aki először felhívta rá a figyelmet, az a természetvédelem volt. Ők azok, akik felelnek a legsérülékenyebb közösségekért egy adott térségben, és értelemszerűen, hogyha valami probléma van, azt először ezek sínylik meg. Sokkal nagyobb rezilienciája, pufferkapacitása van mondjuk a mezőgazdaságnak két okból is, ugye, hogyha ott nincs víz, lehet egy ideig öntözni. Amíg van víz, addig húzhatjuk öntözéssel. Hogyha ezután is még próbálkozunk, már öntözni se tudunk, még akkor felvehetjük az aszálykárt vagy kompenzációkat, és hogyha már ez sem életképes, akkor fognak mezőgazdászok igazán szót emelni a problémáért, holott idestova 40-50 éve a természetvédelem tudta, hogy baj van, és tudta is, hogy a trend ebbe az irányba fog menni. Csak nagyon könnyű volt elodázni, ami közvetlen gazdasági károk kevésbé voltak nyilvánvalóak. Tehát ami ellen küzd a természetvédelem, amilyen problémákat most felismer, lehet, hogy jelenleg gazdaságilag mondjuk nem olyan nagyon jelentős, 40 év múlva lesz az. És akkor már lehet, hogy visszafordíthatatlan.

0: tatám is itt kint gazdálkodott, és a nyaraimat itt töltöttem, úgyhogy itt aztán tényleg láttam vadat is, meg háziállatot is, és onnan jött ez az egész. Észleltem azért itt az éghajlott változásból eredő talajvíz csökkenést, és hát nem egyszer volt, hogy találtam elpusztult állatot. Akkor jött, hogy hát itt azért valamit csinálni kellene. Nézd, milyen rovarok vannak benne, meg gyakorlatilag minden keresi a vizet.
1: Klímaváltozás hatásai előtt a tájban sokkal nagyobb szabad vízfelszínek voltak.
2: Ugye régen itt sokkal több csapadék volt, a csapadék eloszlása az sokkal egyenletesebb volt, ebben erre gyerekkoromból is emlékszem, és ezelőtt nagyjából szerintem olyan 15 évvel, mikor elkezdtem én kaszálni, akkor voltak még ugye Medárd után olyan vízállásos részek, ahova nem lehetett képpen rámenni.
3: Valójában semmiféle felszíni vízfolyás korábban sem létezett a hátság területén, de a semjékekben, ugye a kis mélyedésekben, amelyek a buckák között helyet foglalnak, ott korábban mindig megjelent a víz. Az egész hátsági terület a korábbi időben fel volt öltve felszín alatti vízzel.
4: Ez mind vadítatóra utal. Tehát itt mindjárt megállunk akkor, jó?
5: Nem találom most már itt, környéken már nincs víz. Vadászok ezt szokták észrevenni, hogy az elhullott állat, nincs semmi baj. Csak az, hogy kiszáradt, nincs, nem tudott inni. Halljátok? Mindenki legyen csinálni. Halljátok ezt? És akkor mindenki fülelmintező, hogy nem hallunk semmit. Hanem ez a baj, erdőben vagyunk. Ez élni kellene neki, és nem hallunk semmit, ez nagyon nagy baj, mert ugye, tehát ez egy élettelen vidék lett. Tehát itt mindenféle állatoknak a hangját kellene hallani, csak nem hallunk semmit.
6: Ennyi, itt az alja.
7: Húsz évvel ezelőtt itt volt fönt a talajvíz.
3: Ezt a tájat akkor érthetjük meg az okokat is, hogyha a felszín alatti vizekkel tisztában vagyunk, és azt gondolom, hogy talán a 20. század legdrámaibb beavatkozása volt az, hogy csatornákat építettek ezen a területen. És ennek az igazi jelentőségét azt szerintem most kezdjük megérteni.
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy a homokhátság majdnem, hogy a tetején vagyunk, de legalábbis elég magas pontján, és hogyha itt a környezetünkön szétnézünk, vannak ilyen másfél-két méteres mély árkok, akkor rengeteg kisebb csatorna is van. Ez ugye annak okán, hogy régen itt állt a víz, és azokat le kellett vezetni a szántó területekről, vagy legalábbis mederbe kellett terelni.
1: Ha valaki a 50-es, 60-as években végigment a tájon, akkor még nagy vízfelületek voltak. Ahogy mutatta az egyik gazda nekem, hogy így mell középig álltak ezekben a mélyebb részekben.
3: A felszín alatti folyamatok lassúak, és a változás itt több évtized időtartamban játszódott le.
2: Emlékszem, hogy így fokozatosan évről évre csökkent ezeknek a területeknek a nagysága. Most arra meg már ugye teljesen meg is szűntek a vízállásos területek, meg a fűnek a mennyiségének a csökkenése. Hogy kezdetben még ugye a traktorórának magasságát verte a fű, most meg már igazából ilyen lábszár középig érő füvet kaszálunk, és azt is csak muszájból.

0: a Duna-Tisza köze az csak fölülről tud csapadékhoz jutni. Ugyanakkor miután ez hátsági terület, egy gerinc gyakorlatilag a felszín alatti víz, az azonnal lejtőn találja magát. Kiskóma és a körüli rész, ez a leginkább érintett.
1: Kiskumásán körbe lehetett csónakázni, hogy rengeteg telket kiadtak ilyen lápos, rétes területen, és ott, ahol víz volt, azt mind ezzel a homokkal töltötték fel.
0: Az ember teszi ezeket a felszíneket kvázi látszólag sivataggá. Tehát itt, ha van sivatagos köthatás, az sivatagosítás.
2: Igen, ez egy jó kérdés, hogy kiszárítottuk, vagy egyszerűen a homokhátságot, vagy ez egy passzív folyamat, aminek elszenvedői vagyunk, is.

0: nem vezethető vissza egyetlen problémára a szárazodás, hanem legalább 5 vagy 6 részben egymástól független tényezőnek az eredője, és ezek a tényezők, ezek ráadásul nem egy államigazgatási vagy érdekcsoporti szférához tartoznak, hanem különbözőkhöz. Amit senki nem vitat, az a klímaváltozás. Ami már regionálisabb probléma, tehát nem lehet ráfogni egy nagy globális folyamatra, amit itt helyileg nem lehet vele mit kezdeni, az a belvízelvezetés. Tehát a homokhátság területén körülbelül egy 5000 kilométernyi csatorna van, belvízelvezető csatorna, amelyeknek a funkciója, amikor építették, egyértelműen az volt, hogy a többletvizeket, kisebb tavakat, lápokat lecsapolják, és ezeket is művelés alá vonják.
1: Nagyon érdekes volt a terepen járva beszélgetve gazdákkal, akik egyértelműen elmesélték, hogy a kutyukba, hogy kezdett csökkenni a vízszint, mikor nem tud, néhány száz méterre megépült egy csatorna. Tehát, hogy vannak ilyen direkt megfigyelési tapasztalatok a helyi emberek köréből.
0: Ezek nagy része már szárazon áll, tehát már ez egy kisebb tényező valószínűleg, de a mélyebben fekvő területeken a nagyobb csatornák még mindig viszik a vizet. Tehát ebben a szent pillanatban is folyik le a homokhátságból a víz.
1: Ez egy olyan táj, ahol a csatorna, ez egy teljesen új elem, hiszen nem voltak ilyen vonalas korábbi vízfolyások, amelyek természetes állapotában befolyásolták volna a táj működését. Ezzel is gyakorlatilag magunk alól húzzuk ki a vizet. Nyilván minden kornak megvan a saját, hogy is mondjam, vízgazdálkodási szempontrendszere, és amikor a csatornákat építették, 20. század első felébe kezdték, és hát egészen a 60-as évekig tartott a rendszer képülése, akkor a mezőgazdasági terület nyerés volt a cél.
0: Akkor tényleg akkora vizek voltak a területen, hogy itt malária, meg hasonló betegségek is előfordultak. A közlekedést azért ez nem igazán könnyítette meg.

0: A legellentmondásosabb tényező az a homokfásítás maga, ami a korábbi problémát megoldotta. Tehát a homokfásítás egy nagyon komoly okozója a problémának, és ellentétben mondjuk a csatornázással, ami nyilván, ha kiszáradnak a csatornák, több vizet már nem vesznek el, a fásítás az jelenleg is ugyanolyan szerepet játszik, tehát arányában a homokfásításnak most növekszik a szerepe a vízhiányban.
1: És nagyon érdekes, ha megnézzük, hogy hol csökkentek legjelentősebben a víz, akkor azok az erdősített területeken voltak. Ma már tudjuk, hogy messze nem a legjobb fafajokkal sikerült ez az erdősítés. Telepítettek ekkor nyarasakat is, és ma is komoly problémát okoznak azok a nyarak, amelyek pedig gyakorlatilag kiszívják a maguk alól a talajvizet.

0: régen, még a folyószabályozás előtt, a Tisza, az egészen Majsa határáig följött. És Szegedről el lehetett csónakázni Majsa határáig.
1: Kiszáradásnak egy komoly tényezője a talaj vízkészleteinek használata. Az öntözés, főleg a mezőgazdasági célú vízhasználat, az nem egyértelműen egy oka a szárazodásnak, hanem részben egy következménye. Ahogy csökken a talajvíz, ahogy aszály van, ahogy szárazság van, növekszik az öntözési igény. Aztán persze ez hozzájárul a további aszályhoz, de nem lehet azt mondani, hogy ők voltak a hibások. Tehát mezőgazdasági célra, tehát öntözésre, a lakosság maga is használ, az egyre növekvő ipar is használ, tehát például az akkumulátorgyárak egy tipikus ilyen nagyon nagy felhasználó.
2: Az összes 40 méteres kút itt két év múlva itt kuka. Itt csak olyanok fognak megélni, akiknek még lesz annyi pénze, hogy mit tudom, 4-500 ezerek év fúrosson 100-150 méterre vizet. De hát ugye pont ez a baj, hogy ez se jó hatás, hogy lehet, hogy minden városban vagy 10 000 kút van.
1: Hát most jelenleg a homokhátság olyan, mint egy lyukaskád. Belvízzel vezető csatornák, meg a homokfásítás vízvesztesége, ez mind-mind lyuk ezen a kádon. Amíg a lyukakat nem tömjük be, akármennyi vizet pumpálhatunk bele, egy fenntartható, normális vízállapotot nem tudunk elérni.
3: Tehát annyit lehet tudni a Duna-Tisza közéről, hogy nagyon vízhiányos, van egy nagy-nagy deficit, és onnantól kezdve a növényzet és a gazda is, aki nem tud öntözni, a mindenkori csapadéktól függ.
0: Nagymamám feladta az állattartást, utána maradtak ugye csak a földek, a földön csak a növénytermesztés, és akkor ugye maradt ez a könnyebbik rész, hogy szét van választva a kettő, elvetünk, learatunk, közben megműveljük a területeket, és ez úgy jól kontrollálható és beilleszthető mondjuk egy másodállásba. És akkor nekem is ez volt a jobb munka mellett, de most már ugye ez nem rentábilis. Van még, aki erőből és akaratból nem szenved hiányt, és még próbálkozik, és csak azért sem, de ha így alakul tovább az időjárás, mint az elmúlt 3 évben, akkor nagyon gyorsan el fognak esni.

0: Rengeteg megoldás van, de ezek egyedi megoldások. Én azt látom, hogy jelenleg a vízügy az ebben partner. Nagyon sok mindent el kellene önteni, és ebben társadalmi párbeszédet kell tartani. Tehát a lényeg, hogy a politika ne féljen, mert bármelyik kerül Magyarországon vezetői pozícióba, ugyanazt a helyzetet örökli.
1: Ha nem csinálunk semmit, minden megy úgy, ahogy tovább, akkor itt biztos, hogy egy nagyon komoly összeomlás lesz. Tehát gazdasági szempontból, társadalmi szempontból, és megint elérjük azt, ami volt mondjuk a középkor vége fel, hogy elnéptelenedik a terület. Lehet, hogy egy-egy, mit tudom én, akkumulátorgyár, vagy valami még van, de általános ilyen gazdálkodás magánterületeken, tehát az gyakorlatilag esélytelen lesz. Rossz esetben akár egy teljes elsivatagosodás is várható a területen. De ezzel ellen nagyon sokat lehet tenni.

0: De lehet, hogy el fognak szállni. Még nem is láttam fekete gólyát. Azt a mennyi van, oda néz! Ne engem videóz, hanem azt videó.
1: Az élet víz nélkül nincsen. És hát ezért kezdtünk el gondolkozni itt, hogy hát először még én ugye a vadjutatások révén, hogy hát valamit csinálni kellene.

0: Ha mindent hagyunk úgy, ahogy most van, akkor vizionálhatjuk azt, hogy néhány tíz év múlva a vízszint még több métert fog süllyedni a hátságon, gyakorlatilag elveszíti a kapcsolatát a felszínnel, a táj át fog alakulni, tehát minden szárazodik, a mezőgazdasági termelés a jelenlegi formájában biztos, hogy nem fenntartható. Hát ez egy út.
1: Zárasztásunk helyszínén vagyunk. Ez a hűtött víz, ami kifolyik, ugye a termálvíz, az folyik le ezen a csatornán egészen a Szeged mellett lévő Fehértóig. A vízügyel közösen szabályozítottunk egy műtárgyat, és ahogy ezt a műtárgyzárást megcsináltuk, olyan szintű vízmennyiség áramlott lefelé a csatornán, hogy hát ezt, ahogy megcsináltuk egy műtárgynál, ugye végighaladtunk a szakaszon, mindegyik műtárgyat szabályoztuk, és hát mindenhol felszaporodott a víz, és ahogy betelt a csatorna, akkor jöttünk rá, hogy hát nem csak itt a csatornába kellene tartani a vizet, ha már úgyis kibontakozóban van olyan társadalmi igény, hogy minél több helyen legyen ilyen árasztott terület, akkor még nem lehetne itt is csinálni ilyen árasztott területet.
0: A nagyszüleim gazdálkodók voltak Békésbe, és valahol ez a kötődés a természethez, a földhöz, a vízhez, ez szerintem egy ilyen gyerekkori impulzus vagy örökölt valami. Én is vidéken nőttem fel az Alföldön. Aztán a 90-es évek közepén professzorommal, Tóth Józseffel és Pálfa Imrével jártunk először a Homokhátságon. Már akkor figyelmeztetett az Imre, hogy itt bizony nehézségek vannak. Lelkileg is úgy érzem, hogy nagyon kötődöm. Azóta azért rendszeresen kutatunk és járunk, és az embereket is volt szerencsém megismerni ugye az ottani életnek a sajátosságait, a sokszínűségét a tanyáktól a falvakig, a kisebb városokig, a gazdálkodók problémáit látni, ahogy tényleg így sírva könyörögnek, hogy már legyen víz a hátságon, mert nincs, és egyfajta ilyen felelősséget is érzek ebben, hogy amit tudunk, mi is megtegyünk.
1: Ugye ez egy nagyon magas pontnak mondható, hogy szinte itt a Homokhátságnak a keleti részén sajnos ez ott látszódik meg igazán, hogy ugye a talajvíz nálunk a legkritikusabb, hogy honnan indult az egész. Először még én ugye vadutatások révén, hogy hát valamit csinálni kellene. Ugye egyesületi tag vagyok az Éltő Kiskomolyosa Egyesületben, és ott egy ilyen egyesületi gyűlésen mondtam a többieknek, hogy de jó lenne valamit csinálni ezzel a vízzel kapcsolatban, mert itt hatalmas probléma lesz. És megkerestem a Kiskomolyosi önkormányzatot is, hogy segítsenek ebben, és írtam még egy levelet a hivatalba, és akkor hát már eléggé mondhatni, hogy türelmetlen voltam. Most már nem várom sokáig, ha kell, akkor szinte ilyen gerilla mozgalom módján, de bele fogunk állni, és akkor végülis az önkormányzat összehozott bennünket a vízügyel, és akkor február 8-án a vízügyel közösen megcsináltuk az első deszkaberakásunkat a környékbe, ami nagyon közel volt, egy 800 méterre lévő kútban, tényleg ott is megjelen 4 év után a víz, és ez egy fantasztikus eredmény. A meglepő, amire nem számoltunk, hogy hihetetlen madárvilág jelent meg, védett madarak, amik eleve az országban se sok van, meg maga a Kárpát-medencében sem, például a gólyatöcs, meg a nagygoda, ez hihetetlen. Tényleg én szerintem azt mondom, hogy 30 éve nem láttam ennyi fecskét, mint amit itt láttam. És ebből tényleg nap mint nap lehet táplálkozni, úgyhogy hiszem azt, hogy ennek van értelme, és hogy ezt csinálni kell tovább.
2: Ugyanúgy az ember elmegy valamilyen betegséggel az orvoshoz, mert mondjuk köhög, vagy akármi, egyetlen egy kis tünete van, de legalább 5 fajta gyógyszert kap rá. Így sem lehet egyetlen egy megoldást találni erre a komplex problémára, tehát nincs egy csodaszer, egy csoda beavatkozás, amivel ezt meg lehet oldani. Ráadásul itt nem is csak egyetlen egy tünet van, vagy egyetlen egy betegség, hanem ennek is 5-6 különböző oka van.
3: Magyarországon sokszor azt mondják, hogy az öntözés a megoldás. Ez nagyon jó hangzik. Több sebből vérzik a történet. Eljutottunk oda, hogy ingyen öntözővíz. De nem tudom, mit szólnának akkor, hogyha bevezetnék az ingyen benzint. Mindenki, aki fél kilométernél közelebb van a benzinkúthoz, az ingyen tankolhat. Ingyen öntözővíz nincs. Legfeljebb a társadalom fizeti meg úgy mindenki az árát, az a szerencsétlen gazda is, aki rosszabbul járt, mert a szomszédja még tudott öntözni.
2: Nagyon sok terv volt erre már az elmúlt években, évtizedekben, hogy a Dunából milyen csatornákon hoznak majd be vizet, és a többi. Most a legutóbbi egy 1500 milliárd forint körüli beruházást igénylő Dunából származó vízpótlás, ahol hatalmas nagy csatornákon emelnék be a vizet, és aztán szivárogtatnák be, meg juttatnák el a szükséges felhasználóknak. Ez nem így működik.
0: Szívfájdalmam, hogy én minden ilyen tervbögé sokkal több kutatást tennék.
2: Nagyon sok lépésben különféle technokrata megoldások okozták ezt a problémát, és egy újabb, nagy léptékű technokrata beavatkozás egyszerűen újabb problémákat generálna. Tehát az önmagában, hogy egy 20 köbméter per szekundumos ilyen hatalmas kaliberű csöveken ide fölpumpáljuk, és akkor majd lesz víz, ez nem fogja megoldani.
3: Vannak megoldások, a jelenlegi csatorna rendszeren, amik vannak, föl lehetne zsilipelni a vizeket. Azt gondolom, a Duna-Tisza csatornát azt el kell felejteni, sokkal nagyobb ökológiai kárt okozna, mint amennyi hasznot.
2: Ez része kell, hogy legyen a megoldásnak valószínűleg, de nem lehet az, amire csak a forrásokat és a tervezést fókuszáljuk. Ne csak öntözés, ne csak vízpótlás, hanem ennél átfogóbb gondolatokra van szükség.
4: A homokhátság délkeleti részén vagyunk, Szegedtől nyugatra egy ilyen 10 kilométerre. Ez egy különleges része a homokhátságnak, mert itt nincs olyan távol a Tisza. Viszont a felső egyméteres talaj vízhiány ebben a térségben a legdurvább az egész országban. Egész évben itt a legkevesebb a víz. Azt kell tudni rólunk, hogy teljesen civilek vagyunk, önkéntesen, ingyen csináljuk ezt az egészet, hogy ne legyen sivatag az Alföld, a hazánk, a Magyarország. Ez egy 4 tómederből álló tórendszer. Nincs közvetlen összekapcsolódás tómedrek között, viszont a külső nagy csatorna az köti össze őket, azon keresztül fogjuk őket tölteni. Itt van az egyik fontos pontja a csatornarendszernek. Ez a szakasz, ez a 250 méter, ez egy összekötő csatorna, ha jól mondom, ami egy örökölt régi műtárgy, egy szivattyú állomáshoz vezet, aminek az volt a feladata, amikor még túl sok víz volt, ugye belvíz, hogy az egész rendszerből a főcsatornába át tudják szivattyúzni a vizet.
2: Az egyik legfontosabb, hogy minden belvízzel vezető csatornát le kell zárni. És itt nem csak azokra a pici kis bajusz csatornákra gondolok, amit magánemberek meg szervezetek megpróbáltak lezárni, hanem a legnagyobb elvezető csatornákat is, például az úgynevezett átok csatornát, amit 1920-as években építettek, ez a Dunavölgyi főcsatorna névre hallgat, de a helyiek már néhány évvel a megépítése után átok csatornának nevezték el. Ez jelenleg is ebben a percben is, amíg itt beszélünk, meg aszályról van szó, és a gazdák mennek tönkre, eközben is viszi el a vizet. És van néhány ilyen nagy csatorna, amihez a vízügy nem mert eddig hozzányúlni, ezeket is le kell zárni, semmilyen vízmozgás nem lehet bennük.
5: Folyamatosan folynak a csatornába a vizek. És megkérdezte az egyik ember, az a tivizéknek a mérnökét, hogy a belvíz elvezető csatornába milyen víz folyik el, amikor nincs belvíz? Na, és akkor ezt kiverte a biztosítékot. De hát mindannyian tudjuk, ez talajvíz. Voltunk veletek, voltunk Alastónál? Hát igen, mi történt Alastónál? Az egyik az teljesen kiszáradt, és akkor eltelt 2 év, vagy 3. És akkor a másik is, amibe próbáltuk átmenteni, az is tönkre ment. Tönkre tesszük a vidéket. És ez csak vízelvezetés. Semmi más.
3: Vízügyet ugye vádolják avval, hogy elvezeti a vizet. De amikor 2010-ben úgy könyörögtek a hátságnak a magasabb részein lévő, hogy vezessék már el a vizet, akkor mit tud a víz csinálni, elvezeti a vizet.
2: Itt nyilván nem arról beszélek, hogy tömjük el ezeket a csatornákat, se híre, se hamva ne legyen. Nagyon sok vízhez kötődő élőlény sehol máshol nincs már meg a tájban, csak ezekbe a csatornákba húzódott vissza. Hogyha ezeket eltüntetjük, akkor azt a maradék populációt is kiírtjuk a területről. És itt nem csak a védett, nem tudom milyen, soha senki nem hallott róla rovarokról van szó, hanem azokról a beporzókról, azokról a ragadozó ízeltlábúakról, amelyek a mezőgazdasági területeinken nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak.
6: Azért látszik, hogy még az állatok is keresik ezt, de még jártak inni, ez őzeknek a nyoma. A csatorna az is egy itatóhelynek minősült, és ugye ahogy kiszáradt az összes, már nincsen olyan felszíni víz, ahol találnának, meg ilyen hajnali pára sincs már. Mi ezt ugye 2004 óta, tehát akkor már elkezdtük csinálni. Megcsináltuk az összeset, amit itt a környéken tudtunk. Értelmét vesztette az miatt, hogy nincsen, tehát hiába van elzárás, hogyha nincs víz. Ha lenne vízünk, akkor csatlakoznék a vízőrzőkhöz, de itt nem nagyon tudunk vizet őrizni. Nincs. Minden csatornánk száraz, mindegyik.
2: Az ilyen vízőrző megoldások azok szerintem mindegyik jó. A probléma az, hogy némelyik már egy kicsit el van késve. Lezárnak olyan csatornákat, amiben már nincsen víz. Száraz csatornában sokkal könnyebb dolgozni, mint amelyik teli van. Tehát ezeket nagyon jól csinálták, de némelyik itt az azonnali hatás szempontjából már nem volt túl sikeres.
6: 4 évvel 2022 volt az a váltás, amikor olyan volt a szárazodásnak a mértéke, hogy már nem tudtunk felszíni vizet tartani egyáltalán. Még tudtunk emelni vagy a talajvízszintet, az jó volt, de 4 éve már nincsen semmi. A tavaly április és az idei áprilisi mérések között van most 130 cm mínusz. Ez nagyon sok.
3: Duna-Tisza közep problémát egyben nem lehet megoldani. Itt lokális problémák vannak. A politikának a lakossággal össze kell fogni, lokális megoldásokat kell javasolni.
6: A tájékoztatás lenne a legfontosabb egyébként, mert ezt ilyen kormányzati döntéssel ezt nem lehet visszavarázsolni. Ezt csak a gazdálkodó tudja megtenni. Akinek van területén olyan csatorna, amit el lehet zárni, ennek a terjesztése az, ami fontos.
2: Lakosságnak a vízhasználata sem elhanyagolható, hát nagyon sok felé öntözik a pázsitot és a többi.
0: Mindenki szeretne kutat, mert öntözni akar. De az, hogy a kút víztermelésének mi a következménye, az már azt gondolom egyrészt nem annyira érdekli az embereket, mert nem értik, hogy a víz nem egy végtelen forrás, ami jelen van a kútban, hanem véges.
2: Talán a legextrémebb példa Las Vegasban. Nem lehet pázsitot öntözni. Tehát ezt már betiltották, és nem is lehet új pázsitot létesíteni. Ott őshonos, szárazságtűrő, sivatagi fajokat lehet ültetgetni a kis ház elé, de zöld pázsitot, amilyen golfpálya szerűt nem lehet. Azért büntetés jár.
0: Ahogy a vízszintek csökkennek, egyre inkább az emberek a mélyebb kutak felé fordulnak, és ha a jövőben a változások így bekövetkeznek, akkor a meglévő felszíni víztestek, mondjuk itt tavacskák, azok nem csak a hátsali részen száradnak majd ki, hanem akár az árterek környezetében is, hogyha a jelenlegi trend folytatódik.
4: Mindenki érti a helyzetet, mert érzi, hogy itt, ahol csak lehet a homokhátságon, vissza kell tartani azt a vizet, ami van, ha már csak a csatornában maradna víz. Ha csak annyit elérünk, akkor az ugye ott a mikroklímát is befolyásolja jó irányba, nyilván tölti a talajvízszintet, a felső talajnedvesség hiányt csökkenti. Ugye ez jó növényzetnek, állatoknak, mezőgazdálkodásnak, körülbelül mindenkinek win-win helyzet. Úgy szokták mondani, hogy 100 méterre oldalra el tud szivárogni a víz, de például egy hozzánk hasonló vízőző csapatnál Maris pusztán tapasztaltak 500-2000 méteres távolhatást, ami ugye azt jelenti, hogy a környéken lévő kultúrnövényes mezőgazdasági területeket is el tudja érni a víz, ami ugye termés át nem ég ki, lesz mit learatni, lekaszálni.
0: Szóval ez egy összetett rendszer, ez is egy fontos megértési pont, hogy a felszíni víztesteket nem szabad függetleníteni a felszín alatti vizektől, nagyon-nagyon szoros összefüggés van.
2: Talajvízből, rétegvízből húznak ki nagyon nagy mennyiséget, az nem jó. De hogyha folyóvízi eredetű, különösen a folyók árvizeiből származó vízzel tudnak öntözni, az teljesen jó megoldás. Az ártereket rehabilitálni kell valamilyen mértékben, mert jelenleg nagyon szűk gátak közé van szorítva a Tisza is és a Duna is, de ha ezeket kiszélesítjük, kijelölünk olyan területeket, szükségtározókat, potenciálisan elönthető területeket a mentett mélyártéri részeken, ahova a vizet kiengedjük, és nem csak amikor mondjuk van egy nagy árvíz, és akkor leszálló ág végéből valamit oda kiengedünk, hanem nem az összeset, ami van, összes árvizet, ami érkezik, kiengedjük, akkor nagyon jó, visszavizesíthető, akár erdősíthető, akár gyepesíthető.

0: konkrétan az, hogy nagyobb helyet biztosítunk a víz számára, árvizek számára, az azt is jelenti, hogy az árvízveszélyt csökkentjük. Tehát, hogyha oldalirányba tud kifolyni, fölfelé kevésbé emelkedik. Tehát az lenne a legideálisabb, az a győzelem, hogyha itt Szegeden, ahol most vagyunk, itt mi nem éreznénk meg egyetlen egy árvizet se. Nem lenne soha többet árvízvédelmi készültség, mert a víznek megtalálták a helyet. Ezt a vizet mi, ami az ártereken megérkezett árvizekkor, ezt mi gyakorlatilag az utolsó cseppig minden humán és pénzügyi erőforrást latba véve levezetjük a Fekete-tengerbe. Holott ez táplálta, ez éltette korábban a Duna-Tisza közét.
1: Hát több cikket is olvastam, úgy általában, mint általánosabban kíváncsiskodó ember, illetve hát látom, hogy a természet jelenleg milyen állapotban van, és hogy szükség van a segítségre, szükség van arra, hogy rendbe tegyük ezeket az élőhelyeket. Budapestről jövök, és Kiskunmajsárral utazok, hogy részt vegyek a második árasztás. Nagyon tetszenek ezek a vízőző kezdeményezések. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog a természetvédelem szempontjából, és ez az a szint, ahol én is tudok segíteni, tehát jó érzéssel tölt el, ha én ott lopátolhatok a gáton, és én nagyon picivel hozzájárulok az egészhez.
2: A Marospusztai Önkéntes Vízőrzők ismételten belevágtak egy újabb projektbe, aminek a célja szintén a vízmegtartás. Igyekeztünk kialakítani egy olyan területet, ahol vizet tudunk kiengedni a közvetlen a csatorna mellett. Közel 13 géppel és több mint 30-an itt voltunk, és több helyszínen végeztük a munkálatokat. Két helyen átereszt tisztítottunk, és egy műtárgyat építettünk, meg egy újabb gátszerű utat építettünk egy kerítés mentén. Ugye továbbra is hűtött vízről van szó, ami a termál strandtól fog érkezni. Ami a lényeg, vagy amit szerettünk volna elérni, hogy a talajvíz emeledjen, azt már a környékbeli lakók biztos, hogy érezni fogják, mert erre azért már többen vannak, mint az előző helyszínen, és bízunk abban, hogy a kutakban is meg fog jelenni a víz. És ez lesz szerintem a legszebb és a legjobb pillanat, hogy az itteni ökoszisztéma visszavetelét újra megélhetjük. Az a szuper, hogy ugye itt az elmúlt hónapokban megismerte az ország a történetünket, és olyan emberek is jelentkeztek, akik már nem Kiskunmajsáról érkeztek, hanem vidékről, akár Budapestről, Szegedről, Kiskunhalasról, és maguknak érezték ezt a dolgot, és egy olyan csapat jött létre, ami szerintem példaértékű. Több mint 30-an voltunk itt, és három helyszínen dolgoztunk, és mindenki tudta a dolgát, és ez a legfontosabb.

0: Amellett, hogy a felszínen visszatartjuk a vizet, a felszín alatt tározó tér van, tehát a vizet bepótolni oda is lehet. Mi itt az ELTE-n ezt a technológiát, amit egyébként célzott felszín alatti vízpótlásnak nevezünk, ezt továbbfejlesztettük, és próbáljuk olyan értelme természet alapúvá tenni, hogy kihasználjuk a megoldásoknál azt, hogy a felszín alatti víz az milyen úton akar menni. A másik megoldás az, hogy kutakon keresztül juttatjuk be a vizet. Én azt gondolom, hogy a tetővíznek a felszín alá történő gyors lejuttatása az ilyen egyedi megoldások révén tényleg nagy mennyiségben megvalósulhat, hogyha a lakosságot ebben tudják támogatni ennek a kialakításában. Hát a településeknek kéne minden vizet helyben tartani, és minden vízforrásukat megpróbálni kihasználni.
1: Tehát ami a városban leesik, azt a vizet nem a Tiszába vezetik be, hanem a környéken felhasználják. De így is úgy is keletkezik valami többletvíz a városokba, tehát hogyha azt a környékre kivezetik és azt felhasználják, szántóföldi vagy inkább ilyen kertészeti célokra, az teljesen működőképes.
2: Itt nincs más, mint sok-sok helyi megoldást kialakítani. Ezeknek a vízproblémáknak a szakmai kezelői, a vízigazgatóságok. Tehát hiába mondja egy csapat, hogy itt engedjék már ki a vizet, hogyha jogszabály nem teszi lehetővé. Ehhez kellene sokkal több lehetőséget biztosítani.
1: Szerveződnek ilyen kis lokális csoportok, körök, akik próbálnak tenni a problémák ellen, de nyilván szakértelem hiányában ők sem tudnak teljesen rálátni mindenre, de nagyon jól jelzi, hogy van motiváltság a társadalom részéről.
3: Rájöttem, hogy ez egyedül nem fog menni. Egy baráti társaságnak bedobtam az ötletet, azonnal támogatási ötletnek tartották, és együtt elkezdtünk kutatni. Utána fölvettem a kapcsolatot más vízőrzőkkel. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, ugye ők adják a vízjogi keretezést, a Vizet a Tájba programot. Ez egy óriási pillanat, mert most történik az, hogy tényleg elkezdett folyni a víz.
0: A kommunikáció ebben a kérdésben kulcsfontosságú. És megint csak azt látom, hogy itt kell megfelelő platformot találni arra, hogy az egyes szereplők hogyan juthatják el a saját véleményüket, mondjuk egy döntéshozatali szintig. Gyakran kapok leveleket, amiben a civilek megosztják még egész komoly vízrendezési tervre vonatkozó elképzeléseiket is, és olyan nagy számban jönnek, hogy még válaszolni se tudok.
2: Nagyon fontos, hogy a társadalomra figyeljünk oda. Tehát mindenfajta beavatkozás, amikor vizet viszek el, vizet vezetek el, annak vannak nyertesei és vesztesei.
4: Ennek az összejövetelnek az vízőrzők országos találkozója. Tehát itt most a vízőrzőkről, a vízőrző sejtekről, az egyénekről és a kis csoportokról, a lokaltásról van szó, tehát azon a fókuszban, hogy helyi szinten mit tudunk csinálni, mik a nehézségeink, identitáskeresésünk, egyéb szervezetekhez hogy tudunk kapcsolódni, hogy tudnak nekünk segíteni.

Valamennyi vizet meg tudunk tartani, valamennyi vizet be tudunk hozni, de biztos, hogy nem lesz annyi, mint korábban. Tehát ez a szárazabb viszonyokhoz nekünk valamilyen mértékben adaptálódni kell. Tehát itt, hogyha hosszú távon életbe akar maradni a Duna-Tisza közének a gazdálkodó társadalma, tájhasználatváltásban kell gondolkozni.

0: Nem tudtuk, hogy hogy induljunk el, és azért jöttünk erre az első alkalomra ide hozzátok. Segítséget szeretnénk tőletek kérni. Mi Kecskemétről, a Sivatag fővárosából jöttünk.
1: Maglódi vízőrzőkből vagyunk itt ketten.
0: A Nyugat-Cserhátból jöttem.
2: Nekünk van egy nagyon jó önkormányzatunk, aki már egyszer megemelte a Csömöri patakot, mi azon csináltunk egy vízőrzést a vízőrzőkkel.
3: A Bakonyban is most már megjelent az aszály, tehát tavaly már elkezdett kisülni a fű, és az idáig ott soha nem fordult elő.
4: Nincsen még konkrét tápjóvidéki sejt, de nagyon alakul.
5: A mi kis sejtünk nem igazán adott se nevet magának, tehát hogy itt van pár srác, velem együtt két dombfalvai, illetve egy egész idős Bagi néninek a társaságában nyomjuk az egresi vízőrzést.
6: Nagykörűi vízőrzők, kettő hete fogalmazódott meg bennünk ez a név, amikor a Holtisztán szeretünk volna evezni, de mivel nem nagyon volt benne víz, ezért nagyjából a szántó közepén vittük többnyire a kenukat.
7: Alapvetően nem a vízőrző, hanem így a marketing rész, lobby tevékenységre megyünk rá.
8: Most nyárra rengeteg ilyen asszályfórumot raktunk össze.
9: Megismerkedtünk közben ugye vízőrzőkkel, vízválasztókkal.
10: Tudományos embereket és gazdálkodó és önkormányzati résztvevőket gyűjtöttünk össze, és mutatjuk be azt a koncepciót, aminek a lényege az, hogy tájhasználatváltás nélkül nem fog menni.

0: Most van az a szint, amikor már el kell dönteni, hogy megéri-e ezt még csinálni. Jelenleg nem látok más kiutat, mint hogy kipróbálni azt, hogy az állatot integrálni a területre. Ha ez nem működik, akkor nem lehet az Alföldön mezőgazdaságból megélni.
1: Még a legszárazabb helyeken is vannak olyan területek, ahol szántanak. Bizonyos fajoknak mindenképp mennie kell, tehát kukoricát a száraz, legszárazabb részeken biztos, hogy nem lehet termelni.
0: Elértük a határainkat, innentől kezdve már csak lefelé van. Tehát ha szeretnénk fenntartani a jelenlegi termelési szintet, akkor a talajokat építeni kell, és nem rombolni.

0: Gyerekkoromban nagymamám, aki paraszti gazdaság vezetője volt, én abba nőttem föl, szüleim ugye főállás mellett foglalkoztak mezőgazdasággal. Nem is tudom, hogy most igazából a bizonyítási vágy volt-e, vagy pedig az, hogy tényleg láttam már akkor is, hogy ezt lehetne jobban is csinálni. Valószínű, hogy mind a kettő együtt már akkor azon gondolkodtam, hogy hogy kéne ezt jobban csinálni, hogy ezeket a területeket jobban tudjuk hasznosítani.
1: Mindig értem a gazdálkodóknak a, hogy is mondjam, az aggodalmait, hiszen a megélhetésük forog kockán.
0: Egyre nehezebb itt megélni, vagy úgymond gazdaságosan termelni, és annyi hasznot lehozni, hogy ez egy családot eltartson, és akkor ugye itt jön az, hogy a növénytermesztést külön választottuk az állattól, tehát maga a növénytermesztés az itt ebben a formájában már nem rentábilis. Tehát az, hogy talajt művelünk, elvetünk és aratunk, abból már hasznot nem termelünk. Jelenleg ugye 30 hektáron gazdálkodom, annak úgy nagyjából 50-50% legelőszántó területek. Főként hüvelyeseket termesztek, és hüvelyes kalászos keverékeket. Hát a fő probléma igen az, hogy nem hullik annyi csapadék, és a csapadék eloszlása az hektikus, és nagyon nagyok azok az időablakok, amikor nem esik eső. Ha itt egy hétig nem esik eső, onnantól a növények elkezdenek sínylődni. Tehát ha itt van egy 10 napos száraz periódus, akkor az már kihat a növénytermesztésre. És akkor itt nem 10 napokról beszélünk, hanem most már 30-40 napokról.
2: Egyszerűen nincs víz például a kukoricának, napraforgónak, tehát ezeket a terményeket, amit korábban lehetett termeszteni. Manapság már nagyon át kell gondolni, hogy próbálkozunk-e vele a jövőben, mert lehet, hogy öntözéssel még alkalomattán fent tudjuk tartani, de az öntözés sem segít feltétlen az úgynevezett légköri aszály mérséklésére. De azzal, hogy öntözzük ezeket egyre fokozottabban, egy ilyen ördögi körben, egy spirálban egyre inkább hozzájárulunk a további kiszáradáshoz. A lineárok helyett inkább valamilyen csepegtetéses öntözési technikákat alkalmazni. Tehát nem annak kell lennie a célnak, hogy még többet, még könnyebben öntözhessünk, a talajból húzzuk ki a maradék vizet, hanem egy jóval gazdaságosabb, víztakarékosabb megoldásokat használjunk.

0: egy érdekes felismerés volt, ahogy az erdők azok szárítanak a homokhátság területén. Úgy történt egyébként maga ez a felismerés, hogy egy tanösvényt csináltunk, és a tanösvény oszlopoknak lyukakat fúrtunk a talajba. És amiket az erdőbe raktunk, ott még másfél méter mélyről is teljesen porhomok jött föl, és én is úgy voltam, hogy az erdő a nedves, a homokbucka teteje meg a száraz, tehát én is így gondoltam akkor még, és akkor láttuk, hogy ez nem így van, mert fölmentük a homokbuckára, és ott 30 centi alatt már teljesen nedves volt a talaj. És akkor jutott eszembe, hogy hoppá, akkor ezt vizsgáljuk meg alaposabban, ugyanis ezek a fás területek a legszárazabb, legmagasabban fekvő területeket érintik, amelyek korábban erdősztyep élőhelyeknek adtak otthont. Ennek a párologtató kapacitása az nem volt olyan nagy, mint a mostani zárt fás állományoknak, így aztán a beszivárgási zónát gyakorlatilag a homokfásítás megszüntette. Ezek többnyire nem őshonos és gyakorlatilag csak ipari erdészeti célokat szolgáló állományok. Ezek megszüntették a talajvíz utánpótlódást, tehát nincsen ezeken a területeken talajvíz utánpótlódás. Magyarországon nagyon sok gazdálkodási forma támogatás függő, tehát nem feltétlenül azt termelik, ami a terület adottságainak a legmegfelelőbb, hanem amire a támogatásokat is figyelembe véve a legnagyobb profitot tudják elérni. Ez érthető.
1: Sokkal könnyebb lenne, hogyha nem a saját anyagi biztonságomat kellene kockára tenni, azért, hogy mondjuk kvázi a közjót is szolgáljam, hogy egy példamutató gazdaságot tudjak létrehozni, de ez a terv valószínűleg meg fogom lépni, és kipróbálom, csak azért félelmetes egy kicsit.
0: Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a gazdákat a tájhasználatváltásban segíteni kell.

0: Egyrészt lehetne a talajmegújító gazdálkodás. Ez nagyon egyszerű elmondani, a mélyszántást nélküli gazdálkodás, de ezt egészen másként kell csinálni. Dunatisza közén is Bácskában, mint a homokhátsági területeken.
1: Maga a regeneratív gazdálkodás az sokkal több odafigyelést és tanulást igényel, mint egy hagyományos, konvencionális gazdálkodás. Ez ugye mindig az adott területhez illeszkedik. Nem ugyanaz lesz egy agyagon, mint egy homokon. Homokon sokkal egyszerűbb az átállás. Itt lényegében el kell kezdeni. Az lenne a cél, hogy no-till, tehát hogy nincsen semmiféle talajművelés, csak ugye a vetés, az is minimális bolygatással. Tehát aki regeneratívan szeretne gazdálkodni, az első dolog az, amit tennie kell, hogy eladja az ekéjét. Az a probléma a szántással, hogy megbolygatjuk a talajbiológiát, és elégetjük a szerves anyagot. Lényegében aki regeneratívan gazdálkodik, az a saját területeit ismeri, fontos része a talaj életnek a fenntartása és a serkentése. Ebből indulunk, és emellett próbálunk gazdaságosan termelni. Növényel borított terület, azon az esőcsepp az ütközés hatására lelassul, és szépen lassan elkezd ott beszivárogni a talajba. Még egy csupasz felületen beütközik, tömöríti a talajt, és elfolyik, vagy az elhalt növényi szárak télire ott maradnak. Ugye a téli harmattal ezeken a felületeken kicsapódik a víz. És azok szépen lefelé folynak a növényi szármaradványokon, vagy lecsöpögnek a talajra. Ahelyett, hogy ugye a csupasz felületen valamennyi kicsapódik, utána felmelegedéssel el is párolog. A művelt talajon, száraz művelt talajon összefolyások vannak és elfolyások vannak. Sokkal nehezebb a beszivárgás, mint egy természetes borítottságú területen.
2: Amiről már beszéltem is, szárazságtűrő szántóföldi fajtákat, más fajokat, amik szárazságtűrőek, ezekre áttérni, és nagyon fontos a tájhasználatváltás. Hát, ami most szántó volt, de nem működik sehogy se, akkor térjünk át esetleg gyepgazdálkodásra. Gyepművelés, állattartás, extenzív állattartás, de nem olyan intenzív, tehát azért hangsúlyozom az extenzívet, nem lehet olyan intenzív, mint korábban, ami a homokmozgásokat eredményezte a térségben.
1: Maga a jó tájhasználat, az szerintem a tájhoz alkalmazkodva kellene, hogy történjen. Tehát ez a fásfűves sztyep, vagy legelő területek, ahol megjelenik az állat, mint természetes formája a tájnak. Ez lenne szerintem az egészséges.
2: Kutatók, tudósok, azok tudják, hogy hogyan fog változni a klíma, tudjuk, hogy az egyes terményeknek milyen igényeik vannak, és lehet előrevetíteni, hogy milyen irányba kéne módosulni. Ha valakinek ott van a földje, igazából nehéz neki azt mondani, hogy ne termeljél, mert úgy tervezte, hogy ebből fog megélni, és ő egyszerűen nem fog tudni lejjebb menni valaki másnak a földjére, tehát azért sok szempontból meg van kötve a keze, és a támogatási rendszerek sem feltétlenül segítik őket.
1: A probléma, hogy föld alapú a támogatás, és nem termeléshez kötött. Tehát annak, akinek földje van, annak jár a terület alapú támogatás, hát aki most azon gondolkodik, hogy föladja, annak egy alternatívát kellene mutatni, és ebben akár anyagi támogatást is nyújtani neki. Csak akkor adunk támogatást, hogyha a tájjal is foglalkozol. Először is megtanítani, hogy van kiút, hogy a tájjal együtt lehet élni, hogy lehet alkalmazkodni a szárazodáshoz. Szerintem sok gazda szereti azt, hogyha nem szeretik, ha megmondják, hogy hogy csinálja, de szeretik hallani, hogy milyen lehetőségek vannak.
2: Tehát segíteni kell a

hogy ki tud többet termelni, hanem az a fő szempont, hogy legyen minél természetbarátabb módon, és próbáljunk meg gazdaságosak maradni.

0: lett egy érdekes tájhasználati forma, és a jövőben majd még egyre inkább számolnunk kell vele, az az energiatermelés. A homokhátság területén is nagyon sok felé terjednek napelemparkok, egészen nagyméretű napelemparkok is, és ebbe a kiszáradásos folyamatba egészen érdekes módon ágyazhatók be. Ugyanis egy napelemparknak ezen a homokhátsági területen a vízgazdálkodása meglehetősen jó. Ha mindenképp kell napelempark, és nem tudjuk a Tesco tetejére rakni, meg a parkoló tetejére, hanem mindenképp valamilyen földterületre akarjuk rakni, akkor az ország területén ide érdemes rakni ezeket a faültetvények helyére.
1: Azt gondolom, hogy egy reaktívabb jogszabályrendszerre van szükség, amiben összehangoljuk sokkal jobban az igényeket és a lehetőségeket. A döntéshozóknak pedig azt javasolnám, tehát a több kutatás mellett, hogy nagyon-nagyon szükséges a párbeszéd, és az, hogy ami újdonság felmerül, akár ismeretbe, akár technológiai megoldási lehetőségbe, ezeket építsük be.
0: Van egy-két olyan dolog, amit egyik reggelről délre meg lehetne oldani, tehát olyan törvénymódosítások, amit csak egy tolvonást igényel, ilyen például az erdőtörvény megfelelő módosítása. Más lépések, például az ártérrehabilitáció, jóval nagyobb, hosszabb távú beavatkozás, sokkal több embert érint, az nyilván egy hosszabb távú dolog. Tehát el lehetne osztani a feladatokat, tehát mindig lenne valamit csinálni, és folyamatosan egyre lehetne javítani a helyzeten.
2: Tehát nincs tovább helye annak, hogy romboljunk, csak építeni. És csak úgy tudunk építeni, hogyha hagyjuk, hogy a természet az a maga rendje és módja szerint működjön. És ehhez mi tudjunk kapcsolódni. De igazából itt az a lényeg, hogy az ember eldöntse, hogy ezt szeretné csinálni, hogy érezze azt, hogy ennek súlya van, hogy ez fontos, hogyha tovább szeretnénk adni a gazdaságot, ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeinknek legyen hol élni, esetlegesen a munkánkat tovább vigyék és csinálják, akkor csak ez az egy út van.

0: beszélről.
1: Tilos rádió szélről. Itt vagyunk a stúdióban, most csak gitárcselló a stáb, de van egy vendégünk, akivel elkezdjük az adást. Hallgassatok!

0: Tilos rádió. Szélről kúszunk a mikrofonok után. Itt van velünk a stúdióban vendégünk, László Lilla, és mindjárt ide jön az asztalhoz. Lillát régóta ismerjük. És most úgy csinálunk, mintha nem történt volna semmi. Mert igazából a beszélgetést el tudjuk kezdeni egy másik mikrofonnal. Szóval Lillát nagyon régóta ismerjük, és igazából velünk volt még a Manyiban, mikor ezt a műhely munkát elkezdtük, vagy megpróbáltunk összeboronálni embereket, akik így zenélnek együtt. Sokféle helyről jöttek, és nem is igazán beszélgettünk erről sosem, hanem úgy belecsaptunk a zenébe. És ez tulajdonképpen továbbra is egy jó módszer nekem, de azért kíváncsiak vagyunk, hogy honnan csöppentél te bele a zenébe. És gondolom, hogy az elejétől a végéig egy ilyen út volt inkább, mint egy egyenes.
1: Hát, sziasztok, igen. Valójában, hogy honnan csöppentem be a zenébe, azt nem is tudom magam sem. Valójában én így klasszikus zenészként végeztem, és még a konzervatóriumban így megismerkedtem olyan zenészekkel, meg olyan fiatal zeneszerzőkkel, zenészekkel, akiket hihetetlenül érdekelt, meg vonzott így maga a hangkeltés. És akkor így alakult.
0: Kicsit közelebb menj a mikrofonhoz.
1: Jó.
0: Szaxofon volt a hangszered, ugye?
1: Hát én részfúvósokon végeztem, vagyis kürtön, de utána elcseréltem azt egy szaxofonra, meg különböző furujákra, és akkor így barátokkal nagyon sokat zenéltünk együtt, és valahogy így alakult ki egyfajta szeretet, meg egyfajta rajongás így az improvizáció iránt, és hogy maga az improvizációnak mennyi fajtája, mennyi különböző karaktere.
0: Az egyébként könnyű egy ilyen fúvosnak, hogy a hangszerek között váltogasson, vagy ez mennyire inkább csak egy ilyen keresés, hogy úgy tágítanád a hang irányokat, és akkor...
1: Igen, igazából nem könnyű, mert hogy amin az ember technikailag képezte magát, utána egyszer csak olyan hangszerekkel és olyan hangszerrel találtam magam együtt, amiken meg nem jutottam végig, és nem mentem végig azokon a képzéseken, mint azon a hangszeren, amin meg ez megtörtént. És ez egyrészt ad nehézséget is, mert sok minden nem megvalósítható így, viszont ad egyfajta szabadságot, és bizonyos irányokban meg nagyobb lehetőségeket, mivel hogy nem volt egyfajta sematikus felépítése a hangszernek.
0: De ez az impróba végül is nagyon jól jön, nem? Mert akkor ott...
1: Igen, és egy idő után fontos, hogy azt is képezni olyan szintre, hogy technikailag is az ugyanúgy a kezemben legyen. Csak hogy maga a tanulásnak a folyamata az nem olyan volt, mint a fő és a tanult hangszeremé.
0: És akkor a társak keresése az is úgy jött, hogy akkor a zenében így találkoztál emberekkel, akik?
1: Igen, ez mindig így történik, hogy akik hasonlóképpen éreznek, meg érzékelnek, meg hasonlóképpen állnak hozzá a zenéhez, úgy azok az emberek mindig összerendeződnek, és így.
0: És akkor egy kicsit a népzenébe is így, vagy ilyen népi hangszerek felé is vonzottál, az később jött, vagy...
1: Igen, mert mint a furuják szerelmese, az mindenkit megérint, hogy más-más tájegységeken annyira másként egyrészt más karakterrel állnak hozzá a játékhoz, másrészt meg az eszközöknek a csodája, hogy tulajdonképpen egy kis bambuszból máshol és más helyeken miként készítenek egy hangszert, milyen hangsor fog rajta megszólalni, akkor az, ahogy a kis befúvó részt elkészítik, teljesen más hangkaraktere lesz.
0: Uh-huh. És de ez attól függően, hogy mit kell megszelídíteni, kecskét, vagy kígyót,
1: hát,
0: vagy...
1: Ha nem is teljesen így csak ez erre gondolva, de valószínű, igen, talán az elképzelt hangkarakter a fejben, az utána előhívta azt, hogy olyan eszköz teremtődjön meg, amiben az a hangkarakter szólal meg, és hogy ez is nagyon csodás, hogy nagyon mindegyikben, mintha más lélek lakozna, és sokszor ugyanaz a kis bambusz, de hogy nagyon másként és más, tényleg más lélekkel szól.
0: Igen, amúgy fura, nem, hogy a fúvós hangszereknek van így a népmesei világban is egy ilyen az álommal kapcsolatos ilyen varázs ereje, hogy nem tudom, persze van a kígyóbűvölő, de van olyan is, hogy tudod, a tündér Ilonába, hogy így elalszik a furujától, meg a varázsfuvolában, hogy ilyen álom, meg egy ilyen varázslat. Ezt te szoktad érzékelni, vagy?
1: Igen, szoktam. Valójában minden kiadott hang valahogy egy varázslat. És hogy tényleg ilyen módon kötődhet így a mesékhez. Nagyon különös. Ezen sokat gondolkoztam, mert hogy amikor így megfújunk egy hangszert, akkor igazából a lélegzetünk szólal meg hangá. És amikor így megismerkedtem vonósokkal, akik elmesélték, hogy igazából egy vonón is meghúzván egy hangot, az ugyanúgy egy lélegzet. Tehát, hogy, és ezt nagyon szép volt ezt így megtapasztalnom, hogy persze fizikálisan tényleg én egy lélegzetet lélegzek bele a fúvós hangszerbe, de valójában mindenki, aki egy hangszeren kelt egy hangot, igazából mindegy, hogy azt vonja, üti, pengeti, végül is mindegyik egy lélegzet.
0: Igen. És akkor a szólzenéről még nem beszéltünk, ami ugye maga a lélek.
1: Ja, tényleg.
0: De viccet félretéve nekem, hát igen, ezek a kürtök, meg hogy mindenféle lukakban megfelelő hangokat, szóval szerintem a vonósok mindig így furán nézik a fúvósokat ilyen távolságból, hogy meg gondolom ott egy ilyen, az is, hogy milyen nedvesség van, meg milyen állapotok vannak ott a hangszerben éppen, az sokkal fontosabb, de jó, hogy kicsit, hogy elvigyük ebből tényleg az impróban, mennyire van biztonságérzeted, vagy inkább azt érzed, hogy egy ilyen veszélyes terepen vagy, ahol ki kell bonyolódni?
1: Nem, ilyen nincs. Úgy nem annyira jó, azt hiszem, improzni, hogyha nincs az ember biztonságban, vagy biztonságos közegben. Valójában ez egy különös dolog, mert a társak miatt, tehát lehet egyedül is improvizálni, akkor az ember így magára figyel, meg figyel a hangszerére, és akkor úgy megvan, és akkor amit érez, meg gondol, azt úgy kizenéli. Viszont amikor már társakkal történik az improvizáció, akkor az már egyfajta kommunikáció és kapcsolódás. És akkor itt a kérdésedre visszakapcsolva, az már egy biztonság, hogy ott vagy a társaiddal. És akkor a szabad improvizációban, és talán ezért is kérdezted meg, hogy mikor az ember így megírt zenét, vagy összepróbált zenét játszik, akkor tudom magamról, mondjuk, hogyha felkészültem ezekből a dallamokból, megtanultam, meg így mindent összerendezek a fejben, akkor az egy biztonság, hogy akkor tudom, mit kell játszani, csak összenézünk, és elkezdjük játszani, és talán a szabad improvizációnak van egy ilyen nagyon különös hátborzongatós része, hogy ott mivel egy hang sincs úgymond megszerkesztve vagy összepróbálva, ezt akkor érezhetné az ember, hogy akkor ez most így diszkomfort, meg egy kicsit ilyen veszélyes lehet, de pont az a nagyon jó benne, hogy a zenésztársak, és az, hogy egyfajta kommunikációvá válik, akkor ott sincs ilyen, szóval nincs ilyen veszélyérzet, hogy most rossz lehet, vagy most talán egy rosszat csinálok, mert hogy pont az a fontos, hogyha így az ember azt így, vagy ezt hogy lehetne megfogalmazni, hogyha abban a pillanatban így a jelenléte úgy érzi, hogy oda az a hang lenne jó, akkor oda jó lesz az a hang. És akkor úgyis az fog alakulni, vagy azzá alakul egy folyamat. Szóval inkább ennek egy ilyen szépsége van, hogy egyszeri és megismételhetetlen. És talán ebben van egyfajta nagyon nagy varázslata, hogy mondjuk ezt, amit most játszottunk, ezt nem tudnánk holnap ugyanígy eljátszani.
0: Nem, valószínűleg még ma sem. Sőt, minél jobban törekednénk rá. Biztos volt neked is ilyen időszakod, vagy fiatalabb korunkban, hogy próbált, valami jól jött ki, és akkor próbáltad ugyanazt megcsinálni, és egy ilyen kétségbe esett keresés, hogy és még akkor is, hogyha felvétel volt, tehát hogy akkor sem lehet. És igazából valószínűleg nem is érdemes lepróbálkozni, de van ebben egy ilyen veszteségérzés is egyébként, hogy
1: mire gondolsz?
0: Hát, hogy elszállt, és akkor, hogy oda nem tudsz többet visszamenni.
1: Tényleg erre nem is gondoltam. Igen, egyfajta veszteség, de igazából meg ugyanúgy nyereség, mert egyfajta olyan csoda, ami létre kél, és utána többet nincs. És természetesen, ha felveszik és rögzítik a szabad improvizációt, akkor utána lehet az, mert le lehet játszani. De úgy élőben, mint amikor megtörténik, úgy nincs. És igazából ezt én így veszteségnek nem is. Talán egy picit a homokmandalákhoz kötődik bennem, hogy az emberek felépítenek valamit, és utána engedik, és így elszáll. És hogy nem is az, egyrészt maga a folyamat nagyon fontos, meg az a folyamat, ami létre kél, és hogy utána azt nem is kell őrizgetni, tehát nem kell megragadni, vagy...
0: És volt ilyen improvizálós helyzetekben, biztos nagyon különbözőekben voltál, hogy volt valami érdekes sztorid ebből, hogy például ugye azt szoktuk beszélni, hogy van olyan, hogy van egy kis megbeszélés előtte, vagy van olyan, hogy valakiket már ismersz, és akkor kitaláltok valami utat, hogy merre akartok menni, vagy van olyan, hogy semmi nincs, és te melyiket szereted jobban, melyiket tapasztaltad már?
1: Hát mindenfélében volt részem, és hogy valamennyivel könnyebb, amikor bizonyos elveket előtte az ember megbeszél, és akkor azok elve mentén történnek az improvizációk. Talán a befogadás szempontjából is az egy könnyebb út, mert ott mindig, mintha lennének cölöpök, amik biztosak, és azt a köré rendeződnek az improvizációk. És szerettem azt is nagyon, de azt is, amikor meg csak egy teljesen üres térben, üres gondolatokkal megérkeznek zenészek, és csak elkezdenek együtt játszani és kommunikálni, azt is nagyon szerettem. Nekem nagyon sokat tanított is az maga az együtt, ilyen módon való együtt zenélés. Így képzeljétek el, hogy volt olyan, amikor meghívtak egy koncertre, mert így valakikkel zenéltem, és hogy jól sikerült együtt zenélni, és egy ilyen nagyobb szabású koncertre hívtak meg, és sose felejtem el, így a Marciványi közösségi házban volt egy ilyen nagyobb térben talán, és ez elég rég volt, képzeljetek el, ilyen 8-9 zenészt együtt, és megbeszélés nélkül csak közös improvizáció. És én annyira gyáva voltam, hogy azt képzeljétek el, hogy egyszer csak vége lett a koncertnek, és én nem fújtam még bele. Tehát ott álltam a hangszeremmel, és nem fújtam bele, tehát tulajdonképpen egy hangot se játszottam azon a koncerten, amin ugyanúgy ott ültem a színpadon. És nagyon nagy tanulság volt nekem, mert hogy utána másként tudtam hozzáállni a szabad zenélésekhez, mert megéreztem egyfajta olyan jelenlétet, hogy mi az, amikor a fejemben van egy zenei gondolat, és azt mondom, hogy igen, ennek most van a helye, akkor megfogom a hangszeremet, és belejátszom azt a zenei gondolatot. És hogy ez mennyire elengedhetetlen, hogy létrejöjjenek, amit a többiek már meg tudtak tenni, mert gyönyörű zenei folyamatok születtek, és nekem ez óriási tanulás volt, és utána,
0: de közben amikor... készültél belépni, de vagy persze, csak nem persze. jött a pillanat?
1: Igen, készültem is belépni, de sose gondoltam úgy, hogy ide most talán jó lenne az, amit itt most elképzelek. Na és hogy ilyen szinten nagyon nagyot tanítás volt ebben, hogy így nem lehet, hanem hogy amikor megérzem, hogy most lenne egy helye vagy tere, akkor viszont lépjek be. Viszont ezutáni időszakban utána megint játszhattam ezzel a közösséggel, vagy ezekkel a zenészekkel, és akkor utána ettől fogva meg valahogy rendeződött bennem az, hogy játszottam, és amikor úgy éreztem, hogy ennek tere van, akkor beléptem és játszottam. Szóval, hogy ezeket így nagyon jó volt megtapasztalni, meg nagyon izgalmas. De és ha még egy ilyen utolsó történetet elmondhatok, ami meg nagyon építő volt, most így kevesebbet járok, meg hallgatok koncerteket, de egy időben volt egy szülőszoba nevű sorozat, még úgy emlékszem, hogy a Lumenben, a Kiscsigi és a Nagy Lumenben is, még így a jó régen, és mindig egy embert meghívtak, aki hívjon olyan embereket, akikkel még nem zenélt, és nem is beszél meg semmit. És pár ilyen alkalmon játszhattam is, viszont az nagyon különös volt, amikor egyszer nekem mondták, talán Dávid felhívott, és azt mondta, hogy akkor csináljak én egy ilyen szülőszobát, és az nagyon különös volt, hogy akkor nem csak valakikkel közreműködni, hogy elmegyek, hogy na, akkor zenélünk, hanem hogy akkor menjek, és szép is volt ez, hogy szülőszoba, mert valójában ott született az, amit az odajött emberek közösen így létrehívtak, vagy a zenei térben, vagy a hangzó térbe betettek.
0: És kiket hívtál akkor? Emlékszel meg?
1: Akikkel akkor együtt zenéltem, egy nagyon kedves gamelán zenész barátom megházasodott egy jávai hölgyel, és akkor őt elhívtam, ő a hangjával és az énekével. Akkor Halmos Andris jött el dobolni, és talán úgy emlékszem még Szesztai Dávid, és még eljött a Benkő Rovi is, ami meg óriási élmény volt, mert ő ilyen nagyon nagy mestere és tanítója ennek a fajta zenélésnek.
0: Igen,
1: és
0: hogy ennek a műhelynek is ő egy nagy
1: igen, ja, tényleg a Manyiban is emlékszem. Na igen. És hogy először nem mertem felhívni Robit, de mivel utána valami fajta bátorság szérummal felhívtam, és akkor ő így eljött, és nagyon nagy élmény volt, szóval az ilyen nagyon felejthetetlen volt. Ez tényleg egy olyan egy óra volt, és abból nem készült így felvétel, tehát azt például nem tudtam így megragadni, de hogy az egy ilyen nagy élmény volt.
0: De nekem például ez a szabályok megbeszélése mindig az az élményem, hogy egyrészt elég sok idő az is, hogy a szabályokat kitalálni, de utána meg az emberek mindenki mást ért azokon a szabályokon, és akkor úgyse azt fogja csinálni valószínűleg, amit megbeszéltünk. És nekem ezért könnyebb inkább nem ezt csinálni, hanem figyelni. Hamarabb megismerem, hogy az az ember mit csinál, és ahhoz jobban tudok kapcsolódni. Mint ha megpróbálnám szavakkal elmagyarázni, hogy mi legyen a koncepció, és utána úgyse azt csinálja. És akkor... De

0: Igen,
1: így
0: ez így
1: képzelem,
0: van.
1: de nem.
0: Igen, ez így van. De jó, jó azt is megtanulni, meg gyakorlatoztatni, amikor a hirtelenben, meg a pillanatban kell teremteni. Igen, az nagyon. Igen, meg ahhoz, amiről az elején beszéltünk, hogy egy olyan jelenlét kell, amikor nagyon biztos vagy abban, hogy érzékeled a folyamatokat. Tehát, hogyha egy pillanatnyi bizonytalanság bejön, akkor viszont már bántó lehet mondjuk a társainkkal, hogy valakinek azt mondom, hogy ú, te most lépj hátra, de hogyha nem vagyok igazi figyelemben, lehet, hogy ő éppen épített egy gyönyörű dallamot. És hogy ez emiatt ez is nagyon tanító hozzáállás, hogy egyrészt olyan figyelemben kell lenni, hogy akkor inteni csak valakinek, hogy mondjuk lépjen hátra, amikor ő mondjuk már tényleg egy ívet végigjátszott, megérezni azt, hogy az adott zenei térben például most szükség lenne ő rá, meg ő rá. Tehát, hogyha ezekben a pillanatnyi, viszont ezeket nem lehet tudatosan átgondolni, mert hogy te is mondtad, hogy ez a pillanatban van. Hogy talán ezért kell ehhez az a nagyon-nagyon kiterjedt jelenlét, és akkor abban a pillanatban megérezni az egész zenei teret, és akkor talán ez, szóval nem talán, hanem akkor ez biztosan működik.
1: És egyébként te ugye nem titok, hogy mozgással is foglalkozol, most már elég régóta, és a kettő az így kapcsolódik nálad. Ebből a
0: Igen.
1: hátralépés gesztusból gondoltam, hogy
0: Igen, ez így tök szép, hogy ezt megkérdezted. Igen, mert most talán most többet mozgom, mint zenélek. Régebben mindig csak zenéltem, aztán zenéltem, és egy kicsit mozogtam, és ez most átfordult úgy, hogy most nagy részben inkább mozgom, és kevesebbet zenélek. Nagyon különös, hogy a tai chi művészete, amit biztos sokan ismertek, különös benne az, hogy amikor az az állapot lép fel, amikor az ember benne van egyfajta flow, egy olyan folyamatban, ami egy áradás, az tulajdonképpen teljességgel hasonlatos ahhoz, mint amikor a zenélésben van az ember egy ilyen áradásban. És hogy most én inkább ebben amikor ott tulajdonképpen három kincsel, a Ching, Csi és Sen, ami a testünk, az energetikánk és a szellemünk, és ez a három kincsel kell megtenni szinte hasonló folyamatokat, mint amit mondjuk a zenész, amikor hangokat létrehív, akkor benne van egy folyamatban. És hogy igazából én valószínű most úgy élem meg, hogy mindegy, hogy a tai chit járom, vagy pedig hangokat keltek.
1: Ez tök jó. Na hát ez nagyon örülünk ennek. Lassan lejár a műsoridőnk. Még meg szoktuk kérdezni, hogy hol lehet most, milyen zenei dologba vagy most benne, hol lehet hallani
0: Most van
1: téged.
0: egy nagyon kedves barátaimból álló
1: Programajánló
0: zenekar,
1: következik.
0: a Puli, az a nevünk, hogy Puli, és hogy
1: De ez nem
0: ő,
1: puliszka, a
0: hát
1: puliszkából lett.
0: Puliszka, csak hogy ez nem volt annyira a Puliszka, mivel hogy ez a név feltételezte, hogy mi rengeteg ska zenét fogunk játszani a koncerteken.
1: Vagy hogy rengeteg puliszkát esztek.
0: Pontosan, és egyik se
1: Egyik se
0: felelt
1: volt
0: meg a
1: igaz.
0: valóságnak, úgyhogy ezért a Puliszka átalakult csak Pulivá, de ez meg így korrekt, mert hogy a zenekari tagoknak, kettőjüknek is Puli kutyájuk van, és ők mindig a színpadon vannak, amikor koncertezünk, tehát így ez rendben van, és akkor így a pulik vagyunk, úgyhogy velük szeretek, és velük szoktam zenélni.
1: És milyen hangszerek, vagy ez milyen? Azt már tudjuk, hogy nem ska zene,
0: Igen, tehát nem
1: de akkor ilyen
0: ska-zene.
1: puli zene.
0: A puli zene, annyi van puli zene,
1: Pulik jól
0: hogy a
1: mozognak-e?
0: magyar pásztor zenét is, mint
1: Aha.
0: alapkincset felhasználva teremtik meg így a számokat, vagy teremtjük meg aki komponálja, Lukács László, ő komponál zenéket, viszont nem csak a magyar népdalkincset, hanem olasz, ezt nehéz kimondani, olasz, finn, és különböző népeknek a dalaiból csinál egy teljesen sajátos puli hangzást, és hát velük nem sűrűn, de velük szoktam így zenélni. Meg hogyha így improvizálni, barátok elhívnak, akkor improvizálni.
1: Jó, akkor a Puli zenekarnak a koncertjeit lehet keresni.

0: Most volt nem olyan rég, ugye? Úgyhogy akkor még lehet, hogy nincs a fejedben egy dátum. Budakeszin
1: nemrég játszottunk, igen.
0: De akkor a puliban lehet látni, hallani téged. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon élveztük. Gyere máskor is.
1: És köszönöm én is a meghívást. Nagyon jó volt most így veletek zenélni. Én is köszönöm szépen.
0: Akkor köszönjük. László Lilla volt a vendégünk. Nem is tudom, milyen hangszereket mondjak, mert
1: szánykült.
0: A szánykült a legközelebbi. Most már szaxofonon ritkában is játszol, nem? Vagy a puliban?
1: Most szánykürtön játszol.
0: Szánykürtön. Szárnyolsz, jó. És mindenféle egyéb. Köszönjük szépen. Sziasztok, jövő hónapban találkozunk.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Hollandia tizedét borítja a tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna számbocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság. Hetedjéreit ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. Pöttyös lámpahordó kabóca, Ikorma Delicatula, jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymfái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák folyáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu.
2: Ezek voltak a hírek.

0: This is Capricorn. Earth sign. Ruled by the planet Saturn. Dates, December 23rd till January 21st. Capricorns, very strong, earthly, determined people. They are very successful in anything they do because of their determination. They always manage to get just what they want. Capricorn, mates, Virgo, Taurus, and also very, very attracted to Scorpios. In order to cope with the Capricorn,
1: szevasztok, drága hallgatók, ez itt a Tilos, mostantól a Mezitlábas Mesék, mi minden pénteken, délután 1 és 3 óra között. Miközben a Kos csillagjegyről hallhattok mindenféle dolgokat, megérkezett DJ Crimson, ő lesz ma a vendégem. Mint az már oly sokszor megtörtént, de egyébként az elmúlt néhány hónapban nem, úgyhogy mégis csak egy különlegesség, mint minden helyzet, ahol DJ Crimson feltűnik. A szokás szerint, aki még emlékszik, hogy milyen, amikor itt vendég van, olyan, hogy egyet-egyet rakunk, nem beszéltük meg, hogy mi van, back-to-back roulette. Mindenki azt hozta, amiben éppen van, amin éppen recseg, és hát ezt próbáljuk meg összeilleszteni a legmodernebb eszközök segítségével. Úgyhogy ez a két óra el fog röppenni, mint egy szempillantás, akár hallgatjátok, akár nem, de hallgatjátok, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban fog elröppenni, vagy érdekesebb zenék társaságában. Úgyhogy kösz, hogy velünk vagytok, ez itt Lábas, én DJ Sohid vagyok, DJ Crimson pedig, hát én már látom a szemében a csillogást, úgyhogy maradjatok.
0: The Capricorn can be relied upon. Love kids, love the home life, love to travel. Most of all, they have to have money. It seems as though they don't function properly without the money known as the buck. And they have loads of love. Aggressive people, the Capricorns. They like sports. They like the outdoor life. They like to go fishing and hunting and doing things that's based around Mother Nature. Moods, they vary too, but not as much as some other signs of the solar system. Jolly, happy, rather subdued but conservative people. They believe in the right, very seldom doing wrong. Right, positive direction they go, because they got soul, earth, foundation, the bottom of it all. Capricorn.

mostantól ér igazán a back-to-back rulett, hiszen ezt még éraktam, csak hogy az oldalak helyükön legyenek, ez nagyon fontos. Úgyhogy ez az Afrokop zenekar, most jött ki ez a lemez, kiváló. Csak ajánlani tudom. Hallgassuk, mit lép el a DJ Kirimzó. Nem fogom már végignarálni az egészet, csak ennyit gondoltam mondani. Meg annyit, hogy turn it up.

kedves hallgatók, én remekül érzem magam. Ez itt a Tilos Rádióban is a Mezőtlábas Mesék. Aki jól érzi magát, DJ Suhaid. Aki tehet erről, DJ Crimson. Back to back roulette, egészen háromig.

Köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Ez itt még mindig a Tilos Rádió, benne még mindig a mezitlábas mesék, és benne még mindig a DJ Crimson, DJ Suhai chat roulette, amara a back-to-back roulette. Nem tudom, mi az a chat roulette, de olyan is van. Vagy volt. Ja, szevasztok! Szóval még egyszer ennyi ilyesmi. Vagy valami egész más, de ez a lényeg.

Az előző számot DJ Bodónak küldtük, Csá Marci, akárhol is legyél, Csá Zsuska, remél már nem fáj a fejed. És itt még egy szűk 20 perces finálé. A mezőlávas vendége DJ Crimson.

drága hallgatók! Nagyon a végéhez közeledik ez a mai műsor, mindössze 2 perc maradt hátra. DJ Crimson azt is emlékezetessé próbálja tenni. Köszi, hogy velünk voltatok. Én Suhaid vagyok, a Mod Crimson, jövő héten Johnny Drama. Vagy nem, mert most összekavarodtak a hetek, mindegy, ne szaladjunk ennyire előre. Jó hétvégét nektek, ciao.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust, nehogy illetéktelenek menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Csömör tetőpontján

0: 243 méteres Szent Istvánhegyen adták át szeptember elején, a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Piros Rádió, FM 90,3 Road Movie műsor. Szervusztok, kedves hallgatók, engem Varga Ferencnek hívnak. A mai adásban a Filmtekercs főszerkesztője Nagy Eszter fog mesélni a filmkritikusi munkájáról és az életéről. Jó szórakozás hozzá!
1: A filmek szeretete az mindenképp anyukámtól jött, aki hát nagyon hasonló volt kiskorában, mint amilyen én voltam kiskoromban, csak ő még a filmszínház muzsikákból tudta a színészes képeket gyűjteni és kivagdosni és albumba rendezni. Én a TV újságból, illetve ilyen tini magazinokból tudtam ugyanezt csinálni, de anyukám is nagyon szerette kiskorában így, hát főleg az ilyen old Hollywood filmeket, ezt így nem erőltette rám, tehát nem az volt, hogy akkor megszülettem, és Casablancát néztünk, meg Audrey Hepburn filmeket néztünk, hanem azt néztem, amit egy kisgyereknek kellett, szóval a szép új Disney filmeket vettük meg kazettán, és azokon nevelkedtem. A filmes érdeklődésem így igazából saját magamtól jött, tehát hiába volt, lett volna honnan jöjjön, végül saját magam találtam rá a filmekre, mint érdeklődési körre. Hát ilyen 2012 körül volt, szóval amikor ilyen általános iskola felsőbe jártam, akkor kezdtem el így tudatosan böngészni a mozi műsorokat, vagy tudatosan választani filmeket. Még volt videótéka az én koromban, és jártunk videótékába szombatonként, amikor táncórára jártam, és a táncórák helyszínéhez nagyon közel volt a videótéka, és akkor ott választhattam szombatonként egy filmet, például A macskám, a családom és a fiúk című klasszikust, azt a videótékából láttam, de a tévé és a TV újság böngészése az fontosabb filmforrás volt számomra, mint a videótéka. Hát nagyon sokat böngésztem a TV újságot. Azt anyukámtól örököltem, hogy ilyen színészcentrikus érdeklődésem van, szóval, hogyha volt egy színész, akit megkedveltem, például a Harry Potter filmek színészeit így örökbe fogadtam, hogy a Harry Potterbe hát olyan jók, úgyhogy akkor utána mindegyik Harry Potter színésznek próbáltam így a munkásságát követni, úgyhogy ha valamelyikük neve felbukkant a tévéjúságba, akkor azt így bejelöltem magamnak, és ha csak nem volt nagyon későn, nagyon korhatáros film, akkor így igyekeztem megnézni, és ez volt ilyen 2010 körül, és utána, amikor a Harry Potter színészeknek köszönhetően már kellően megismerkedtem egyéb színészekkel is, és egyéb filmekkel is, onnantól kezdődött el a tudatosabb filmkeresésem és filmnézésem. Így az első filmek, amik nagy hatással voltak rám, az a Szemfényvesztők volt, a Nyomorultak, vagy a Tim Burton-es Alice Csodaországban. Kifinomult filmes ízlésem még nem volt, de azt hiszem az első kedvenc rendezőm így Tim Burton volt, vagy azt hiszem, hogy Tim Burton volt az első rendező, akiről felfogtam, hogy így vannak ilyen szerzői jegyek, vagy így valami így összeköti a filmjeit. Mozik közül a Corvin mozi volt legközelebb hozzánk, illetve ilyen multiplex moziba, meg a West Endbe mentünk, de a West Endet nem szerettem se én, se anyukám, szóval oda csak akkor mentünk, hogyha ott volt jó időben a film. De alapvetően a Corvin mozi, vagy igazából az mai napig a kedvenc mozim, a Mamma Mia, ami a Corvin mozihoz köt nagyon erősen, hogy a mai napig, hogyha a Corvinnak a Korda termébe megyek, akkor mindig azt látom magam előtt, ahogy keresztanyukámékkal és anyukámmal ülünk a Mamma Mia-n, így viszonylag hátul, szóval nem a legideálisabb helyen a Korda terembe, de ott ülünk, és így örülünk neki, hogy hát ez annyira jó itt nézni ebben a hatalmas teremben ezt a remek filmet. Így a gimi közepe táján kezdtem eljárni, vagy az, hogy vannak művészmozik, azt így nagyon későn fogtam fel, mert általában vagy a West End Cinema City-be, vagy a Corvin moziban mindig megtaláltam azt, ami érdekel. Úgyhogy máshova nem is nagyon mentem. ugyanebben az ilyen 2012-13-as időszakban fedeztem fel azt, hogy vannak újságok is, amik kifejezetten filmesek, szóval nem kell már csak tini magazinokra hagyatkozni, hogyha képeket akarok a kedvenc színészeimről kivagdosni, hanem vannak célzottan filmes újságok, amikből direkt filmes képeket lehet kivagdosni. Úgyhogy először nekem a képek kivagdosása volt, amit mondjuk egy Vox vagy egy Mozimánia adni tudott, meg hát ugye a poszterek. Úgyhogy először nem a filmkritikák és nem a filmekről való olvasás hozott izgalomba, de hát hogyha már megvettem ezeket a popkulturálisabb filmes lapokat, szóval nem a filmvilággal kezdtem, akkor már el is olvastam őket, de hát ilyen egy kedvenc filmkritikusom nem volt egészen az egyetemig, de az egyetemen sem mondanám, hogy kedvenc filmkritikusom lett, csak azt, hogy akiknek az óráira az ELTE filmszakon jártam, őket szerettem olvasni is. Az így kimaradt számomra az én fejlődésemben az, hogy csak kritikák olvasása, hanem a képek gyűjtésétől rögtön ugrottam a, nem tudom, Metropolis cikkek és elemzések olvasásáig. Az egyetem alatt a legnagyobb hatással rám így Gelencsér Gábor és Pápai Zsolt voltak, meg a filmvilágnak a nagyon jól kereshető online felületén is így visszakeresgeltem néha, hogy ők ifjabb korukban miket írtak, szóval akkor olvastam kritikákat is, de ezek ilyen retrospektív kritikák voltak, nem az újdonságokkal. A kritika, mint műfaj, igazából csak azért kezdett el érdekelni, mert volt egy ilyen óra az egyetemen, amit felvettem, mert nem szerettem a film készítői gyakorlat órákat, és a helyett az opció az volt, hogy akkor filmkritikát kell írni, úgyhogy akkor felvettem azt, hogy hát jó, akkor írjunk filmkritikát. Akkor volt az eszmélésem azzal kapcsolatban, hogy a filmkritika is lehet érdekes. Például akkor elemeztük Kovács András Bálintnak a Ponyvaregényről írt kritikáját, és ez nagyon izgi volt számomra. Abban így azt csinálja, hogy már akkor, tehát így ilyen elbeszélő, ilyen elmondja, hogy így kijött a moziból, és ez milyen élmény volt neki a Ponyvaregényt megnézni, és akkor rögtön így feltérképezte az egésznek az időrendjét, meg az elbeszélői szerkezetét, és ezt nagyon izginek találtam, hogy én, hogyha kijövök a moziból, akkoriban még így nem gondolkoztam a filmen, csak azon, hogy ez jó volt, és ezt lenyűgözőnek találtam, hogy így is lehet. Amikor erre a kritikaírós órára jártam, először kényszerűségből, de aztán rájöttem, hogy ez a lehető legjobb döntés volt, amit kb. Az egész egyetem alatt hoztam. Akkor Gelencsér Gábor azonnal bátorított, vagy így felajánlotta, hogy akár a filmvilágba is ott a mini kritikák közé írhatnék valamit. Ő nekem nagyon fontos volt így a filmkritikussá érésembe, magában az írásban is, mert nagyon sokáig nagyon komolyan vettem azt, amit ő a kritikaírásról tanított, vagy arról, hogy hogyan épül fel egy kritika, vagy milyen egy jó cím egy kritikához. Igazából a mai napig mindig azzal a szemmel írok kritikát, hogy így az leveg a szem előtt, hogy vajon Gelencsér tanár úr ezzel elégedett lenne-e. Szóval a filmvilágban végül nem írtam mini kritikákat, de egy videójátékokról írt beadandómat elküldtem nekik próbaként, mert Gelencsér tanár úr ezt javasolta, hogy hát küldjek el valami írásomat, és akkor, hogyha azt tetszik nekik, akkor hát, ha lesz valami. És ez tetszett nekik, de egyébként nem értek a videójátékokhoz, csak pont egy ilyen órára jártam, és akkor elküldtem azt a beadandót, ami éppen kéznél volt, és ez meg is jelent a filmvilágban. De ezen azóta is így sokszor eszembe szokott jutni, hogy én a saját egyetemi éveim alatt, hogyha valami témáról beadandót kellett írnom, akkor ez egy nagyon jó forrás volt, hogy a Filmvilág archívumába csak így beírtam valami kulcsszót, és akkor arról visszakerestem, hogy hogy milyen korábbi cikkek voltak, és így sokszor eszembe szokott jutni, hogy így szegény jövőbeli diákok így beírják azt a kulcsszót, hogy videójáték, és az én cikkemet fogja kiadni, akkor nem is értettem egyáltalán a videójátékokhoz, csak ezt így elküldtem, hogy hát most így ez van éppen. Viszont akkor már, hogyha már így Gelencser tanár úr úgy érezte, hogy ebben van valami, és hogy ezzel érdemes foglalkozni, akkor már így jelentkezgettem különböző ilyen online lapoknak a gyakornoki programjaiba, úgyhogy voltam a pre.hu-nál is gyakornok, a Filmhu-hoz is jelentkeztem, de ők nem vettek fel, és utána jelentkeztem a Filmtekersnek a gyakornoki programjába, ők viszont felvettek. 2023-ban volt ez, amikor a Filmtekersnél a gyakornoki programot elvégeztem, és azóta írok oda, és azóta menetelek előre a ranglétán, úgyhogy 25-től vagyok szerkesztő is, és most ősztől pedig főszerkesztő is. Nekem kritikai írásban a legfontosabb az érték felkutatása egy filmből. Nagyon nem szeretek negatív kritikát írni, és sokszor, hogyha nem is tetszett egy film, ez nem érződik nagyjából a kritikámból, mert akkor is arra koncentrálok, hogy jó, hát annyira nem tetszett, de akkor nézzük meg, hogy mi volt jó benne, vagy ha semmi jó nem volt benne, akkor nézzük meg, hogy milyen műfaji trendbe, vagy milyen popkulturális jelenségbe, vagy milyen műfajba illeszkedik, vagy nem illeszkedik. Negatív dolgokat írni filmekről, ez nem okoz örömet számomra, hanem ez az értékkeresés az, ami az én szemléletemet meghatározza. Az, hogy ez alapján most az olvasó elmegy rá, vagy nem megy rá, ez így annyira így nem érdekel, vagy nem. Tehát számomra a kritika már nyilván orientálja az olvasót, de hogyha mondjuk onnan veszem, hogy én mit nyerek egy kritikától, akkor, hogyha engem érdekel egy film, akkor nem azért fogok elmenni rá, vagy nem elmenni rá, mert hogy mit írtak a kritikákban, hanem hogyha én olvasok, akkor is azt várom egy kritikától, hogy adjon valami pluszt, hogy a kritika maga is egy önálló értéket képviselő valami legyen, amit érdemes elolvasni akkor is, hogyha nem láttam a filmet, és akkor is, hogyha láttam, és akkor is, hogyha láttam, és nem tetszett, és akkor is, hogyha láttam, és tetszett. Szóval, hogy ezzel a gondolattal szoktam írni, hogy a leggagyibb filmről is maga az írás, amit írok, az is értéket képviseljen, és a gagyi filmben is megpróbálja megtalálni azt, ami érdekes vagy értékes. Az olvasó, akire lövök a fejembe, az anyukám. Őt tudom, hogy mindenképpen el fogja olvasni, amit írok, és hogy azt tudom, hogy őt nagyon boldoggá fogja tenni az, hogyha olyan filmről is írok, amit őt mondjuk egyáltalán nem érdekli, tehát mondjuk a horrorfilmek, vagy most a Filmtekersnél belekerültem egy ilyen erotikus filmes kategóriába, szóval én írok az olyan filmekről, amikben a szex nagyon hangsúlyos, és mondjuk ezek a témák anyukámat így egyáltalán nem érdeklik, de azt tartom a szemem előtt, hogy ő, akit a téma egyáltalán nem érdekel, de mégis tudom, hogy muszáj lesz elolvasni, mert mindent elolvas, amit írok, hogy ő is érdekesnek és értékesnek találja magát a cikket, úgyhogy a tájékozottsági szintjét a hipotetikus olvasónak is, és úgy lövöm be, hogy az van végig a fejemben, hogy ezt tudom, hogy anyukám el fogja olvasni, és hogyha olyan referenciát is teszek, amit mondjuk ő félek, hogy nem ért, akkor igyekszek így odalinkelni valami cikket, vagy egy YouTube videót, egy más portálnak a cikkét, hogyha valami nagyon elrugaszkodott referenciát használok, akkor az valami mankót azért adok, Tehát lejjebb adni az én referenciahálomból, vagy az én, nem akarom azt mondani, hogy intelligencia szintemből, de hogy az én tudásomat, vagy ami nekem eszembe jut egy filmről, és esetleg messzire vezet, azt így visszafogni, annyira nem szeretném, hanem az olvasó nőjön fel ahhoz, hogy értse azt, amit mondani akarok. Ez nyilván, tehát igyekszem nem használni nagyon idegen kifejezéseket, vagy megpróbálok ilyen filmes terminusokra inkább magyar szavakat használni, vagy hogyha nagyon muszáj valami idegen kifejezést, akkor ahhoz így linkálni valamit, de alapvetően ez most pont a filmtekes táborban is ilyen téma volt, hogy néha túl bonyolultan írunk cikkeket, de hogy ezen én nem szeretnék lentebb adni azon, amilyen színvonalon én szeretnék írni vagy gondolkodni, hanem az, vagy az olvasó nőjön fel hozzá, vagy akkor olvasom mást, vagy nem tudom. Nagyon ritka az, hogy elperegyben írok egy mondatot. Tehát, hogy bármilyen személyességet valahogy így nem szeretek a kritikáimba vinni. Azt hiszem kb. Egy alkalom volt, amikor nem kettő volt, amikor nagyon személyeset írtam, de a második, ez ki lett húzva, amikor a Sűnvadászatról írtam. Úgyhogy egyébként nagyon nem viszek személyes dolgokat a kritikáimba. Cserébe mondjuk Letterboxdom, meg kb. Semmi kritikaszerűt nem írok, vagy van, hogy a filmről se írok semmit, hanem ott élem ki azt, amik a személyes gondolataim, vagy az életem történései, vagy ilyesmik, és a kritikát meghagyom a szakmai részének, a filmekkel való foglalkozásomnak. A kritikaírói módszerem igazából úgy épül fel, hogy nem jegyzetelek a film közben sem, a film után se jegyzetelek, hanem hagyom ülepedni a filmet, de nem is igazából azért, mert ez egy ilyen tudatos dolog, hogy hú, még érjen bennem a film élmény, hanem mert aznap, amikor megnéztem egy filmet, amiről tudom, hogy utána írnom kell, aznap utána már nem szeretnék ilyen kötelező teendőkkel foglalkozni, úgyhogy akkor csinálok valami mást, és csak másnap, amikor a kötelező teendőimbe belevágok, akkor kezdek el egy vázlatot írni arról a filmről, vagy sorozatról, amiről éppen írnom kell. És ez a vázlat, ez olyan, hogy igazából egy ilyen hosszú krasznahorka is mondat, mert úgy írok vázlatot, hogy nem vázlatpontokkal, hanem mintha élő szóba elmondanám valakinek a gondolataimat, és azt írom le. Szóval, hogyha felolvasnám, akkor egy értelmes élő szóban elmondott szöveg lenne, de egyébként leírva, meg kb. Egy végtelen hosszú mondat, amiben még benne vannak az ilyen felesleges kötőszavak, amiket élő szóban beletesz az ember, hogy szóval, meg amúgy, meg ilyesmik, vagy akkor még jobban használok akár elperegy mondatokat is, amiket aztán kigyomlálok a készkritikába, vagy olyan slang kifejezéseket, amiket aztán kigyomlálok a készkritikába, és akkor megírom ezt az egy nagy hosszú, egy lélegzetvétellel elmondható mondatot. Más lehet, hogy ezt már úgy ítélné, hogy hát ez tulajdonképpen így kész van a kritika, de én akkor ebből indulok ki, és ezt próbálom meg szépen lecsiszolni, mondatokra taglalni, hogy ne egy végtelen hosszú mondat legyen, de aztán van közben, hogyha még eszembe jut valami, akkor kiegészítgetem, és a lead meg a cím az a legeslegvégére marad. Nem is szeretem se a címadást, se a lead írást, de abban is mindig Gelencsér tanár úr lebeg a szemeim előtt, mert ő, amikor erre az órára jártam, akkor mindig valahogy olyan címeket adtam, amik vagy valami szójáték volt, vagy valami filmes referencia, vagy irodalmi referencia, és ezt azóta is így őrzöm, szóval sokszor adok nem ilyen clickbait címeket adok, hanem igyekszem valami szép címet adni. Akkor szoktam olvasni mások kritikáit az én saját kritikám megírása előtt, amikor azt érzem, hogy a közvélekedés egy filmről más, mint amit én gondolok, vagy ahogy én láttam, vagy indokolatlan negativitás övez szerintem egy filmet, akkor nem a magyar sajtót, hanem a külföldi sajtót szoktam így segítségül hívni abban, hogy elolvasom, hogy mi az a negatív állítás, amit ők fogalmaznak meg az adott filmmel kapcsolatban, hogy tudjam, hogy mi az az álláspont, ami ellen nekem kell megvédenem a filmet, vagy amivel tudok nem egyetérteni anélkül, hogy azt mondanám konkrétan, hogy hát mások ezt mondják, hogy de én ezzel szemben máshogy gondolom, hanem csak ezt így organikusan beépítem, de hogy tudjam, hogy mi az, ami viszont szerintem érték, és azt ki kell emelnem, és ehhez szoktam a saját kritikám írása előtt elolvasni másokét, illetve az elején volt, hogy csináltam ilyet, amikor még ijesztőnek találtam, hogy egy nagy új premiért mondjuk én kaptam meg, és akkor most az én nevem alatt fog itt futni, ami mondjuk a filmtekercsen megjelenik. Azt hiszem a Gladiátor 2 volt, ami a legnagyobb premier volt, amit én kaptam meg, és ezelőtt nagyon izgultam, mert így tudtam, hogy ezt mindenki más utálni fogja, mert ez a módi, meg öreg Ridley Scottot utálni szokás, és akkor ezelőtt nagyon izgultam, hogy de hát nekem ez tetszett. És akkor így elolvastam ott is a külföldi kritikákat, hogy lehet, hogy én nem értem, és lehet, hogy én nem vagyok még elég érett és művelt ahhoz, hogy tudjam, hogy ezt miért kell utálni ezt a filmet, de így elolvastam a külföldi kritikákat, és arra jutottam, hogy na, nekem továbbra is tetszett ez a film, úgyhogy azt fogom megírni, hogy nekem miért tetszett ez a film. Nekem vannak ismerőseim, akik mondhatnám, hogy normik, de hogy ez nagyon csúnya rájuk nézve, szóval, hogy nem a filmvilágban jártas a filmekről írásban, vagy a filmkészítésben érdekelt emberek, hanem csak egyszerű filmfogyasztók. Tőlük nagyon sokszor hallom azt, hogy mondjuk tervezünk megnézni egy filmet közösen, amiről így már az előzetes alapján beszéltük, hogy ez érdekesnek tűnik is, és érdemes lehet elmenni rá, de amikor megjelennek az első kritikák arról az adott filmről, akkor mégis azt mondják, hogy hát, erről most nem írtak olyan jókat, úgyhogy akkor mégsem menjünk el rá moziba, max majd, ha kijön valami streamingre, vagy ha tölthető lesz, akkor majd úgy megnézhetjük, de rajtuk azt érzem, hogy van a moziba járási szokást befolyásoló ereje a kritikáknak, nem egy kritikának, hanem a kritikáknak úgy összességében. Most általában én nem olyan filmekről írok, amik mondjuk ezt a társaságot így befolyásolná, szóval azt még nem tapasztaltam, hogy őket, az én kritikáim befolyásolnák abba, hogy mit érdemes megnézni, meg mit nem, meg ugye én ilyen krónikusan pozitív dolgokat szoktam írni, szóval, hogyha nem is tetszett a film, akkor is olyan kritikát írok róla, ami arra sarkalhatja az embert, hogy hát ezt mégiscsak érdemes megnézni ezt a filmet. Úgyhogy én bízom benne, hogy azért az én kritikáim is van, akit arra sarkalnak, hogy adjon egy esélyt a filmnek. A krónikus pozitivitásomra például, hogy mondjuk a Hogyan tudnék élni nélküledről én írtam független újságként egyedül pozitív, vagy hát relatíve pozitív, tehát nekem az is olyan volt, hogy annyira nem voltam 100%-ig elégedett vele, fogalmaztam meg vele szemben kritikát, de hogyha így végignéztem így mások írásait, akkor még ez egy ilyen objektív, higgadt, pozitív kritikának tűnt, bár voltak emberek, akik szóvá tették, hogy hát ha ennyien mennek rá, akkor miért csak 3 csillag, de ezt nem éreztem fairnek, mert mindenki már sokkal gonoszabb volt ezzel a filmmel, mint én, úgyhogy ez a 3 csillag, az egy kedves 3 csillag volt a részemről, és most meg a Dobó Katának az új filméről, a Még egy kívánságról volt, hogy láttam a Veszprémi filmpikniken, és én írtam róla így először, így mindenki közül, és ugyanezt a kedves 3 csillagot adtam rá, mint Ahogyan tudnék rá, ami ugyanígy kiemeltem, ami hiányosságai vannak a filmnek, de alapvetően ott is ez a pozitívum és értékkeresés szemlélet határozta meg a kritikámat, bár anyukám aggódott rajta, hogy Dobókata, sőt, nagymamám és anyukám is aggódtak rajta, hogy Dobókata meg fog haragudni rám, mert erről a filmről ugyan azt gondolom, hogy kedveseket írtam, de azt minden mondatban benne a kölcsönlakás, meg a elakezekkel a papámtól említésre került, azokban érződik, hogy ezeket viszont így nem tartom sokra, vagy hát anyukámmal, amióta így a filmes érdeklődésem felé lett, azóta kb. Minden magyar, jó, ez túlzás, hogy minden magyar filmet megnézzünk, de igyekszünk a magyar filmmel képben lenni, és a magyar sorozatokkal is képben lenni, és minden magyar filmnek és sorozatnak adni egy esélyt, de a kölcsönlakást, meg a másikat, akárhányszor voltak a tévébe, és akkor így nekiültünk, hogy jó, most megpróbáljuk megnézni, így egyiket se sikerült. Úgyhogy ehhez képest, amíg egy kívánság, az egy kedves háromcsillagos film. Vagy egyébként el lehet menni, és meg lehet nézni mindent, és mindenen lehet gondolkodni, és mindenről lehet saját véleményt formálni, szóval így igazából erre buzdítom az olvasókat, azt hiszem azzal, hogy nem egyértelműen húzok le így semmit. Amikor a filmeket felfedeztem, akkor tájt kezdtem el a kőszínházzal is megismerkedni, mert előtte sokáig zenés színházakba jártunk, és ilyen a gimi elején, amilyen 2014-15 volt, akkor volt, hogy átnyergeltünk az Örkénybe, a Radnótiba járásra, és ez hozta magával a magyar film iránti szeretetemet is, mivel amikor ez a színházba járás felélénkült az életemben, akkor volt a Vajna korszaknak egy ilyen jó sorozata a magyar filmekben is, és ez a kettő így összekapcsolódott bennem, hogy akkor a színházban megszerettem bizonyos színészeket, például akkor volt a nagy Szabó Kimmel Tamás rajongói felbuzdulásom, és akkor neki voltak így tök sok filmjei. Most akkor volt a Papapia is, úgyhogy akkor nyilván arra is elmentem a lelkesen a moziba, de az annyira nem volt jó. De cserébe meg lehetett nézni mondjuk az 1945-öt, ami viszont jó volt, és az tetszett. És ekkor tájt volt a Testről és lélekről, ekkor tájt volt a Tiszta szívvel, vagy a Jupiter holdja, amiket így a gimis barátaimmal így suli után elmentünk megnézni. Ekkor alakult ki bennem a magyar film iránti szeretet is, plusz ekkoriban volt, amikor a tévében is felbuzdult a minőségibb, műfajibb sorozatgyártás, szóval ekkor volt. Jó, a Vállótársak az annyira nem jó, de akkor mondjuk a Vállótársakkal indult el ez a hullám, így az RTL-es minőségibb sorozatokkal, vagy az HBO-s sorozatokkal, mert nagyon szerettem a Terápiát, meg nagyon szerettem a Társasjátékot, meg nagyon szerettem az Arany életet. Ezek így pont egybeestek azzal, amikor ezeket a színészeket megszerettem a színházba, és aztán volt nagyon-nagyon sok film és sorozat, amiben aztán őket viszont láthattam. Úgyhogy emiatt azt hiszem, hogy elfogult vagyok a magyar filmmel, meg ugye az ELTÉ-n a mesterszak az úgy van, hogy van a gyakorlati irány, meg az elméleti irány, és én az elméleti irányra jártam, bár egyébként a gyakorlati irányra jelentkeztem, de oda nem vettek fel, és akkor ezen egy kicsit szomorú voltam, de aztán rájöttem, hogy az elméleti irány az sokkal jobb az ELTÉ-n, mint a gyakorlati irány. Ezt elengedtem, hogy én valaha is filmkészítő akarjak lenni, viszont sok közös órám volt még így is a gyakorlati oldalra tartozó emberkékkel, akik viszont filmkészítők akarnak lenni, és már most sokaknak van így friss húson filmjük, vagy most már az ELTE is elindította a saját ELTE szemléjét, úgyhogy lehet, hogy ez hamarosan akadály lesz így a magyar filmmel való elfogultságomban, hogy még elfogultabb leszek, mert akár ismerőseimnek is előfordulhat, hogy a filmjeiről írnom kell. Egyébként az Elteszemléről tavaly írtam, és ott volt is ilyen, hát nem közeli ismerősemnek, de azért ismerősemnek filmje, és azzal azt hiszem, hogy nem voltam elfogult, szóval ez lehet, hogy mégse lesz probléma, de én bennem azt hiszem, hogy ez egy ilyen akadályt jelentene, hogy félnék tőle, hogy nem tudok elég elfogulatlan lenni. Olyan sok visszajelzést nem kapok mondjuk olvasóktól, vagy a filmszakmától se. Szóval múltkor anyukám látott a tévében az Orosz Dénessel egy beszélgetést, amiben arról beszélt, hogy neki a kritikák kapcsán, vagy hogy valahogy az volt a kérdés, hogy mit szólt a Hogyan tudnék rá jövő kritikákra, és ott ő azt mondta, hogy szerinte az a jó, hogyha olyan kritika jött, ami ugyan negatív is volt, de valahogy megfogalmazott, azért ilyen higgadt és objektív tudott maradni, és megfogalmazott higgadtan és objektíven valamit, amit esetleg jobban vagy máshogy lehetett volna csinálni, és itt anyukám határozottan azt érezte, hogy Orosz Dénes olvasta az én kritikámat, és ez biztos tetszett neki, mert hogy az enyém az pont ilyen volt, hogy megpróbált objektív és higgadt maradni, úgyhogy ez egy ilyen áttételes visszajelzés, amit csak feltételezzük, hogy egy visszajelzés, de személyesen nem keresett még meg senki, hogy visszajelezzem, pedig sokat írok magyar filmekről, de mivel még senkitől nem kaptam alkotótól konkrét visszajelzést, ezért ezeket ilyen buborékban írom. Tehát, hogy ritkán jut eszembe az, hogy ezt olvashatják az alkotók is, pedig valószínűleg a legtöbbet olvasták az alkotók is, de mivel így nem mondanak nekem személy szerint róla semmit, ezért bátran tudok úgy írni, hogy nem jut eszembe egyáltalán az, hogy jaj, de hát ez mi van, hogyha mondjuk a Dobó Kata is olvasni fogja, mert Dobó Kata nem keresett még meg soha, hogy én miket írok így, meg amúgy is ezzel a krónikus pozitivitásommal, hát ha csak örülnek, amikor a kritikáimat olvassák. A másik, ami miatt kicsit buborékban élek, az, hogy a magyar filmkritikusokkal olyan szoros viszonyom még nincs, és ezért nem keveredek aktív vitákba, szóval, hogy elmegyek egy sajtóvetítésre, akkor így érzem a negatív energiákat, amik másokból áradnak, mondjuk egy akár a Hogyan tudnék, akár most legutóbb a Kutyacsillagkép, vagy az Üvöltőszelek vetítésén, amikről én mind alapvetően pozitív kritikákat írtam, tehát így érzem a negatív energiákat, amik újságíró társaimból áradnak, és hallom is, ahogy ők utána megbeszélik, de én így nem épültem még be ebbe a körbe, és igazából, hogyha beépülnék, se kapcsolódnék be a vitákba, mert majd úgy is leírom, hogy én miért gondolom más, hogyha meg ők nagyon utálták, akkor az nekem nem okoz örömet így belemenni abba, hogy ez, de szerintem miért volt mégis jó, vagy legalábbis érdekes. A film Tekercses karácsonyi bulikon is az a legrosszabb rész, amikor összegyűl a sok kritikus, hát mi tudja a legjobban az embereket összehozni, az, hogyha valami így együtt lehet negatívkodni, és akkor előkerülnek azok a filmek, amik így a legkönnyebben utálhatók voltak az adott évben. Most milyen volt mondjuk a Megalopolis, amikor az az év volt, vagy hát Ridley Scott mindig nagyon könnyen utálható, most nem is tudom, mi lesz idén a karácsonyi bulina, könnyen utálható film, de ezek is engem így nehezen érintenek, mert nem szeretem ezt, hogy ez az, ami az emberek között ilyen összekötő kapocs tud lenni, hogy így együtt utálni valamit, hát hogy miért nem tudunk együtt szeretni valamit, vagy miért nem tudunk együtt örülni valaminek. Én mások kritikáiban is igazából a túlzott negativitás az, amit nem szeretek, vagy az ilyen fröcsögés, vagy hogyha olyan ilyen cinikus vagy irónikus hangnemben van megírva egy kritika, ami mögött nem érzem, mondjuk, hogy ez egy ilyen intellektusból fakadó cinizmus, vagy akár fölényesség, hanem hogy csak tényleg ilyen nettó rossz indulat, hogy az olyan kritikákat nem szeretem. De hát igen, azt se szeretem, hogyha azt érzem, hogy nincs meg a kellő tudás vagy felkészültség az adott filmhez, szóval mondjuk van valami régi film, ami ennél az új filmnél ilyen fontos referencia pont lehet, és annak így nem ment utána, vagy nem nézte meg, vagy nem is tud róla, hogy ez egy fontos referencia pont lehet, vagy hogyha könyvadaptációkról írok, akkor szeretem elolvasni a könyvet, most ezt mindenkitől nem várom el, hogy járjanak el ugyanígy, de annak örülök, hogyha valaki így tesz, és tud idegesíteni, hogyha valaki úgy tesz mondjuk megjegyzést a könyvre, hogy így érződik, hogy de nem is olvastál a könyvet. Azt se szeretem, hogyha egy kritikának a hangvétele nem idomul a filmhez. Szóval, hogyha mondjuk van egy komoly film, amiről alapvetően nem negatív kritikát ír az illető, de mégis megmered egy ilyen, nem tudom, egy ilyen vicceskedő, vagy egy ilyen a saját stílusát túltoló nyelvezet, ami tud irritálni, hogy a stílus kerül előtérbe, és nem az alázat a filmmel szemben, mert nekem azt mondta a filmtekersnél a kis Tomi kollégám, hogy az én írásaimban az a jó, hogy érződik az, hogy én a filmek szeretetéből és a filmek iránti alázatból indulok ki, és most nem várom el mindenkitől, hogy ők is ugyanígy induljanak ki, viszont azt nem szeretem, hogyha érződik, hogy ez ebből egy minimális sincs meg az illetőben. Ja, az is nagyon tud idegesíteni, hogyha leírás a kritika nagy része, mert az akkor nem egy kritika, hanem egy leírás a filmről. Én magam soha nem próbáltam stílust kifejleszteni, vagy így soha nem határoztam el, hogy most így fogok írni, meg úgy fogok írni. Ez nálam nem volt, hogy így mondjuk megpróbálni így felvenni mások stílusát, vagy ilyen menőbben. Vagy nekem ez ilyen az elején így izgultam azon, hogy mivel az ELTE-n azon az egy órán kívül, amikor a filmkritika írást tanultuk, azon kívül csak elemezni kellett a filmeket, és azok ilyen tanulmányszerű szakszövegek voltak, hogy attól nagyon féltem, hogy viszont ahhoz képest, hogy más újságoknál ilyen lazábban, vagy trendibben, vagy szlengesebben írnak más emberek, hogy ahhoz képest én nagyon merev vagyok, vagy ilyen túlbonyolított, és hogy emiatt nem olvasmányos kritikaként az, amit írok, hanem mondjuk egy ilyen elemzésbe, egy tanulmányba, egy eszébe így elmenne, de hogy ez így nem egy olvasóbarát kritika, de már ezen nem szorongok. De azért igyekszem olvasóbarátabban írni, de inkább nem a stílusomon változtattam, hanem a szorongásomon, hogy ezt leküzdjem. Hát amikor elindultam ezen a filmkritikussá váló úton, akkor így az, hogy ezzel pénzt is lehet keresni,

nyűgnek, vagy tőlem távol állónak éreztem, úgyhogy nekem ez mindig ez volt, hogy így örülök, hogy írhatok, és hogyha ezért valaki ad pénzt is, akkor ez csak egy ilyen bónusz, de hogy nagyon örülnék neki, hogyha csak ennyi lehetne az én karrierem, hogy filmkritikus és szerkesztő per főszerkesztő vagyok, de hát ez sajnos nem realitás, úgyhogy amikor elvégeztem az egyetemet, és elkezdtem a filmtekersnek aktívan írni, ugye nyilván realizáltam, hogy ez így kevés ahhoz, hogy meg tudjak élni, úgyhogy akkor elvégeztem egy ilyen jogi asszisztensi képzést is, és így igazából az a célom, vagy az álmom az életben, hogy legyen egy ilyen nyugalmas irodai munkám, ahol nincs annyi feladat, hogy minden időmet kitöltse, hanem mellette tudok filmekről írni, és így van egy valami ilyen biztos megélhetésem is, de mellette elegendő időm jut arra, hogy azt csináljam, amihez úgy gondolom, hogy valójában értek, és ami valójában érdekel is. Úgyhogy az anyagi része így az, hogy nagyon kevés pénz lehet ezért, ez igazából nem tántorít el. Úgyhogy ezért nem vagyok megvesztegethető sem, mert ez nem érdekel. De ajándékokat szívesen fogadnék, de nem adtak. Még egyetlen vetítésem voltam, ahol ajándékfontát kaptam, de amúgy még ilyen filmes ajándékokat se kaptam soha, de egyébként örülnék neki, ha kapnék. Olyat még soha nem írtam, amit aztán később megbántam volna, mert azt hiszem, hogy elég szilárd értékrendem van, hogy nem nagyon változik az, hogy mit gondolok egy filmről az idő múlásával sem, szóval amit mondjuk 2 éve írtam filmről, arról valószínűleg ugyanazt és ugyanígy írnám ma is. De olyan volt a filmtekersnél az elején, hogy hát nem tudok nemet mondani feladatokra, és nem tudok kibújni feladatokból. Szóval az elején, de ilyen nagyon, nagyon pár volt, ami olyan volt, hogy valójában annyira nem érdekelt, és az mondjuk pont nem tartozott abba a kategóriába, hogy ez tök jó, mert hogy örömet okoz nekem ezzel a foglalkozás. Azt hamar feltérképezték, azt hiszem, hogy mindenféle filmet lehet nekem adni, mert mindenféle műfajhoz és témához ugyanolyan alapossággal fogok hozzáállni, és ugyanolyan felkészültséggel. De ott voltak ilyen furcsa döntések. Például volt egy film, egy ilyen karácsonyi film volt, és ilyen gonosz kerti törpék voltak benne. Azt így a mai napig nem értem, hogy azt miért én kaptam, vagy erről miért döntöttek úgy, hogy erről a filmről kell egy cikket írni. De az is például egy negatívabb élményem volt, egyrészt mert karácsony volt, és ott ültem karácsony másnapján a nappaliban, is írtam ezt a cikket a gonosz kerti törpékről. Ez annyira nem tett boldoggá. De utána ez hamar átváltott abba, hogy egyre nagyobb és jobb feladatokat kaptam, amik meg aztán meg mind már örömet okoztak, és amióta meg szerkesztő vagyok, azóta meg lényegében én választom magamnak, hogy miről írok, úgyhogy azoknak meg mindig örülök. Hát kedvenc cikkeim, szeretem a filmtekercsen azt, hogy lehetőség van nem klasszikus értelembe vett kritikák, hanem az egyéb ilyen belemenősebb, kifejtősebb sajtóműfajokra is, úgyhogy főleg mivel az egyetemen ezekbe váltam komfortossá, ezért azok okoznak a legnagyobb örömet. Most például Roger Cormannek a 100. szülinapjára írtam egy ilyen portrét róla, amire büszke vagyok, de ha kritikát kéne mondani, akkor azt hiszem, hogy most így a közelmúltból a Hamnet volt, amire kifejezetten büszkének éreztem magam, meg az Eufória 3. évadáról írtam, az megint ilyen volt, hogy így nekem tetszett, és senki másnak nem tetszett, úgyhogy ebbe így belehergeltem magam, hogy de hát ez jó volt. És akkor így megpróbáltam
minden szempontból körbejárva megvédeni, hogy

0: Szerintem ez miért volt mégis egy jó vagy egy érdekes évad, úgyhogy most így a nagyon közelmúltból ezekre emlékszem, amikre kifejezetten büszke voltam, de vagy most írtam a klasszikus filmmaraton kapcsán a Thelma és Louise-ról, ami egy nagyon fontos film nekem, és ennek is nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozhattam, de alapvetően minden írásomat addig gyűröm, és addig mókolok vele, amíg azt nem érzem, hogy 100%-ig elégedett vagyok vele, és ez az elégedettség, ez ilyen időtálló, szóval, hogy amiket 2 évvel ezelőtt írtam, azokkal most is elégedett vagyok még, és ezért minden írásomat tulajdonképpen, amit kiadtam a kezem közül, azt hiszem szeretem. Az ilyen új típusú dolgok, mint a videós kritikák, vagy a podcastek, vagy az ilyen TikTok videók, azok szerintem nem... Én ezektől nem félek. És a filmtekesnél is próbáljuk a podcastet így ilyen újraéleszteni, vagy kipróbálni a videós podcastet, vagy kipróbálni, hogy klippeket vágni YouTube shortoknak, szóval így próbálunk nyitni az ilyen trendi új formátumok felé is, mert ezek tök más dolgok, mint a kritika, és tök más igényt elégítenek ki, vagy tök más, hogy kell hozzáállni, és ezek szerintem így létezhetnek egymás mellett, szóval nem tartok attól, hogy a videós kritikák, azok elvennék a figyelmet a rendes írott kritikáktól, pláne, hogy a mondjuk magyar viszonylatban a legtöbb videós kritika, az valójában egy írott kritika felolvasva, ami szerintem elég béna, mert hogy én erre egy külön műfajként gondolok, tehát mondjuk Szirmait lehet szeretni, meg nem szeretni, de azok nem felolvasott kritikák, hanem az tényleg egy videós kritika, egy külön műfaj, de hogy azok, amiket mi is csinálunk egyébként a filmtekesnél, de hogy csak így csináljuk, mert hogy mindenki csinálja, de ezeket egyébként nem tartom olyan jónak, de én azt látom, hogy a fiatalok között egyre több filmrajongó van, akik tök aktívak, és ilyen kreatív videók kerekedhetnek ki az ő filmrajongásukból, és ez egyre több fiatal filmrajongónak a fő otthona, ugye a Letterboxd, ami amúgy nagyon jó, és nagyon szeretem, és ez szerintem a legtöbbet használt ilyen közösségi médiás platformom, vagy a többit nem is szeretem, azok csak így vannak, de máshol nem szoktam ránézni, hogy kivel mi van a világban, csak a Letterboxdon, szóval én azt is szeretem benne, hogy azokat követem, akikkel így tényleg érdekel, hogy mi van, és hogyha ez még azzal is párosul, hogy még filmajánlásokat is szerezhetek, az különösen jó. Most a filmkritikusi létre nézve nem olyan jó a Letterboxd, mert például vannak olyan emberek, akiket így követek, meg így szeretem őket, de hogyha olyan review-t írnak Letterboxdra, ami lényegében lehetne egy publikált kritika is csak rövidben, azokat így nincs is kedvem elolvasni, és így mindig így van egy ilyen hiányérzetem, hogy jó, hát most ezt így leírtad ilyen szépen erről a filmről, de hogy most ezt én tudni akarom, hogy miért nézted meg most pont ezt a filmet, vagy kivel nézted meg ezt a filmet, vagy milyen lelki állapotban voltál, amikor megnézted ezt a filmet. Szóval Letterboxdon, amik magukat komolyan venni akaró kritikaszerű írások, azokat igazából nem szeretem, és nem is olvasom el, és ez viszont hát olyan szempontból rossz, hogy van amikor megelégszem azzal, én magam is, hogy egy új filmről nem olvasok el hosszú kritikákat, hanem megnézem, hogy azok az emberek, akiket követek, akik egyébként nagyrészt mind kritikusok, hogy ők röviden, így mi az az első benyomás, amit erről a filmről nyilatkoztak, és mondjuk nem is használom én magam se arra, hogy írásaimat megosszam, vagy hogy így nagyon ritkán jelzem azt, hogy mert így be van linkelve a filmtekercs felületen, meg egy listába összeszedtem mondjuk így minden publikált írásom valaha, de így a napi szintű Letterboxd jelenlétemben én magam se jelzem, hogy hé, egyébként én írok filmekről tök hosszan dolgokat helyekre. Tehát egyrészt mint felhasználó élmény jó, és szeretem, hogyha arra gondolok, hogy ez milyen hatással van arra, hogy az emberek olvasnak-e kritikákat, akkor kicsit ijesztő, mert akkor viszont abba az irányba mutat, hogy több embert érek el egy vicces, egysoros Letterboxd megjegyzéssel, mint a 8 perc olvasásnyi idős kritikával, amivel hosszú-hosszú-hosszú órákat foglalkoztam, hogy minél színvonalasabb legyen, de ettől függetlenül meg szerintem tök jó a Letterboxd, és tök jó arra is, hogy ha nem is promózom én magam se az írásaimat, vagy ha más sem promózza az írásait, akkor is amellett a hang mellett, amit valaki képvisel, mondjuk már elköteleződtem, akkor, hogyha az ő neve ismerős, és azt tudom, hogy ő általában értelmes dolgokat szokott írni, vagy hasonló értékrendje van, mint nekem, akkor könnyebben utána akkor hát nagyjából minden kritikusról, akit én követek, tudom, hogy egyébként hova írnak, és hogyha a kis rövid írásaikból megszerettem azt, ahogy filmekről gondolkodnak, akkor biztos, hogy el fogom olvasni azt, amit írt a kritika, hogyha mondjuk a Google a telefonomon elém dobja. A spoilereket saját írásaimba kerülöm, soha nem spoilerezek. Az, hogyha valaki más spoilerezik, az nem zavar. Tehát mondjuk, hogyha valamit nem láttam még film, és valaki spoileres review-t írt róla Letterboxdon, akkor ez így nem zavar, hogy így rákattintok, hogy mutassa meg a spoileres review-ját, és elolvasom. Tehát egyrészt, mivel sokat olvasok olyan könyveket, amikből aztán megnézem a filmeket, de hogy már így gyerekkoromtól kezdve, szóval ez mindig bennem volt, hogyha tudom, hogy egy könyvből van egy film, vagy egy filmnek egy könyv az alapja, akkor szeretem ezt így egy csomagként látni, és mivel a történet ugyanaz a könyvben is, meg a filmben is, ezért az, hogy tudom, mi történik, tehát akár előbb láttam a filmet, és utána olvasom el a könyvet, vagy előbb olvastam a könyvet, és utána nézem meg a filmet, az, hogy a történet ugyanaz, az nem zavar, mert úgyis az az érdekes, hogy hogyan jutunk el valahova, vagy hogy azt a történetet hogyan meséli el a két különböző médium. Tehát az, hogy tudom, hogy mi történik, az önmagában nekem még semmi. Tehát azt gondolom erről, hogy ha egy filmnek az a fő erénye, hogy valami nagy csavar van a végén, amit jobb, hogyha nem tudok, mielőtt megnézek, az valójában nem egy jó film, hogyha csak erre épül, hogy fú, itt valami váratlan fog történni, amit titokban kell tartani. Mert úgyis ez az érdekes, hogy hogyan jutunk el addig, ami az történik, és aztán az a dolog, hogy történik meg. Csillagot adni Letterboxdon könnyű, kritikánál meg néha szoktam módosítani azon a ponton, amit mondjuk Letterboxdra adtam, hogy mondjuk megnézek egy filmet, amiről írnom kell, akkor most mondjuk megnéztem a Verityt, amire Letterboxdon 3.5-et adtam, de aztán írnom úgy alakult, hogy én írtam róla, és a kritikába viszont csak 3-at adtam, mert valamikor azt érzem, hogy az olvasóknak mást jelent, az olvasók fejében a pontok mást jelenthetnek, mint amit az én fejemben jelentenek, mert nekem mondjuk a 3 csillag azt jelenti, hogy jó. A 3.5 azt jelenti, hogy tök jó, a 4 azt jelenti, hogy nagyon jó, és ami a fölött van, az meg nagyon-nagyon jó. De hogy elképzelem, hogy másnak ezek lehet, hogy mást jelentenek. Szóval, hogyha én valamire 3 csillagot adok, az szerintem még jó, de lehet, hogy valaki, hogyha rákattint, akkor azt látja, hogy csak 3 csillag, és akkor ő azt fogja gondolni, hogy ez nem olyan jó. És hogyha csak annyi időt tölt el a kritikámmal, hogy nem olvassa végig a 8 perc olvasásnyi idős írásomat, hanem csak megnézi, hogy ma 3 csillag, akkor ez mondjon számára valamit. Én annyira nem izgulok a filmkritika műfajának a sorsán, mondta olyan értelemben, hogy tavaly a filmtekercs táborban felmerült így az AI kérdés. Igazából a Varró Attila dobta be, hogy mennyire félünk az AI-tól. És akkor ő úgy tűnt, hogy ő nagyon fél az AI-tól, vagy hogy szerinte féljünk az AI-tól, de nekem akkor is, meg most is az volt a véleményem, hogy mondjuk mi, akik a filmtekersnél vagyunk, egyikünk se azért ír, hogy majd ebből fog meggazdagodni. Szóval azt nem látom, hogy nekünk az miért állna érdekünkben, hogy AI-t használjunk. Szóval azt nem érzem, hogy fenyegető lenne, hogy aki tényleg szeret a filmekről írni, és a filmekkel foglalkozni, az a mesterséges intelligenciával iratná meg a cikkeit, mert ez szerintem hülyeség. Az meg, hogy az AI egyre inkább elterjed, és az emberek is egyre inkább hagyatkoznak rá, az meg a filmkritikában, meg azért nem ijeszt meg, mert jó, lehet, hogy nagyon gyorsan ott fogunk tartani, de hogy az AI egyelőre nem látta a filmet, és nem egy ember, akinek aztán arról gondolatai tudnak lenni, vagy benyomásai, vagy ilyesmik. Szóval hát lehet, hogy van okunk félni, de én azt, vagy hát abban bízom, hogy az emberekben meg kialakul az az igény, minél inkább elterjed az AI, annál inkább, hogy egy ember által írt valamit olvasson, úgyhogy lehet, hogy majd ezentúl azoknak a kritikáknak az ideje jön el, amik olyanok, mint a hosszú személyes Letterbox bejegyzések, hogy az adja benne az értéket azon kívül, hogy nyilván a filmről is szó van, hogy felcsillan benne valami emberi, valami egyedi hang, valami érdekes gondolat, valami személyes történet. Szerintem nem kell félteni a filmkritikát se az AI-tól, se ezektől az ilyen videós, podcastes dolgoktól, mert valahogy túl fog élni.
1: Tilos Rádió, FM 90,3. Ennyi volt már a Road Movie műsor, amiben a Filmtekercs főszerkesztője Nagy Eszter mesélt a filmkritikusi munkájáról és az életéről. Legyen szép napotok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hetedik hírejét kiszavazást hazánk kedvenc kilátójáról, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor.
2: Október 5-én a Karolinska Intézetben jelentette a 2026-os fiziológia és orvostudományi Nobel-díjat a fényvezérelt ioncsatornák felfedezéséért és az optogenetika nevű forradalmi eljárás kidolgozásáért Carl Deisseroth, Stanford Egyetem Peter Hegemann, Berlini Humboldt Egyetem és Georg Nagel, a Würzburgi Egyetem kutatója kaptak megosztva. Peter Hegemann a 2000-es évek elején Georg Nagelrel közösen rájött, hogy amint kékfény éri, a Chlamydomonas alga sejtfelszínén található különleges fehérje szerkezet megnyílik, pozitív töltésű ionok áramlanak a belsejével, ami feszültségváltozást idéz elő, génjét bármilyen más sejtbe átültetve, a sejt rögtön fényérzékenyé válik. A fehérje genetikai kódját Carl Deisseroth patkányok idegsejtjével juttatta be, 2 évvel később sikerült elérni, hogy a fényvezérelt biológiai kapcsoló optikai szálakon keresztül éber egerek agyában is megbízhatóan működjön. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett 2 új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID csip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust, nehogy illetéktelenek menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek. Give them seas, visions of comets, technique hit by force, the earth I hit and bomb.

0: Sziasztok, Bukor Emil vagyok, ez itt az Utca Rádió.
1: A tilos köztérügyi műsora. Sziasztok, én Albert vagyok. A telefonszám 1-es körzet 215-37-73.
2: Sziasztok, én Renáta vagyok. Ez valóban a tilos köztérügyi műsora. És nincs gyereknap még. Remisi a pultban segíti ma a munkámat, Juli meg munkámat, munkánkat, vagy a műsort. Juli meg a távolból figyeli a szavainkat, és nagyon sokat segített a mai műsor megszerkesztésében is, úgyhogy innen is üdvözlöm őt. Ma két témánk lesz.
3: Először a gyerekek közében.
2: Először a huncut gyerekekkel kell megbirkóznom. Először egy köztéri reggeliről fogunk beszélgetni, utána pedig faültetésekről fogunk beszélgetni.
0: Rendben van.
3: Tényleg jó.
2: Ezek
3: remélem.
2: Jó. Ti ültetetek már fát egyébként?
3: Persze.
0: Fát még nem, de virágot azt igen.
2: Virágot igen?
3: Igen, nagyon jó.
2: És észrevettétek, hogy a fák azok mostanában kicsit kornyadoznak a parkokban?
0: Persze, amikor én voltam Franciaországban, akkor óriási erdőtüzek voltak is, nagy szárazság, szóval igen.
3: Figyeljetek, mindenki, aki hal, akár gyerek, akár felnőtt, jegyezzétek meg, locsoljátok meg a fát, hogy ültessetek.
2: Na, ez egy nagyon jó ötlet.
0: Na, pontosan, szerintem. Hallgassátok meg Albertot.
3: Köszönöm. Na, miről beszéljek a fákról?
2: Na.
3: Zöldek.
2: Köszönjük ezt a nagyon építő információt. Szóval a mai adásban az első vendégünk Hész Lukács lesz, aki a Lepke Egyesülettel két hetente közösségi reggelit szervez a Rákóczi téri csarnokban, és arról fog nekünk mesélni, hogy milyen tapasztalataik vannak, hogyan hat a helyiekre ez a találkozási lehetőség, és miért érdemes csinálni, egyáltalán miért kezdtek bele. Aztán pedig Budapesti Fa Fesztivál szervezői érkeznek a műsorunkba. Egyre több helyen szerveződnek hasonló programok. Miért szeretjük a fákat? Miért ünnepeljük őket külön fesztiválon? Mire figyeljünk a fák között, mellett, alatt sétálva? Erről beszélgetünk a szervezőkkel. Vendégeink Gróc Bíborka szervező, urbanista, és Vicián Zsófi helytörténész, a Budapesti Fák könyv szerzője, sétavezető, Bozzai Balázs faápoló, EU éghajlati paktum nagykövet, aki sétákat is tart. Úgyhogy ma ezzel várunk titeken. És mindjárt mesélek nektek egy kicsit egy történetet. Ugye a reggeli brancsolásnak szokták hívni ezeket a közösségi reggeliket, vagy hát ilyen reggelis helyek is vannak, ilyen brancsoló helyek. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez honnan ered ez a bráncs kifejezés?
3: Nem.
2: Nem.
0: Hát én sem.
2: A bráncs története egy különös vasárnapi ötlettel kezdődött az 1890-es évek végén. Egy brit újságíró, Guy Beringer úgy gondolta, hogy a hagyományos nehéz vasárnapi ebédek helyett sokkal kellemesebb lenne egy késő délelőtti kötetlen találkozás, ahol az emberek ráérősen kávéznak, beszélgetnek, és a reggeli meg az ebéd között valami könnyedebb ételt fogyasztanak, és ennek az új étkezésnek lett a breakfastból és a lunch szavakból összevont neve a brunch. Az ötlet az gyorsan népszerű lett, mert valójában nem is az étel volt a legfontosabb eleme, hanem az együtt eltöltött idő. A brunch a lassú hétvégék, a hosszú beszélgetések és a közösségi találkozások szimbólumává vált, nem kellett sietni se a reggelihez, se az ebédhez, inkább arról szólt, hogy az emberek összeüljenek és megosszák egymással a történeteiket, és kényelmesen eltöltsenek néhány órát egymás társaságában. Ti mit szoktatok reggelizni?
3: Én nem szoktam reggelizni.
0: Hát, én legtöbbször gabonapelyhet, de vagy amikor vásárolunk édességet az Aldiba, kakaós csigát ristellyel.
2: És egyedül szoktál reggelizni?
0: Hát, nem mindig. Attól függ.
2: Reklámot hallottatok. Szoktatok reggelizni? Vagy társaságban szoktatok reggelizni egyébként?
0: Hát reggelente, vagy mert a szüleim tanárok valamikor valamelyik korábban megy, de legtöbbször igen.
3: Én is keretnék egy szót, mert a fákról szeretnék.
2: De most még a reggelinél tartunk.
3: Ja.
2: Egy kicsit később beszélhetsz.
1: Akkor szóljátok, hogy a fánál járunk, hogy
2: jó,
1: hallani
2: szólni fogunk.
1: Úgy
2: azért vala időnként te is szoktál reggelizni gabonapelyhet.
0: Nem. Te, Albert, te sose reggelizel, ugye?
1: Hát, esetek...
2: Ritkán.
1: Figyelj, 2%-ban szoktam reggelizni, az évente 3-szor jelent.
0: Hát, gratulálok.
1: Tudom.
2: Na, akkor menjünk tovább. Mesélek még egy kicsit a következő témánkról is.
1: Nagyon jó.
2: Most jönnek a fák, de most légy egy kicsit türelemmel. Mert hogy az Utca Rádió a kezdetektől fogva kiemelt szerepet szánt mindig a városi zöld felületek és a klímaváltozás hatásainak vizsgálatára, és hogy erről elég sokat beszéltünk. Beszéltünk arról is, hogy ezek a testi és lelki jólétünkre hogyan gyakorolnak hatást, milyen civil szervezetek szerveződtek az elmúlt évek során, akik próbálták megvédeni a városi zöldet, vagy akár pusztító beruházások ellen, vagy a klímaváltozás hatásai ellen közösségi locsolással, ültetésekkel. Szóval számos civil szervezet, szakember és helyi aktivista szólalt meg a műsorban annak érdekében, hogy felhívják a jelentőséget, vagy felhívják a figyelmet a városi fák jelentőségére és sérülékenységére. Voltak itt a Főkerttől, civil szervezetektől, és civil személyek is, akik favédelemmel, meg természetvédelemmel foglalkoztak, gondozásról, öntözésről, szükségessé váló pótlásokról, a kivágások körüli vitákról és a felelősségekről is nagyon sok szó esett. A klímaváltozás következményei egyre közvetlenebbül érzékelhetők a városban, ezért különösen fontossá vált annak a megértése, hogy a fák nem csupán a városkép részei, hanem a hőség elleni védekezés, élhető közterek megőrzése és a közösségi élet szempontjából is nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. És hát ebbe a gondolatkörbe illeszkedik a Budapesti Fafesztivál is, amely a városi fák jövőjéről és a velük kapcsolatos felelősségünkről, cselekvési lehetőségeinkről indít párbeszédet a városlakókkal.
1: Na.
2: Most elmondhatod, Albert, amit a fákról szeretnél.
1: Akkor a fák, várjál, akkor most a klímánál vagyunk, vagy a fáknál?
2: Mind a kettőnél.
1: Akkor kezdek a klímával.
2: Jó.
1: Az éjjel megkérdeztem, nagyon biztos dolgokat fogok mondani, remélhetőleg. Egy kis részét fogom felolvasni, igen, akkor olvasom.
2: Térj a lényegre, kérlek.
1: Igen. Okay. A fák a föld legfontosabb szövetségesei a klímaváltozás elleni harcban, de a működésük sokkal összetettebb és meglepőbb annál, mint hogy egyszerűen csak oxigén termelnek. Valóságos természetes klímaberendezések és karbonraktárak. Ezek már nem olvasom fel, mert ez már túl hosszú lenne.
2: De szerintem ez egy
1: ez volt a
2: kompakt felolvasás volt, vagy egy kompakt tartalom volt, amit megosztottál velünk.
1: Ha valaki nem értette, akkor...
2: Biztos értették.
1: Nem az én bajom. Bocsánat. Na.
2: Mondasz még valamit?
1: Igen, most a fákról, mégpedig az, hogy egymással kommunikálnak a fák gyökereik, és a talajban lévő gombafonalak mikor... híza segítségével egyfajta föld alatti hálózatot alkotnak. Ez van a növényi internet.
2: Igen, ez egy gombafajta.
1: Elég fura név, de még nincs vége. Keresztül tápanyagokat oszlanak meg egymással, és figyelmeztetik a szomszédos fákat a kártevőkre.
2: Köszönjük. Ez tök jó volt így.
1: Ha esetleg emiatt ő is fel szeretne valamit olvasni, akkor most neki is eltanul szót.
0: Hát egyelőre még nem köszönöm, csak hogy nagyon jó lenne, ha mindannyian ültetnétek egy fákat, szóval, és ha mondjuk van kertetek, akkor ha hiába van útba, attól függ milyen fa. Ha ilyen elkorhat, akkor próbáljátok valahogy újraéleszteni, de ha már nagyon rossz, akkor már nem tudom.
1: Aha, értem.
2: Jó van. Úgy látom, ez nektek nagyon még, megy ez még a rádiózás. Még egy dolgot szeretnél
1: akkor elmondani. Elmondom.
2: Hallgatjuk.
1: A legöregebb élő lények, a világ legidősebb ismert egyedi faja, egy simatűs szálkás fenyő az Egyesült Államokban, Matuzsálemfa, amely több mint 4800 éves. Léteznek olyan kolóniák is, mint a Utahban található Pandu, egy rezgő nyárfaerdő, amelynek közös gyökerrendszere a becslés szerint 14 ezer szerintem éve, egyes kutatások szerint akár 80 ezer évet is él.
0: Na most
1: Emélnek adom a szót.
0: Amikor bizonyos fákat, például az akáciákat, hernyók vagy zsiráfok kezdenek rágni a leveleikben, tannin termelődik, ami keserűvé és mérgezővé teszi őket. Ezzel egy időben etilengázt bocsátanak.
2: Etilengáz.
0: Hát elég bonyolult szavak ezek. Bocsátanak ki a levegőbe, amivel figyelmeztetik a szélirányban lévő többi fát, hogy azok is elkezdhessék a védekezést. A világ legmagasabb fája a Hypiron nevű örökzöld mamutfenyő Kaliforniában, amely több mint 115 méter magas. Legvastagabb törzsű fa pedig a mexikói árbol del túl egy mexikói mocsárciprus, amelynek átmérője meghaladja a 14 métert. Az azért durva.
1: Igen. Renáta?
2: Igen.
1: Csak annyi lenne a kérdésem, hogy miért pont a fákról sikerült témát választanod? Kérdés.
0: Azért, mert a vendégek faültetéssel foglalkoznak, vagy valami
2: ilyesmi. Azért, mert olyan, a műsorban olyan témákat szoktunk választani, amik aktuálisan a városban történnek, és közérdeklődésre tartanak számot. A faültetés pedig szerintem egy nagyon fontos dolog, és jó lenne, ha minél többen elmennének. És hallgassunk meg egy kis zenét, mi a véleményetek róla? Van kedvetek hozzá?
0: Igen, de utána majd visszajöhetünk?
2: Visszajöhettek.
1: Nincs olyan, hogy nem.
2: Nincs olyan.
1: Jó, ajánlom is.
0: Jó, köszönjük.

0: Sziasztok, ez itt újra a Tilos Rádió.
1: Ha a telefonszámon, akit érdekel, vagy fel akar hívni, 1-es körzet 215-37-73, és akkor mondd most, mi lesz a téma, Renáta.
2: Most a városokról fogunk egy kicsit beszélni, megpróbáljuk kideríteni, hogy ti mit szerettek a legjobban a városban, hogy mi az a hely, ahol a legszívesebben játszotok, vagy vagytok. Akár sportoltok.
0: Hát ez nagyon jó kérdés.
2: Albert, te hol szeretsz a legjobban a városban lenni? Az utcán.
1: Hát egyébként ez elég jó kérdés, és én még magam sem tudom a választ.
2: De például te szeretsz, én tudom róla, hogy te szeretsz bemenni a városba sétálni, a belvárosba. Este. Neked van ilyen, Emil, amerre szeretsz sétálni?
0: Hát...
2: Parkokba inkább, vagy a házak magas épületek között?
0: Én szeretek amúgy a gesztenyés kertbe sétálgatni. Le is szoktunk oda játszóra menni. Hát egyelőre nem tudok sokat a gesztenyés kert. Ja, meg a... Szeretek kirándulni a... Hogy hívják azt a hegyet, aminek ott van a szabadság?
1: Gellért
2: hegy.
0: Na igen, ott a múltkor voltunk, ott a Gellért hegyen is jó sétálgatni.
1: Aha.
2: A vérmezőt is szeretetek, ott lehet focizni,
0: ja,
2: a parkban, nem?
0: Igen.
1: Igen.
2: Meg a Tabánban is lehet.
1: Egyébként a városban nem a kedvenc helyem, de hogyha megyünk, akkor általában van a Groupama Arena, a Fradi Stadion.
2: Szint megint reklámot.
1: De ne!
2: Ez azért van biztos, mert szereted a focit.
1: Igen.
0: Hát mind a ketten szeretjük a
2: mind
0: focit,
2: a
0: meg a Fradit.
2: A focit. Igen. Ezért van, hogy szerettek a parkba is járni focizni.
1: És? Ja. Szerintem beszéljünk.
2: És egyébként szerintetek mitől különleges a város? Például Budapesten. Mi az, amit ti különlegesnek
0: gondoltok? Budapest a különleges, hát nekem benne az a különleges, hogy nagyon jó a régi magyar nemzeti, például a Hősök tere, a Halászbástya, ezek nekem ezért is jó tetszik.
2: Te ezeket szereted az ilyen történelmi helyeket?
0: Igen, valamennyire igen.
1: Ezt nem gúnyba, meg semmi ilyenek nevedelmi, de...
2: Te a rakpartot szereted például, Albert?
0: Szerintem
1: ez olyan hirtelen váltás volt.
2: Hát nem, csak próbálom, hogy akkor te milyen részeket. Ugye szeretsz a belvárosba sétálni esténként, akkor neked milyen kedvenc helyeid vannak?
0: Hát én még szeretek a Duna mellett is sétálni.
2: A Duna parton, igen.
0: Igen.
1: Például, de a smog miatt nem olyan jó, de hogy a hídon átmenni.
2: A hídon is szeretsz átmenni. És szoktad érezni, hogy a híd hogy mozog?
1: Még mindig, amikor átmegyek egy hídon, akkor azon gondolkozom, hogy egyszer legyen már valami olyan izgalom, hogy letör az egyik, és akkor egy nagy pánik meg minden.
2: Hát szerintem egy kicsit nagyobb izgalom.
0: Hát lenne, szerintem Albert, nem akarsz 10 évesen meghalni.
1: De nem úgy érte, de nem mondd az életkoromat.
2: Ezt is hallották ám.
1: Jó, ne!
0: Na. Albert, ez...
1: Hát...
2: Nem. Például, ha ti lennétek a polgármesterek, most tételezzük fel ezt a helyzetet, akkor mi változtatnátok a városban?
0: Hát én azon változtatnék, hogy
1: minden aranyból lenne.
0: Ez nem elnökök, hanem polgármester.
1: De a polgármester az nagyobb, mint az elnök.
2: Nem.
0: Dehogy is, az elnök az országot irányítja, polgármester meg egyes városrészeket.
1: Igen. Hát, ha polgármesterek vagyunk, akkor nagyobbak vagyunk, mint az elnök.
2: Nem.
0: Albert, az országot képviseli az elnök.
1: Ja.
0: Nem a polgármester, meg a várost.
2: Na, tehát, hogyha a városra tudnátok hatást gyakorolni valamilyen döntéssel,
0: hát én szerintem felújítanám az ilyen régi épületeket, és akár kórházakat, például a kórházakat, azokat fel kell újítani nagyon.
2: Igen, te mit csinálnál?
1: Na, én most olyan dolgot fogok mondani, ami...
0: A stadion, mi egy új stadion?
1: De úgyis. Amúgy felírom a kívánság listámra, de nem az.
2: Hát szerintem van elég stadion.
1: Igen. De hát. Szerintem ami a legjobban megéri, és olyat fogok mondani, amit mondjuk sok felnőtt embernek a gyerekkorát így vissza fogja hozni, hogy szerintem építsünk még több állatkertet.
2: Igen.
1: És legyen Magyarországon minden park.
0: Igen. Na az egy nagyon fontos. Lenne. És az... nem egy.
2: Igen.
1: Szögezzük. És minden 20%-kal olcsóbb benne.
2: A Vidán Parkban.
1: Nekem.
2: Na, ez tök jó. A Vidán Park az szerintem jó ötlet. Igen. Egyébként tudjátok, hogy volt Vidán Park, vagy hát még most is meg lehet tekinteni.
0: Meg lehet tekinteni. Amikor elmegyünk mindig mellettem, amikor megyünk a nagymamához, mindig mondja, hogy olyan jót hullámvasutazott.
2: Igen, ezt én is alá tudom támasztani, hogy nagyon jót lehetett hullámvasutazni, bár már nekem akkor is halálfélelmem volt, de nem a meredekségétől, hanem az egész szerkezetnek
0: de
2: a stabilitásától.
0: Miért nem újítják föl? Ez nagyon furcsa.
2: Hát ezt nem tudom, erre majd szervezünk egy műsort, hogy kiderítsük. És hadd kérdezzek még valamit tőletek. Szerintetek melyik évszak a legjobb a városban?
0: Hát, én nagy, a kedvenceim...
2: Hát mindegy.

0: vagytok úgy is.
1: Az nem baj, ha én megemlítem.
2: Én 2016. március 15-ös vagyok, és emiatt te?
1: Március 17. És mindig azzal jön, hogy amikor ebédnél várunk a sorban, hogy a két nappal idősebb engedjem előre.
0: A fiúk egyébként most látták egymást életükben először. Na a folyosón
1: gondolat.
2: Négy éve vagyunk osztály, csak négy éve ismerjük egymást. Nem
1: csak,
2: több.
1: Csak.
2: No.
0: Na, neked melyik a kedvenc évszakod, Albert? Tehát, mintha tavaszra.
2: Akkor azt mondtam, hogy tavasz vagyok, tavaszi vagyok, és ez úgy nagy kamu lenne, ha azt mondom, hogy ja, hát akkor a tavasz a legjobb. Valljuk be, hogy ez nem igaz lenne. Mert igen, akkor születtem. Ezért egyébként akkor szerintem a legjobb, mikor nagyon hideg van. Mikor nagyon hideg van, igen, és az ősz végét is jelenti, meg tél közepét. De várj. Azért, mert hogyha senki, nagyon kevesen vannak kint, legfeljebb karácsonyi vásárokon, meg ilyeneken, de hogyha nincs olyan ünnep, tudja, aki tudja, akkor se szülinap, se semmi, akkor így lemenni a városba, lemenni egy parkba, focizni, és ott van pár 8 ember, és akkor egyedül vagy szinte. És nem zavarnak meg emberek, gyerekek.
1: Én meg a nyárban főleg még azt szeretem, hogy elutazunk, is jó. Hát Balatonba is csobbanni, meg külföldre, de a télben annyira jó hógolyózni, pemperegni a hóba, annyira jó ez is. Szóval én nem tudok dönteni a nyár meg a tél között, szóval igen.
2: De viszont, Emil, ez azért nem volt jó. Bár nem jó, nem azt mondom, hogy rossz volt, amit mondtál, csak
0: nem lehet rossz, mert ez az ő véleménye.
1: Nem a tied.
2: Tudom, de nem a belvároshoz kapcsolódik.
0: Nem baj.
1: Hát ezt kérdezték, hogy...
0: De nem baj,
1: melyik
0: minden válasz jó.
1: A kedvencünk?
2: A Budapestem.
0: Mindegy. Ez szerintem tök jó volt így. Ettől most eltekintünk. Igen. Kitekintettünk, nem eltekintettünk, hanem kitekintettünk az ország további részeire is.
2: Mi a következő kérdés?
0: Hát, na jó, még akkor kérdezek tőletek egyet, és utána megint zenélni fogunk, mert aztán nem sokára megérkezik az első vendégünk, hogy szerintetek mitől jó lenne egy még jobb hely, de ez egy kicsit már szerintem erre válaszoltál is, a gyerekeknek ez a város.
1: Hát ez a Vidám Parkra
0: ez a Vidám Park dolog.
2: Pénz!
0: Vidám Parktól.
2: Kell pénz.
0: Igen, nagyon és sok. Még több park. Nagyon
2: még több pénz.
0: Még több focipálya.
2: Még több pénz.
1: Még több Grupama Arena.
2: Még Puskás. Több pénz.
0: Reklám.
2: Még több
0: így
2: pénz.
0: Így tudják szétszedni a gyerekek a műsort, amit itt próbálok nagy komolysággal
1: jó,
0: összetartani.
2: Még több pénz.
1: Ennyi elég lesz, Albert, a pénzről.
0: Igen.
2: Kinek kell a pénz?
1: Meg küldjenek át Magyarországra Cybertruckokat, meg minden.
2: Na jó.
1: Nah,
2: okay. Na, akkor mitől lenne a gyerekeknek jobb? Most tekintsünk kelettől a Vidám Parktól, legyen reklám?
0: Nem, mondjad, nyugodtan.
2: Jó, akkor, hogy tekintsünk le elettől a reklámtól, hanem találjon ki valami más, hogy a majdnem azt mondom megint, hogy reklám, a Vidám Parkon kívül.
0: Igen. Szerinted, ha kevesebb autó lenne, az jó lenne?
1: Nem.
0: Hogyha szerintem lehetne gördeszkázni mondjuk a...
1: Így is lehet gördeszkázni.
0: A buszkál, az üdes közepén.
1: Hát én tudok vagy... görkorizni, de meg ilyenek, de szerintem autó is jó. Sok mindenre jó.
0: Hát jó, de kevesebb igen is elég lenne, nem?
1: Lehet.
2: Van egy olyan ország, aminek most hirtelen nem jut eszembe a neve.
0: Igen.
2: Az autókhoz kapcsolatban. De hogy ez olyan, hogy vehetsz autót, és annak a rendszáma, tehát hogy az utolsó száma, az vagy páros szám, vagy páratlan, akkor a héten csak páratlan, vagy páros számon, páros napon használhatod. Tehát, hogy mondjuk páratlan, akkor hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap.
0: Ilyen Budapesten is volt egyébként, a smogriadók esetében.
2: Uh-huh.
0: Nagyon régen. De volt.
2: Mennyire régen?
0: Hát... jó pár évvel ezelőtt.
2: 60 éve, ugye?
0: Nem.
1: Az autókhoz visszatérve, hogy...
2: 50.
1: Hogy, na mindegy, hogy szóval szerintem vannak olyan nem normális emberek, szépen kifejezve, hogy ha valaki ad kerékbilincset, akkor valaki olyan nem normális, hogy konkrétan megy vele úgy is, szóval...
0: Mondjad.
1: Én csak ennyit akartam mondani.
0: Ja. Ja. Na jó van, fiúk. Viszont megérkezett

0: következő vendégünk, úgyhogy most zenét indítunk. Ne! Köszönjetek el a hallgatóktól.
1: Sziasztok! Ciao.
0: Ajjaj.
1: Hívnak!
0: Halló! Szervusz, kedves hallgató!
1: Jó napot! Szia!
2: Szervuszok! Nem tudom, hogy lehet-e egy kérdésem a két gyermekhez, milyen
1: persze, a tanulmányzat? Persze, nyugodtan, mert csak hallgatunk.
0: Erre vártak.
1: Ez az, köszönöm! Köszönjük szépen!
0: De akkor engedjétek meg, hogy a kedves hallgató okay. kérdezzen egyet.
2: Szervuszok, én a buszos vagyok. Az lenne a kérdésem hozzátok, hogy hogyan szoktatok ti reggelente iskolába járni? Tehát, hogy ez hogy néz ki egy reggeli elindulása otthonról, elindulástól a suliba érkezésig?
1: Hát én mondom én, hát én otthonról elindulok, azt egyedül elmegyek suliba.
2: Milyen messze vagy a suli?
1: Hát nagyon közel, kb. 2-3-5 utcányira, szóval 5 nem, de 2-3 azért van.
2: Zseniális.
1: Szóval zseniális. Én egyedül szoktam járni.
2: Te egyedül? Ha, igen. És most és ezt kezdettől fogva? Az első sem még nem? Elkísértek a
1: nem,
2: gyégi,
1: nem, ott? Persze, persze, igen. Akkor én is mondom, szerintem. Hát, ha jó eset van, mondjuk nem most, akkor autóval szoktunk menni, de most ezért gyalog szoktunk menni.
3: Amúgy én is ritkán szoktam apukámmal autóval menni.
1: Elmondhatom az elmondhatjuk az iskolánk nevét?
0: Hát szerintem az...
2: Nem annyira lényeges ez nekem. Az lenne ez volna a kíváncsiság bennem, ahogy ugye, hogy hogyan lehet azt, hogy valami szokásotok kialakuljon, egy olyan jó szokást megtartani, amely aztán utána, hogy mondjam, életeteken keresztül egyfajta olyan szemléletet jelent, ami majd végigkísér. És csak ugye azért voltam erre kíváncsi, amit kérdeztetek, mert nagyon sokszor ebben a műsorban, amivel most szerepeltek, egyébként sokszor szóba került már, hogy a műsorvezető hölgy is erre próbált utalni, hogy igen. legyen tisztább a város.
0: Igen.
2: És nyilván erre gondol, hogy azért legyen kevesebb az autó. De lám most azzal, hogy elmondtátok, hogy ti is gyakran jártok autóval, de ha belegondoltok abba, hogy esetleg ez nem teszi tisztábbá a várost, hanem az, amit az első kis, nem tudom, fiú vagy lány, most nem értek
0: be. Fiú van, Emil és Albert.
1: Igen, fiúk vagy.
2: Igen, igen. Na ja. Most, amelyikötök először elmondta, hogy ő hogyan jár iskolába, az nagyon tetszett, de valójában azért tetszett, mert nagyon közelre jár, nem kell neki messzire menni.
1: Köszönöm.
2: Ez egy abszolút jó választás volt, hogy olyan közelre jársz suliba, és nem kell messzire menned, nem kell korán kellett tömegközlekedést, se kell végigjárnod, illetve egy kocsiba semmiképp nem kell ülnöd, mert ugye, hogyha tömegközlekedsz, akkor már lehet, hogy az egy-két átszálláson már nagyon messzinek hosszú lesz az út. Szóval, hogy egy ilyen jó választással ki lehet az emberek alakítani olyan új jó szokásokat, amelyek aztán megmaradnak neki, és ragaszkodni is fog hozzájuk, tehát hogy ezután így szervezi az életét.
1: Igen, köszönöm szépen. Kérdezhetek valamit?
2: Persze.
1: Mármint, hogy mondtad, hogy az autó, hogy mondtuk, hogy az autó az nem igazán teszi igazán
2: zanyóvá
1: a levegőt, meg ezeket, hogy én mondtam, hogy gyakrabban járok autóval, de hogy a villamos vagy a busz is az arra számít.
2: Hát ugye a villamost és a buszt azt többen használják.
1: Igen.
2: És ugye ez miatt ott az a kibocsátás sokkal több embernek az elszállításával végül is kevesebbként valósul meg. Tehát kevesebb lesz annak a szennyező mennyisége, amit az egy jármű kibocsát, mert nagyon sok embert elvisz, míg ti csak ketten, hárman, vagy esetleg csak ugye ketten a szüleiddel ültök az autóba. Tehát hogy sokkal többet szennyez az autó, ezért talán a tömegközlekedést érdemesebb favorizálni, mert akkor tisztább marad a város. Az is szennyez persze, de ha sok emberre lebontod, akkor az sokkal kevesebbnek számít.
1: Igen. Hát akkor most így tulajdonképpen 60%-ban jó vagyok, és 40%-ban rossz.
2: Nem tudom, hogy melyen az iskolátok, mennyire demokratikus berendezkedésű, de lehet, hogy osztályfőnök órán be lehetne dobni egy olyat, hogy próbálja meg mindenki tenni azért valamit, hogy hogyan lehetne tisztább még a város. És ugye valószínű vannak még az osztályban olyanok, akik autóval járnak, de lehet, hogy ha ők ezt felvetik otthon, akkor apa, anya előbb-utóbb nem autóval fogja őket elküldeni suliba,
0: igen.
2: hanem mivel azt szeretnék, hogy esetleg tisztább legyen a város, ragaszkodnak majd ahhoz, hogy ők mehessenek tömegközlekedve. Az is egy nagy buli.
0: Ez egy jó ötlet, ezt igen. fogjuk tolmácsolni majd a pedagógusoknak.
1: Hát,
0: most hadd köszönjünk el, mert
2: köszi
0: szépen a hívás, buszos. Mert itt van a következő
2: szépen.
0: Vendégünk, és köszönjük. A fiúktól is elköszönünk. Egy kis zene, és már is jön Lukács.
4: Attack!

0: Majd. Sziasztok, újra itt az Utca Rádió, és megérkezett az első vendégem, illetve bocsánat, mert nem az első, mert már voltak vendégeim, de a szokványos mederbe visszatérve, Hész Lukács van itt velem, a Lendület Progresszív Közéleti Egyesület alapítója, vezetője, és a köztéri reggelik, a Rákóczi téri csarnokban szervezője. Hogy indult ez a Lendület Progresszív Közéleti Egyesület?
1: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat. A progresszív, vagy a Lendület Progresszív Közeleti Egyesület, a LEPKE, rövidebb nevén. Hát kb. Másfél évvel ezelőtt, 25 januárjában indult, és igazából ilyen Józsefvároshoz kötődő részben, helyi lakosok részben ilyen, csak ilyen szakmai érdeklődéssel, vagy valamilyen kapcsolódással helyben érdekelt civilek hozták létre. Itt van egy erősebb ilyen város, kutató, városfejlesztő vonal, én magam részvételiséggel foglalkozom, és akkor ebből az ilyen baráti társaságból gondoltuk azt, hogy akkor létrehoznánk egy olyan egyesületet, amilyen helyi érdekű civil szervezet, és a Józsefvárosnak a közösségeit fejleszti, kultúráját, és különböző ilyen a jó életnek a különböző megvalósulásán dolgozik. És akkor tehát ez 25 közepétől vagyunk nagyjából aktívak, és akkor indultak ezek a közösségi reggelénk is a Rákóczi csarnokban.
0: És ezen kívül egyébként még így programok szintjén mivel foglalkozik a LEPKE?
1: Tehát a LEPKE, és akkor majd akkor visszatérek a reggelikre, mert ez a legnagyobb projektünk, de ezen kívül minden olyan programmal fog. Ugye ez fontos, hogy ez egy teljesen önkéntesen szerveződő egyesület, tehát hogy nincsenek alkalmazottaink, minden önkéntes munkára épül, és akkor ilyen kisebb-nagyobb pályázatokból sikerül, meg magánadományokból sikerül magunkat fenntartani, és a józsefvárosi civil pályázaton nyertünk, például tavaly ott volt egy ilyen fórumszínház, ilyen pszichodrámás foglalkozásunk, a deákdiákban tanuló ilyen hátrányos helyzetű fiatalokkal. Emellett szerveztünk ilyen közéleti beszélgetéseket még a Susukában, ami az egyik tagunknak a kocsmája ott a 8. kerületben. És azon túl én még ilyen kritikai pedagógia workshopokat szerveztem, szintén ilyen nyitott, tehát ilyen alacsony küszöbű nyitott formátumban, és akkor de a fő fókusz az mégiscsak ezek a reggelik lettek az első év alapján, ez nem mindig, tehát nem, az elejétől nem ez volt feltétlen a cél, inkább azt mondom, hogy találtunk egy olyan ügyet a Rákóczi csarnokban és a Rákóczi reggeli kapcsán, ami eléggé leköti az energiáinkat, és ahol azt érezzük, hogy amúgy hatással lehet a munkánknak.
0: Akkor ezt a rátalálást a Rákóczi téri csarnokra, ezt még elmeséled nekünk, hogy ez hogy kezdődött?
1: Igen, és hogy hát ugye aki helyi, vagy legalább helyben meg szokott fordulni, az tudja, hogy a Rákóczi csarnok az nem csak praktikusan, de így szimbolikusan is a kerületnek, a Józsefvárosnak a szíve, és mint olyan egy hatalmas kulturális örökség, maga az épület is, meg nagyon sok ilyen kapcsolódó emléke van szerintem sokunknak, akik valamilyen életszakaszban a környékén éltek, vagy megfordultak, és igazából azt is lehet tudni, és ez sajnos a mai napig igaz, hogy azért közel semmilyen teljes kihasználtsággal működik ez a piac. Úgy is lehetne mondani, hogy kicsit tehát egy kicsit nehéz, tehát egy több mint a fele az üzleteknek nincs kiadva, és eléggé tehát, hogy eléggé alul használt egy közösségi értéket is képvisel, és még 2019 előtt, és az még egy korábbi formáció, ez a Mindspace, Lumen, a Kobrizsa Ádámék, nekik volt egy korábbi ilyen Rákóczi téri reggeli projektjük évekkel ezelőtt, ami egy pár évig ment, és aztán beletiltva, akkor még a főváros és a helyi önkormányzat is fideszes vezetés alatt volt, és nem tetszett nekik, hogy ezeken a reggeliken szervezte magát, vagy szerintük szervezte magát az ellenzék legalábbis helyben, aminek talán volt is valami alapja, de hát erre valók a közösségi találkozópontok, de hogy annak ilyen hirtelen lett vége, de oda én magam nem jártam ezekre, de több tagunk korábban ezeket nagyon szerette, és nekünk egyébként az volt a tervünk, hogy a Kobrizs Ádámékkal, vagy a Mindspace-el együtt próbáljuk megfeleleveníteni ezt az eseményt, vagy esemény sorozatot, de ők azon a ponton, amikor ez másfél éve fölmerült, akkor ők azt mondták, hogy ők nagyon örülnek, meg azt gondolják, hogy amúgy tényleg változott a politikai helyzet, és hogy ők is belátják, hogy itt lehetne most már tényleg több mindent kezdeni, de nem, ők ebbe nem akartak már így beszállni, de mondták, hogy nagyon örülnek, hogyha ezt tovább visszük, ezt építve az ő hagyományukra, és akkor mi elkezdtük két hetente szervezni ezeket a Rákóczi reggeliket tavaly nyáron, és akkor azóta töretlenül egy elég kötött formátumban, de próbálunk mindig új program elemeket is behozni, és ezeknek mind a lényege, amellett, hogy együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat, hogy olyan embereket hoz be a csarnokba, akik egyébként nem biztos, hogy a mindennapi életük része lenne.
0: És akkor hogy kell elképzelnünk egy ilyen reggelit? Tehát, hogy én ahogy így nézegettem az eseményeiteket, azért itt művészeti előadások, beszélgetés, elég sok minden van. Gondolom kialakítottatok egy jó kapcsolatot a kereskedőkkel is, akik azért nyilván ez nekik is egy jó lehetőség arra, hogy forgalmat tudjanak bonyolítani. Tehát hogy néz ki egy ilyen reggeli?
1: Igen, szóval ezt az elejét nagyjából ugyanígy néznek ki, egy pár ilyen újítást behoztunk. Az alapja az a közösen elköltött reggeli, ami kifejezetten azt hangsúlyozzuk benne, hogy helyben vásárolt lehetőleg friss alapanyagokból vegyük meg a reggelihez valót, és azt együtt ott elfogyasztjuk. Emellett szokott lenni egy-másfél óra ilyen vagy élőzene, vagy valamilyen DJ. Ha DJ, akkor az sokszor egész, tehát a reggeli előtt, ez most 10, tehát délelőtt 10 és 1 óra között van két hetente szombaton. És akkor a végére pedig szoktunk az utolsó egy órára egy-egy ilyen meghívott előadós beszélgetés, de nagyon informális keretek között, tehát nem ilyen mikrofonba beszélősen, hanem egy kis körbe leül, és aki akar ebbe részt venni, az megismerhet egy, úgy is hívjuk, hogy Rákóczi téli történetek, hogy megismerhet egy helyben élő, vagy valahogy a csarnokhoz kapcsolódó embernek a történetét. Voltak nálunk már korábban ilyen helyi önkormányzati képviselők, de a Molnár György, aki ugye nagyon régóta közelben él, és nagyon izgalmas ilyen helytörténeti beszélgetése, meg ilyen szociokulturális beszélgetés volt vele. És az is lenne a cél ezeknek a beszélgetéseknek, hogy elkezdjünk azon gondolkozni, hogy régen milyen lehetett a csarnok, meg hogy milyen egyéb funkciót tudunk elképzelni a csarnoknak, mert az egy értelművé, vagy szóval, hogy az nem egy egyedülálló probléma a Rákóczi csarnok kapcsán, ezt más csarnokok is érzékelik, hogy nagyon megváltoztak a vásárlói szokások, főleg a fiatalabb korosztály, akik kell egyre inkább a környék megterítődik, ugye ez a csarnok negyed, Népszínház negyed, ők nem főznek, nem vásárolnak, esetleg a Spárba bejárnak vásárolni, de hogy az lenne a jó, hogyha megtalálnánk olyan alternatív funkcióit a csarnoknak, legyen ez tényleg kereskedelem, vagy legyen ez valamilyen közösségi, kulturális funkció, ami miatt ez egy ilyen, ez beépül az emberek életébe, és ami miatt egy találkozó pont, egy élő hely tudna
0: És milyen ötletek merülnek fel? Tehát, hogy mikre lehetne? Meg egyébként most, tehát hogy körülbelül hogy néz ki most a csarnok belülről, hogy onnan a földszinten vannak inkább jelenleg működő üzletek, és az üres üzlethelyiségek azok így a térben hogy helyezkednek el, vagy tehát, hogy ez így tud irányt mutatni arra, hogy mire lehetne jobban használni őket?
1: Szerintem ehhez az, tehát, hogy igen, van, szóval úgy van, hogy egyébként is a, tehát úgy van, hogy a földszinten van minden, van egyébként egy elég nagy pince, én ott még sose voltam, nagyon érdekelne, hogy mi van ott, mit rejt. Elvileg egy hatalmas ilyen tároló kapacitású pince van alatta, viszont fölül, tehát emelet nincs, hanem vannak a csarnok négy sarkán, és oda is nagyon szívesen bekukkantanék. Vannak ilyen önkormányzati tulajdonú lakások, ezeknek egy része üres, egy része lakott, meg egy része a csarnok igazgatóságához azt hiszem kapcsolódik. Ugye az fontos a Rákóczi csarnokról megemlíteni, hogy ez fővárosi tulajdonú, tehát hiába a 8. kerületben található a tulajdonos és a fenntartó.
0: Tehát az a BVC üzemeltető.
1: BVC, igen, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. És ugye ő nekik egy óriási nagy ilyen piacportfóliójuk van, amin belül a Rákóczi inkább a kisebbek közül való. És talán pont emiatt is, bár azt gondolom, hogy a csarnok vezetése, Földes Tamás, akivel egyébként az évek során nagyon jó kapcsolatot csinál.
0: Erre rá is kérdeztem volna, hogy ők egyébként hogy állnak hozzátok?
1: Szerintem nagyon, nagyon jól, mert szerintem azért az fontos, ha már így a tulajdonosi viszonyokba belementünk, hogy az fontos a Rákóczi csarnok kapcsán, hogy ez egy régóta szakmai körökben, meg a főváros és a helyi önkormányzat viszonylatában ez egy kicsit konfliktusos téma, ez a csarnok, a Rákóczi csarnok, és nem, tehát hogy a szereplők elég, szerintem egy kicsit elbeszélve egymás mellett mutogattak egymásra, hogy ez miért a másiknak a hibája, és hogy miért, tehát hogy aminek az az eredménye, hogy tényleg alul használtsággal működik a csarnok.
0: De ki volt a másik szereplő, az egyik a főváros?
1: Főváros, helyi önkormányzat, és egyébként a szakma, tehát az urbanista szakma rendszeresen, mivel, tehát hogy ez egy szerintem egy közbeszédben eléggé benne van, hogy a Rákóczi csarnokkal kellene valamit kezdeni, és akkor mi szerintem jó lendülettel, vagy jó időzítéssel jelentünk meg ebbe a történetbe, és a csarnokkal elkezdtünk, tehát a mi víziónkról elkezdtünk velük tárgyalni, és szerintem ők elég hamar rájöttek, hogy mi egyébként egy oldalon állunk, és szerintem ő nekik az nagyon szimpatikus volt, hogy régóta van arról szó, hogy akkor mit kéne csinálni a csarnokban, de hogy jött egy alulról szerveződő civil szereplő, aki meg azt mondta, hogy hát valamit csináljunk, tehát hogy nem azt, hogy mit kéne, hanem hogy akkor ezt most csináljuk, és ennek kapcsán azt hiszem, hogy ebbe a másfél évben, amikor elkezdtünk a csarnok életébe bejönni, azóta azt hiszem, hogy minden szereplővel elég jó kapcsolatot tudtunk így kiépíteni. És ennek kapcsán van az is, hogy egyébként elindult egy szakmai egyeztetés, a csarnok indítványozta különböző ilyen érintettekkel, meg a fővárossal, ahol téma az, hogy akkor mit lehetne, mert mi a reggelik nem fogják megoldani a csarnoknak az összes problémáját. Mi tudunk publicitást szerezni ennek az ügynek, tudunk oda embereket bevinni, de strukturális változáshoz arra van szükség, hogy a fenntartó vagy más nálunk nagyobb szereplők gondolják újra a működést, vagy az üzlethelyiségek kiadását, és ebbe a folyamatban mi is belettünk vonva, és én bizakodó vagyok, hogy ez egy konstruktív irányba mozdult el. Azért tényleg messze vagyunk még attól, hogy ez egy újra virágzó, és az adottságait megfelelően kihasználó ilyen közösségi, kulturális, vagy éppen gazdasági, vagy...
0: Mégis nem mondtunk példákat, hogy...
1: Hogy mit lehetne csinálni.
0: Igen.
1: És szerintem ez ami köré elkezdett a elég sok közbeszéd összpontosulni, és ez mind a csarnok igazgatóság, mind a helyi önkormányzat, és mind a helyi igények alapján ez kezd kirajzolódni, de ennek tényleg nincs még semmi konkrétum. Az fontos, és azt nem mondtam az elején, hogy mi ezt a programsorozatot a Bihari Gyuri helyi önkormányzati képviselővel kezdtük el, a mai napig együtt csináljuk, és ő is fontos szereplő abban, hogy a saját ilyen választói, vagy saját lakosainak az igényeit felmérve olyan funkciót próbáljunk megtalálni a csarnokban, amit használnának az emberek. Erre nincs még meg a tökéletes recept, de szó van arról, hogy esetleg létre lehetne hozni egy olyan ilyen multifunkciós közösségi kulturális teret, ami egy fizikai tér a csarnokban, ami mindig ott van. Ugye a csarnok maga reggeltől estig nyitva van a Spár miatt elsősorban, de maga a piac az, hát nagyjából a szombat az, ami egy rendes piaci nap. Hétköznap meg vannak délelőtt árusok, de azért a hétköznap délelőtt hát nem olyan sokan látogatják. És akkor egy olyan helyet képzelnénk el, de nyilván ezt saját erőforrásból nem tudnánk egyelőre megcsinálni, ahol galéria lehetne, ahol közösségi tér lehetne, ahol közéleti vagy bármilyen más beszélgetések lehetnének, esetleg felmerült az is ami szerintem nagyon izgi így az elmúlt másfél évben, hogy milyen szereplőkkel kapcsolódtunk így a reggeli kapcsán, és az egyik kedvenc új barátom, akiket a reggeli kapcsán ismertem meg, az a Peppino, DJ Old School Peppino, aki egy helyi, hát egy helyi legenda, szerintem ezt nyugodtan lehet mondani a Nyolckerben. Ő például nagyon szeretne egy józsefvárosi rádiót, tehát hogy ez is egy ilyen nagyobb szabású valami, de például elképzelhető lenne, hogy egy olyan helyet kéne oda létrehozni, ami függetlenül attól, hogy emberek vásárolnak, vagy esetleg a most már egyre inkább megjelenő ilyen gasztró üzlethelyiségekbe fogyasztanának, valami olyan hely, ami behozza az embereket függetlenül attól, hogy mi az érdeklődésük, függetlenül attól, hogy éppen vásárolni, vagy csak együtt tölteni jönnének az időt. És nyilván egy csarnok az lehetőség arra, hogy tehát egy csarnok az engem sokkal inkább érdekel a csarnoknak ez a közösségi funkciója, mint az üzleti, de persze az is nagyon fontos, hogy olyan árusok térhessenek vissza, vagy akár új profilú árusok jelenjenek meg. Itt tényleg gondolok a gasztróra, de szerintem fontos, hogy ez ne egy nagyon erős gasztró irányba menjen, de lehetne. Tehát a környéken nagyon sok ilyen kisiparos, vagy kézműves ilyen művészek vannak, akár ők is tudnának ott árusítani, ha lenne ennek egy nagyobb forgalma. Tehát ez egy...
0: De akkor tulajdonképpen a BVC részéről van valamiféle nyitottság?
1: Abszolút,
0: erre.
1: Abszolút. Szerintem a részükről van nyitottság. Ők nagyon, szerintem igen, abszolút van nyitottság, és szerintem minden szereplő részéről van nyitottság, de hát ahogy a fővárosnak is nagyon sok más prioritása van, ahogy a helyi önkormányzatnak is, pláne úgy, hogy amúgy nekik valódi ráhatásuk nincs a csarnokon belül történő dolgokra, így ez az ügy, ez mindig valahogy, tehát hogy sosem a legelső prioritásba kerül.
0: Hogy igazából azért akadály, tehát hogy az az akadálya, hogy nem tudjuk, hogy ki az, aki létrehozná és üzemeltetné ezt a teret, vagy hogy ehhez egy megfelelő bérleti díjban kifejezett koncepció társuljon, vagy tehát hogy az a szereplő hiányzik, aki ezt a megvalósítását
1: hát
0: vállalná?
1: Tehát szerintem még az sem, igen, még az sem egyértelmű, hogy ki lenne ennek a fenntartója, valószínűleg se nem a főváros, se nem a... Tehát, hogy valószínűleg ez egyébként jó lenne
0: egy külső személy, egy külső vagy szereplő lenne ez.
1: Igen. Még jobb, ha civil, vagy non-profit szerintem. Az is fontos, hogy akkor mi lenne a bérleti szerződése, igen, tehát hogy fizetne a helyért, milyen összeget, vagy kinek a pénzét tudná beruházásra fektetni, tehát szerintem itt nagyon sok nyitott kérdés van meg, és az is nagyon, tehát az is egy fontos kérdés, hogy valóban meg tudnánk-e tölteni egész héten egy ilyen teret programokkal meg.
0: Egyébként most például az, hogy itt van egy kereskedői kör, aki a ti partneretek tulajdonképpen ebben a programban, vagy hát így, szóval őnáluk lehet megvásárolni a reggelit, de hogy azért valahogy velük is kialakul egy ilyen kapcsolódás, egy viszony, vagy nem tudom, ők is részt vesznek a programon valamilyen szinten, bekapcsolódnak esetleg ezekbe a beszélgetésekbe, tehát hogy valahogy elindul egy ilyen viszony azok között, akik részt vesznek a reggelin, meg akik ott árusítanak, esetleg lehet, hogy nekik is van 8. kerületi kötődés túl azon, hogy ezen a piacon dolgoznak, és nem tudom, nem Veresegyházáról járnak ide. Tehát, hogy ilyesmiket vannak?
1: Van, abszolút van. Az is fontos, hogy főleg azért, mert mi 2 hetente vagyunk ott, ők meg van, aki minden nap, vagy de minimum minden héten, meg azért is, mert ők főleg egy szombati nap, ami nekik a csúcsnapjuk ezen a piacon, ők azért le vannak kötve az árusítással. A néhány árus, és nagyon, tehát, hogy személyesen nagyon jó kapcsolatot kezdünk építeni egyes árusokkal. Voltak is, akiket ilyen beszélgetés, a Rákóczi téri történetekre elhívtunk. Ott van egy zöldséges, ami 4 generáció óta ebben
0: ezek
1: a
0: nagyon szép történetek.
1: Csarnokban vannak, de ott is, tehát, hogy mindenhol tehát mindenhol inkább az a benyomás, hogy a túlélésre mennek sok esetben ezek az árusok, és akkor vannak egyébként az ilyen új hullámosabb helyek, megjelent kb. Nyár elején egy biogazdaság, a Zsámboki Biokert, akik elkezdtek így csak standolni, tehát standon árusítani, egyre több, tehát hogy több új hely is nyílt, van ez a Nem Rámen, ami ugye gasztró, de nagyon beindult, így felrobbant a social médián, és akkor van egy új koreai étkező, vagy ilyen kifőzde, meg van egy viszonylag új ilyen olasz. Ezek mind gasztrók, amik állandó helyek nyíltak, és meg is maradtak. Most amúgy pont voltam, most onnan jövök a Csarnokból, és egy új Pékség is újra kinyitott, ahol régen egy Lipóti volt most, és aztán bezárt, most egy, nem egy Lipóti, de egy úgy láttam, hogy egy Maszek Pékség nyílt, még egy, mert egy már volt, szóval én látok mozgolódást, de azt hiszem, hogy én azt gondolom, hogy hagyományos ilyen árus hagyományos árusítói funkcióval nem biztos, hogy vagy önmagában azzal nem biztos, hogy föl lehet annyira pörgetni a csarnokot, hogy ez egy teljesen kihasznált.
0: De azért ez is egy jó irány, hogy ne a, nem tudom, a boltban a instant tésztát forrósítsák föl, vagy forrázzák le otthon az emberek, hanem akkor bejönnek ide, és akkor itt választatnak, nem tudom, a világ különböző konyháiból, elérhető áron, tehát hogy ez is egy jó irány. Még most lesz, 17-én lesz egy újabb reggelitek.
1: Igen, tehát most szombaton nem lesz, de jövő hét szombaton, igen, október 17-én lesz a következő reggeli, tehát Rákóczi Csarnokban reggel 10-től 1-ig. Ez olyan szempontból izgalmas, hogy lesz, és próbálunk mindig, vagy nem mindig, de hogy amikor lehet, próbálunk ilyen kollaborációkat leszervezni. Most például a Pálos György, azért is voltam a Csarnokban, a Pálos György, aki
0: igen, szintén a Tilos Rádió.
1: Szintén a Tilos Rádióban
0: munkatársa.
1: Igen. Ő neki lesz egy kiállítása, amit egyébként a fővámtéri vásárcsarnokba lement egy három hetes ciklus, és most fog hamarosan jövő szombaton a Rákóczi csarnokba érkezni, és akkor ennek kapcsán mi meg fogjuk ezt hirdetni így a reggeli keretébe is, mert egybeesik pont a megnyitó, a kirándítás megnyitó, és azt is tervezzük, és az nagyon izgalmas, hogy egy pár héttel később, valószínűleg november 7-én, de ez még nincs leütve, egy ilyen fotó műhely, vagy fotó, tehát ő szeretne fotókat készíteni piacra járó, vagy ilyen hétköznapi karakterekről, emberekről, és akkor valószínűleg ebben fogunk tudni majd együttműködni szintén egy reggeli keretében, de korábban nagyon sok, tehát hogy a legjobb reggelik azok mindig ilyen kollaborációk voltak, talán a kedvencem a palacsintás Robi, aki egy helyi, szintén egy helyi legenda, ott a Népszínház utcában van egy palacsintázója, vele megszerveztük az első országos palacsintaevő versenyt, még tavaly, vagy tehát idén tavasszal, és az például egy teljesen más, jóval fiatalabb, és jóval heterogén, vagy jóval, igen, tehát jóval ilyen multikultibb közeget tudott behúzni a csarnokba, akik nem biztos, hogy feltétlen a csarnok fő célközönsége, de akiknek így lehetett egy élménye a Rákóczi csarnokkal, és ezeket a kollaborációkat mindig keresünk, főleg, hogyha olyan személyekről van szó, akiknek teljesen máshol ér el a személyes hálózatuk. Ahogy...
0: Na akkor ebből nekem az derül ki, hogy lehet, hogy van egy törzs közönség, vagy egy ilyen mag, aki mindig jön, vagy többször jön, és akkor ezek szerint ezek a kollaborációk, ahogy mondod, ezek pedig teljesen új embereket is be tudnak vonzani, de hogy ennek így hosszú távú hasznossága van, tehát hogy akit behúzott egyszer egy esemény, vagy egy szereplő, az aztán lehet, hogy eljön, akkor már figyeltiteket, és eljön máskor is?
1: Én bízom benne, hogy igen. Az igaz, hogy van egy törzsközönség, és az is igaz, hogy talán a törzsközönség egy jelentősebb része ilyen közeli vagy távoli ismerős, de egyre több az, aki valahogy, tehát aki helyi lakos, és valahogy akár magától is használja a csarnokot, és megszokta, hogy akkor leül közénk reggelizni, vagy úgy, hogy valamilyen programunkon megjelentés utána látjuk még. Tehát, hogy ezt próbáljuk minél több ember életébe bevezetni, és egyébként az is egy font, nekünk most a közösségi médiánkon kell jobban dolgoznunk, mert azt gondoljuk, hogy a maga formátum jól működik, nagyon szeretik az emberek, egy-egy reggelin ilyen 40-50 ember megszokott fordulni. De ez kifelé egyelőre nem látszott ennyire, és akkor most mindenféle videós tartalommal, meg rendszeresebb posztokkal próbáljuk egy picit azt felépíteni, hogy ez, mert mégiscsak ebben látjuk a mi előnyünket, vagy a mi feladatunkat, hogy ezt az üzenetet átjuttassuk, hogy itt van egy hatalmas kulturális közösségi értékünk, a csarnok, ami alul használt, és amit viszont megtölthetünk olyan programokkal, olyan lehet olyan ilyen találkozási lehetőségekkel, amire igény van.
0: És amiért érdemes használni.
1: És amiért érdemes használni.
0: De akkor még egyszer mondjuk el a beszélgetés végén a jövő hét,
1: tehát október 17.
0: tervezett programotoknak a pontos részleteit.
1: Igen, október 17. reggel 10-től 1-ig, Rákóczi téri vásárcsarnok, és akkor a Pálos Györgynek lesz ott egy fotó kiállítás megnyitója, és ezzel egybekötve egy reggelink.
0: De ő akkor beszélgetni is fog egyébként veletek? Vagy csak a képek lesznek?
1: Lesz egy beszélgetés, azt nem mi szervezzük, azt a csarnok, mert egyébként, ha jól tudom, akkor a Cabány Györgyel fog beszélgetni.
0: Itt szintén jól ismerünk a Tilos Rádióval.
1: És akkor, de hogy az beszéltük, hogy utána ez a reggelibe beintegrálódna ez a program, és utána egyébként 3 hétig, ez, ha jól tudom, 3 hétig ez végig megtekinthető lesz a csarnokban ez a kiállítás.
0: Na, hát akkor mindenképpen menjetek reggelizni, és vásároljatok minél finomabb alapanyagokat, és egy klassz reggelit költsetek el, és nézzétek meg a Gyuri képeit, és hallgassátok meg, ahogy a Szabán Gyurival beszélgetnek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen.
0: És sok sikert a további reggelihez.

0: Gyorsan vissza is tértünk, mert közben megérkeztek az újabb vendégek a stúdióban. Csodálatos fák a Budapesti Fafesztiválon. Velem a stúdióban most Grósz Biborka, a szervező, fog beszélgetni, Vicián Zsófi, a helytörténész, és Bolzai Balázs, faápoló. Örülök, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük, hogy itt látunk.
0: Nem ez az első program, ami most fog megvalósulni, hanem ezt már egy ideje csináljátok. Egy kicsit meséljetek arról, hogy hogy kezdődött ez a fa ünnep.
1: Ez második alkalommal valósul meg most. Tavaly 2025-ben volt először tulajdonképpen, és egy akkor még a Budapest 100 Városi Fesztivállal közösen valósítottuk meg tulajdonképpen ezt a programot. Rengeteg szakértő kapcsolódott már akkor is a legnagyobb örömünkre, és igazából akkora sikere volt, hogy meg a téma is annyira fontos, és tényleg kiemelten fontos erről beszélni tulajdonképpen, hogy azt gondoltuk, hogy ezt jó lenne tovább vinni, és eleve is egy hagyományteremtő szándékkal indult Szigeti Ferinek az ötleteként a Budapest Fafesztivál, és most idén így másodjára második alkalommal valósítjuk meg. Most is nagyon sokan csatlakoztak, mindenki önkéntes a szervezőcsapatban és a programvezetők között is, és én tényleg le vagyok nyűgözve, hogy mennyien így tartják szívügyüknek azt, hogy beszéljünk a fákról, és minél több eljusson a városi lakókhoz arról, hogy mit is kell, mit is érdemes tudni arról, hogy kik vesznek minket körül.
0: És miért pont a Szent István Parkra esett most a választás ennek a következő programnak, a faültetésnél?
1: Ja, hát úgy van, akkor egy kicsit elmondom az egész programot tulajdonképpen, hogy a Budapest Fafesztiválnak nagyon sok programja lesz. Alapvetően városi séták lesznek az egész városban. Tehát az nem csak a Szent István Park, hanem az egyik kiegészítő program tulajdonképpen. Október 15-én kezdődik egy nyitó estével, akkor egy előadás, majd azt követően egy kerekasztal beszélgetés és egy kicsit ilyen könnyedebb lezárás, akkor élőszavas meseolvasás, fákról szóló történetek, legendák és hárfa szó az, ami megnyitja az egész háromnapos fesztivált. Utána 15-én este 6-kor kezdődik. 16-án városi séták lesznek, és a 16-ai estén, vagy napnak a lezárásaképpen lesz a Szent István Parkban egy faültetés, amit említettél is. Ez praktikus okokból lesz itt a faültetés. A 10 millió fa jóvoltából szerveződik ez az egész, illetve a főkertnek a jóvoltából, és a Cserna Hajnalka, aki sétát is vezet a fafesztiválon, ő kezeli a Szent István Parkot, és így oda tudunk menni fát ültetni, és egy esőtánc lesz még ennek a napnak.
0: Igen, nagyon izgalmas programelem lesz. Ezekről a sétákról, ezekről tudnátok mesélni nekünk egy kicsit, hogy ezek a fák köré szerveződnek?
2: Igen, folytatva az, hogy tehát 16-án szombaton, és illetve pénteken, és 17-én szombaton lesznek ezek a séták, tehát mind a két nap összesen 25 körnél is több, vagy kb. Annyi séta, és tényleg a legváltozatosabb helyszínek a gyakorlatilag Budapest egész területén, tehát nem csak a mondjuk ez ilyen nagyon ismert helyeken, mint a Gellért-hegy, vagy a Tabán, vagy a Margit-sziget, hanem olyan helyszíneken is, amit talán kevésbé ismerünk, mint a budaörsi kopárok, vagy a különböző természetvédelmi területek, amelyek így a Pestnek a külső részein vannak. És hát minden séta ingyenes, és minden sétának az a célja, hogy igazából rácsodálkoztassuk az embereket arra, hogy mik azok a kincsek, amik körülvesznek minket, mik ezek a gyönyörű zöld területek, milyen értékeik vannak, milyen különleges egyedeik vannak, meg általában mi az, ami zajlik ott.
0: Most nem lelőve a poénokat, de azért egy pár példát említenél?
2: Hát amit mondjuk én akkor, bocsánat, akkor egyből most, ami kopásból eszembe jut, én a Margit-szigeten fogok vezetni sétát, ott nagyon sok különleges idős fahegyet van, tehát ott tényleg olyan fák vannak, amik még azelőtt eresztettek gyökeret, mielőtt a város egyesítés megvolt, tehát még külön volt Pest-Buda és Óbuda, és azok a fák már ott virágoztak és nőttek, tehát egészen különleges terület van. Ugye lesz a Tabánban is egy séta, ott is van egy egészen idős fekete eperfa, illetve hát általában ugye a Tabáni Park a Tabán felszámolása után alakult ki, és ez a fa meg ott maradt a régi időkből. A Gellért-hegyen lesz egy olyan séta, ami az ottani különleges, ugye a szőlő után, tehát a Gellért-hegyi szőlősök kipusztulása után kialakult parkot mutatja meg, de segítsetek még, hogy még milyenek, milyen sétákat, hogy milyen konkrétumokat tudunk.
0: Még bocsánat, hogy kérdezek valamit, hogy itt, amikor meglátogatjátok ezeket az idős fákat, akkor itt azt a történeti kontextust is megmutatjátok, amiben ezek ott elültetésre kerül, vagy amikor...
2: Igen, tehát, hogy itt azért a hallgatók ne botanikai szaktúrákra számítsanak, tehát, hogy ez a trükk azért ebben az egészben, vagy ezért egy városi ünnep tulajdonképpen, mert hogy a fák azok nagyon jó kiinduló pontok ahhoz, hogy a városról, a történelemről, a személyes történetekről, ember és növény viszonyáról meséljünk, és hogy nyilván egy Gellért-hegyi kontextusban az is például szóba kerül, hogy a Boszorkányok hegyének tartották ezt, vagy hogy milyen történeti rétegek rakódnak egymásnak. Tehát persze, tehát a fák kapcsán azért alapvetően kultúrtörténet és növénytörténet kapcsolódik össze, tehát hogy semmiképp sem ezek ilyen, tehát mindenki számára érthető és népszerűsítő, tehát ilyen inkább ismeretterjesztő sétáknak mondanám ezt, és nem kell meghatározni, meg nem fogunk senkit kicikizni, hogyha nem tudja megmondani a latin nevét a fának, szóval én sem tudom egyébként, és bölcsész vagyok, szóval azért mondom, hogy nehogy ez a képzet alakuljon ki a hallgatók, hogy ezek ilyen szakembereknek szóló dolgok, hanem ez tényleg az a célja, hogy megmutassuk mindenkinek ezeket a gyönyörű helyeket.
0: Hát igen, és ez is mutatja, hogy mennyire összekapcsolódik az életünk a fákkal, és hogy milyen hosszan tudnak minket kísérni.
1: Igen.
0: Akár generációkon keresztül. Balázs, te hol tudsz bekapcsolódni ebbe a programsorozatba? Nekem volnának tippjeim, de azért kíváncsi lennék, hogy...
3: Hát én is vállaltam természetesen vezetést, illetve hát az alapítvány, 10 millió fa alapítványnak vagyok, az erdészeti szakértő, illetve hát én favizsgáló fápoló szakmérnök vagyok itt, azért is. Az én témám az egy kicsit ilyen szempontból nem botanikai, de próbáljuk megmutatni az embereknek, hogy a fák, ugye ezt tanultuk, hogy az állatok kommunikálnak azért, a fák azok a növények, azok nem beszélnek velünk, ez nem igaz, tehát a fák is kommunikálnak felénk, és megpróbáljuk ezt elmagyarázni, megmutatni az embereknek, hogy hogyan, tehát mit jelent az, amikor egy fa elmondja, hogy bocs, nekem ez az oldalon fáj, tehát ez a derekamat valami nyomja, vagy valaki a lábamra lépett, mert megcsináltak egy járdát, és beépítettek egy ülyeztet szegélyt, és elvágták a gyökeremet, és akkor azon az oldalon én akkor azon az oldalon a koronában is megmutatom, hogy nekem az ott fáj, és megmutatom, hogy mennyire fáj. Tehát igazából megpróbáljuk egy kicsit így ezt ezen keresztül az embereknek közelebb hozni azt, amit egyébként így látnak maguk előtt, de nem látnak, mert ez hívják növényvakságnak, hogy ami ott van előttünk, annyira természetes, hogy az nekünk nem tűnik fel egy idő után, és ezért már igazából vakok leszünk rá. Akkor persze észreveszünk, amikor mondjuk kivágják, főleg, hogyha nem a házunk előtt a idézőben szemetelő fát vágják ki, mert annak akkor néha örülünk, tehát van egy ilyen nagyon furcsa emberi hozzáállás, de ezeket a számunkra természetes fákat próbáljuk megmutatni. Ez egyébként vannak olyan helyszínek, például ez a konkrét helyszín, ez a József Attila lakótelepen lesz. Itt egyébként itt is fogunk ültetni, tehát itt összehoztak egy helyi ültetésünk, erre a sétának a végén lesz egy olyan alkalom, ahol megmutatjuk azt, hogy néz ki egy idős fától, eljutunk egészen az újszülött fáig, tehát ott akkor konkrétan fogunk egy faültetést bemutatni a résztvevőknek, hogy lehet jól ültetni. Ez is benne van a része, de tudni kell, hogy ez igazából megint nem arról fog szólni, hogy most a faültetési szabványt elmagyarázzuk, bár hozzátenném, hogy ezt így nagyjából nem baj, hogyha az emberek tudják, hogy miért ásunk egy másfél méteres gödröt, amikor az egész gyökértömeg az egy ilyen 60 centis valami, ezt is elmagyarázzuk. De egy főültetés az mindig egy buli, egy élmény, egy ünnep, úgyhogy ebben részt venni mindig jó. És akkor ezzel fogjuk mi zárni a programot, de lesz egy séták például pénteken, ahol mi a valaki miniátőket mutatunk meg, ami szintén egy ilyen kicsit japán utazás Magyarországon.
0: De ezt tudom, hogy nem annyira kedves téma, vagy hát szóval ez egy megosztott téma a fakivágások kérdése, de hogy ez, amit mondtál a növényvakságról, hogy nem tudjuk, hogy betegek a fák körülöttünk, és aztán utána egy ilyen óriási csalódás és egy veszteség, egy gyász nagyon sok esetben az, hogy egy idős fát, ami egy nagyon karakteres eleme az utcaképnek, kivágnak, és hogy én a legtöbbször azt az érvet szoktam hallani, amikor így a lakossági felháborodáson, hogy de hát ezeknek a fáknak semmi baja nem volt. És hogy azt is látom, hogy szakemberek nagyon sokféle módon próbálják megmutatni és elmagyarázni, hogy már pedig ez nem igaz. Hogy itt ebben ti tudtok valamit mondani, vagy terveztek erről most beszélni, vagy ez most annyira nem része a faünnepnek?
3: De tulajdonképpen igen. Tehát amikor arról beszélünk, ugye fát mi a városban elsősorban a koronája miatt tartjuk, hát örülünk neki leginkább. Tehát a fának a legértékesebb része számunkra a korona, és az is nagyon fontos, hogy milyen állapotban van ez a korona, és az a korona hogyan fejlődik. Tehát elég sokszor lehet mostanában hallani Főkert részéről, itt a Dezsinyi Péter azért elég rendesen mondja az adatokat, meg informálja az embereket, hogy akik baj van, tehát ugye az ötös skálán kettes felé tartunk, ami azt jelenti, hogy éppen csak életképes állapotban vannak a fáink. Ez olyan sok minden miatt van. Nyilván a mostani klímahelyzetet mindenki érzékeli. Szerintem, hogyha valaki kinyitotta, ha ma reggel kinyitotta a híreket, akkor hallotta, hogy most már a KSH statisztikai számokkal mutatja, hogy milyen nagy baj van. Egyébként, ha valaki nem vette volna észre, itt Paks után, meg az idei asszály után, akkor még számok is leírják. Tehát, hogyha valaki ennyire kockod, csak ezt hiszi el. De ez sajnos a fákon is látszik. És igazából tényleg az van, hogy vannak olyan hibák, amik visszaütnek. Tehát egyszerűen ez olyan, mint a gyereknevelés. Én nekem is van már 4, és így látom azt, hogy van egy elég nagy szórás, és látom, hogy valamit az ember elszúr, az utólag kiderül, azon már utólag elég nehéz javítani. Hamarabb lehet megelőzni ezt a problémát. Ugyanez van a fákkal, és ezt kell az embereknek megértetni, és nem is az a lényeg, hogy megmagyarázzuk, hogy most azt a fát miért fogják kivágni, és miért kell azt elfogadni, hanem hogy mit tanulunk belőle, hogy legközelebb úgy ültessünk fát, és olyan helyzetbe hozzuk azt a fát, arra helyre ültessük azt a fát, ami odavaló, adjuk meg neki a tiszteletet, adjuk meg neki a megbecsülést, legyen legalább olyan fontos pont, beszélgettünk róla itt előtte, hogy mindegy közmű, tehát egy közműnél ezért fontosabb, mert mondjuk azért lássuk be egy szennyvíz elvezető hálózat nélkül túlélnénk, fák nélkül nem igazán. Tehát igazából valamennyit erről beszélünk. Nyilván ez egy szakma, itt valószínűleg az is egy eredmény lenne, hogy elhinnék az emberek a szakmának, de bíznának annyira a szakmában, hogy nem ellenük dolgoznak ebben a szakmában. Egyébként az nagyon jó, hogyha ők fölháborodnak, mert az mindig egy ilyen figyelmeztető jel a polgármesterek és a politikusok felé, és ők sokkal jobban fognak figyelni a fákra, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogyha fölháborodnak sokan. Hogyha ott el tudjuk mondani, hogy mi is volt az oka az egyébként beavatkozásnak, de a fölháborodás az azt jelenti, hogy az összes többi fára jobban fognak figyelni. Úgyhogy ez egy jó dolog szerintem. Tehát nem baj, hogyha szomorúak vagyunk.
1: Azt hiszem, hogy az egész fesztiválnak, a Budapest Fa Fesztiválnak így az a két fő célja, ilyen nagyon röviden több mondatokban, az egyik az, hogy a növényvakságot csökkentsük, a másik pedig, tehát hogy a fákhoz közelebb hozzuk az embereket, és a másik pedig az, hogy a szakembereket és a lakosságot is egy kicsit közelítsük, és akkor így a szempontok is meg egyáltalán szóval sokkal könnyebb megérteni, hogy mi történik körülöttünk.
0: Egyébként a fesztiválon kívül vannak még programjaitok, amik ezt célozzák, hogy
1: hát a Budapest
0: szakma, civilek, nem tudom, találkozzanak egymással is.
1: A Budapest Fa Fesztivál az igazából egy ilyen önkéntes csapat által összeszervezett fesztivál, úgyhogy a mögötte lévő szervezeteknek, a 10 millió fának is nagyon fontos igazából az összes programja, minden amit csináltok, erről Balázs ezt sokkal jobban tudnál beszélni. Ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos tevékenysége van. Az Urbánum Városkutatási Alapítvány, ők inkább ilyen beszélgetéseket szerveznek nekik is, ők nem kizárólag fa témában, hanem nagyon sokféle városi témában. Sokszor merül föl ez a kérdés, igen, hogy szakma és civilek kapcsolata, és hogy közelítsük a nézőpontokat. És szerintem mindenki, aki így a szervező csapatban van, el tudja ezt mondani egy ilyen fő célként, vagy nem is tudom, igen.
2: Igen, hát mindenki szerintem így a maga körében, vagy a maga akiket ő elér, ott tesz azért. Tehát, hogy ez nagyon szép szerintem ebbe a fesztiválban, hogy ez egy tényleg igazi civil fesztivál, tehát, hogy ez sok-sok embernek az összeadódó energiája és akarása, és tenni akarása, és ezt nagyon szerettük volna hangsúlyozni, hogy semmiképp nem azt az ilyen

0: hogy a sétákra kell-e regisztrálni, ha igen, akkor hol, és egyébként a részletes programokat hol találják meg az érdeklődők? Az interneten, ott.
1: Az interneten lehet elsősorban tájékozódni. A Budapest Fa Fesztiválnak van egy Facebook oldala, illetve az Urbánum Városkutatási Alapítványnak a honlapján is fönt van az összes program. Minden program ingyenes, a séták is és az esti kiegészítő programok is, illetve... És mindegyik, majdnem mindegyik regisztrációhoz kötött, ott a honlapon is és a Facebookon is fönt van a regisztrációs link. Ez egy nagyon egyszerű, körülbelül egy perc alatt kitölthető regisztráció.
0: És az esőtáncról még valaki mond valamit, vagy az meglepetés lesz?
1: Hát az esőtánc az a Szent István Parkban lesz.
0: Igen.
1: Az lesz a második estén, 16-án a Budapest Fa Fesztiválnak. És a többi részlet az meglepetés, igen. És mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.
0: A célja az talán egyértelmű, hogy
2: várjuk,
1: igen,
2: az esőt.
1: Igen, és az nagyon fontos, hogy esőnap nincsen, szóval, hogy esőben is sétálunk, igen, és nagyon örülni fogunk.
2: Sőt, nagyon örülni fogunk,
3: ma már az a jó idő, hogy esik az eső.
0: Igen. Na hát ez egy csodás végszó volt. Köszönjük szépen. Sziasztok.
2: Köszönjük mi is.
1: Köszönjük.
3: Köszönjük.
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Az idei hűvös, száraz tél és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúrólégy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés. A diófák méreható gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést, újságolja a sokszínű vidék. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban, az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-e után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, tájékoztat a sokszínű vidék. Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság.
4: Ezek voltak a hírek.
6: Sziasztok! A brazil jobboldal mellett Donald Trump is örülhetett vasárnap, miután Flávio Bolsonaro végzett az élen az elnökválasztás első fordulójában. A puccs előkészítése miatt börtönbüntetését töltő Jair Bolsonaro fia 2%-ponttal előzte meg a jelenlegi elnököt, a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva-t. A két politikus október 25

0: 22-én ismét összecsap, a kieső jelöltekre adott szavazatok döntőek lehetnek. Lulának innen kisebb csodára lehet szüksége a fordításhoz, miközben a jobb oldal a kongresszusi és kormányzói versenyben is erősödött. Mit jelentene Brazília számára, ha Bolsonaro klán visszatérne a hatalomba, és miért bizonyulhatnak kevésnek Lula jóléti programjai és a brazil gazdaság és politikum mozgásterét növelő intézkedései a Latin Amerikán végig söprő jobboldali fordulat közepette. Ez a Forráspont, a Mérce és a Tilos Rádió közös nemzetközi politikai műsora. A mai adásban a fenti kérdésekről Nagy Gergő Máté szerzőnket kérdezzük, műsorvezető társam Nun Barbara Fabi, én Pap Gáspár vagyok.
1: Szia Gergő!
2: Sziasztok, köszi a meghívást, nagyon jó itt lenni. Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
1: Akkor szerintem térjünk rá a brazil választási eredmények értékelésére. Ugye mi most alapvetően az elnök választásról fogunk beszélni. Közel 160 millió brazil választópolgárról van szó, és az első kört, ahogy már mondtad, Flávio Bolsonaro nyerte, több mint 56 millió szavazatot kapott, szemben Lulával, aki megközelítőleg 54 millió szavazatot. Ez azt is jelenti, hogy kettőjük között körülbelül 2,2 millió szavazat van, ami azért is fontos, mert bár a brazil választásokon elvileg kötelező szavazni, ebben az esetben majdnem minden ötödik választó úgy döntött, hogy nem fog ezzel a jogával élni, ami azt jelenti, hogy 33,4 millió szavazat nem lett leadva, ami több mint 14-szerese a különbségnek. Néztem kimutatásokat a 2022-es elnökválasztás első fordulójához képest, és azt láttam, hogy minden egyes államban jobbra tolódott a szavazati arány. Egyetlen egy kivétel van, az a körzet, ami a fővárost foglalja magába, ott egy kicsit többen szavaztak Lulára még 2022-höz képest is. Az is nagyon érdekes, hogy földrajzilag nagyon elhatárolható az, hogy hol szavaztak Lulára, hol pedig Bolsonaro-ra. Alapvetően az ország északi területein szavaztak Lulára, és a többi területen pedig Flávio nyert. Kérlek, mutass be röviden a két jelöltet, és oszd meg velünk, hogy számodra mit jelentenek ezek az eredmények, hogyan értékelnéd őket.
2: A másik fordulóba jutó két jelöltről, Luiz Inácio Lula da Silváról és Flávio Bolsonaro-ról azt kell tudni, hogy előbbi Lula da Silva lényegében a latin-amerikai baloldalnak egy ilyen 21. századi ikonja, köszönhetően főleg a 2003-2011 közötti első két elnöki ciklusának, amit széleskörű szociális jóléti politikák jellemeztek, amik kifejezetten sikeresnek bizonyult a globális szinten, és elismerően beszélnek róla a különböző nemzetközi szervezetek is például. Ez idő alatt több 10 millió brazilt sikerült kiemelni a szegénységből, és többek között megszűnt az a fajta akut éhezés az országban, ami hosszú ideig jelen volt történelmileg a dél-amerikai országban. És Lula lényegében most a hetedik elnökválasztási kampányát futja. Három alkalommal, még a 2002-es első győztes elnökválasztási kampányát sikertelenül indult az elnöki pozícióért, és 2011-et követően pedig kimaradt 11 év részben, amiatt, mert a brazil alkotmány értelmében csak két alkalommal lehet egymást követően valaki elnök az országban, részben pedig amiatt, mert a 2014-ben kezdődő Lava Jato korrupciós botránysorozat, illetve igazságügyi hadjáratot követően maga Lula is egy kb. 580 napra börtönbe került. 2022-ben viszont azután, hogy közel két év után kiengedték a börtönbe, már újraindult az elnöki pozíciója az akkori szélsőjobboldali elnök Jair Bolsonaro ellen, akit egy nagyon szoros versenyben sikerült legyőznie akkor, és most pedig az ex-elnöknek a fiával, Flávio Bolsonaro-val mérkőzik meg ebben a fordulóban, hogy ti is említettétek. Flávio Bolsonaro-ról azt kell tudni, hogy alapvetően 2003 és 2019 között Rio de Janeiro államnak az állami törvényhozásába tevékenykedett képviselőként. Rio de Janeiro egyébként így a Bolsonaro családnak egyfajta ilyen politikai fészke, igazából mindenki a családban ott kezdte az elmúlt évtizedekben a politikai karrierjét, valamilyen formában, és Flávio pedig 2018-ban részben azt a politikai hullámot meglovagolva, az ő apját az elnöki székbe repítette akkor, ő elnyelte Rio de Janeiro államnak az egyik szenátori székét is, és ennyi gondolják, hogy igazából így az édesapja által saját kezdve kiválasztott utódja a mozgalom élére. A kampány idejét nem volt egyértelmű, hogy ki lesz majd így a bolsonarista, illetve összességében a bosznista mozgalom és általánosságban a brazil jobb oldalnak a vezére. Sokan jó ideig a São Paulo államnak a kormányzójára, Tarcísio de Freitasra tippeltek volna, de végül Bolsonaro valamilyen szempontból sokat meg is lepve a legidősebb fiát, 45 éves Flaviót választotta ki erre a feladatra, úgymond.
1: Mit vársz a második körben? Ugye most az éllovasokról beszéltünk, de 11 másik jelölt is volt, viszont egyik sem érte el a 3%-os szavazati arányt. Viszont a második körben az számíthat, hogy ők azért ezek azért több millió szavazatot jelentenek ezek a kis százalékok is, hogy ezek a jelöltek ki mellé, vagy ki mögé állnak be. Kettőjükről már tudom, hogy egyébként Bolsonaro-t támogatják. Ennek szerinted mekkora a jelentősége, illetve mekkora lehet a jelentősége azoknak, akik nem mentek el, illetve annak a 6 millió szavazónak, aki érvénytelen szavazatot adott le?
2: Mindenképpen nagy jelentősége van az éllovasoknak a versengésébe az első fordulóba beleszólni nem tudó, de egy szemmel látható szavazatmennyiséget begyűjtő jelölteknek. Közülük, ahogy utaltál rá ketten, Ronaldo Caiado, illetve Romeu Zema, akik közül előbbi Golyás, utóbbi pedig pont az általad is már említett Minas Gerais államnak voltak a kormányzói, és alapvetően ők jobbközép opportunista karrier politikusok javarészt, akiknek leginkább a regionális politikában vannak ambícióik. Tehát ők már jelezték valóban pont itt az elmúlt nagyjából másfél napban, hogy Flávio Bolsonaro-t fogják támogatni a második fordulóban, és ők együttesen már egy kicsit több mint 5 milliós szavazatmennyiséget tudhattak magukének az első fordulóban. A fennmaradó két ex-elnök aspiráns most már csak, Augusto Cury, illetve Renan Santos, pedig Santos korábban úgy nyilatkoztak, hogy ők nem szándékoznak egyik jelöltet sem támogatni a második fordulóban, részben amiatt, mert ők olyan platformon indultak az első fordulóban, és kifejezetten anti-establishment jelöltek, szóval két nagy blokk közül nem feltétlenül állnának be hivatalosan egyik mögé sem. De ezt még meglátjuk, mert többek között Renan Santos is úgy nyilatkozott az első fordulóban, például a kampány alatt, hogy ő Flávio Bolsonaro-tól jobbra helyezkedik el a politikai palettán, szóval sose tudni. De hogy én mit várok a második fordulótól, igazából én is azt gondolom, hogy ez kulcs tényező lesz, hogy a vagy érvénytelen szavazatot leadó első forduló szavazók, illetve az általad is említett elképesztő több mint 33 milliós a választásra teljesen távol maradó szavazó tömeget sikerül-e bárkinek valamelyest mozgósítania. Az első forduló után olvastam olyan gyors elemzéseket, értékeléseket, hogy Flávio Bolsonaro után úgy is tudta elérni ezt a meglepetés eredményt az első fordulóban, hogy azokból a protest szavazatokból, amiket sokan csak a második fordulóra vártak, hogy beérkezik majd az ő táborára, azokból sokat már az első fordulóban be tudott gyűjteni, mert valahogy sikeresen tudták a bolsonaristák azt a fajta ilyen munkáspárt és establishment ellenes, ezt a brazil politikában gyakran antipetizmónak nevezett érzületet meglovagolni, hogy sokan úgy gondolták, hogy az első fordulóban leszavaznak Flávióra, sok választás utáni riportban, vagy különbözőféle ilyen híradásokban, amikor megkérdezték az utca emberét, vagy a különböző ilyen eredményvárókon lévő embereket, akkor voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ők Bolsonaro-ra szavaztak, nem feltétlen amiatt, mert hogy teljes mértékben azonosulnak, de Lulát kevésbé kedvelik, vagy munkáspártot kevésbé kedvelik, mint őt, és hogy egyébként ők arra számítottak, hogy azt akarták volna, hogy a Flávio már jelen az első fordulóban. Szóval ez szerintem rendkívül érdekes, hogy mennyire a mostani választói attitűdöket itt az első fordulóban is már inkább a másik félnek az elutasítottsága sem, mint az adott féllel szembeni szimpátia határozzák meg, illetve ez a 33 milliós, több mint 33 milliós tartózkodásra a kapcsolatban azt is kiemelni, hogy egyébként ez 1998 a történelmi rekord. Tehát, hogy így 32 millió körül volt a tartózkodás az előző választásra, 22-esen, de ennek a mostanak még ahhoz képest is sikerült egy kicsit ráemelni, és 98 óta ez abszolút rekord ilyen tekintetben. Hogy mi lesz a stratégia ezzel kapcsolatban egyik másik fél részéről? A munkáspárt esetében, vagy Lulaik esetében két lehetséges utat látok. Az egyik talán az, hogy megpróbálják így a visszatérő szélsőjobboldali fasiszta fenyegetéssel így kicsit mozgósítani a társadalmat. Én talán ezt gondolnám a kevésbé és nem feltétlen célra vezető alternatívának. Ellen a másik opció pedig az, amire talán valahol Lula is utalt, és elképzelt, hogy efele mozdulnak el, hogy most egy hétfőtől új kampány kezdődik az első forduló után, és hogy most már csak ketten vannak ebben a versenyben, így most már sokkal többet és kiforottabban beszélhetnek arra, hogy nekik mik a javaslataik arra, hogy hogyan akarják így Brazíliát a jövőben a továbbiakban jobbá tenni, hogy milyen Brazíliát képzelnek el, és hogy meg akarják mutatni azt, hogy egész pontosan milyen is ez a Bolsonaro klán, úgymond. Flávio részéről pedig igazából én azt látom, hogy ezt a fajta vasat, amit eddig ütött, azt továbbra is ütni fogja abban az értelemben, hogy a munkáspártnak és Lulaiknak abszolút így mint az uralkodó elit, az establishmentnek az erőivel szembeni elutasításnak a felkorbácsolása továbbra is, illetve az olyan számukra hazai teretnek számító témáknak az ütése, mint a közbiztonságnak a kérdése többek között, illetve a Brazíliának felültetése egyfajta ilyen regionális jobboldali, szélső jobboldali hullámra, ami jelenleg is zajlik. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban, amilyenben most Brazília van, akár ez is működhet egyfajta ilyen gravitációs tényezőként, hogy van egy kicsit olyan, mint talán egy ilyen választóközegben akár egy ilyen regionális ilyen FOMO, úgymond, hogy ha most minden az egész térség jobbra fordul jelenleg, és olyan jobban vezetőkének hatalomra, hogy az Egyesült Államokkal, mondjuk és Trump úgymond jó kapcsolatokat tudnak saját állításuk szerint kialakítani, és mondjuk nem kell ismétlődő vámháborúkkal, vagy különböző diplomáciai csetepatékkal, szankciókkal szembesülni, akkor lehet például egy taktikus opció így kicsit így felülni, úgymond erre a jobboldali hullámra. Lényeges kiemelni, hogy ahogy már a 2022-es választásnál is látszott, ugye itt is, ha ránéz az ember a térképre, hogy Brazília egy ilyen észak-dél választóvonal mentén lényegében két része van szakadva, a térkép északi, észak-keleti része a piros, ott alapvetően a munkáspárt tudott győzedelmeskedni, illetve Lula javarészt, délen pedig a bolsonaristák. És ezzel a földrajzi kettészakadottsággal kapcsolatban, hogy ez miért van, ugye ennek a gyökere abban keresendő, hogy az északi, észak-keleti területeken koncentrálódik alapvetően a szegényebb sorsú, illetve depriváltabb és nem kis részben afro-brazil lakosság. Ők azok, akik Lulának 2003-as első elnöki ciklusa óta a munkáspárt különböző szociális segélypolitikáinak az elsődleges nyertesei, és többek között ők azok, akik különösen profitáltak ezekből a programokból. És a délebbi térségekben, vagy a délebbi államokban pedig alapvetően dél-dél-keleten koncentrálódik a tehetősebb, illetve a nagy gazdasági erőközpontokban, nagyvárosokban élő elitréteg, illetve mondjuk a közép és felső középosztály azon része, amelyik inkább jellemzően jobbra szavaz a választásokon. Ezzel kapcsolatban egy érdekes adalék, hogy São Paulo állam esetében, ami tényleg az ország is egy abszolút gazdasági és üzleti központja. Nagyon aspirálták Lulaik fel a kampány vége fele, úgy láttam, hogy voltak ilyen remények, hogy São Paulo akár egy ilyen billegő állam is lehet, vagy hogy akár ott így jól is tud mozgósítani a munkáspárt, de ebből a végeredményben itt az első fordulóban igazából nem sok minden látszott, mert 51%-ot húztak be Bolsonaroék, és 38%-ot csupán Lula, és ahogy te is említetted, hogy minden államban itt is a fővárosi körzetet leszámítva lényegében erősödött a jobb oldal.
0: Most persze az elnökválasztásról beszélünk, de volt egy, a kormányzókat is választottak, illetve a törvényhozásnak a háza is megújulnak. Erről röviden mi az, amit szeretnél kiemelni?
2: A törvényhozási választások eredmények is azt mutatják, hogy mennyire erősen beágyazott a társadalomban még mindig a bolsonarista mozgalom, illetve hogy most azok után, hogy a Bolsonaro féle jobb oldal Brazíliában sokáig úgy pozícionálta magát, mint amelyik ugye az intézményekkel szemben lép fel, már azokkal az intézményekkel szemben, amik egy olyan hagyományos elitnek így a menedék, olyan elit bástyázta be oda magát konkrétan, amelyik ugye nem a társadalomnak az érdekeit szolgálja, amely elitista és nem a népért dolgozik, stb. Stb. Azután most megnyílik a lehetőség lényegében nekik afelé azzal, hogy jól szerepeltek mind a, sőt, kifejezetten jól szerepeltek a kongresszusnak, a brazil törvényhozásnak mind a két házában. Tehát a brazil alsóházban a korábbi 98-ról 121-re növelte a liberális párt, Flávio Bolsonaroék pártja a képviselőinek a számát, illetve az a fajta ilyen opportunista, jobb-közép tömörülés koalíció törvényhozásba az úgynevezett Sinchao, amelyet alapvetően 8 jobb-közép, jobboldali párt alkot, amelyek olyan opportunista pártok, amikor alapvetően az erőforrások, a pozíciószerzés és az intézményi politizálás jegyében igazából ciklusról ciklusra éppen a győztes erőhöz próbálnak egy kicsit így gravitálni, illetve olyan alkukat és megállapodásokat kötni, amelyek segítik az ő pozíció és erőforrás szerzésüket. És ez a Sinchao koalíció, ez nagyjából ilyen közel 250 képviselő helyet gyűjtött össze, hogyha ezt a 121-es liberális párt képviselőszámot, meg a Sinchao-nak képviselőnek a számát összejük, akkor ez az 513 fős brazil törvényhozásban egy egészen jelentős többség. És a szenátus esetében pedig talán még aggasztóbb bizonyos értelemben a helyzet, ha úgy nézzük, mert ott a most megválasztott 54 szenátusi képviselő, és szenátusok a kétharmadát választották meg. 28 helyet szerzett meg csak a liberális párt, és az összjobboldali koalíció pedig még ennél is többet, és a szenátus pedig azért fontos, mert csak a szenátus az a ház a törvényhozásnak, amelyik elmozdíthatja mondjuk a legfelsőbb bíróságnak a tagjait, és a legfelsőbb bíróság az előző ciklusban végig, meg igazából hosszú ideje Jair Bolsonaro-nak az elnöksége alatt is, egy ilyen központi csatatere volt így a bolsonaristáknak és a velük szemben álló politikai erőknek. És nem, még egy utolsó említés ezzel kapcsolatban, pedig a kormányzó választásnak a kérdés, hogy a Brazília 26 államból, illetve egy önálló ilyen fővárosi, vagy ilyen federális körzetből, ami lényegében Brazília várost és környékét fedi le. Tehát összességében 27 egységből áll ugye federális állam, és mindegyik államnak saját kormányzója van. A történelemben most eddig a legtöbb kormányzó választás eldőlt az első fordulóban. Mm. Tehát összesen a 27-ből 20.
1: Valószínűleg a rendszerellenes optikát az is segíti, hogy Jair Bolsonaro több mint 20 évre bebörtönözték, és akkor a fiának az egyik ilyen kampány célkitűzése az, hogy kiszabadítsa. De közben pedig azért, hogyha azt nézzük, hogy ez az antikorrupciós politika hogyan történik, az látszik, hogy egyrészt a jobb oldal is implikált benne, másrészt az, hogy nagyon sok brazil ember számára az ilyen nagy politika az úgy csapódik le, hogy a különböző politikusok és intézmények egymást nyírják azzal arra hivatkozva, hogy ki hogyan korrupt. És ennek az alapvetően antikorrupciós politikának az egyik nagy problémája, hogy az attitűd az, hogy először a korrupciót kell felszámolni, és utána beszélhetünk nagyobb ívű, a jövőben mutató politikákról, például iparpolitikáról.
2: Igen, ez teljesen így van, ahogy említetted, és így a korrupció vonatkozásában nagyon érdekesnek találom azt, hogy ugye a választásokat megelőző egyik gyakran visszatérő és sokszor elég nagy visszhangot keltő ügy volt a Banco Master botrány, egy közepes méretű brazil banknak, amiről az ugye nevét is kapta, a Banco Masternek az elnöke, Daniel Forcaro, lényegében egy masszív hálózatot épített ki politikusok, influencerek, közgazdászok, bírák részvételével, kifejezetten annak érdekében, hogy a saját bankjának a pénzügyi csalásairól, illetve a likviditási problémáiról elterelje a figyelmet, vagy hogy azt így alapvetően elfedje, és mindezt a ezt a hálózatot alapvetően kenőpénzek, vesztegetés és más törvényellenes módszerekkel érte el. Vannak olyan szerek, amik egyébként kifejezetten a szervezett bűnözésnek az egészen mély berkeig is elvezetnek. De hogy miért volt lényeges ez az ügy? Amiatt, mert mint ahogy így szépen lassan kiderült, Forcarónak a kapcsolatai igazából a politikai paletta mindkét végéig elértek, tehát igazából teljesen válogatás nélkül hálózott be és építette a kapcsolatot, meg ezt a hálózatot minden irányba. Lula például beismerte, hogy 2024-ben találkozott vele személyesen, a munkáspártnak így a vezető politikusai közül is voltak olyanok, akik elég erősen gyanúba keveredtek, hogy valamilyen fajta kapcsolat, együttműködés, vagy ilyen szívességtétel történt a részükről Borcaro irányába, de hogy talán Flavio Bolsonaro volt ebbe, aki a legmesszebb ment, és a legnyíltabban beszélt a Borcaroval való kapcsolatára, mert ő konkrétan beismerte, hogy több 10 millió brazil reál értékben kért pénzt, illetve kapott is Borcarótól, annak érdekében, hogy abból a pénzből a bebörtönzött tédesapjáról forgassanak egy filmet, aminek a angolul a Dark Horse lett volna a címe, de hogy ő azt mondta, hogy így elismeri, hogy ő kérte ezt a pénzt, de hogy így egy azt is mondta, hogy egyébként ő ezzel semmi rosszat nem tett. Mégis valahogy úgy tűnt a kampányban, illetve az eredmények alapján, hogy ez így teljesen lepergett róla ez a botrány, és talán még lehet, hogy inkább a munkáspárt, tehát a Lulaikat érintette rosszabbul. Ebben persze benne van az, hogy valamilyen szempontból ugye a regnáló hatalomra nézve mindig talán veszélyesebbek az ilyen korrupciós ügyek, mert nekik van ugye ténylegesen politikai felelősségük, illetve politikai ugye elszámoltathatóságuk, elszámolni valójuk, de hogy ilyen értelemben is érdekes, hogy az antikorrupciónak a narratívájával támadunk, és hogy közben pedig, mint hogy látszik, hogy mi is így nyakig benne vagyunk ebben a történetben. De ugye ezzel kapcsolatban olvastam egy olyan megállapítást is, talán ez is kicsit egy ilyen cinikus, vagy kicsit apatikus, hogy a brazil társadalom már igazából lassan hozzászokott ezekhez az ilyen korrupciós ügyekhez, és már nem ez az a fő szempont, ami alapján így megítélik az egyes politikai jelölteket, vagy tábort. És hogy ha ide kapcsoljuk ugye a korrupció kérdését, illetve a gyanútettet Brazíliának mondjuk a pozícióját, vagy a beágyazódását így a nemzetközi gazdasági, kapitalista szisztémába, akkor való igaz, hogy itt nagyon sokszor a korrupció már háttérbe szorul így a gazdasági rendszer átalakítás, már csak amiatt is, mert ugye nyilván megint csak a regnáló gazdasági erőknek, illetve tőkének, amelyik ott áll, mondjuk a bolsonarista mozgalom mögött, nem érdekel ezeket a struktúrákat, vagy ezt a gazdasági szerkezetet érdemben megváltoztassa, hiszen ennek ő nyertese. Viszont érdekes, hogy most így hogyan került a kampánynak a középpontjába egy konkrét gazdasági kérdés, ez a brazil ritka földfémeknek a kérdése.

0: Annak idején az apja, Jair Bolsonaro úgy robbant be igazából ebbe a politikai térbe, hogy kívülről jött, és úgy tudta mobilizálni az embereket, hogy, hogy az ilyen fennálló hatalommal ő szemben áll, ő kívülről jön, ő majd egy ilyen antikorrupciós harcot fog folytatni. Ehhez képest Flavio azért nem kívülről érkezik, tehát te is mondtad, hogy szenátor volt. Ő hogyan pozícionálja magát az apjához képest, ő miben hoz mást, és miért tudja az apjának a támogatóit magával húzni, miközben azért más karakter.
1: Igazából Flavio Bolsonaro, meg mondjuk Jair Bolsonaro együtt majdnem fél évszázadnyi időt töltöttek el már a brazil intézményes politikában, tehát így abszolút részeik maguk is így a politikai establishmentnek, csak ugye ők valamilyen szempontból egészen így a 2010-es évek első felé közepéig inkább ilyen marginális szereplők voltak, és amikor felfutott így a munkáspárttal, illetve a Lulaékkal szembeni, vagy akkor már ugye Dilma Rousseff vezette munkáspárti kormányokkal szembeni elégedetlenség, egyfelől a gazdasági helyzet romlása miatt, a Lava Jato körüli korrupciós botrányok miatt, és összességében amiatt, hogy ugye ismét romlottak így a szociális és megélhetési viszonyok a brazil társadalomban, akkor tudtak jönni a Bolsonaroék, és meglovagolták ezt az elégetlenséget, és azt mondták, hogy itt most valami egészen új kell, mert itt ez a rendszer, a baloldaliak, a kultúrmarxisták, meg a kommunista balosok, azok nem a ti érdekeiteket szolgálják, és ugye egyik ilyen csel, mondjuk talán ebben az egészben, hogy az volt, hogy azokat a gazdaságpolitikákat, ugye a bolsonarista mozgalomnak a gazdasági élet, azt egy nagyon erősen piacpárti, neoliberális és az állami gazdasági részvételt visszaszorítani igyekvő gazdasági agenda jellemzi. Tehát, hogy ezt a fajta gazdaságpolitikát, ami éppen hogy azoknak a jóléti politikáknak, azoknak a fajta állami kontrollnak és szabályozásnak a leépítésében érdekelt, amely valójában pont, hogy a depriváltabb és a társadalom alsóbb szegmensébe tartozó osztályokat hivatott védeni, az ő helyzetüket javítani, tehát ezeket alássa, és valójában a tehetősebbeknek, illetve a bolsonarista bázisnak a legerősebb, vagy legfontosabb frakcióinak, akikre te is utaltál többek között az agribizniszre, ugye a mezőgazdasági, a nagyipari mezőgazdasági elit, vagy az agrárburzsóáziára, ki hogy hívja, de talán az agri vagy agrobiznisz a legelterjedtebb kifejezés rá, illetve még ugye akkor ott vannak a felső középosztályba tartozók, illetve mondjuk az ipari létnek a tagjaiket említettük, hogy szintén délen koncentrálódnak. Tehát, hogy igen, hogy ez az ilyen érdekes ilyen egyvelege, vagy ilyen keveréke ennek a bolsonarista féle ilyen populista jobboldali és szélső jobboldali retorikának és narratívának, hogy ugye valójában mi is rendszerbe ágyazódunk, vagy a politikai establishmentnek a részei vagyunk évtizedek óta, de mégis, mivel van egy olyan prominens uralkodó vagy vezető politikai erő éppen, amelyik mondjuk már hosszú ideje vezető szerepet tölt be az ország kormányzásával, tudjuk úgy pozícionálni magunkat, hogy mi a fennálló rendszerrel, meg a korrupt politikusokkal, ahogy említettem, ugye a kommunistákkal, meg az állami, tehát hogy mondjam, az egyéni szabadságot és az egyéneknek a kibontakozását, a társadalmi a gazdasági potenciált így gúzsba kötő baloldali politikának az ellenfelé vagyunk, és mi igazából a saját ilyen liberalizáló, deregulációs és tőkebarát politikáink, így felszabadítjuk a gazdaságot, és vele együtt így a brazil társadalomban rejlő potenciált is, de hogy közben valójában pedig ugye ez egy kifejezetten az eliteknek kedvező gazdasági irányvonal és politika, akik ugye később ezt a fajta a szabályozásnak a leépítését, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését mondjuk a pervers adócsökkentések, régen kifejezetten mondjuk a felsőbb osztályokat célozza, a munkajognak a liberalizációján keresztül, a környezeti és egyéb ilyen ökológiai vonatkozású szabályozásnak a leépítésével. Ugye igazából őket olyan pozíció előnybe hozza, lehetővé téve mondjuk számukra a tőkefelhalmozást, illetve a sok tekintetben még a gyarmati korból megörökölt hierarchiáknak és egyetlen viszonyoknak a saját javukra való további kiaknázását, aminek így a nap végén a brazil társadalmi többség lesz a kárvallottja.
2: A kampány egyik legmeghatározóbb kérdése a két jelölt nagyon eltérő geopolitikai stratégiája volt. Lula szuverenitás bajnokaként igyekszik feltűnni, Bolsonaro pedig kifejezetten az USA-val való szövetségben, vagy az USA-nak való alávetettségben képzeli a jövőt. Az USA sok évtizedes gyakorlatnál is erőteljesebb szerepet játszott a brazil politika elmúlt 4 évében, és a választási kampányba is erőteljesen beleavatkoztak. Mesélsz egy kicsit arról, hogy miért válik egyre fontosabb az USA számára, hogy a brazil gazdaság és a politika fölött ellenőrzés gyakoroljon?
1: Ugye az amerikai külpolitikai elit egy elég kolonialista attitűd mellett nagyon sokszor így hivatkozott történelmileg a Latin Amerikára, hogy az Egyesült Államoknak a hátsó udvara. Tehát, hogy a globális hegemónia vesztés közepett az Egyesült Államok, miközben a világ pár másik térségéből érezhetően igyekszik visszább húzódni, visszább lépni, tehát a hegemónia szeretnek a költségét kiszervezni ottan ilyen helyi szereplőkre és ilyen kis helyi hatalmi architektúrákat létrehozni. Közben Latin Amerikában próbálja újra szorosabbra fogni a gyeplőt, elsősorban amiatt, mert ugye a közvetlen gazdasági és közvetlen biztonsági érdekei ide kötik, illetve, hogy említettem, ez alapvetően Latin-Amerika és en bloc a nyugati féltek, az Egyesült Államoknak a hagyományos ilyen kvázi befolyási vezete érdekszférája. És ugye Latin-Amerika az elmúlt 15-20 évben egyfelől kikerült az USA külpolitikának a fókuszából, másfelől pedig az itteni baloldali kormányoknak a külpolitikai autonómiával való kísérletezgetés és az USA-tól való függőség csökkentésének az érdekében elkezdtek erősebb kapcsolatot kialakítani más, gyakran az Egyesült Államokkal, rivális hatalmakkal. Ugye Kína ebből a szempontból a legeklatánsabb példa, de lehet említeni akár kisebb részt, és régi egyes országai esetében mondjuk Iránt, Oroszországot, és mondjuk a Brazíliát nézzük, akkor Brazília általánosságban globális délen belül igazából régóta a nemzetközi diplomáciának egy meghatározó szereplője szeretne lenni. Nagyon sokszor úgy, főleg a Lula kormányok alatt, illetve a munkáspárti kormányok alatt Brazília úgy pozícionálta magát, mint a globális délnek a hangja, amelyik alapvetően közösséget vál a globális dél országaival, magát is odasorolja, viszont egy olyan fajta globális középhatalmi attitűddel ötvözi ezt, és egy olyan fajta nemzetközi identitással, ami lehetővé teszi számára azt, hogy a globális északnak az országa, vagy nyugati hatalmakkal is úgymond egyenlő félként tárgyaljon.
2: Van itt szó arról, hogy a nyersanyagok hova mehetnek, ugye most már Kínába megy a 60%-a, ha jól értem, vagy akár még több is a Brazíliából exportált nyersanyagoknak. Ez nyilván fáj az USA-nak, és szeretnének nagyobb ellenőrzést gyakorolni a nyersanyagok fölött. Volt itt szó ugye a platformcégek megregulázásáról, volt itt szó a saját AI fejlesztéséről, ami szintén egy célja a Lula volt a kormányzatoknak. Ezeket mind rossz szemmel nézi az Egyesült Államok, és kifejezetten gátolni próbálja, hogy Brazília, illetve a Lula kormányzat ebben sikerrel járjon. Volt egy titkosszolgálati jelentés a választások előtt néhány héttel, amelyik ugye azt mondta, hogy az USA választási kampányban való beavatkozása az kritikus szintet ért el. Ez mi alapján jutott erre a következtetésre ez a jelentés?
1: Alexander Ötlőbb az az Egyesült Államoknak a Brazíliával szembeni gazdasági hadviselése, hogy már tavaly évben is sor került 50%-os vámok kivetésére Brazíliára a washingtoni részről, kifejezetten deklaráltan azzal a célla, hogy a brazil legfelsőbb bíróság ejtse a Jair Bolsonaroval szembeni eljárást, aminek a keretében tavaly szeptember 27 év börtönre ítélték az ex-elnököt. És ugye ezt követte egy úgymond második etapként idén júliusban, szintén nagyon feltűnően, pár hónap a választásokra előtre időzítve, újabb 25%-os brazil vámok a kormányzat részéről számos brazil exporttermékre, ami valószínűleg szintén a gazdasági nyomásgyakorlást célozta annak érdekében, hogy helyzetbe hozza a választás előtt a bolsonaristákat. A másik lényeges szempont, hogy ugyan a Trump olyan egyértelműen nyíltsággal nem foglalt állást Flávio Bolsonaro mellett, mint mondjuk más a közelmúltban hatalomra jutott latin-amerikai szélsőjobboldali vezetők mellett, akár a kolumbiai Abelardo de la Espriella mellett, akár mondjuk Javier Milei mellett Argentínában, de azért májusban például fogadta őt a Fehér Házban, és ott egy nagyon jó hangulatú megbeszélést tartottak, és ez nagyon régóta tudva levő, hogy Trump és a Bolsonaro család nagyon mély és szíves kapcsolatokat ápol.
2: Az, hogy Trump nem állt bele olyan mélyen ebbe a kampányba, az annak köszönhető, hogy a brazil társadalomban van egy ezzel kapcsolatos ellenérzés, és a lulaék ezt kifejezetten használják, tehát az, hogy
1: minden bizonyos. Tehát valószínűleg, amikor tavaly egyszer már sor került egy ilyen diplomáciai és vám csatára a két ország között, akkor az abszolút lulának a támogatottsági mutatóit turbózta fel, és így könnyen lehetséges, hogy Washingtonban arra a az álláspontra jutottak, hogy akkor lehet ezúttal kicsit finomabb módszerekkel próbálkozni, mert ugye ez elvezet a többi beavatkozási kísérleti elemhez is, amire utaltál, hogy többek között arról van szó, hogy például a Guardian közölt egy olyan riportot nem sok a választások előtt, hogy az amerikai külügyminisztérium újonnan a Marco Rubio-nak így a felügyelet alatt elkezdett olyan pénzeket és forrásokat elcsatornázni szélsőjobboldali és alapvetően USA barát politikai erők felé, amiket alapvetően különböző emberi jogi szervezetek vagy jogvédő mozgalmakra, célokra kellett volna fordítani, így világszerte. Emellett igazából az Egyesült Államok az elmúlt években nagyon egyértelműen látszódik, és ez most az azért választásoknál is kiötlik, hogy digitális módszerekkel és választási manipulációval, dezinformációval próbálja segíteni így a számára kedves jobboldali jelöltet. Tehát nagyon sok esetben ebben a jelentésben, itt, vagy ennek apropóján a munkáspárt többek között, illetve ugye luláék olyan bírósági kerestet adtak be, amiben azt kérik, hogy vizsgálják ki ugye a Flávio Bolsonaroék kampányának a tiltott finanszírozását, egyfelől tiltott külföldi pénzekből való finanszírozását, mert erős a gyanú, hogy amerikai szélsőjobboldali szervezetek is megtolták némi pénzzel a liberális pártnak a kampányát, amit ugye a brazil törvények szigorúan tiltanak, hogy külföldi pénzek jelenjenek ma a kampányban, illetve az online térben, a közösségi médiában nagyon sok helyen lehet találkozni a Bolsonaroéknak a kampányát toló, de amerikai influencerekkel, illetve nagyon sok olyan targetált és kifejezetten a bolsonaristáknak az üzeneteit közvetítő politikai hirdetésekkel, amik olyan fiókokról származnak, fizetett hirdetésekről van szó, még egyszer így hangsúlyoznám, amik ugye alapvetően az Egyesült Államokban működnek. Tehát ezek valószínűleg egy az elmúlt években egyébként már jól kifejlesztett és csúcsra jártott egy digitális ilyen kampány és befolyásoló gépezetnek így a részét képezik valószínűleg Brazíliában is, és a közösségi médiát, ha pedig említetted, meg egy nagy tech platformokat, akkor még egy szemléletes példa volt az is, hogy Lulának egy talán 10 nappal voltunk a választás első forduló előtt, amikor a közösségi média profiljainak azt a lehetőséget letiltotta a Meta, hogy politikai hirdetéseket tegyen közzé. Egy bizonyos idő után aztán feloldotta a Meta a tiltást, de arra hivatkozott, hogy választási dezinformáció, vagy valamilyen a Facebook ilyen közösségi irányelmeinek nem megfelelő tartalom került közzétételre, ugye a Lula fiókjain. Ezt nem indokolta a Meta egyáltalán, hogy ezek milyen tartalmak voltak, mi volt az oka. És akkor ugye erre felülve az Amnesty International, a Nemzetközi Emberi Jogi Szervezet tett egy olyan kísérletet, hogy 15 különböző portugál nyelvű politikai hirdetést akartak közzétenni a Metán, és megnézték, hogy akkor ott hogy működnek ezek a moderációs elvek, és a Facebook ebből a 15-ből ezeknek több mint a felét átengedte. Amikor, miközben ezek ugye egyértelműen választási dezinformációt tartalmaztak, és kifejezetten olyan fajta jobboldali dezinformációs elemeket, amik a Bolsonarók jégkampányában rendre visszatértek az elmúlt hetekben, hónapokban, tehát a választási rendszernek a megbízhatatlanság, az intézményekkel szembeni bizalmatlanságnak a gerjesztése, adott esetben akár a politikai erőszakra, vagy a fegyveres úton való fellépésre való buzdítás, és azokat a hirdetéseket, amiket a Meta elutasított, azokat sem így a választási dezinformációval indokolva utasította vissza, hanem egészen más érvek mentén.
0: Egyébként ez brazil oldalról is érdekes, mert ez az Amerikához fűződő viszony, ez nagyon meghatározó a kampányban is. Tehát amíg Bolsonaro például azt nyilatkozta, hogy Brazília kulcs szereplő lehet abban, hogy az USA ne maradjon le a Kínához képest itt a ritka földfémek terén, addig Lula viszont a nemzeti szuverenitásra hivatkozva kampányol, ami talán egy kicsit szokatlan, hogy a baloldal tematizálja ezt ennyire élesen.
1: Valóban így van, a Bolsonaro ilyen külpolitikai értelemben abszolút arra a hullámra ül fel, illetve kíván felülni, ami most a térség más országain is végsöpör. Az ottani szélsőjobboldali vezetőknek is az egyik ilyen központi eleme a külpolitikai agendájának, hogy Donald Trump, illetve Washingtonnal jó viszonyt kívánnak ápolni. Részben amiatt, mert az amerikai, vagy alatt amerikai szélső jobboldalt jellemzi történelmileg egy erős Amerikához húzás, vagy pont Egyesült Államokhoz húzás, és de azért, mert ennek van egy ilyen nagyon erős ilyen a nyugati fejlődési pályát, illetve az úgymond a nyugati civilizációt, aminek ők ugye az Egyesült Államokat tartják így abszolút a csúcsának, hogy az ahhoz való tartozásnak az érzés, hogy egy ilyen ideológiai máza, hogy ők azt állítják azzal érvának, hogy ugye nekünk ugye ahhoz, hogy valóban fejlett, nyugati értelemben fejlett, civilizált társadalom meg ország legyünk, ahhoz nekünk a nyugattal kell alapvetően tartanunk, és azon belül inkább az Egyesült Államokkal, és Luláik pedig egészen másként közelítik meg, hogy pedig említettem, Luláik egy alapvetően a nemzetközi multilateralizmusra és a globális délnek az érdekképviseletére, illetve a külpolitikai kapcsolatrendszernek a diverzifikációjára törekvő agendát visznek.

Cálice.

0: Egy kicsit csaltam egyébként az előbb, mert a Lula mostani elnöksége alatt egyébként elindított egy ilyen újraiparosítási politikát, ami egészen komplexnek tűnik így távolról. Még nem sok valósult meg belőle, de látszik az, hogy reagál arra, hogy most milyen helyzetben van igazából Brazília, szeretne kikerülni abból a csapdából, hogy főleg nyersanyag lelőhelyként szerepeljen így a világgazdaságban, illetve szeretné azt, hogy sokkal magasabb hozzáadott értékű munkák legyenek. Ennek ellenére, hogy azért itt látszik egy ilyen jövőben mutató ambíció, Luláról az a megítélés, hogy nem igazán inspiráló így a jövőre nézve, nem igazán tud reményt felmutatni. Ez szerinted minek köszönhető?
1: Talán Lulának ez a mostani harmadik elnöki ciklusa a legjobb mutatója, bizonyítéka annak, hogy ez a fajta az intézményes politikát megszerezve és a fennálló keretek adta lehetőségek között változtatni próbáló ilyen latin-amerikai baloldali kísérletekből, tehát tényleg így végképp kifogyott a gőz abban az értelemben, hogy amikor így a latin-amerikai baloldalról beszélünk, akkor ugye meg tudunk talán különböztetni világ sok más térséghez hasonlóan, úgymond ilyen rendszerbe ágyazódó és rendszeren kívüli, rendszerenes antikapitalista baloldalt. És a munkáspárt azért régóta, igazából a kezdetektől fogva éri az a kritika, hogy ő mindig is ilyen rendszeren belli, vagy rendszerbe ágyazódó baloldalt képviselte. Luláiknak igazából a politikai sikere és tehetsége az abban állt, hogy a 80-as, 90-es éveknek a neoliberális hegemóniája és a struktúrális kiegészítások, megszorítások időszaka után beleültek egy olyan intézményi közegbe, ahol ugye sok tekintetben nagyon jövőben mutató, ambiciózus és helyenként akár ilyen radikálisnak is mondható elképzelésekkel és retorikával érkeztek arról, hogy hogyan kell alapjaiban újra formálni ugye a társadalmat, milyen, hogyan lehet felemelni a braziliai társadalmat, hogy hogyan lehet így csökkenteni a társadalmi egyenlőségeket, stb. Csak igazából a gyakorlatban ez végül úgy nézett ki, hogy ők beleültek és használták azt az intézményrendszert, amit a neoliberális időszak megteremtett, és valójában nem egy ilyen nagy rendszerváltást hajtottak, vagy nem struktúrális változásokat hajtottak végre a brazil társadalomban, hanem igazából a meglévő erőviszonyokat és ez leginkább 2003-2011 közötti időszakra igaz, az akkori lehetőségek, tehát például a globális nyers termékár és nyersanyagár robbanás közepette, vagy az alatt a kínált lehetőség közepette, kicsit újra rendelkezik.

0: rendezték ezeket a viszonyokat, egy jobb alkú pozícióhoz hozzásegítve az úgymond alsóbb osztályokat. De ugye, ahogy látszott is, ez a modell, ez nagyon ki volt téve a globális kapitalizmus ciklikusságának és válságainak, mert ugye 2000-es évek elejére, és nem csak Brazíliában, hanem Latin-Amerika szerte minden akkori baloldali kormányról elmondható volt szinte, hogy amikor lecsengett nyers termékárobbanás, és hirtelen megszűnt az a lehetőség, hogy a kitermelt erőforrásokból olcsón és könnyedén lehessen bevételezni, amit aztán újra lehet osztani a társadalomnak, és ez egyik pillanatban a másik nagyon sok országban gazdasági recessziót, válságot váltott ki, ami olyan társadalmi elégetlenséget is hozott magával, itt meglovagolva pedig jött szélső jobb oldal, vagy akkoriban még egy ilyen mérsékeltebb klasszikus jobb oldal próbálta meg a visszatérést, hogy Brazíliában kivétel volt, vagy ahogy mondtam, talán már a mostani időszak az először a bolsonaristák, akkor pedig jön vissza a jobb oldal, és ugye amikor pedig a most újra a kormányúthoz került 2022 után a munkáspárt, illetve Lulaék, így látszott, hogy is fogalmazzak, megpróbáltak reflektálni a múltnak a hibáira, és ebbe helyezkedik az a törekvés, amit te is említettél, hogy iparosítani, illetve rámenni arra, hogy a brazil gazdaság magasabb hozzáadott értéket képviseljen, hogy ne csak nyersanyagok kitermelője, előállítója legyen, hanem hogy maga is gyártson készterméket, futassuk fel a fejlettebb és úttörő gazdasági ágazatokat, akár a mesterséges intelligenciát, akár mondjuk hogy már szó volt a ritka földfémekről, hogy azokat ne csak exportáljuk a világ más országaiba, hanem hogy akkor azokat dolgozzuk fel belföldön, és állítsunk elő belük magasan hozzáadott értékű terméket, és hogy Brazíliának ilyen értelemben a globális értékláncokban, meg a globális kapitalizmus belfoglalt szerepét próbáljuk javítani. Ez így alapvetően egy jó elképzelés, csak ugye itt is a strukturális problémák egyfelől közbe szólnak, hogy nem volt ennek itt a mostani Lula kormányzata egy olyan fajta háttere, mint amilyen a 2000-es években a nyers termékár robbanás volt. Tehát, hogy nem tudott felülni olyan pozitív globális konjunktúrákra és tendenciákra, amik a korábbi 2003-2011 közötti időszaknak a sikereit ugye megalapozták, illetve probléma volt az brazil társadalom esetében, vagy a belső politikai társadalmi viszonyokat nézve, hogy így a 2019-2023-as idősebb Bolsonaro kormányzásának számos a brazil dolgozó és munkásosztályra nézve káros intézkedését nem fordította vissza. Tehát például az akkori időszaknak a privatizációit bizonyos gazdasági szektorokban, a munkajognak az idézőjeles rugalmasítását, vagy gyengítését, illetve a 2016-18 közötti időszakban konkrétan alkotmányos szintre emelt egy ilyen költségvetési plafonnak az intézkedését, vagy egy ilyen költségvetési féknek az intézkedését sem vonták vissza, és ugye ez lényegében elejét vette annak, hogy azokat a fajta ilyen nagyívű strukturális változásokat el tudják kezdeni megvalósítani, amit alapvetően ők szerettek volna. Tehát hogy erre gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy itt megmutatkozik valamilyen szempontból a rendszerbe ágyazódó és a rendszernek a kereteit, intézményeit használni próbáló baloldali taktikának a kudarca, és itt jön be végkövetkeztetésként, amit említettél, hogy Lulával sem miért érzik, azt nem tud pozitív jövőképet kínálni, hanem az ilyen megmaradt elemeit mondjuk a jóléti vagy a szociális államnak hogy védelmezni, mert egész egyszerűen egy ilyen struktúrában, ahol van egy globális beágyazódása a brazilnak, és ott még a belpolitikában vannak olyan elit viszonyok és olyan intézményi viszonyok, amik egyszerűen nem őket szolgálják, akkor hiába próbálják meg ezeket az intézményeket és saját céljaink érdekében felhasználni, és kiaknázni, egy ponton szembe fognak jönni a struktúrális akadályok és az intézményi valóság, és már csak amiatt is, mert ez még inkább igaz erre az időszakára Lulának, kifejezetten amiatt, mert 2022-ben úgy tudták legyőzni Jair Bolsonaroékat, hogy a munkáspártnak az ilyen baloldali koalíciót kinyitották, és szövetségre léptek egy centrista jobb középerőkkel, és akiknek akkoriban már szintén kicsit sok volt az idősebb Bolsonaro, és ez a kettő együtt végképpen olyan fék volt ebben az időszakban a harmadik Lula kormányzat alatt, aminek a csapdájában lehetett kitörni.
1: Ennek szerintem egyébként érdekes következménye az, hogy ugye Lula társadalom politikájának egy meghatározó része az, hogy pénzügyi transzferek történnek. Ezek néha egyébként hitelek, ami nagyon komoly eladósodáshoz is tud vezetni, és ezért egy csomó munkás ember, miközben nincsenek jó minőségű munkahelyek, elkezdenek átsodródni igazából az ilyen platform munka területére, és nagyon felfutott az ilyen attitűd, vagy az ilyen megküzdési stratégia, hogy akkor mindenki vállalkozó szeretne lenni, és amikor Lula próbálta, illetve nem csak Lula, igazából a párt, és több párt is inkább így balról megpróbálta szabályoztatni ezt a igazából a munkaerőpiacnak ezt a szegmensét, akkor az éppen részben a munkások ellenállásába ütközött, mert azt mondták, hogy nem, mi minél rugalmasabban szeretnénk dolgozni, mert nekünk szükségünk van ezekre a pénzekre, és veszélyeztetve érezzük magunkat azáltal, hogy ez szabályozva legyen. Egy másik érdekes vonal szerintem még, hogy nagyon iszonyatosan eladósodott a társadalom, és ez ellen is próbálnak Lulaék valamit kezdeni. A választások előtt pár nappal elindították azt, hogy az online szerencsejátékot azt betiltsák. Ennek viszont elég magas a társadalmi támogatottsága, bár valószínűleg a kongresszuson nem fog átmenni, mert nagyon nagy ez a lobby, ami meg fogja fékezni. Viszont azt tippelik, hogy nagyon sok női szavazót mozgósít ezzel Lula, mert nagyon gyakran a férfiak azok, akik szerencsejátékoznak, és azt élik meg, hogy a háztartásuk az szétesik attól, hogy a férj az rákattan ezekre.
2: A cikkeidben előkövetkezésen a szélső jobboldalnak hívod, vagy úgy jellemzed a Bolsonarót. Ugyanakkor azt érdemes látni, és akkor ezt egy dilemmaként érdemes erről beszélni, hogy közben az egész politikai spektrum úgy tolódott el jobbra, hogy tulajdonképpen amit a Bolsonaroék képviselnek, az hát nem a széle a dolognak, hanem a jobb oldalt dominálják, és ugye választásokat is nyernek, tehát tulajdonképpen az egész politikai spektrumot is dominálják. Beszéltél ugye az ilyen deregulációs politikákról, amelyik szintén a jobb oldalnak egy bevett eszköze. Te hogy látod, hogy Latin-Amerikában vagy Brazíliában miben különbözik a Bolsonaro-féle politikai projektnek a politikája a hagyományos jobboldalnak a politikáitól?
0: A mostani ilyen szélső jobboldali hullámot, vagy a szakirodalomban, vagy így vagy mondjuk úgy inkább, hogy a közvéleményben sokszor inkább új jobboldalinak hívott hullámot, nekem olyan, mintha már a 2019-23 közti Bolsonaro féle kormányzás kicsit már megelőzte volna, vagy mintha annak egy ilyen korai hírnöke lenne. És egyébként még az El Salvadori elnöknek, Nayib Bukelének a kormányzása mellett. És azért gondolom azt, hogy ez egy ilyen korai és mondjam, előfutára ennek a mostani szélsőjobboldali hullámnak, így régió szerte, a bolsonarizmus, hogy van egy nagyon-nagyon erős ultrakonzervatív társadalomképe, hogy az ilyen kulturális háborúk a nőjogokkal szemben, a szexuális kisebbségek jogaival szemben, az őslakosságnak az emancipációjával összefüggésben, stb. És mellette van gazdasági oldalon egy nagyon erősen piacpárt, és lényegében már nagyon sokszor libertárius, vadkapitalista, vagy anarchokapitalista agenda. Ennek ugye a legjobb példája Argentinában Javier Milei.
2: Ami azt üzeni, hogy a saját lábadon állj, egy nagyon individualista társadalomképet közvetít.
0: Abszolút. És ami mindenfajta ilyen állami részvételt a gazdaságban, vagy benfajta állami beavatkozást, az kvázi ilyen zsarnokságként ítél el, ami így elfolytja az egyénnek a kibontakozási lehetőségét, és mindenben az egyén szabadsága ellen hat, legalább az ő elképzeléseik szerint. És akkor ugye a harmadik szempont pedig egy nagyon-nagyon erőteljes hangsúlya a rendvédelmen. Tehát nagyon erős rendpárti agenda, ami akár és sokszor kifejezetten militarista katonai eszközökkel történik. Tehát lényegében így a rendvédelem, mint egy olyan rendkívül sürgető és olyan veszélyes dolog, ami hogyha ha nem lépünk fel időben azért, hogy rendet tegyünk, hogy felépjünk szervezetbűnözésen a kábítószerkereskedelem és kábítószer előállítás ellen, akkor itt visszafordíthatatlan következmények és károk fognak történni a társadalmunkon belül. Tehát ezt hirdeti ez a fajta ilyen új rendvédelmi, vagy ilyen rendpárti diskurzus, meglovagolva ugye azt a tényt, hogy az elmúlt pár évben, itt a 2020-as évek folyamán több különböző okból a latin-amerikai országokban valóban jelentősen romlott a nagy részükben a közbiztonsági helyzet. És hogyha megnézzük ezt a három összetevőt, akkor meglátjuk, hogy amit említettem, úgy a konzervatív társadalom képet, a rendpártiságot, illetve a csak nem vadkapitalista gazdasági attitűdöt, akkor ez egy olyan fajta egyveleg, aminek a jeleit azért 2019-23 között, ugye a bolsonarizmus azért elég jól felmutatta több szempontból. Ugye a Bolsonaro azzal kampányolt, hogy a Brazíliában akkoriban érezhetően romló közbiztonsági helyzet miatt ugye lazítanák a fegyvertartásnak. Ugye a Bolsonaro azzal kampányolt, hogy a Brazíliában akkoriban érezhetően romló közbiztonsági helyzet miatt ugye lazítanák a jogát, hogy az emberek úgymond önvédelemből tarthassanak ugye fegyvereket. Ugye az ő gazdasági minisztere, a Paulo Guedes, akit így Milton Friedman tanítványának is szoktak hívni, ugye ez egyik ilyen atyának a neoliberális gazdasági irányzatnak. Ugye ő nagyon jelentős liberalizációt, gazdasági deregulációt és megszorítást hajtott végre annak idején a brazil gazdaságban, és ugye ami pedig az ultrakonzervatív társadalomképet mutatja, ugye Bolsonaro ismert volt arról, mert az idősebbik Bolsonaro, hogy egy nagyon egy alapvetően szexista simsoviniszta beállítottságú ember volt, tehát egészen elképesztő, hajmeresztő megjegyzéssel a megjegyzésekkel a nőkről, illetve ami egészen gyakran így felmerült még vele kapcsolatban, hogy ő teljesen elismerően és méltató módon beszélt a 1960 és 1985 közötti USA barát katonai diktatúrájáról Brazíliának, aminek ugye több száz, de gyöntetlen inkább több ezer áldozata volt, akiket meggyilkoltak, hogy eltüntettek.
2: A jobb középen egyébként ez tabunak számított korábban? Tehát a Bolsonaro előtti hagyományos jobb oldal a 64-ket követő katonai diktatúrákról nem nosztalgikus hangon beszélt?
0: A bolsonarizmot azért is különíteném el kicsit, illetve mondanám azt, hogy ez a mostani új jobb oldal más, ugye, mint az egykori, vagy a korábbi latin-amerikai jobb oldal, vagy a régi jobb oldal, vagy azért hoz más minőségben, mert a korábbi jobb oldal, mondjuk például az első baloldali hullám, vagy Pink Tide idején Latin-Amerikában, ugye főleg így a baloldallal szemben ilyen demokrácia féltés jellemezte, tehát az ilyen jobb-közép, mérsékelt jobboldali, vagy neoliberális technokrata politikai erők, azok inkább úgy léptek fel, mint így akik így féltik a választásokat sokszor nagyon nagy arányban nyerő, és mondjuk a Dél-Amerikának az Andok térségében lévő ország esetében szerintük ugye demokráciát csorbító intézkedéseket, tehát az intézkedésektől így féltik a latin-amerikai demokráciákat. Tehát inkább ez a demokrácia féltő vonal volt benne, és így ha nem is számított teljes mértékben tabunak, így a katonai diktatúrák időszaka, de nem volt ez a vonal alapvetően, hogy így vagy az ilyen polgári, civil, illetve jobbközéppártok esetében nosztalgiázunk a katonai diktatúrák idejével szemben. És ugye a másik dolog pedig, hogy igen, és megmondta, hogy milyen minőségi váltás mondjuk a bolsonarizmus és a és a mostani amerikai jobb oldal és a korábbi jobb közép között. De hogy ez, ahogy is mondjam, tehát hogy ez ilyen szakértői nyelvezettel támadott, úgymond, és ilyen nagyon, hogy mondjam, nagyon ilyen virágnyelven beszélt arról, hogy, hogy a gazdasági hatékonyság, hogy miért nem jó az állami beavatkozás, és a többi, de itt pedig nem itt meg nem erről beszélünk itt az újabb oldalak az esetében, hanem hogy amit a Millet is csinál például, hogy ez egy láncfűrésze, akkor essünk neki, és nyessük vissza ugye az államot, meg a gazdaságot. Tehát én azért gondolom azt, hogy így hogy nem csak hogy a bolsonarista mozgalom nevezhető szélső jobb oldalinak, hanem hogy még egyfajta előfutár is a mostani latin-amerikai szélső jobb oldali hullámnak, mert már akkoriban a bolsonaristák mutatták ezt a fajta ilyen három összetevős jobboldali agendát, ami most így nagyon erőteljesen így beütött a régió nagyon sok országában.
2: Ez volt a Forráspont, a Mérce és a Tilos Rádió közös nemzetközi politikai műsora. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube, illetve a Spotify csatornánkra, illetve hallgassátok az adást két hetente pénteken a Tilos Rádión. Köszi nektek a figyelmeteket, köszi Gergő, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszi.
0: Köszönöm én is nektek.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: A paraszt meg az ördög. Román magyar népmese.

Volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolyonddá, az

0: földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mint jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen, elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: Te bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugik, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán kaszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy, a répát kaszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s villan szedni kezdegezte a föltől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállalt van, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel durral megjelent az ördög.
2: Ho-ho! Hallod-e, hékás? Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Ja. Gyite, ráró, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van. Ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy szikla hasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lekváros bukta. Szép, nagy bukta volt, a legszebb a világon.
1: Jó, mondta a lekváros bukta, amikor betették a szekrényben. Nagyon jó. És szépen elhelyezkedett. Jó, mondta egy nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta két nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta a harmadik nap. Nagyon jó. Jó, mondta a negyedik nap. Jó, mondta az ötödik nap. Jó, mondta a hatodik napon. Most pihenek egy kicsit, mondta a hetedik napon.

0: Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott, és természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek, avagy pik-pak-puk, az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkekte a kecske.
4: Valaki sír,
0: kiáltott a róka.
5: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
5: Valaki ri,
0: recsegte a borsz.
6: Valaki sír,
0: cicogta az egér.
7: Valaki itatja az ekereket,
0: mondta a hős cincér.
8: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, a basszus, a kecske, tenor, alt a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább.
1: Menjünk meg,
0: mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
9: Menjünk!
0: Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel, hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is.
3: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve. A róka röhögött.
2: Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi,
0: vélte a farkas. A róka heherészett.
6: Tanácsokat kell neki adni,
0: rebegte a kecske. A róka kacarászott.
5: Helikoptert kell bérelni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
5: El kell ugrani az ágig.
0: A róka rötyögött. Jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt.
8: Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol?
0: Mérgelődött a katica.
8: Hogyan nem vegyük már?
7: Talán neked nincs ötleteid?
8: De igenis van. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
7: Na lám! Nem csak hét pecsed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit meg vitatkoznak azon, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
7: Nem akarok megint herészni.
10: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskére a borz, rajta a nyúl.
8: Ho-ho!
0: Vágott közbe a katica.
8: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
7: Na jó,
0: Egyezett bele a róka.
7: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica.
8: Egy hernyó!
0: Kiáltotta.
9: Elégyed!
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
8: Még egy hangya kellene! Egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra épp elérni.
10: Látod!
0: Mondta dühösen a cincér.
10: Nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te. Én éppen elérném.
0: A róka erre megihelyrészett.
5: Ne vihogj! Rászkodik tőle a májam.
0: Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent.
8: Ej, de buta vagy te cincér! Hát azt hiszed, hogy ha te lennél legfelül magasabbak lennénk?
10: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
8: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica.
10: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok.
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
5: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhítsett. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
1: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a katica.
8: Igen, egy hangya,
0: mondta a katica.
8: Egy icipici hangya, akármilyen icurka-picurka.
9: Hey,
11: hangya!
9: Hangya!
11: Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót, sírhatott, ríhatott.

0: Szegény mókus. Paulini Béla meséje. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hatalmas erdő. Az erdőben volt egy hatalmas fa. Annak a fának a hatalmas odvában éldegélt egy apró mókus. És nehogy összetévesszük a hatalmasokkal. Persze leghatalmasabb az erdő volt. A fa már korán sem volt olyan hatalmas, s az odú is csak annyira volt hatalmas, hogy elférjen a fában. Mert az már csak ugyan nagy baj, amikor az odú nagyobb, mint a fa. Az már semmiféle fa el nem viseli. Hanem az apró mókusnál apró mókusok is éltek az oduban, mert jó sok gyereke volt az öreg mókusnak. Valami 7. S a 7 közül persze egyik volt a legnagyobb, és egyik volt a legkisebb. Hát egyszer, amikor a birodalom király kisasszonya úgy sétofikált az erdőben, valami keserves siránkozást hallott. Megállt a király kisasszony. Honnét is hangzik a siránkozás? Hát bizony, a hatalmas fa odvából.
1: Ki siránkozik ott, hé?
0: Kiáltott a kisasszonyka a fa felé.
2: Egy szegény mókus siránkozik itt, király kisasszonyka.
1: Miért siránkozol, te öreg mókus?
2: Jaj, kérem, király kisasszonyka, végtelenül nagy az én bajom. Ami diót össze tudtunk gyűjteni az ősszel, elfogyott egy szemig. És most hiába keresgélek naphosszat, nem tudom megkeresni a mindennapi diót. Nem bizony. Pedig sok dió kell ám, 7 kis mókuskának,

0: Persze, hogy megsajnálta a király kisasszony a mókus családot. Mondta is.
1: Neri, szegény, öreg mókus, nem leszel te soká szegény. Hozok én te neked ezentúl minden, de minden nap teli marék diót, de nem is a magam markával mérem, hanem az édesapáméval, mert neki sokkal nagyobb marka van, mint nékem. Van még nekünk elég tavalyi diónk.
2: Köszönöm, köszönöm.
0: Hálálkodott az öreg mókus, és kezet csókoltak a kis mókusok. És attól kezdve minden, de minden nap maga a király kisasszony vitt diót a mókus családnak. De el is kezdtek ám hízni a kis mókusok, és csak ették, eszegették a jó zsíros diót, és csak szórták, szórogatták az üres dióhíjat a fa alá. Így ment ez valami 77 napig. Hanem a 78-on csak hiába vártam ám a mókus család a király kisasszonyt. Nem jött. Csak nem jött a király kisasszony. Pedig már délre járhatott az idő. De nem jött. Bizony, nagy aggodalom lepte meg az öreg mókust. Nem is a dió miatt, hiszen akkor már volt neki diója tartalékban is, hanem amiatt, hogy arra gondolt, hát ha valami baja történt a király kisasszonynak. És csak ugyan. Nagy veszedelem érte aznap a királyi családot. Reggel a király kisasszony kinyitotta az ablakot, és amikor kinyitotta, arra repült egy fekete holló. És ahogy a fekete holló meglátta a király kisasszonyt, csak elkárogta magát.
3: Jaj, be gyönyörű!
0: És ebből nagyon is nagy baj lett. Egyre haloványabb és haloványabb lett a király kisasszony. A reggeli idejére már olyan halovány lett, mint a tej. Nosza, nagy lett a rémület.
3: Hol a tudós?
0: Kiabált a király. Jött a tudós, de nem tudta kitalálni, mit kellene tenni.
3: Jöjj a másik tudós!
0: Jött. Nem tudott segíteni. A harmadik sem. És rossz elgondolni is, nem volt több tudós a birodalomban. Délre járt már az idő, és a király kisasszony már olyan halovány volt, mint az üveg. Az ebédet be se tálalták. Ki tudott volna lenyelni egyetlen falatot is. Hanem akkor jött egy fehér galamb. És azt mondta.
4: Semmi más nem segít. Meg kell fürözteni a király kisasszonykát harmadban.
3: Harmadban?
4: Csak és abban.
3: De hol veszünk délben harmatot?
0: Törtelte kezét a király. A király kisasszony pedig már olyan halovány volt, mint a levegő. És e pillanatban egy öreg mókus állt meg a palota előtt.
5: Mit keresel itt?
0: Rivalt rá az őr.
2: A király kisasszonyt keresem.
0: Hát bizony az őr elmondta, hogy azt ne igen háborgassa, és elmesélte, mi a baj.
5: Harmat kellene neki, de sok.
0: Magyarázta az őr.
5: De hol vegyünk ilyenkor délben harmatot?
0: No, az öreg mókus még csak nem is köszönt, sarkon fordult és elrohant. És egyszer csak 8 mókus jött az erdő felől. Elől az öreg mókus, utána 7 kis mókus. Töménytelen dióhíjat hozott a sok mókus.
6: Ha csak harmat kell, van az itt elég?
0: Jelentette az öreg mókus. Hát bizony a töménytelen héj színültig volt jóféle harmattal. Mert csak megtellik harmattal az üres dióhéj, ha 77 napig hever egyfolytában az odvas fa alatt. Megfürdött a király leány. Piros lett megint, mint a rózsa. Hanem az is igaz, hogy a király elrendelte, egy teljes társzekér diót vigyen az udvari kocsis a mókus családnak. A súlyos társzekér dörögve hagyta el a palota udvarát. 2 jó kövér ló volt befogva. pávatól ékeskedett a lovak fején, mert azért csak jár valami kis parádi a társzekérbe fogott lónak is, ha egyszer a fejedelmet szolgálja. Mentek is ügetve, a kocsis csak szokásból pattintatott. S a diózsákok tetején vígan táncolt az egykor oly szegény, most oly gazdag mókus. No, lett is nagy lakmározás a mókusfészekben. De még a szomszédos erdő mókusait is meghívta az öreg mókus. S amikor vége lett a vendégeskedésnek, még útravalót is adott nekik. Minden vendég mókusnak 3 szemet. Ó, behálálkodtak.

0: La Fontaine, a Holló és a Róka. Sajtot talált a Holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a Holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A Holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a Róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a Holló hallgat, és szorítja a sajtot. A Róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a Holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a Hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a Róka. És a sajttal, mit a Holló kiejtett, vidáman elnyargal.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a Magyar Mezőgazdaság. Hetedjéreért ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A 10-es döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott, hirdet eredményt az Aktív Kalandor. Pöttyös lámpahordó kabóca, e forma delicatura, jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymphái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék.

0: Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazó történelmi műsor. Magam Balázs István volnék, a korábbi beköszönők alapján engem a műsor ideológusának szoktak nevezni, elsősorban a Csundellik Peti, akit most kénytelenek vagyunk nélkülözni, hiszen vidéken turnézik egyéb tematikákkal. Itt ülök Lakszakó Pál forgatókönyvíróval.
1: Jó estét!
0: Műsorunk oszlopos tagjával, úgyhogy állandó függőségi tényezőnk Bezsenyi Tamás bár bejelentkezett a műsorra, úgyhogy de őt, mint mindig így nem tudjuk, hogy meg fogja érkezni.
1: Állandó bizonytalansági tényező.
0: Igen, ha úgy van, akkor ha egyszer csak halljátok, hogy hátul csapkodnak egy ajtót, akkor azt jelenti, hogy megjött a Tamás. Ha nem, akkor ezt a műsort ketten fogjuk a Palival lenyomni. Hülyek leszünk, tematikánkat tekintve hülyek leszünk azért a műsorhoz. Aki figyel minket régóta, az tudja, hogy azért az amerikai kultúra és az abból fakadó, azáltal megrajzolt különböző archetípusok, kulturális mintázatok és ezek hatásai a popkultúrára, az azért eléggé a homlokterébe van a mi érdeklődésünknek. Rendszeresen visszatérnek ezek az amerikai kulturális mitológiából fakadó történetek és hősök. Ma az egyik legfundamentálisabb amerikai archetípussal és azok mozgóképes lenyomataival fogunk foglalkozni. Ezek az úgynevezett mágnások, vagy ahogy ugye angolul hívják, vagy amerikaiul hívják, a tycoonok világa, ami azért elég, nekünk kelet-európai embereknek azért eléggé nehezen értelmezhető lévén történelmi okokból, hiszen számunkra azért az a fajta önmegvalósító ember, aki jön a semmiből, gyakorlatilag egy darab földet, vagy a tudásával egy már benépesült földet és megszáll, vagy kisajátít, önmagával egyenlővé tesz, ez számunkra azért nehezen megérthető kulturális okokból is.
1: Illetve hát tényleg az, hogy mondjuk Kelet-Európában így a meggazdagodásoknak nagyon gyakran, hát évszázadok óta így a közös részből való kivétel, illetve eltérítés. Tehát már ugye az aranyember is, ugye a Jókai féle Tímár Mihály már ugye az ingatlan biznisszel próbálkozik.
0: Igen, tehát ez az önteremtő ember, aki nem csak önmagát teremti meg, hanem gyakorlatilag a saját vagyonát is, ha nem is a semmiből, mert ugye Billy Preston is megénekelte, hogy a semmiből csak semmi van, egy meglévő egy ilyen alapértékből, tehát mondjuk egy földdarabból, vagy egy megszerzett ásvány lelőhelyből, vagy egy örökségből akár meg tud teremteni egy komplett magánbirodalmat, ami egy párhuzamos társadalmat hozhat létre a fennálló társadalomon belül. Tehát nekünk ez olyan nagyon nem adatott meg itt, nyilván van ugye az európai kulturális, még jobban kelet-európai speciális kulturális okai vannak ennek, és nem utolsósban anyagi okai is, hiszen nálunk nem létezik az úgynevezett vagy nyugat, sosem létezett, tehát nem haladunk folyamatosan a nyugat felé, hogy ott elérjük az óceánt. Úgyhogy számunkra ez egy picit ilyen mesebeli figura, de annál szívesebben nézzük a moziban. Ugye az amerikai kultúrának mindig volt a cowboy egy ilyen alaptípusa, amiből minden filmes hőstípus, legalábbis klasszikus amerikai hőstípus származtatott. A mágnással sincs ez másképp, csak a mágnás már a civilizáció cowboya, és nem birkacsordát és teheneket terel, hanem adott esetben vasutat, olajkutat, repülőgépet, sajtóbirodalmat, adott, vagy pedig éppen divatházat. Mindegyikre lesz példa, hiszen ezeknek a mágnás típusokhoz tartozó egy-egy amerikai filmet fogunk átbeszélni, hogy egy kicsit komplexebb képet kapjunk arról, hogy a popkultúrában hogyan is jelenik meg ez a jellegzetes

0: teljesen amerikai mágnás típus, aki nem olyan, mint Dagobert bácsi, illetve Dagobert bácsinál egy picit azért bonyolultabb a helyzet. De furcsa az, hogy nálunk az azért a kacsameségben az egy nagyon kedvelt, típus volt. Nem értettük mi, sose tettük fel gyerekként ezt a kérdést, hogy jó, de honnan van pénze Dagobert bácsinak?
1: Igen, egyrészt ugye pont azért, mert hát azt azért ugye a rendszerváltás azért telibe kapott minket így derékban, és hát... És hát az, hogy a hirtelen meggazdagodás, az, hogy egyik pillanatról a másikra vagyonok nőttek ki a földből.
0: Hát, de hát ezt ígérték nekünk.
1: Így hogy van. És ezt látjuk, hogy nem csak az ilyen kopasz, ilyen WC-láncból nyakláncot kreáló, ugye olyan 30 éves BMW-kben és Mercedes-ekben ülnek, amit csak a technózene hajt. Tehát, hogy ilyen figurákhoz képest a Dagobert bácsi, aki egyébként egy jó indulatú, egy kedves ugye az alkalmazottakkal.
0: De végül mindig úgy oldja meg a Dagobert bácsi a helyzeteket, hogy pénzzel és furfanggal. Tehát, igen, tehát a típusnak megfelelő eszközkészlettel.
1: És hát ugye látjuk, amikor ugye egy megfelelő ellenfél van, ugye Glongold, ugye a skóc mágnás, akivel állandóan van egy beefjük, és akkor viszont előjön belőle ez a nagyon amerikai, nagyon kapitalista, akkor is, tehát erőből akarja lenyomni gyakorlatilag ez a kiér előbb a arany, vagy nem tudom már milyen olajlelő helyhez, vagy valami ilyesmi, és hogy ott akkor tényleg mindent mozgósít, csak azért, hogy ő érjen előbb oda.
0: Nem véletlen az, hogy egyébként minket ilyen könnyen lehetett egyébként ijeszgetni a Soros Györggyel, hiszen mivel testközelből nem ismertünk soha magunk közül, és magunk körül ilyen figurákat, ezért ez az fajta távoli exotikus távolság, ami köztünk meg az ilyen típusok között volt azért, az alkalmas volt arra, hogy mi tehát a mi ilyen hiányos képünket a politika kiegészítse mindenféle fikciós elemmel.
1: Abszolút, és tulajdonképpen még mindig egy picit gyanakodva tekintünk azért az ilyen mondjuk Forbes top 100 üzletember kiadványra.
0: Ugye, és akkor most a buborék följött a fejem fölé, ha ez képregény lenne, és ki lenne ráírva, hogy miből. Ugye az örök kérdés, amit a magyar ember föltesz, hogyha egy sikeres embert látunk szemben, vagy a tévében.
1: Igen, és hát egyébként az látható, hogy például, hogyha felcsapunk egy ilyen Forbes 100-as listát, hogy egyébként nem véletlenül, tehát, hogy itt a rendszerváltás környéki zavarosba halászás, az így nagyon gyakran így ezek a történetek így odáig vezetnek vissza, hogy egyébként ott mi volt, hogy volt, ugye a második milliótól már minden törvényes, és második banktól...
0: Hát igen, most már milliárd lesz.
1: Tehát, így van, hát itt a léptékek is változnak. De hát tény is való, hogy az elmúlt évek, hát mondhatom azt, hogy gyanús meggazdagodásai, de hát ez azért, mondjuk az, hogy egy picit több a gyanúnál, az mondjuk megalapozza azt, hogy ez a bizalmatlanság, ez továbbra is fennmaradjon.
0: Jó, szerintem vágjunk bele, hát 5 filmet fogunk megbeszélni, ami egyenként egy-egy ilyen emblematikus mágnás típust mutat be nekünk. Ilyen-olyan területen. Az első az magának, én azt gondolom, hogy a műfajnak a megteremtője is volt. 1941-ben ugye Orson Welles 26 évesen elkészíti az Aranypolgár, azaz a Citizen Kane című filmet, ami az amerikai mágnás figura egyik legtisztább ősképe. Ugye kívülről nézve az élet lehetőségek diadalmenete számára minden, újságbirodalmat épít, politikai befolyást szerez, ugye emberek millióinak gondolkodására hat, és végül egy ilyen nagy kastélyvilágot épít maga köré, amivel gyakorlatilag
1: Xanadu,
0: ami gyakorlatilag egy ilyen sírboltként is bezárja őt. Egyébként én épp 10 éve voltam Kaliforniában, hogyha megengedsz egy kis személyes kitérőt, azt tudni kell, hogy a film figurájának a mintája az William Randolph Hearst sajtómágnás volt, ugye ő a századforduló környékén volt ilyen nagyon, akkor ugrott meg neki nagyon a szekér, kulcsszerepe volt az amerikai spanyol háborúban, illetve...
1: Hát gyakorlatilag ugye az ellenlábasa volt ugye a Joseph Pulitzernek, hiszen
0: így van.
1: Ők ketten két nagy ilyen sajtó Cézárként próbáltak egymásra licitálni.
0: Igen, ilyen Pepsi és Coca-Cola szembenállást kell elképzelni. Ő találta ki az úgynevezett mai formában ismert bulvár műfajt, az úgynevezett Yellow Press-t, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy te, ha mentél az utcán, és az utcán szembe láttál egy újságos bódét, akkor te olyan betűkkel volt rá kiírva a vezető hír, hogy te az utca túloldaláról el tudtad olvasni. És már rohantál megvenni, hogy war például. Tehát ez az egyszerű, ilyen egyszavas, legfeljebb kétszavas, hatalmas nagy kambetűkkel valamiféle olyan hatásvadász címet adtak a vezető anyagnak, hogy te nem tudtál, mint erre felkészületlen potenciális olvasó, te nem tudtál erre nemet mondani. Ez gyakorlatilag a mai ismert bulvár médiának az őse, és ezt ugye William Randolph Hearst találta ki. Na, amiben belekezdtem, hogy voltam 10 évvel ezelőtt Kaliforniában, és én voltam ebben az ők Xanadujában. Ugye San Francisco és Los Angeles között található meg San Simeon. Ez körülbelül félúton van valahol. Jössz lefelé ott az egyes úton, és akkor körülbelül félúton ottam föl lehet. Hát meg, gyakorlatilag ez egy turista látványosság. Ez az elvarázsolt hegy. Így hívják. Nem tudom most a spanyol nevét elmondani. Ez valami, és bejártuk az egész kastélyt, ez valami egészen elképesztő, hogy ez a forma milyen luxusban élt ott. Ugye Charlie Chaplintől kezdve mindenki ott szórakozott. Hát igen, az a Charlie Chaplin, akit ismertünk ugye kommunista szimpátiájáról, és mondjuk Hearst bulikban vett részt rendszeresen, de erre most ne térjünk ki. Szóval ő inspirálta ezt a Charles Foster Kane nevű mágnást, amiről Orson Welles aranypolgára szólt. Ez egy olyan, úgy is kezdjem ennek a filmnek a méltatását, mert és nem a kötelező vigyázba vágás igényével mondom ezeket, hogy ezeket kötelező szeretni ezt a filmet, de arról van szó, hogy ez tényleg olyan szinten meghatározta az amerikai film, a mai modern amerikai filmnek az arculatát, talán nincs még egy film, ami ennyire új vizuális nyelvet tudott kikísérletezni, amit a mai napig használnak ilyen nagy életrajzi filmekben, gyakorlatilag vizuális és tartalmi sorvezetőként egyaránt.
1: Igen, és alapvetően tényleg ez a fajta amerikai mítosz, hogy a self-made man gyakorlatilag megépíti a saját birodalmát, és ugye szegény családból jön. Ugye hát ennek ugye az egész dramaturgiában ugye van jelentősége, és ugye gyakorlatilag maga is egy ilyen mítosszá akar válni, és ugye azt szeretné, hogy az emberek szeressék, tehát hogy ne csak vegyék az újságjait, hanem hogy megszerettesse magát.
0: De ugye ez olyan szeretet, hogy ő ellenőrizhetővé szeretné tenni ezt a szeretetet. Tehát az, hogy ez a ugye klasszikus control freak, hogy én mondom meg, hogy a felém áramló szeretet az milyen komponensekből álljon össze.
1: Igen.
0: Ez minden csak nem szeretet.
1: Igen. És hiszen amit kontrollálni lehet vagy kell, az már nem ebbe a történetbe tartozik. És hogy azért itt a második világháború előtt, ugye az amerikai hadba lépés előtt, az, hogy gyakorlatilag a gazdasági növekedés a gyógyír mindenre, és pusztán azzal, hogy egyszerűen vannak ilyen hatalmas emberek, akikre majd rábízunk egy-egy szektort, amit majd ő a saját elképzelése alapján fog irányítani, és hát például ez a film is, illetve hát a film kapcsán ugye bebizonyosodott a különböző vitákban, hogy ez nem, hogy nincs így, hanem hogy direkt ez egy meglehetősen torz képet fogadni egyébként arról, hiszen ezek az emberek valójában olyan problémákkal küzdenek, amik hogyha sok hatalomhoz, sok pénzhez, befolyáshoz jutnak, hogy az gyakorlatilag akkor az egész szektort el tudja torzítani.
0: Persze, meg igazából az, hogy ez kísérletén hasonlít arra a szabadpiaci liberális gazdasági elvkészletre, ami ugye hirdette, fennkölt hirdette az önszabályozó piacot. Egyébként, ami nekünk is nagyon ismerős volt így a 90-es évek, 2000-es évek derekáig, hogy majd a piac láthatatlan keze és a hozzáértő szakemberek ezt majd megoldják. Csak ugye az amerikai kapitalizmus annyira volt még ennél is vadabb, hogy ott nem feltétlenül a politikai, mert nálunk ez úgy működött, lásd mondjuk most kicsiben ugyanez Kapitány István, akit most behúztak ugye egy nagy multicégből, bár ő nem mágnás, de így azért a Fidesz mindent megtesz, hogy ezt az aranypolgári rettenetes figurát egy picit úgy ráprojektálja. De mi ahhoz a sztorihoz szoktunk hozzá, hogy hol van egy ilyen hatalmas sem, hogy gazdasági sikereket elért ember, és ezt behúzzuk a politikába, leszerződtetjük, és ezeken a kereteken belül kell neki dolgozni. Ez azért még valamennyire kontrollálható lenne, ez is egyébként csődöt mondjuk, láttuk. De, illetve a jelen esetben, amit példát hoztam, azt majd meglátjuk, hogy fog működni. De Amerikában még csak ez sincs. Ott gyakorlatilag bizony a komplett szektorok politikából való kivitele volt az, ami, hogy tessék, itt van egy szektor, ugye a régen kormány tipikusan ezt a gyakorlatot folytatta, százszor megbeszéltük ebben a műsorban, ilyen-olyan oldalról, hogy gyakorlatilag te vagy a nagyember, itt egy szektor, te értesz hozzá, vigyed. Na, az az a szektor, amire aztán keresztet lehet vetni.
1: Igen, még így a filmtörténeti háttérhez, hogy azért a sztoriban, meg itt az, hogy ez nagyon, hogy mondjam, pszichológiailag azért megfeleljen a valós eseményeknek, ott például a Herman Mankiewicz kifejezetten nagy befolyással volt, tehát hogy ez pusztán Orson Welles zseniének tulajdonítani, mondjuk azt, hogy egyoldalú megfogalmazás.
0: Igen, ugye ez egy olyan film történeti korszak, amikor ugye az eszményi rendező, jött a fiatal zseni, tehát minden szempontból megfelel az eszményi rendező típusának az Orson Welles, ezért van, alakult ez ki. Egyébként teljesen igazad van ebben, hogy a forgatókönyvnek itt nem csekélyebb szerepe volt ebben, de az, hogy jön egy 26 éves első filmes gyakorlatilag kölyök, és megcsinál egy olyan filmet, aminek mondjuk még 60 évvel később is közvetlen hatásait látjuk. Hát ha megnézzük Oliver Stone Nixonját, az maga az aranypolgár. Tim Burton az egész életművét, ugye, hát nézzük csak meg a Batman Returns-t, vagy a Charlie és a Csoki gyárat. Mind a kettő egy aranypolgár revízió. És, ugye még... az, hogy emiatt alakult ki az, hogy na, a rendező zseni megérkezett, és mindent a kezébe vett, és ő hozta össze ezt a filmet. Ez egy sokkal jobban elmesélhető történet, mint az, hogy ja, de még ott volt az író is.
1: Igen, illetve ugye hát ilyen beosztott íróként, ugye a John Houseman dolgozott rajta, aki ugye a Csupaszpisztolyban a Kataton autóvezető oktató játsza.
0: Tényleg? Ne!
1: Igen. Tehát azért, hogy mondjam, te sok elemből vettek. Igen, ő.
0: Úristen, de jó, sorry.
1: És hogy mondjam, tehát, hogy azért ennek a sikere, illetve ennek a dramaturgiája azért többféle részből állt össze, ami ezt így összehozta.
0: Igen, és ugye megjelenik a filmben az, hogy jó, értjük, hogy ez egy, nem az, hogy gonosz fickó, de ez egy tragikus fickó. Ez egy tragikus hős, nem gonosz még mielőtt. De nagyon szépen kialakítja azt a, hát ezt a freudista, talán az egyik ilyen első ilyen nagyon erősen freudizáló film, hogy tulajdonképpen a sebeknek azok mindig a családi környezethez vezetnek vissza. Ugye az egész történet arról szól, hogy ha halál előtt ez a mágnás kimond egy szót, ami úgy hangzik, hogy rózsabimbó. És egy újságíró fejébe veszi, hogy utána jár annak, hogy miért ez volt az utolsó szava. És nagyjából az jön ki, hogy ők maguk természetesen nem jönnek rá erre, hogy, és el kell engedni, azzal ér véget a film, hogy elengedik hogy tulajdonképpen akármi lehet ez a rózsabindó, és egyébként igaz is, hiszen nem lehet mindenbe, nem lehet minden jelenségre és problémára egy freudi közhelyet ráhúzni, viszont mi nézők össze tudjuk rakni a képet, hogy amikor elszakították a családjától, ugye ez a rózsabimbó szó, ez a szánkójára, kisgyerekként a szánkójára volt fölírva. És amikor elszakították a családjától, ott volt a kezébe a szánkó, és ez annyira megsebezte az, hogy elszakították a családjától, és ugye berakták egy ilyen gyámság alá, amin egy, eleve egy bank volt a gyámja, ez is milyen szörnyű. És annyira beleégett ez a trauma a tudatalattiába, hogy, hogy amikor leolvasta ezt a szót a szánkójáról, akkor ez egyszerűen beleégett az agyába. És ezt mondta ki utó, ez volt az út, tehát a gyerekkori sérelem volt az utolsó, ami az eszébe jutott.
1: Ez az elveszett gyerekkori biztonság.
0: Igen.
1: A szorongás, az, hogy ez mennyire tud tényleg egy egész életre ható probléma lenni, hogy gyakorlatilag ebből a sebből származik egyrészt ugye az a fajta ambíció, hogy neki mindenképpen el kell érni valamit.
0: Ugye az van, hogy...
1: És az, hogy ezt még a halálos ágyán sem tudta feldolgozni.
0: Igen, és az, hogy azt élte meg, hogy mások, akkor is ott és akkor mások döntöttek az életéről, és azért építette fel magát ilyen hatalmasra, hogy nehogy még egyszer ez előforduljon, hanem mostantól fogva mindenről ő akar dönteni. Nem csak a saját életéről, hanem mindenki máséről is. És ez ebben rejlik Charles Foster Kane-nek a tragédiája. Csodálatos film, mindenkinek ajánljuk, megunhatatlan mestermű. De lépjünk tovább, egy picit nyissuk ki, hogy lépjünk oda a kezdő rajtkockába, hogy honnan indul egy mágnás. Teljesen, tehát nagy amerikai történetnek megfelelően milyen szituációból indul az, hogyha valaki az egész világot a segge alá akarja gyűrni. A második filmünk az a Vérző olaj. Én a minap újra néztem ezt a filmet, ugye a műsorra jegyzetelve, 2008-as filmről van szó, lassan 20 éves lesz, 2007-es?
1: Igen.
0: Jó, tehát lassan 20 éves filmről van szó, semmit nem vesztett az erejéből. Nyilván azért az a fajta minimalista forma, amit a Paul Thomas Anderson, aki még akkor még mindig egy fiatal ember volt, hiszen körülbelül alig 40 éves volt, vagy 38 körül lehetett. Ugye azt tudom, hogy 27 volt a Boogie Nights-en, az 98-as, hát 38 körül volt az, tehát az még fiatal. Tehát 38 évesen készítette el, élte másik nagy művét, a Boogie Nights mellett ezt a Vérző olaj című filmet, ami Daniel Plainview nevű, hát bányász, ilyen, tehát az aranylázban égő, ugye az századforduló környékén játszódik a film, tehát 1898-ban kezdődik a történet, és aranyat, illetve ezüstöt keres, és gyakorlatilag egyetlen csákánnyal látjuk őt az első jelenetben, amit egy lyukban tölt, és gyakorlatilag egyedül, senki nem segít neki, és ott csákány az egy ilyen korom sötét lyukban, és keresi az aranyat és az ezüstöt, talál is, és közben eltöri a lábát, és bevonszolja magát a hivatalba, leadja. Tehát így kezdődik, ilyen körülmények között kezdődik az amerikai álom. Szó szerint a föld mélyéről mászik elő, mint tényleg, mint egy ilyen alvilági figura. Később látjuk is, hogy ő ennek minden szempontból aztán később meg is felel. Ugye az ő legfőbb ereje a versengés. Ugye sikerrel vágyik, de még erősebben vágyik arra, hogy mások veszítsenek. Ő az a fajta versenyző típus, el is mondja a filmben egyébként az egyik monológiában, hogy nem viseli másik ember sikerét. És mindent megtesz, hogy a körülötte lévő emberek sikertelenek maradjanak.
1: És hát ez egyrészt ugye megfelel ugye ez a Max Weberi, Schumpeteri klasszikus kapitalista képének, tehát hogy aki csak a saját hasznával törődik, illetve a többiekkel csak annyira, hogy ne veszélyeztessék az ő
0: igen,
1: hatalmát.
0: Ugye a siker az olyan, hogy az egy korlátozott mennyiségű társadalmi jó, vagy jav. És Besenyei Ferenc mondta egyszer egy interjúban, most egy kicsit ilyen nagy lesz az ív, de majd meglátjátok, hogy ez hogy miért tartozik ide. Azt mondta, hogy ahhoz, hogy sikeres legyél a színpadon, ahhoz az is kell, hogy a másiknak azért ne legyen olyan nagy sikere. Ami nem azt jelenti, hogy te nem szereted őt, csak ha te ki akarsz tűnni, akkor neki nem szabad nagyon sikeresnek. Tehát nincs olyan, hogy te játszol valakivel egy pályán, vagy egy színpadon, és mind a kettőtöket magasra emel. Egy ember szokott magasra emelni, a közönség, és a társadalom is. És Daniel Plainview azt mondta, hogy az ő lesz. Szóval ez a fajta, a másik emberek, ha akár rossz indulatú, akár kényszerből elfogadott a szabályokat, kényszerűen elfogadó okokból, de aláveti magát mindenki annak, hogy igenis, hogyha én nagyon sikeres akarok lenni, akkor bizony arra is játszanom kell, hogy a másik ne legyen olyan sikeres.
1: Illetve azért hozzátartozik, hogy ez tulajdonképpen két felfogás közti hát billegés, hogy ugye az egyik oldalon ott van, hogy akkor lehetsz sikeres, hogyha domináns vagy, hogyha te kiemelkedsz ugye a többiek közül, ahogy említetted. Ugye a másik felfogás az, hogyha egyébként együttműködsz a többiekkel, a versenytársakkal, lehet, hogy te jobb vagy valamiben, amiben a másik nem, viszont neki vannak olyan részei, amiben ő jobb, és nyilván ugye ez még ugye az időtűzés miatt is, ez még ugye a 1900-as évek eleje, igen, 1800-as igen. Évek vége.
0: Ez már amikor ő már megvan a cég, már napi 2000 hordó termel, három kutya, akkor az ott már ott az 1910-es években vagyunk.
1: Igen, tehát nem csak mondjuk a Jockey Ewing és a Kártelnek a különböző ellentétjei és viszonyai köszönnek vissza, hanem tényleg az, hogy tényleg itt van egy ember, aki szerencsés egyébként, mert jó helyen fúr, beleteszi az energiát, és tényleg mindent, ugye a fiával való viszony, mindent feláldoz azért, hogy ő kiemelkedjen, és ő lenyomjon mindenkit, és ezért mindent felhasznál. Megfélemlítés, manipuláció, konkrét fizikai erőszak,
0: kivásárlás, ami az igen. Erőszak egy formája, hiszen nem korrekt az üzlet, hiszen elhiteti a parasztokkal, hogy igazából ő fűrjet jött vadászni, fűrjet, emlékszel?
1: Igen, igen.
0: És a fűrvadászatnak megfelelő összeget kínálja a rancsért, pedig a rancs alatt tele van, tömérlek, mennyiségű olaj van. És csak természetesen ezt titokban kell tartani.
1: Igen, ő kizárólag győzni akar, teljesen mindegy, hogy ennek mi az ár.
0: Hát ezt ismerjük, ez ugye a Donald Trump féle típus ez, tehát ez a most akkor maradjunk a filmeknél, de aki látta a Trumpról szóló filmet, amit 2 évvel ezelőtt mutattak be, az pontosan tudja, hogy és látja, hogy igen, ez az ember is ugyanerre építette föl magát. Győzni.
1: És hát ugye a film végén, már mint a vérzőolaj végén is, ugye ez a pürroszi győzelem kategória, hogy igen, kitűzött maga elé, egyszer elérte, és ott van ugyanolyan egyedül, mint az elején, ugyanúgy csak a saját dolgával foglalkozik.
0: De neki ez a célja is, ugye Charles Foster Kane-nél ellentétben ez a figura, ő deklarálja is az elején, hogy neki az a célja, hogy kivonuljon a társadalomból véglegesen. Tehát, és ez is egy tragikus, sokkal gonoszabb figura egyébként, kevésbé tragikus, és ott itt van egy, persze megvan a tragikus vetülete is, de azért itt egy sokkal sötétebb figuráról van szó, szóval tudatosan törekszik.
1: Morális gátjai nincsenek.
0: Nincsenek, és tudatosan törekszik arra, hogy mindenkit eltakarítson maga körül, hiszen ő egyedül akar élni, amit végül sikerül is létrehoznia. Ugye emlékszünk a film egyik utolsó jelenetében, ott ül egy folyosón, egy nagy kastélyban, és egy barikádra lövöldöz, és a földmérő távcsővel nézi a barikádot, hogy sikerült eltalálni azt, amit éppen el akar találni. Egészen döbbenetes. Tehát ez a figura alapvetően egy szeretet nélküli ember, tehát képtelen a kötődése bárkihez is, még a saját fiát is kiátkozza a végén, amikor kiderül, hogy ő már üzletileg konkurencia akar lenni, mert nem akar úgy járni, mint tehát ki akar lépni az apja árnyékából, mert az olyan sötét árnyék, hogyha sokáig benne marad, akkor olyan válik, mint ő. A fia pedig nem akar, ugye HW, ő pedig nem akar benne maradni ebbe a szeretetlenségbe, mert ő is ilyen lesz. HW eleve a név, olyan, mint egy ilyen bank nevét. Szeretném bemutatni a fiamat, JP Morgant. Tehát és olyan, mintha már a gyerek is egy ilyen részvénycsomag lenne, amiből lehet vásárolni.
1: Tulajdonképpen ő így is tekint rá.
0: Igen, befektetés.
1: És innentől kezdve ugye ez az apa-fiú viszony, ez értelmezhetetlen, mert nem a fiának tekinti.
0: Persze, igen.
1: Hanem csak egy terméknek, amit ő létrehozott.
0: Meg egy hordozó, ami majd az ő üzletét hordozza tovább, hiszen saját gyereke nincs, ugye ez egy nevelt gyerek. Ő ugye a film elején megörökli az egyik balesetet szenvedett kollégájától, de azt a lehetőséget látja benne, hogy ha ő neki nem is, de az üzletének túl kell élnie ezt, és akkor a gyereke lesz a hordozója, egy ilyen málhás szamárként, aki majd viszi tovább ezt a terhet, ezt a csodaszép birodalmat, amit ő fölépített. De igazából ebből keveset látunk, mert ennek a figurának az a célja, hogy egyedül legyen. És ez nagyon szépen megmutatja a kapitalizmusnak az egészen döbbenetes antiszociális szociopata természetét. Az, hogy ami egyébként ugyanakkor az előnye is. Hiszen ahhoz, hogy előre húzzuk a szekeret, ahhoz egy picit ki kell lógni belőle. Tehát kell egy antiszociális hajlam, egyfajta kifelé a közös langyos vízből való kilépni akarás ahhoz, hogy az ember...
1: Konformitás ellen
0: így
1: dolgozni.
0: Van. Tehát kell, ez alapvetően egy jótékony erő, de Plainview esetében ez nem egy jótékony, ez egy totálisan antiszociális törekvés, hiszen nem akar semmit a társadalomnak visszaadni azokból a javakból, amit a társadalomból kivont, és meghatványozott sokszorosan. Ugyanis a kapitalizmus, az egészséges kapitalizmusnak az a lényege, hogy nyitva kell hagyni a gusztustalanul meggazdagodás ajtaját. Ez tudom, hogy szarul hangzik, de viszont cserébe a meggazdagodott egyénnek kötelessége, morális kötelessége visszaadni nagyon sokat a közösségének. Ugye ezt a Andrew Carnegie példája illusztrálja leginkább, aki 2500 könyvtárat, különböző kulturális intézményeket finanszírozott a vagyonából, és gyakorlatilag ezért van az, hogy a Carnegie Hall és társai, ez a név, hogy Carnegie, ez 2026-ban is még ismerősen cseng. Mert visszaadott. Ez persze nem menti fel a kapitalistát a társadalom ellen elkövetett büntettek alól, de mégis törekedni kell arra, hogy visszafelé is kell adni.
1: Ugye a Simpson családban jelenik meg, ugye ugye az első jófej milliárdosnak, ugye a Richard Bransonról alkotott figura, amikor nem tudom, valami óvodába visz talán valami gumilabdákat, és interjút készítenek vele, mert természetesen meghívja erre az eseményre a sajtót, és hogy tulajdonképpen ő miért csinál ilyeneket, és miért van ilyen akció, miért csinál ilyen akciókat, és az a válasz, hogy tulajdonképpen vissza akarok adni a társadalomnak valamit. A pénzt azt nem, de valamit!
0: Nézzük valamit.
1: Igen. És mindig találnak valamit.
0: Menjünk tovább, mert van itt egy nagyon érdekes mágnásunk, a harmadik filmünk. Eddig két abszolút negatív figuráról beszéltünk, aki azért harcolt, hogy a saját méreteit, a saját birodalmát, illetve és a fölépített királyságát azt gyakorlatilag a társadalom ellen, a társadalom manipulálására, a társadalom az értékeket, a társadalomból való kivonásra használja föl. És itt van ezzel szemben a tudás alapú mágnásunk, Howard Hughes, és a 2004-es Aviator című filmről van szó, amit Martin Scorsese rendezett Leonardo DiCaprioval a főszerepben. Hozzá kell tennünk, hogy Scorsese a mi műsorunkban egy igencsak sűrűn visszatérő referenciapont. Beszéltünk is már erről a filmről, bár talán olyan sokat még nem, hiszen nem voltak még ilyen témáink. de talán a DiCaprio adásunkban említettük.
1: Igen.
0: Ugye Scorsese filmje, én azt gondolom, én újra néztem ezt a filmet, és én az egyik utolsó igazi konzervatív szellemiségű filmnek tartom ezt. Ez a film bátran vállalja azt, hogy itt van egy mágnás, aki megépíti, megálmodja és megépíti a jövőt, és ezzel szemben az állam, illetve a különböző monopóliumok, állami monopóliumok, az állam által támogatott magánmonopóliumok, mert ezek ilyen összenövések ám, tehát egyik sem tiszta. Ezek próbálják a kicsi, feltörekvő, de zseniális ösztönvilággal, tudással, megérzésekkel és tehetséggel megáldott fiatal feltörekvőt próbálják megfojtani. Aki ráadásul nem csak a repülőgépiparban is, illetve az aviáció tudományában igyekszik megvetni a lábát, hanem a filmiparban is nem kevés sikerrel. Erről is beszélhetünk majd egy-két sor, de igazából itt a Howard Hughes elsősorban ugye nem csak mint filmproducer, vagyis hát filmproducer volt inkább az a terület, ami inkább szerelem volt neki, kirándulás volt neki, bár voltak sikerei, de neki igazából a repülés volt az, ami őt éltette, és amit igazán tudott kutatni.
1: Igen, és ugye az előző karakterekhez képest, ugye itt a Hughes-nak a kreativitás az, amiben ő ki tud teljesedni. Tehát ő tényleg ez a egyszerre gyáros, ugye repülőtársasága van, filmstúdiója van, celeb, nem utolsó sorban, tehát hogy igen, rendszeresen megjelenik a sajtóban, és ő ezt ambicionálja is, és szerintem ugye inkább ez a fajta, hát hogy mondjam, látszásra való igény az, ami inkább a filmhez és Hollywoodhoz viszi közel, igen. És megtanulja azt, hogy hát hogyha a pénzét ebbe fekteti bele, és hogy ott is ugye úttörő dolgok, hogy hogyan lehet felvenni a repülést, és hogy az mennyire kreatív kamera használat van, az, hogy egyébként a repülőgépeket hogy lehet pontosan megépíteni, ugye pusztán az ujja alatt megérzi a fémet, hogy hogyan kalapálták.
0: Igen, ez a részletekben való elmerülés képessége, ugye ellentétben a korábbi mágnásokkal, akikről beszéltünk, ugye benne van az, hogy elmerül a saját szakmájának a kis pepecseléseiben, meg az, hogy végig simítja a sülyeztett csavarokon az ujját, és megérzi, hogy hogyan kell, és miért kell azt újra gyártani, és hogyan kell, milyen méretű vagy milyen vastagságú lemezekkel kell azt borítani, milyen a légellenás, az hogyan hat az vissza, ugye, láthatóan a körülötte lévő emberek értik, hiszen ők is azért zseniális fizikus és tudósok, matematikusok, de látszik, hogy izzadnak, hogy azért, hogy tudják, hogy képesek legyenek tartani vele azt a fajta, egyrészt azt a fajta tempót, és azt a fajta tudományos radikalizmust, amit a Howard Hughes hozott a repülés technikába.
1: És az, hogy egyébként ugye üzletemberként is, tehát hogy az, hogy ő egyébként kreatív, és tényleg olyan gépet tud építeni, mint senki más, azt át tudja fordítani, hogy egyébként ezeket a repülőket saját magának, a saját repülőtársaságának gyártja,
0: igen,
1: és gyakorlatilag ugye a Penemmel versenyzik
0: ami nem kis dolog,
1: a Hughes Aircraft.
0: Ami nem kis dolog, a TWA.
1: Igen. Igen.
0: És ugye látszott, hogy most, hogy szóba hoztad az üzleti érzékét, ami azért a film, ezt nem tudom, hogy a valóságban hogy volt, bár én ezt elolvastam a könyvet, amiből szólt, de ez nagyon régen volt, ez több mint 20 éve volt, hogy azért a filmben kidomborodik az, hogy akár filmről van szó, akár repülésről, igazából az, hogy olyat, hogy büdzsé, ő nem nagyon ismert. Tehát leforgatta a Pokolangyalai című néma filmet, és mire készített a film, nem tudom hány év után, addigra pont megérkezett a hangos film, és azt mondta, hogy jó, akkor most leforgatjuk újra, most már hanggal. Tehát ez a fajta, különösen a filmszakmában, ahol egy túlköltésednek lehet egy olyan következmény, hogy veled soha többé nem áll szóba senki.
1: És fognak szeretni a producerek, igen, hogyha még nélkül költesz.
0: És még, hogy be is mutatod, és még nézik is a filmjeidet, azért egy duplán leforgatott filmnek a költségei biztos, hogy nem fognak. Még és ugye a producer látja azt, hogy te még egyszer le akarod forgatni a filmet, akkor az biztos, hogy még a telefon sem fogja neked fölvenni. Egyébként látunk is mulatságos jeleneteket a filmben erre, hogy amikor az MGM-től próbál, van 11 kamerá, de kéne még egy 13. meg 12. És mert úgy érzi, hogy ez nem elég. Tehát ő nem tudja fölvenni ilyen kevés kamerával az adott repülési jelenetet, és az MGM-nek a három fejese ott van, és nem értik, hogy mit nem, tehát 11 kamerával nem tudja fölvenni. Tehát amikor ilyenek vannak egy ilyen nagyon szigorú, strikt szabályok szerint működő iparban, és mint a filmipar, és a repülőgép ipar is ilyen, ott nem nagyon van jövője az emberek, pedig Howard Hughes mégis meg tudta teremteni a jövőt.
1: És ugye akkor jön ugye a probléma, ugye az, hogy ez a zseniális ember egy idő után, mert ugye saját magát se tudja irányítani, nem hogy a cégbirodalmat, ugye ez a OCD és különböző ilyen baktériumoktól való félelem, és hogy gyakorlatilag egy szobába, moziterembe zárja be magát, éveken keresztül egy filmet néz.
0: Ugye a szociopaták, ugye, tehát az ilyen nagy emberekre jellemző szociopátia, tehát az, hogy olyan, tehát annyi ötlet, kérdés, gyanú, félelem és terv egyszerre hat az agyukra, hogy gyakorlatilag a személyiségük szétreped, és nem bírja ezt a fajta nyomást, ezt a mennyiségű ötletet és irányt és kombinációt, amit ezeknek a összessége jelent.
1: És tényleg az, hogy lehet látni, és egyébként a DiCaprio alakításának egy nagyon fontos része ez, amikor ugye ilyen teljesen szétesett állapotban ugye a saját kaszinójának a tetején él, ha lehet ezt így mondani, és akkor tárgyal a Penem vezetőjével, és hogy igen. Egy szállepedőben
0: gyakorlatilag. Egy ajtón keresztül. Az elegboldónak, ugye, aki a Penem vezetőjét játsz, az így szívja a cégét, és így fújja be a kulcsukon a füstöt, hogy érezze még szarabbul magát.
1: Hát ugye ez már inkább ez a plain view-i tárgyalás technika, hogy muszáj, hogy domináljak az ellenfelem fölött. És ugye mindenki zseni, hát ugye ez a zseni és az őrült az ugye egytőről fakad, és hát ez ezt mutatja meg, hogy tényleg bármikor történhet egy-egy ilyen törés, hogy már egyszerűen annyi mindenben tudsz. Tehát annyi mindenhol vagy ott, hogy egy idő után már egy tényleg a saját személyiséget hasad bele ebbe a rengeteg mindenhol való ott létbe. Uh-huh. És nincs meg az a... Tehát gyakorlatilag marad bezárva ugye a saját agyába és a saját pszichiébe.
0: És azért is választottuk ezt a filmet, mert végül is mindezek ellenére, hogy tragikus figuráról van szó, mégis egy győzt, a többiekkel ellentétben itt egy alapvetően győztes figurát látunk. Tehát a Scorsese is úgy nyúl hozzá ehhez a figurához, hogy a néző folyamatosan az ő oldalán. Látjuk azt, hogy milyen elkeseredett harcot vív a monopólium, a szenátus ellen, tehát a New Hampshire-i, vagy milyen ez a Brewster szenátor ellen, aki látjuk, hogy össze van nőve a Penemmel. Tehát ő, tehát mint az a Lázár Jánosizmus, tehát az Alec Baldwin szövegezi meg a repülési monopóliumokról szóló törvényjavaslatot, ami nyilván nem szól másról, mint az, hogy a Penemen kívül transatlanti járatot senki nem indíthat. Tehát ez egy monopólium, és látjuk azt, hogy ez a kis cég, ez a TWA néhány repülőgéppel hogyan küzd, és egyébként sikerrel, hogyan küzd a Penem ellen, és szurkolunk neki, és vele vagyunk, és látjuk, hogy erkölcsileg is alapvetően helyes az a harc. És ezért nagyon fontos, és ezért tartom ezt egy nagyon konzervatív filmnek, mert itt az amerikai archetípus, az a mágnás, itt hős típusban, a hős, itt a világos mezőben van. Tehát vele megyünk, vele tartunk, és neki adunk igazat.
1: És hát a 2000-es évek közepén ugye ez a Steve Jobs, akkor jön Jeff Bezos, tehát hogy azért erre a technológiai vállalkozó részre erősen összecsengett azért.
0: Igen. Tehát ott még volt egy nagyon erős tech optimizmus, és azt látjuk, hogy igen, ezek a ezek a figurák, akik jönnek ilyen ötletekkel a technológia világából, ezek nem olyanok, mint akik azok a mágnások, akik az olajból, meg a sajtóból jöttek, mint az előző hőseink. Ezek, mintha tényleg rá lehetne bízni dolgokat, de aztán ugye látjuk, hogy a Facebookból is mi lett. Majd beszélhetünk majd egy másik műsorban az új Facebook filmről, ami állítólag nem olyan túl jó, de
1: meglátjuk.
0: A lényeg az, hogy itt azért még mi is azért a listánkba türekedtünk arra, hogy ez a régi típusú mágnások, tehát analóg mágnásokat beszéljünk meg. Szóval digitális ez a Elon Musk féle vonal, ez egy teljesen más világ. Semmivel sem termeltek ki jobb emberminőséget végül középtávon, mint a korábbi mágnások. Menjünk tovább a negyedik filmünkre, ami megint egy új dimenziót nyit meg. Eddig olyan területekről volt szó, amit alapvetően férfiak uraltak, érthető okokból, hiszen alapvetően a hatalom az egy férfiak által dominált közeg volt mindig is, amióta világ a világ. De ugye az elmúlt évtizedekben azért a női vezetők is, hála Istennek egyébként, elszaporodtak, és egyre kevésbé lett kirívó az, hogy nagy birodalmak menedzselését, vezetését nőkre bízták. A negyedik filmünk az Ördög Pradát visel című film, ami annyiban nem csak abban különbözik a korábbi filmjeinktől, hogy nő a hatalommal bíró személy, hanem alapvetően itt már egy meglévő, tehát itt nem egy zseni által a semmiből felépített, illetve megteremtett birodalomról van szó, hanem gyakorlatilag egy már működő, és nem is dinasztikus alapokon működő birodalomról, hanem gyakorlatilag a 21. századnak megfelelően igazgatótanácsok által vezetett menedzserekkel, CEO-kkal és főszerkesztőkkel vezető kulturális birodalomról van szó, amit simán el tud vezetni egy nő is, és helyes, hogy ez a tendencia, ez kialakult. Pláne azért is, mert azért itt a divat szakmáról van szó, itt a melyik magazinról, itt ugye...
1: Runway,
0: ugye, de ez amúgy van ennek valamiféle
1: abszolút,
0: háttere.
1: Ugye ez az Anna Wintour és a Vogue története.
0: Tehát ez a Vogue történet, akkor ezt nem tudtam például. Igen. Ez a Runway magazinnak a mindennapjait mutatja be, megérkezik, ugye, Meryl Streep játsza Miranda Priestley nevű, hát nem főszerkesztő, hanem tulajdonképpen vezető menedzsere.
1: Hát vezérigazgató.
0: Vezérigazgatója ennek a lapnak, és erőforrás hiánnyal küzdenek, és megérkezik a céghez a Ruth kiskacsa.
1: Igen.
0: Anne Hathaway, akinek specialitása lett a 2000-es években, hogy egy ilyen nagy üzleti környezetbe bekerül kis csetlőbotló kis lányka lesz, aki a film végére aztán megtanul helytállni. Talán ez a szerep volt az, ami kialakította neki ezt az imázst. Ugye később volt a Kezdő című film De Niroval, ami erre tovább ráerősített, ami egyébként egy nagyon cuki film, én ezt nagyon szeretem.
1: Igen.
0: De ez volt neki egy ilyen olyan lehetőség, amivel sikerült exponálnia magát Hollywoodban.
1: És ugye itt is egyrészt ugye az a kérdés, hogy igen, ahogy mondtad, ez egy ilyen, ugye ez a globális vállalati környezetben vagyunk már, és amit ugye ezek az előbb említett self-made menek alakítottak ilyenné, és tulajdonképpen az, hogy egyébként teljesen más mondjuk a hatalomgyakorlás módja.
0: Igen.
1: Az, hogy nem csak azért, mert ez egy divatlap, és egyébként más a célközönség, és másnak kell ezt eladni, hanem önmagában ugye a női vezető léte miatt is, hogy ugye gyakorlatilag a filmben nem emeli fel a hangját a Meryl Streep.
0: Nincs szüksége, hiszen olyan tettei vannak, amik fölemelik a hangjukat a valódi hangja helyett.
1: És hogy ugye ez a nonverbális kommunikáció, amikor ugye az arc kifejezésével ez a... le kell olvasni a véleményt az arcáról.
0: Igen, tehát ez a narcisztikus, bár ezt mindenre rá szokták manapság mondani, de ez azért tényleg ez egy ilyen, ha van toxikus maszkulinitás, akkor létezik-e toxikus feminitás vajon? Mert azért mondom, én gondolkodtam ezen a fogalmon, hiszen itt mégiscsak arról van szó, hogy ezeket a női eszköztárakat, mint például ízlés, jó ízlés, megjelenítés, társadalmi érzékenység, ez a nő fegyverként használja ezeket, és tulajdonképpen ő egy negatív figura, aki folyamatosan mérgezi a közösségét, de nyilván azt is sugalmazza a film, hogy ezt a fajta világot, ez a divatvilág, ami nagyon könyörtelen világ, ezt nem igazán lehet máshogy csinálni, tehát ezt nem lehet úgymond jó emberkedéssel, ezt nagyon szeretik ma sokan ezt a kifejezést, ezt nem lehet jó emberkedéssel menedzselni, és ezért szükség van erre a fajta méregfúvásra nap mint nap, ahhoz, hogy a dolgok mozgásban maradjanak. Ugye, én ezt kérdezem elsősorban, hogy létezik ez a toxikus feminitás?
1: Nézd, tehát, hogy mindig az a kérdés, hogyha egyébként ez a fajta domináns viselkedés, ez a fajta, hogy mondjam, nem túl pozitív munkahelyi környezet kialakítása, ami mondjuk ugyanúgy megjelenik a tőzsdecápákban például, aha, hogy ott azt pozitívumnak értékeljük-e egyébként, mert ugye ugye az Andrea, ugye az Anne Hathaway karaktere és mondjuk a Bat Fox között azért sok hasonlóság van.
0: Igen. Ez egy jó párhuzam, igen.
1: És ahogy ugye ott van egy apa-fia, itt van egy anyalánya jellegű viszony is. És nyilván az, hogy mindenki feláldozza ugye a saját magánéletét egyébként az üzleti sikerek miatt, csak onnantól kezdve, hogy itt már egy női vezetőről van szó, ezt már úgy nem tartjuk annyira pont pozitívnak, és hogy ez az Ákosi értelemben vett női principiumnak nem feltétlenül eleme ez a üzleti sikerre való törekvés.
0: Igen, egyébként a maga a figura megjelenésében is ez a Szörnyella de Frász, tehát ez a őszhajú, igen, de nagyon, nagyon szépen megcsinált külső és bunda, és ez a minden tekintet olyan, mint Grönland, tehát
1: egy különösen hideg napon.
0: Igen. És abszolút ez a de igen, úgy éreztem végig ezt, amit te is mondasz, hogy ugye, mivel egy női karakteren keresztül van egy ugyanilyen mérgező munkahelyi közeg megmutatva, a filmnek azért így azért lavírozik a felelősségek megállapításában, hogy itt azért nem megúszva egyébként, mert azért a végén oda teszi, hogy ezt a nőt ott kell hagyni. Tehát ezt a nőt ott kell hagyni, de nem számoltatja el a film. Hogy tulajdonképpen ki tud lépni a Anne Hathaway karakter ebből a ördögi mérgező közegből, de jön utána már az utódja, aki ugyanúgy le lesz darálva.
1: Igen, és ugye van ugye a végén egy nagyon ilyen Délidőben című filmből vett jelenet, ugye amikor a Cary Grant ugye odavágja a Sheriff csillagot. Itt ebben az esetben ugye egy Motorola telefont dob a párizsi szökőkútba.
0: Igen.
1: És azért itt is megvan az, hogy ugye ez a karakter, ez látja azt, hogy egyébként miért vonzó ez a világ, mert hogy egyébként ő is elfogadja a Jimmy Choo cipőket, amikor ugye az átalakulás van, mert hogy valójában tetszik neki, és ugye van egy nagyon jól felépített monológ ugye a kék pulóverről, hogy gyakorlatilag tényleg mennyi döntés és mennyi lehetséges változatból alakul ki az a, nem tudom, kitúrt $2 pulóver, ami egyébként az egész divat szakmát végigviszi, és gyakorlatilag az élteti, hogy emberek tényleg hordják ezeket a dolgokat, hiszen a kinézet, a maszk az határoz meg ebben mindent, és amikor ugye ez a maszk lekerül, ugye a film utolsó harmadában, akkor látjuk, hogy egyébként ő is egy esendő ember tud lenni. Egy nő, egy anya, egy
0: igen,
1: feleség.
0: Neki is megvannak az emberi pillanatai, és ez szükséges is, hogy legyen, de ettől ez komplex.
1: Viszont ugye az utolsó jelenetben látjuk, hogy a maszk azért egy picit visszakerül, de azért van egy pici félmosoly, tehát hogy ő elismeri a másikat onnantól kezdve,
0: igen,
1: hogy
0: igen,
1: képes
0: igen
1: volt kilépni ebből.
0: Igen, igen. Mondhatjuk ezt, hogy akkor tulajdonképpen a divat szakma, annak ellenére női dominanciájú szakmáról van szó, ugyanolyan könyörtelen, mint az olaj vagy a sajtóipar.
1: Abszolút.
0: És gyakorlatilag ugyanazokat a sebeket ejti, és ugyanazokat a sebeket szerzik, akik bekerülnek ebbe.
1: Igen.
0: Jó. És megérkeztünk az ötödik filmünkhez, ami az aktualitás, ami miatt ezt a témát választottuk. Ugye most került a mozikba Alejandro González Iñárritu Digger című filmje, amiről nekem nem igazán van túl jó véleményem. Nekünk elég sok vitánk volt a Palival ebből kifolyólag.
1: Is.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyosan elrontott film, a jó szándék ellenére. Aki emlékszik a három amigóról szóló adásunkra, ahol a három 2000-es évek elején föltörekvő, illetve sikerrel a mainstreambe bekerülő mexikói rendezőnkkel foglalkozunk, Alfonso Cuarónnal, Alejandro Iñárrituval, és Guillermo del Toro, majdnem a másikat mondtam, Guillermo del Toroval, az talán emlékezhet rá, hogy én amúgy is mindig fáztam Iñárritunak ettől a fajta formalizmusától, hogy és most nem a korai filmjeiről beszélek, mert azok csodálatosak, hanem amikor elkezdte nekem a Birdmannel, ami még jó film, de már egy kicsit nekem ilyen maszturbatív jelleget kapott azzal, hogy ő folyamatosan ezzel a vágás nélküli egysnittes, ami persze nem egysnittes, csak úgy van ugye szépen összeillesztve, hogy az egysnittnek látszon, ezt próbálta nekem ettől egy picit, én ettől fáztam mindig egy picit, és kifejezetten arrogáns rendezői stílusnak véltem. Ezt emeli a négyzetre a Digger, nagyon kísértetesen hasonló módon, mint a Birdmanbe, tehát itt is ilyen kulisszák mögé keveredünk aztán a fő sztoriból, aztán utána visszakeveredünk a színpadra, utána megint le. Ez a kettősség engem annyira borzasztóan zavart a filmben, hogy én egyszerűen nem tudtam. Tehát engem ledobott a film magáról, pedig szerettem volna szeretni, Tom Cruise-t kifejezetten kedvelem, de majdhogy nem az értékelhetetlen az alakításait, és a legnagyobb hibája a filmnek szerintem az, hogy egyszerűen nem vicces. Szájbarágós és arrogáns.
1: Értem.
0: Tessék, no. Pali.
1: És most jöhet a védőbeszéd. Tehát alapvetően én kedvelem ezeket a nagyköltségvetésű, rendezői, önálló tévedéseket. Például ugye Coppolának ilyen volt a Megalopolis, amit egyébként én sem szerettem annyira. Most ezt így kivételként mondom. De például az a fajta tévedés, ami például ugye ehhez a filmnek a fő témája az kapcsolódó Ne nézz fel volt.
0: Azt imádtam például.
1: Igen. Ugye az, hogy például a nekem ez a film inkább a Bong Joon-ho-nak ugye a tavalyi Mickey 17-hez hasonlatos, amikor gyakorlatilag az is azt mondja, hogy akár mekkora problémánk van, akár mekkora bajban vagyunk, megérdemeljük a boldogságot. Mi, akik ebbe benne vagyunk, nagyon sok mindent túléltünk, mi is egy picit jól érezhetjük magunkat. És nyilván ezt próbálja egy picit úgy megvalósítani, tényleg ezzel a kettős identitással, hogy van ugye a Digger Rockwell,
0: igen.
1: És van ugye a Curtis Markson, mint a... Igen, most az a baj, nehéz spoilerek nélkül erről beszélni, szóval van két identitás.
0: Nem, mi nem filmajánlókat csinálunk, tehát beszéltünk
1: nyugodtan. És az a kérdés, hogy egyébként a saját maga személyiségében ki ás mélyebbre, ugye ha már egyszer Digger, és hogy ki tud eljutni addig a pontig, amikor tényleg el akarja érni valaki a célját. És tulajdonképpen mind a két karakter eléri a célját, csak az egyiknek a célja a saját boldogulása, a másiknak meg a közösség boldog eltétele. És szerintem ez azért mindenképpen egy pozitív üzenet, amivel egyébként tudok menni, Egyébként a Tom Cruise alakítása is ebben a kettős szerepben, amikor ugye a ugye egyikben ugye a saját lányáért aggódik, a másikban gyakorlatilag a világot, illetve hát azon belül Európát akarja elpusztítani tulajdonképpen.
0: Állj. Ugye az Európai Unióban játszoló jelenet az valami fantasztikus. Az Európa Tanácsban
1: hát van egy ilyen Európa Parlament, vagy Európa valami parlament, ilyesmi, egy ilyen stilizált
0: az csodálatos
1: rész.
0: Tehát ezt, azt le, az le a kalapa, de ennyi.
1: És nyilván benne van az, hogy tulajdonképpen egy ilyen, mint egy picit az Asteroid City lenne, egy ilyen Wes Andersonos világa van, de egyébként ilyen Thomas Cole festményekre hajaz az egész külső világ. Az, hogy egyébként ilyen Coen Brothers féle humor akar lenni benne.
0: Ez a 90-es években óriásit ment volna, csak sajnos pont ez az, amit mondtál. A Coenék már kikoptatták egy picit ezt, pláne hogyha hozzáveszünk még azt, hogy a Doctor Strangelove-ra nagyon-nagyon hajaz a film, a zenéjét is használja a filmnek, és egymás mellé téve ég és föld.
1: Nekem kifejezetten tetszett.
0: Jó, nem vagyunk egyformák. Nem mondom azt, hogy rohanjatok a moziba, Pali inkább ajánlotta, de döntse el mindenki maga. Minden esetre azt köszönjük, hogy velünk voltatok ma este. Két hét múlva találkozunk, remélhetőleg most már Csunderlik Petivel is, és

house, your party will be

FM 90.3, Tilos és Filter péntek este 10-től éjfélig, több mint negyed százada már. Most is élőben a stúdióból, különleges hosszú adás lesz 2-ig, vendégünk pedig Csubi. Welcome! Lemezparki a gyöngy szemeivel, ritkán hallott kincsekkel. Tartsatok velünk! Házigazdaja Alfa Surf az Vittoria Waxman.

Jay.

Don't stop. Don't sleep. Don't stop. Don't sleep. Don't stop.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 1, 2, 3.